level. Thank you to the next level. Grip on spirit.

Tilos Rádió. Ez itt a Szufla. Dr. Analoggal és mostantól már Nauttal is fél óránként váltjuk egymást. Jó zene hallgatást. Tilos.

Yeah.

Okay, so I figured out the key to immortality. Okay, so I've

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 down. 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 down. 3, 4, 5, 6, 7, 8

0: monsters to kill us.
1: This is the Daya.

後に覚えたのがこれだ。ジャギ様から盗み取った北斗神拳、とくと味合わせてやるわ。の野郎。

0: A Tilos Rádió híreit halljátok.
1: A Haneda repülőtérre, Tokió második legnagyobb légikikötőjébe 2 percenként érkeznek a gépek. Emiatt májusban mesterséges intelligencia vezérelte humanoid robotokat állít munkába a Japan Airlines. A tervek szerint 2028-ig tartó kísérlet során azt vizsgálják, miként boldogulnak az emberszabású masinák a repülőgépek kabinjainak tisztításával, vagy a földi kiszolgáló eszközök, például a podgyászkocsik kezelésével. Írja az Ars Technica nyomán a Qubit. A társaság munkaerőhiánnyal és a forgalom növekedésével indokolja a 10-100 000 dollárba kerülő kínai robotok kipróbálását. Akár az utasok is találkozhatnak majd velük, bár alkalmazásuk fölveti a kérdést, a reptér mely részei elég biztonságosak ehhez. Az Internet Matters felmérte, hatékony-e a tavaly júliusi a gyermekek online biztonságát védő, a felnőtt tartalmak hozzáférését életkori szűréshez kötő brit törvény. Több mint 1000 9-16 éves gyereket és szüleiket kérdezték meg. Zömük úgy tapasztalta, könnyű becsapni a játékoldalak, közösségi média platformok és egyéb szolgáltatások képalapú ellenőrzését. Más személyek, akár videojáték karakterek arcát mutatva a kamerának, vagy szemceruzával bajuszt rajzolni. Egyes korlátok VPN-nel leküzdhetők. Másszor elég hamis adatokat megadni, és a feltöltendő okmány is lehet valaki másé. A gyerekek megosztják egymás között a módszereket. Néha az adott oldalkor határosítását vitató szülő segít belépni. Számolt be a Euronews. A kriminológusok CrimeBB adatbázis a kiberbűnözői fórumok bejegyzéseinek gyűjteménye. Az Edinburgh-i Egyetem kutatói 100 millió üzenetet elemezve arra jutottak, a mesterséges intelligencia nemigen formálta át az elkövetők módszereit. Jól programozó hackernek kevés segítséget nyújthat egy kódoló MI asszisztens. Adathalász e-mailekhez, rosszindulatú kódokhoz kifejlesztették a WormGPT-t, ám a bűnözők jobbára a közkeletű legális AI eszközöket használnák. Tanácsot kérnek egymástól, hogyan játsszák ki a biztonsági korlátozásokat, mert nemigen bírnak velük. A könnyen feltörhető nyílt forráskóduk korábbi modellek pedig jelentős erőforrásokat igényelnek, bár jóval gyengébb minőségűek. Számol be a Euronews.
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióból.

Sziasztok! Kérünk titeket, hogy támogassátok a Tilos Rádiót. Tudjátok, mi alapvetően abból a pénzből tartjuk fent a rádiót, amit ti összeadtok, úgyhogy kérjük az 1%-otokat, ajánljátok fel a Tilos Kulturális Alapítványnak a 18002454 2-41 az adószámunk. Ugye ez megváltozott 42-re, de hogyha beütitek azt, hogy Tilos Kulturális Alapítvány, akkor ki fogja dobni.

Na, Tilos Rádió. Kezdődik a trafik. Most Dr. Analóg kis zenéjét halljátok. Kis döngölés lesz. Jó zenehallgatást. Indul a Detroit. Music Factory. DJ Fak. Tilos Rádió.

Két sofőr riasztotta a rendőrséget. Ami a rendőrség viharos gyorsaságú közbelépését illeti, a támadókat nem sikerült elfogniuk. A támadók látták, hogy veszélyben vannak, ezért kihasználva a sötétséget, elmenekültek a helyszínen.

még antik legalkó a gondolat.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Harmat és Bíborka nagyon gondosak, ügyesen kikeltették az első fiút. Olvasó Pertő Zsolt abonyi polgármester április végi Facebook bejegyzésében. Hosszú út vezetett idáig. Országos viszonylatban elmondható, hogy népszerű madaraink igen korán hazajöttek. A gólya pár március 24-én rakta le első tojását, 33-34 napos költési idővel számolva április 27-e tájára lehetett várni az első fióka érkezését. Több évtizedes korábbi fészküket a tél viszontagságai semmisítették meg, ezért szakemberek építettek számukra újat és biztonságosat a pingvines óvoda kéményére. A fészek kiállta a próbát, a gólyapár tetszését is elnyerte. 4 tojás lapult benne, így hamarosan már nem csak 3-an lesznek, írta meg a sokszínű vidék. A mediterrán eredetű agársisakos kosbor Közép-Európa egyik legkorábban virágzó, bolondos küllemű orchideája. Sisakjának csíkozott, tompacsúcsú lepellevelei alapján különíthető el a rokonfajoktól. Az agármonynak, leánygumónak is nevezett növény természetvédelmi értéke 10.000 forint. Általában 8-12 cm magasra nő meg. Az idei száraz tavaszon kevesebb virágzó példány akad, ezek kisebbek a megszokottnál. A virágzat színe általában sötét lilától a halvány rózsaszínig változik. A kisvátyonyi mocsár rekonstrukció szomszédságában a kissárréti részterület áprilisi bejárásakor fehér és lila színben pompázó töveket találtak. Számolt be a Körös-Maros Nemzeti Park közösségi oldala nyomán a sokszínű vidék. Az Internet Matters felmérte, hatékony-e a tavaly júliusi a gyermekek online biztonságát védő, a felnőtt tartalmak hozzáférését életkori szűréshez kötő brit törvény. Több mint 1000 9-16 éves gyereket és szüleiket kérdezték meg. Zömük úgy tapasztalta, könnyű becsapni a játékoldalak, közösségi média platformok és egyéb szolgáltatások képalapú ellenőrzését. Más személyek, akár videójáték karakterek arcát mutatva a kamerának, vagy szemceruzával bajuszt rajzolni. Egyes korlátok VPN-nel leküzdhetők. Másszor elég hamis adatokat megadni, és a feltöltendő okmány is lehet valaki másé. A gyerekek megosztják egymás között a módszereket. Néha az adott oldalkor határosítását vitató szülő segít belépni. Számolt be a Euronews.
0: Ezek voltak a hírek.
2: Ez pedig itt a hajnali hasadás a Tilos Rádión. Petya vagyok a pultból, velünk van még Sári és Bali. Sziasztok!
3: Sziasztok, jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok mindenkinek, nektek is, és a kedves hallgatóknak is.
2: Állítólag jön a nyár, ez lesz az első napsütötte, meleg nap az utóbbi hideg napok után. Berlinben is?
4: Hát Berlinben ez a május, ez ilyen erősen koratavaszira, időnként kora novemberire hajaz egyelőre, de most éppen süt a nap szépen. Nem volt olyan nagyon jó idő eddig, őszintén szólva. Az ismerősöm mesélte tegnap, hogy voltak valami szabadtéri programon, és az eső ellenére úgy döntöttek, hogy a szabadba maradnak, és kicsit hideg volt. Kérdeztem, hány fok, mondta 17. Elmondom, figyelj, ha itt 17 fok lenne, akkor mindenki rövid nadrágot és trikót húzna. Ez egyelőre eddig elmaradt. Voltak egyébként szép napok, de még a múlt héten is szinte volt ilyen nap, amikor 6 fok volt reggelette, úgyhogy inkább itt az eső hiánya az, ami aggasztó, mert itt is elképesztő mennyiségű csapadék hiányzik a talajból, úgyhogy volt szárazság, most esett egy pár napot, úgyhogy májusi eső aranyat ér, a virágaimon látom, illetve a növényeimen látom, hogy az tényleg ilyenkor meghálálják. Szárazság az van.
2: Igen, azt én olvastam, hogy a felső 20 centit sikerült átnedvesíteni az esőnek, de még lejjebb még mindig csontszárad a talaj, ami nem túl jó a mezőgazdaságnak, meg a természetnek se.
4: Igen, de azért lassan most már alakul, a tavak 15 fokosak, úgyhogy a hideg vizes merülés az nagyjából ezzel véget érni látszik.
2: Zölt, igen, a langyos vízben már nem lehet pancsikolni, 15 fokhoz, mert...
4: Kénytelenek leszünk újra jeget vásárolni.
2: Vagyik azért a 15
3: fok... A fürdőkádba folytatod?
4: Hát ez a fürdőkádba jeget rakni, ez egy nehéz műfaj. Egyrészt ugye, tehát hogy a csapvizet ahhoz, hogy lehűsd ilyen, ha csak 10-11 fokosra is, ez még ilyenkor tavasszal is legalább 8 kiló jég, ez két kilójával, 2 euróért számítva, tehát minden egyes alkalomért 8-10 eurót fizetni, az valahogy úgy, meg ez a nagy mennyiségű víz, most telerezted a kádat, és aztán belemerülsz 5-10 percre, és aztán ki, ez valahogy így nem érzem olyan nagyon fenntarthatónak. Sajnos a társasházban, ahol lakom, ezt nem sikerült eddig átvinni, hogy kéne nekünk egy merülő hidegvízes dézsa. A társasházi tagok ezt nem gondolják.
3: De miért szauna van?
4: Nem, szauna sincs. Szaunával kapcsolatban az volt az elvünk, hogy ez pont nagyon jó mindenkinek, amikor el akar menni itthonról, és szaunázni akar egyet. Tehát, hogy az nem tudom, hát akinek kisgyerekei vannak, az biztos tud ehhez kapcsolódni, hogy amikor elindulsz bulizni, akkor nem feltétlenül ott kezdődik a buli, amikor belépsz a klubnak az ajtaján, hanem gyakorlatilag már az odafelé út is egyfajta kikapcsolódás onnantól kezdve, hogy kilépsz az ajtón. Na most ez a szaunázzunk, menjünk el szaunázni, ha a kertben van a szauna, akkor ez lerövidül ez az időszak. Plusz valahogy ez a, nem is tudom, nekem ez a mesztelenkedés, amit Ausztriában is egyébként, meg Németországban is a szaunához kapcsolódik, ez részemről idegenekkel tök oké, de valahogy azokkal a egyébként rettető, kedves és baráti viszonyt ápolunk ezekkel az emberekkel, tehát mindenki tök jó fej, de valahogy azt még nem látom magam előtt, hogy így ott lógatjuk a dolgokat együtt, úgyhogy...
3: Ezzel lehet fürdőruhába is szaunázni?
4: Lehet, csak ugye ezokban az országokban, ahol a fürdőruhás szauna az nem dívik, ott a mögé az a gondolat van csatolva, hogy a műszálas fürdő ruhákból a 80-90 fok hatására mindenféle ártalmas gőzök szabadulnak ki.
3: Erre nem is gondoltam még.
4: És akkor ez a szaura élményt, ez teljesen megváltoztatja, egyébként illatban tényleg megváltoztatja. Úgyhogy ez nem annyira, tehát a szauna az nem, és a hidegvizes déla sem. Úgyhogy egyelőre itt ezt meg kell, hogy vonjam magamtól a nyári időszakban.
3: Hetente többször jársz hidegvizes merülésre, vagy
4: hát, amikor szezon van, akkor heti kétszer, igen, amikor pedig nyár van, és már úgy érzem, hogy nagyon jól esne egy kis hidegvíz, akkor szoktam jeget venni, de azért az inkább csak két hetente egyszer fordul elő. Ez a hetente egyszer. Persze lehetne, csak mindig, ahogy elkezdem számogatni, hogy akkor hetente 10 euró, meg a víz, meg a izé, nagyon hamar kijövök arra, hogy egy olcsó dézsa az gyakorlatilag egy év alatt megtérülne, és akkor ezért nem csinálom. Ami lehet, hogy hülyeség, de valahogy azt a több száz liter vizet is sajnálom, főleg ebben a lasszályos időszakban.
3: Úgyhogy ez... Nincs ilyen klub, ahol bent lehet? Egy klub? Hát mondjuk
2: fürdő. A jégmerülő klubja.
3: Hát, de elényben minden van, úgyhogy ezt gondoltam, hogy a hideg vízszerelmesei is találnak maguknak egy...
4: Vannak olyan szaunák, ahol van hidegvizes merülő mellé, de ezek általában csapvizet használnak, és azért a csapvíz itt a május-júniusban hamar eléli ezt a 16-17 fokot, és az nem számít annyira hidegnek, nem is hozza úgy azt a... Főleg, hogyha valaki hozzászokott ez a 5-6-8 fokos vízhez, akkor ez a 15 fok az nem azt adja. 16, lehet, amivel ezt ki lehet váltani, de az megint csak nagyon nagy energiafelhasználású, ez a száraz jéggel működő ilyen hideg kamra, tehát ahol nem leszel vizes, hanem csak beállsz, és egy ilyen nagyon-nagyon hidegre hűtött, olyan, mint egy zuhany kabin, úgy kell elképzelni, a fejed kim van, de a nyakadnál van egy ilyen izé, és akkor akár 150-180 fokra is lehűtik, mínusz persze.
3: És az ugyanolyan élettani hatásai vannak, ja?
4: Én úgy tudom, hogy élettanilag közel hasonló hatásai vannak. Nekem egyébként azt, amiért leginkább szoktam ezt csinálni, ez az eufória és az általános rettentő jó testérzet, ezt sokkal kevésbé adja, próbáltam ezt többször. Sportrehabilitációra tökéletesen alkalmas, tehát hogy nem véletlen, hogy bizonyos szint fölött minden focistának van ilyen otthon, meg én valahogy ezt a vízbe merülést ezt jobban szeretem, mint a száraz jeges zuhanyba való ácsorgás, de olyat lehet, tehát azt lehet nyáron is csinálni, ez kevésbé vonzó számomra. Úgyhogy én a hideg vízben hiszek, Ez pedig ilyen komá, nem annyira hideg. Most jön ez az időszak. Hát fél nyárnak is vannak az előnyei, ez mondjuk pont nem tartozik közéjük.
2: Igen, szinte már vonakodva várod a nyarat.
4: A nyarat azt várom, és örülök neki, de azt kell, hogy mondjam, hogy amióta ezt a 7-8 éve, amióta csinálom ezt a hidegvizes merülést, azóta tényleg van, legalább van valami, ami miatt a telet lehet várni. Tehát mikor ilyen október-november környékén mindenki panaszkodik, hogy ja, Istenem, megint jön egy tél, és milyen borzasztó lesz, akkor nekünk legalább van, amit várunk.
3: Ha nem az ajándékokat várod, és Jézuskát, ezek szerint...
4: hanem a befagyat, hanem a végre fagyjanak be a tavak. De ez idén ez megvolt, mert a január-februári időszakban gyakorlatilag végig jégréteg fette itt az itteni tavakat.
3: De akkor neked egy ilyen ozorás hideg zuhany az meleg lényegében?
4: Hát ugye itt ozorás hideg zuhany alatt azt érzed, hogy a felhevült testedre 40, potenciálisan 35-40 fokban ilyen csapvíz alá beállsz, akkor ugyanazt a kapod ugyanazt a hideg sokkot, tehát ott van az elején egy ilyen pár pillanat, amikor kapkodod a levegőt, de ugyanazokat az élettani hatásokat tudomásom szerint az a 20-22 fokos víz, ami a rettentő hidegnek tűnik, vagy 18-20, az szerintem nem adja. Az meg a zuhannyal az is van, hogy azért egy zuhany alatt olyan sokáig állni, hogy a testednek minden részét érje, ez az kevésbé. Tehát, hogyha például sport rehabilitációra használja az ember, hogy az izomláz múljon el gyorsabban, akkor az nincs. Tehát, hogy az nem tudsz annyit olyan egyenletesen annyi hideg vizet folyatni, meg nem is hideg, tehát hogy az, ami nyáron rettentő hidegnek tűnik ott egy fesztiválon, vagy bárhol, katonaságnál, vagy nem tudom milyen helyeken szoktak az emberek arról panaszkodni, hogy hideg vízbe kellett mosakodni, ez nyáron azért ez valójában csapvíz hőmérséklete szerintem inkább ilyen 16-17 fok, és ez nem, az nem adja ezt, úgyhogy nem.
2: Szóval a kedves fesztiválozóknak is álmodjatok róla, hogy átélhetitek ugyanazokat az élettani hatásokat egy fesztiválos zuhany alatt, mint a Vigyás Balázs a jeges Dézsában.
3: Vagy a tóban. Más fesztiválokon van meleg víz, nem?
4: Melyik fesztiválokon? És milyen meleg, ugye itt ezek a kérések merülnek fel.
3: Azt hittem, hogy...
2: Nem tudom, én azzal a zuhanynak a hőmérséklete az teljesen jó szerintem, egy ilyen kimondottan jól esik, hogy ilyen kicsit hűvös vagy hideg.
4: Inkább langyosnak mondanám, igen.
2: Nem annyira rossz szerintem. Ja. Meg ott úgy jól is esik az embernek, hogy kicsit hideg józanságot kölcsön az egy pár, nem tudom, percre legalábbis.
4: Erről a hideg józanságról jut eszembe, hogy képzeljétek el, hogy a hétvégén részt vettem az első, azt hiszem, hogy nem csak első Berlini, hanem első európai Trip Expo-n is, ami hát pontosan az, amit a neve sugal, tehát ez egy pszichedelikus wellness és recreation kiállítás. Én azt hittem, hogy ez egy ilyen pár tucat kiállító egy terembe összegyűlik, és megbeszéli, hogy mit, hogyan, miért, merről. Tehát ez a gázkörökben elterjedt agytekervények felvilágosítása a tavaszi szezon alkalmával. De hogy valójában nem, ez egy, gondolom, hogyha már németek csinálnak valamit, akkor azt nagyba csinálják, tehát ez egy elképesztő méretű, mind látogató számban, mind kiállító számban, egy hihetetlen impozáns és nagyméretű kiállítás volt, aminek hát ugye részei voltak előadások, workshopok, különböző kiállítók árulták a portékáikat, és aztán pedig esténként buliba fordult át a fesztiválozó vagy vásárolódó tömeg fölvette a fesztiválozó gúnyát és az arcberendezést, és akkor buliztak. Tök érdekes volt egyébként. Azt kell, hogy mondjam, hogy én úgy láttam, hogy a kiállítók jelentős része az hát egyrészt olyan anyagokat árult, például ott a helyszínen, amik valamilyen oknál fogva legálisak, talán a legérdekesebb ezek közül mondjuk három dolog. Egyrészt Németországban van úgynevezett legális LSD, amit gyakorlatilag úgy érnek el, hogy az LSD molekulán változtatnak egy egész kicsit, tehát ez a szokásos dizájnerkedés, és akkor az adott anyag az pont még éppen nincsen rajta a tiltó listán, ugye a büntetőjogban van egy olyan elv, hogy hát csak azért lehet büntetést kizapni, meg eljárást indítani, ami konkrétan nevesítve van a törvényben, az az éppen az adott, adott évben az a molekula az éppen még nincsen rajta, és akkor azt árulják. Tehát ez az egyik, a másik az, hogy ilyen különböző pszilocibin analógok, tehát szintetikusan előállított a pszilocibinhez, tehát a varázsgomba hatóanyagához nagyon hasonlító vegyületek legkülönbözőbb formába. És a másik pedig itt Németországban nagyon dívik a légyülő galóca kultusz, tehát ugye a szemben a pszilocibin tartalmú gombákkal a légyülő galócában nincsen pszilocibin, ott más vegyületek felelősek azért, amit hát egyesek mérgezésnek, nagyobb dózisban mérgezésnek, kisebb dózisban, meg hát tudatmódosító hatásnak írnak le, és ezt ugye azt tilos, hogy a Németországban növő gombákat leszed és szárítva árulgassad, de az nem, hogy máshonnan, más országokból beszerzett szárított gombát áruljál, tehát ezt is nagyon, nagyon sokan árulták mindenféle ismertetővel. Ezen kívül végtelen mélységű kütyű és módszer arra, hogy hogyan tudsz ilyen pszichedelikus élményeket szerezni tudatmódosító szerek bevitele nélkül, tehát ilyen fényterápiás készülékektől kezdve mindenféle hanggal, fénnyel és mozgással operáló szerkezetek, ezek ilyen borsosáron futnak. Egyébként egy ilyet én is kipróbáltam, az agyad, hogy egy ilyen homlokpántot képzeljetek el, ami nem digitális, tehát az egyszerűen csak egy tartó, és az arcod és a homlokod elé helyeznek egy nagyon nagy teljesítményű sok leddel felszerelt lámpát, és egy zenével és megfelelő hangokkal összekötött fekvő szeánsz során egy ilyen 10-15 percig ezeket a különböző patterneket villogtatnak a szemed előtt. Egészen érdekes, relaxált állapotba kerülsz tőle, tehát jó reggelt!
5: Akkor szia Bali, hajnalka mag?
4: Volt ott minden, mint a búcsúba.
5: Nem, csak mondd el, hogy az mit csinál, hogy az ilyen LSD-szerű?
4: Hát én úgy tudom, hogy a hajnalkának az egyik alkaloida, tehát ez a kerti hajnalka nevű növénynek az egyik alkaloidája, az valóban ilyen LSD-szerű hallucinációkra képes. Ugye az Egyesült Államokban odáig mentek, hogy csak úgy lehet forgalmazni hajnalka magot, hogy be van permetezve valami rettenetes hányás okozó anyaggal.
5: Vágom. Fiú, még egy. Tudok, egy szerintem, amit most mondok, az viszont iszonyú pozitív lett. Hasi légzés kérdőjel.
4: Igen,
5: én nem tudom, hogy kell csinálni, te tudod?
4: A hasi légzést?
5: Nem tüdőben lélegezni, állítólag legcsomóan tudja.
4: Nem szültél eleget, ez azért van, mert hogyha szültél...
5: Jó, ez igaz, nincs gyerekem, csak nevelt fiam, azt sem láttam 12 éve. Mehet 3 röflers. Így a
4: rögtön vagy én. Rögtön 3?
5: Rögtön 1, 2, jó, 2.
4: Kezdjük 2-vel.
5: Oh, megáll, deal. Na, ez még tegnapról az ápolóban rossz címmel hangzott el. A névelő fontosságáról a magyar miniszterelnök. A magyar a miniszterelnök! És a másik?
4: Igen.
5: Léleklátás sérült. Sziasztok!
2: Hello, köszi.
4: Egyébként ez a magyar a miniszterelnök, ezért jár a pont, mert ez a mai napig meglepődök azon, hogy a magyar a miniszterelnök tényleg. Tehát, hogy... Na szóval, igen. És akkor befejezvén a TripExpo-t, bocsánat, és akkor a harmadik meg, hogy különböző előadások magasabb tudományos színvonaltól kezdve egészen az ilyen önjelölt, ilyen-olyan gurukig hatalmas tömeget vonzó előadókban lélegeztek együtt az emberek, és érdekes volt egyébként. A legérdekesebb az volt, hogy...
3: Németül voltak? Vagy
4: nem, az előadások angolul? Többség angolul volt. Egyébként ez az egész közeg, ez inkább angolul zajlott. Mindenki beszélt angolul, és az előadások is főleg angolul történtek. Az már csak tényleg ilyen német habatortán, hogyha a rekreáció és pszichedelikus wellness, akkor egy ilyen több száz négyzetméteres wellness részleget is oda csaptak gyorsan a konferencia központ mellé, tehát aki akarta, az ott különböző sauna szeánszokon is részt vehetett közben. Érdekes volt nagyon.
2: Egyébként a hajnalkában az LSD-vel valóban rokonanyag van, az LSA nevű anyag, ami hát azért ilyen sokkal fizikaibb, testibb, émeítőbb hatásokkal jár, mint mondjuk egy béget.
4: De az émeítő az nem azért jön, mert hány tatót kevernek bele?
2: Hány tatót? Aztán erről nem hallottam, hogy hány tatót kevernek bele.
4: Hát az USA-ba van, hogy csak olyan mag kaphatott zárjegyet, vagy nem tudom.
2: De maga az LSA is okozhat hány ingert, émeigést. Én nem próbáltam soha hajnalka magot, tehát nem személyes tapasztalatból beszélek, de
4: Aki próbálta, az... 20 éves koromban, vagy 19 éves koromban, amikor ezt először olvastam, akkor vásároltam a kertészetbe hajnalka magot, és abból ettem, de valószínűleg vagy nem elegendőt. Elévült most már, tehát egy 50 vagyok, ez 30 éve volt. Vagy nem ettem eleget, vagy az nem az a hajnalka volt, bár szerintem az volt, mert latin névre mentünk. Jó reggelt!
6: Jó reggelt, sziasztok, itt R40. Figyú, mondtad ezt a dolgot, a designer drogokkal mindig módosítanak egy picit, és akkor újra kell a tiltólistát csinálni. Na most nekem erre lenne egy tök magától értetődő ötletem, hogy ami 95%-ban vagy még többen egyezik egy már tiltott anyaggal, az automatikusan tiltásra kerül.
4: Ezt az a baj, hogy ez sok jogterületen működhet, mert ez pont a büntetőjog, hát gyakorlatilag a római jog óta úgy működik, hogy ami nincsen tiltva, arra nem lehet a büntetőjogot alkalmazni. Nagyjából ez
2: hát vannak ilyen analóg szabályok egyébként.
6: De csoportra, tehát érted, mondjuk ami pszichoaktív cucc, azt orvosi ellenőrzés nélkül én nem engedném interneten árulni. Szóval abba beletartozik nagyon sok minden. Én nem azt mondom, hogy csalánt el nem lehet, de semmi mást. Semmit.
2: Nyilván ezen már egy jó pár éve küszködnek a jogalkotók, de azért tökéletes jogszabályt erre nem sikerült létrehozni.
6: Hát szerintem ezzel át lehetne hidalni egy pár dolgot, mert ez így, ennek a vada is ebben a problémával küzd, hogy állandóan új dopingok jelennek meg, ami nincs tiltó. És, tehát azért egyszerűen a hatásmechanizmus kell tiltani, nem magát a vegyületet.
2: Na és akkor az alkoholt mi alapján gondolom, nem tiltod? Az alkohol is pszichoaktív.
4: Ha a hatásmechanizmust kell tiltani, és nem a vegyületet, akkor az alkohol, ez elég kézenfekvő példa lenne arra, hogy mind szociális, mind egyére gyakorolt hatásai tekintetében tiltani kéne.
2: Egyébként ugyanezt tette a jogalkotó Magyarországon, ugye júliusban, ahol ezt próbálták bevezetni, és külön nevesítették, hogy kivéve a kávé, az alkohol és a nikotin, és nem tudom, hát azért az is egy elég ellentmondásos dolog.
6: Na várjál, azért a herbát nem lehet összevetni a koffeinnel, szerintem, szóval azért nem azt mondom, hogy minden pszichoaktív drogot, mint a fekete tea, vagy mit tudom én, ilyesmit tiltani keneten, de ami, hát nem tudom, lehet, hogy nem működik, én mint amatőr azt gondolom, hogy minden ilyesmit a mechanizmusnál fogva. De az alkohol az legális drog, tehát azt most ebből vegyük ki tényleg, meg a nikotint, meg ezeket, hiába káros. De a herbánál én úgy tudom, én nem láttam közelről, de úgy tudom, hogy gyilkosabb cucc nagyon kevés van.
2: Hát az is a dózistól függ egyébként, tehát tökre nem mindegy, hogy ki fogyasztja mennyit, hogyan, milyen környezetben.
6: Na igen, ezek benne vannak, arra akartam kilukadni, hogy ennek is sosem lesz vége, hogyha molekulákat tiltogatnak. Szóval ezt kéne valahogy átgondolni szerintem. Köszi szépen, sziasztok!
4: Hello. Hát igen, németek részben átgondolták szerintem, és azt gondolják, hogy sokkal jobb, hogyha például ezek a szerek úgy terjednek, hogy van róluk információ elérhető az interneten, és nem a dark webben kell rendelni, és tehát, hogy konkrétan cégek állnak mögötte, akiket felelősségre lehet vonni, adót fizetnek, stb. Én ezt egy picit ilyen leegyszerűsítő megközelítésnek tartom, hogy tiltsák be a molekulát, aztán akkor attól minden jó lesz. Ez nem így működik szerintem.
2: Illetve nem működik eddig se. Na de, szerintem tereljünk a témán egy kicsit. Én láttam, tegnap képzeljétek a Nürnberg című filmet. Ti láttátok már?
4: Én annyit tudok, hogy a fiam volt moziba, a 11 éves fiam, és ott az egyik filmnek ez volt az előzetes, és azt mondta, hogy ezt szerinte nekem meg kéne néznem.
3: És a Nürnbergi perről szól?
2: Igen, ez egy tavalyi film, tehát egy új.
3: Nem is tudtam, hogy van ilyen, mert hogy egy friss film erről.
4: Friss film. Bocsod be, egyébként nem olyan rég jött be Németországba is szerintem.
2: És hát Göring az egyik fő szereplő, akit Russell Crowe játszik egyébként szerintem nagyon jól. Érdemes ebből a szempontból megnézni. És akkor neki meg a az amerikai pszichiáternek a ilyen párbaja gyakorlatilag, ez a film főleg, és hát most különösen elég áthallásos szerintem, hogy a nerd bontjuk éppen, hogy így a különféle nácik így hogyan néznek szembe, vagy nem néznek szembe a múltjukkal, meg hogyan próbálják őket felelőssé tenni azért, ami történt. És egyébként ugye azt a korabeli beszámolók is említették, hogy a Göring az egy kimondottan egy karizmatikus ember volt, aki még onnan ugye a tárgyalás, vagy a tárgyaló teremből is éreztette hatását, tehát hogy így hatással volt az emberekre, elég jól védekezett egyébként, és így egy ideig elég eredményesen tudta magát, a felelősséget hárítani magáról. És aztán persze sarokba szorították, és halálra ítélték, de hogy egyébként tényleg érdekes megnézni a filmet is, mert szerintem a Russell Crowe tök jól játssza ezt a figurát, aki ugye a bukás után is megőrizte ezt a mérhetetlen gőgiét és ilyen karizmáját, és az emberekre ilyen nagy magabiztossággal próbálhatni. Szóval jól játssza a figurát a Russell Crowe. Meg az is érdekes ugye, hogy azért ez az ilyen ambivalencia, hogy ezek az emberek valahol ilyen szörnyetegek, mert hogy ugye több millió embert kiirtottak, stb., és közben mutatja az ilyen emberi oldalukat is, tehát hogy közben van egy gyereke, egy felesége, egy nem tudom, tehát hogy ezek a kettő ez így együtt jár, tehát hogy tud valaki jó apa lenni, és aggódik a kislányáért, és nem tudom, és közben meg egy tömeggyilkos állat.
3: Igen, egyébként Ted Bundynak is volt egy barátnője, akinek volt egy gyereke, és előttek nagyon jó nevelő apuka volt, miközben egyébként sorra erőszakolta meg és gyilkolta meg a fiatal egyetemista lányokat, szóval, hogy hát az a tulajdonképpen is az a hasítással magyarázható, hogy igen, hogy több én része van az embereknek.
4: Göring egyébként.
3: Ilyen szélsőséges ellentmondások is előfordulnak.
4: Én a Hitler ördögi körei című Netflix sorozatot néztem.
2: Azt én is láttam, igen.
4: Nem tudom, hogy magyarul ez a címe, de hogy ez egyébként abból is viszonylag jól kijön szerintem. Nem egy rossz sorozat egyébként.
2: Az nagyon jó sorozat.
4: Igen, úgy is mondhattam volna, hülye vagyok, hogy így mondtam, hogy nem egy rossz, mert valójában tényleg jó. És szerintem a Göring személyiség fejlődésében ez a rész az egyébként pontosan kijön. Tehát, hogy ez látszik, hogy ő hogyan lesz egy ilyen technokrata háborús hős, mert ugye az első világháborúban is már szerepet vállalt. Hogyan lesz belőle egy ilyen náci kriminál? Egyébként nem kivégezték, Göring megúszta a kivégzést, mert...
2: Igen, hát cián kapszulát elve. Azt mondtam, hogy kivégezték?
4: Igen.
2: Bocs.
4: Mert hogy ugye ő az volt az izé, hogy ő katonaként azt kérte, hogy lőjék agyon, tehát hogy kivégző osztag. Ezt megtagadták tőle, és akasztás, és aztán kapott egy cián kapszulát valakitől a kivégzés előtti napon.
2: Mekkorán van, bocsánat, és az is egy érdekes fintora a sorsnak, hogy a pszichiáter, aki ő ott foglalkozott vele a börtönben, ő aztán az 50-es években öngyilkos lett, és ugyanezzel a módszerrel, tehát hogy cián kapszulával lett öngyilkos, hogy, ami felveti kérdést, hogy ennyire nagy hatással volt rá Göring.
3: Ja. Ez elég érdekes, igen. Én meg egy olyan könyvet, német könyvet olvastam, Daniel Kelman könyve, ez is egyébként szerintem kapcsolódhat a mai magyar politikához, ami egy létező német filmrendező Pabst nevű pasinakról szól, aki hát egy viszonylag elismert német rendező volt, így a 20-as kora 30-as években talán, vagy még az lehet, hogy inkább a 20-as években még néma filmmel kezdett, és aztán kiment Amerikába, mert hogy szerencsét próbálni, és de hát ott nem jött
4: be a szerencse. Dolga.
3: Nem jött be a szerencse, vagy hát mindenféle forgatókönyvet adtak neki, de nem tudta így megvalósítani önmagát, és akkor visszament Európába már a 30-as évek, hát sőt, 30-as évek vége felé. Na mindegy, és utána onnan meg elkeveredett Ausztriába, ilyen családi okoknál fogva, és akkor közben jött az Anschluss, és aztán valami baleset volt. Mindegy, az a lényeg, hogy hát így kb. Megzsarolt a könyv szerint a német kormány, meg a SS, hogy akkor ő mostantól dolgozzon Németországnak, és egy propaganda filmeket készítsen meg. Egyébként ilyen, nem tudom, ilyen történelmi, meg nem tudom, ilyen filmeket készített. Na, és hogy csak azt akartam mondani, hogy ott a könyv végén, már ugye vége a háborúnak, és hogy nyilván ugye megtörténnek ezek a Nürnbergi perek, viszont hogy ugye megmutatja azt, hogy hát persze nyilván a politikai felelőseknek voltak pereik, meg akik tényleg elkövették ezeket a bűncselekményeket, de hogy olyanok, akik csak mondjuk, nem tudom, a filmgyártásba vettek részt, meg egyébként náci hívek voltak, azok igazából nem, és hogy még ott ugyanúgy mennek ezek a viták, meg ezek az anyázások egymás felé, hogy te kommunista voltál, te meg náci, és hogy így együtt kell élniük, meg dolgozniuk ezeknek az embereknek most akár a filmgyártásban. Szóval, hogy szóval ez ugye egy kicsit emlékeztetett erre, hogy igen, hogy milyen szintekig tud lemenni ez a szembenézés, vagy akár a felelősségre vonás. Hát nyilván bizonyos szintekig ez nem fog eljutni, ahol mondjuk nincsenek olyan megfogható dolgok, amik, tehát hogy bűncselekmények, de hogy ezek az emberek hogy azért mégiscsak együtt fognak élni továbbiakban is. Most csak ilyenekre gondolok, mint mit tudom én, akár minisztérium dolgozók, vagy akár a közmédia dolgozói.
2: A világosító a közmédiába.
4: Igen, ezt szokták mondani. Hát ráfordulunk erre, vagy egy kicsit?
2: Szerintem zenéljünk, aztán utána forduljunk.
4: És aztán forduljunk rá erre.
2: Jó.
4: Egy nagy bukófordulóval.
2: Ez itt a Tilos Rádió hajnali hasadás, zene után jövünk magyar elszámoltatás tömeglélektanával.

0: Jó reggelt kívánunk, ez itt a Tilos Rádió hajnalias adás című műsora. Petya vagyok a pultból, velünk van Sári és Bali. És éppen arra beszélgetünk, hogy az elszámoltatás korát éljük, meg a bocsánatkérések korát is. Éppen most jelent meg a Fábián Tamás tollából egy számon kérő írás, ami arról szólt, hogy a Heti Válasz akkori újságírói milyen szerepet játszottak 2013-ban a Soros ellenes, civil ellenes kampány, kormányzati kampány berobbantásában, és hogy ezzel még nem számoltak el a Válasz online-nál dolgozó jelenlegi újságírók, és erre jött egy bocsánatkérés a közösségi médián. Balázs, te mit érzel ezzel kapcsolatban? Úgy láttam, hogy még reagáltál is, le vagy halkítva.
1: Vagyok halkítva, az jobb is egyébként, mert az első szót azt lehet, hogy nem is kellett volna. Megmondom szinte, hogy egy kicsit ideges lettem, tehát ez a...
0: Nem érzed magad megbocsátó hangulatban?
1: Hát figyelj, szóval több gondom van ezzel, tehát egyrészt, hogy akkor ez mikor jön, tehát hogy ez ugye kicsit elegánsabb lett volna, hogyha ez korábban jön. Elegánsabb lett volna akkor is, hogyha ez nem a Fábián Tamás cikkére születik meg válaszként. Nekem azzal is gondom van, hogy én hát most már majdnem, szerintem legalább nem tudom, 8 éve, vagy amióta alakultak, tehát tulajdonképpen a Heti Válasz a kezdeti megalakulásától kezdve szerintem egy nagyon színvonalas és
0: 2018, azt hiszem.
1: Igen, tehát kiváló cikkek sorozatát.
2: Mert mit, a Válasz online-ra gondolsz?
1: Bocsánat, na ez a gondom, igen, látod? Tehát, hogy, hogy a Válasz online, az egy szerintem egy kiváló publikáció, és számos olyan újságíró van, aki akkor egyáltalán nem dolgozott ott, de hogy én nem nagyon látok folytonosságot őszintén, szóval oké, hogy ők azt mondják, hogy ők egy konzervatív polgári lapként van definiálva most is, de hogy szerintem azok a cikkek, ha egyébként, ha csak annak az embernek a cikkeire gondolok, aki egyébként azt az eredeti 2013-as cikket is jelezte, hogy én nem látok e között olyan komoly folytonosságot, tehát hogy nem értem, hogy miért kell a Válasz online akkori újságírói nevében. Tehát szerintem azt a cikket valaki megírta, egy valamilyen főszerkesztő meg kiengedte, tudjuk pontosan, hogy ők kik voltak. Nekem akkor lenne egy bocsánatkérés nagyobb súlyú, hogyha mondjuk ez a két ember azt mondaná, hogy elnézést, nem ezt akartam, és mondjuk elmondaná, hogy mit akart. Mert hogy így, amikor nálunk például a családban bocsánatkérés van, akkor az amikor csak így benyögöd ezt, hogy bocsi, akkor attól valahogy a másik nem érzi azt, hogy hú, ez most akkor tényleg, tehát amikor megpróbálja elmagyarázni, hogy figyelj, amit mondtam, nem azért mondtam, mert amit csináltam, az azért történt, mert. Tehát én azt gondolom, hogy a szembenézésnek van egy olyan, hát nem is tudom, jellemzője, hogy az ember leül, és mondjuk rászáll egy kis időt, és megpróbálja elmagyarázni a megsértett embernek, vagy az áldozatnak, vagy ebben az esetben mondjuk a komplett magyar civil társadalom jelentős részének, hogy az a cikk, az miért született meg, miért vizionáltunk háttérhatalmi összeesküvést, miért beszéltünk Soros kitartottakról, miért csináltunk úgy, mintha itt valami égbe kiáltó gazság lenne. Azért annak a cikknek nagyon komoly következményei voltak. Tehát ugye elég arra gondolni, hogy amikor megindultak az ökotárs ellen az eljárások, akkor konkrétan azt hiszem a Lázárék, vagy nem is tudom, valamelyik másik kormánytag, az konkrétan a Heti Válasznak a listáját lobogtatta. Tehát, hogy ez annak nagyon nagy súlya volt annak az írásnak. Én azt nem kétlem, hogy az az írás nem úgy született, hogy a kormány leszólt, hogy legyen már egy ilyen, és akkor lett egy ilyen, és akkor ebből lettek az eljárások. De hát ennek azért írdatlan következményei voltak. Most nem tudom, hogy ki mit érzett, amikor Móra Verát az irodájába zaklatták, hogy ki mit érzett akkor, amikor Foltányi Zsuzsa, az ökotárs első igazgatója személyes tragédiák során ment keresztül, nagyon összekapcsolódva időben ezzel a dologgal, amikor a házában házkutatást tartottak, és nem sokkal később a fia elhunyt. Tehát, hogy és akkor jön egy ilyen, hogy hát, bocsi, szóval nekem ez baromi kevés volt. nincs mögötte. Én ezt anélkül, hogy leírná. És még egyszer mondom, tehát itt nem tetemre akarok hívni, tehát nem volt senki, nem kötelezte senki őket arra, hogy ezt meglépjék, de az, hogy pont mondjuk a Válasz Online-nak a brandjét kvázi egy kicsit besározni ezzel, tehát ez nem a Válasz Online csinálta, tehát ez egy egykor... Hát,
2: úgy írták alá, hogy a Válasz Online, vagy a heti Válasz, tehát a Válasz Online korábbi dolgozói, vagy valami ilyesmi.
1: És akkor még az is benne van, hogy mi már jóval korábban szakítottunk a nerrel, mint a magyar miniszterelnök, tehát ez iszonyú béna szerintem. Ez nagyon béna. Választások, hogy is mondjam, a győzelem után mindig rohadt sok lesz a Partizán, tehát hogy kevesen voltunk, de sokan lettünk, mondta ezt nálam valaki sokkal frappánsabban, de hogy ez így, most akkor elkezdjük ezt, hogy akkor ki volt ez, aki először szólt, hogy a NER nagyon gáz, mert azt hiszem, hogy abban a Petya meg én elég jól indulnánk abba a versenybe, de hogy itt nem is erről van szó, hanem arról, hogy azt a cikket valaki megírta, miért írta meg, és akkor kérjen ő bocsánatot, meg kérem az ő egykori főszerkesztője bocsánatot, ne a válasz. Igen,
0: közben van egy betelefonálunk, csak mondom. Ja. Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Sziasztok! Igazából Balázsnak, csak ne legyünk igazságtalanok. A lista nem a Válasz Online listája volt, hanem a figyelőnek volt a listája.
1: De ezben is volt lista, amit ugye soros listának neveztek, az valóban pár évvel később volt a Figyelő, ami egy teljesen vállalhatatlan lap volt már akkor, de ebben az eredeti cikkben konkrétan listázták azt, hogy kik kaptak ezekből a pénzekből, és konkrétan listázták, hogy kik vettek ezekben a döntésekben részt. Tehát volt egy ilyen táblázat, és volt egy lista ebben az eredeti heti válaszos cikkben is.
3: Ja, nem emlékszem, az még a Filozófus per nevű esemény körül volt.
0: Hát, ez 13-ban volt.
1: Ez 2013-ban volt, a választások előtt.
0: Akkor még nem sejtettem.
1: Köszi.
0: Hello.
2: A választások, ez nem volt 2014?
0: Nem, 14 volt, de volt választás.
1: Csak hogy ez hogy néz ki, hogy mi a heti válasz akkor, amikor ez történik. Tehát a heti válasz 2001 vagy 2002-es Fidesz bukás előtt, ez egy kormány által létrehozott újság. Tehát egy kormány, nem kormány.
0: Ha jól emlékszem, akkor tehát a HVG és ilyen oszlop hirdetéseket a heti válasz váltotta fel először. És akkor majd...
1: Hát ugye az volt, hogy a heti lap nem nagyon volt a másik oldalon, amit még véletlenül
0: tehát az ellen HVG.
1: De hogy így kellett egy heti lap, ezt a kormány hozta létre. Utána 2002-ben, amikor Fidesz megbukott, akkor utána a heti válasz magánkézbe került, tehát hogy ez egy állami alapítási újság volt, emlékeim szerint magánkézbe került, és 2002 és hát 2014 között elég erősen tolták a fideszes narratívát, tehát hogy Borókai Gábor volt a főszerkesztő ekkor, azt hiszem 2007-től az első Fidesz kormány egyik szóvívője, vagy talán végig jó volt a szóvívő. Tehát itt azért, szóval, hogy itt, amit ők a Gyurcsány korszak alatt toltak, meg 2010 és 2014 között toltak, hát ez szerintem sok szempontból nem volt vállalható, de ezek ízlések és pofonok, de az, hogy egy ilyen 13 évvel ezelőtti, azt el tudom képzelni, hogy rajtuk is, tehát hogy ez sokkal durvább következményei voltak ennek a cikknek, mint ők azt gondolták, mert ugye az tény, hogy utána az ökotárs elleni eljárást azt elítélték viszonylag gyorsan. De az, hogy egy ilyen sztoriért egy jelenleg létező, kiváló újság akkori munkatársai névtelenül legyenek odarakva, tehát hogy ez pontosan lehet tudni, hogy ki írta ezt a cikket. Egyébként még egyszer mondom, ez az ember, Bódis András, azóta végtelen sok kiváló cikkben dolgozta fel a NER.
2: Őt csinált a NER aktákat is.
1: A NER-nek a bűneit, és kiváló oknyomozó újságíró, de hogy akkor miért volt szükség erre a cikkre, és miért kellett hát ezeket a szavakat használni?
2: Hát én nem tudok másra gondolni, mint az, hogy ő ezt elhitte akkor, hogy összes leplezett le, ami nyilván baromság.
1: Na de tessék, tehát a házi pszichológusunk egy rendkívül egyszerű magyarázatot hozott erre, mert elhitte, akkor nem az a bocsánatkérés módja, hogy figyeltek, elhittem akkor, ma már másképp gondolom, bocsánatot kérek.
0: Na ez a kérdés igaz, számomra egyébként ez az igazi kérdés, hogy most másként gondolja-e már, és ez azért annyira nem derült ki ebből. Jó reggelt!
3: Válaszolhatok, jó reggelt! A Fideszben Persze. megtörtént a generációváltás, Tiszának hívják, interjú Borókai Gáborral, streamelve 4 nappal ezelőtt. Csáó!
1: Szóval, hogy érted, szóval, hogy azért egy ilyennél én azért mondjuk azt elvárnám, hogy akkor én voltam az, ezért meg ezért csináltam, akkor így gondoltam, most így gondolom, akkor így gondoltam, most is így gondolom, amúgy nem is akartam bocsánatot kérni, csak tetemre hívtak, tehát ez, nekem ez így izé.
2: Én el tudom képzelni, úgy, hogy lesz ilyen, ennél, vagy remélem.
0: Én ennél egy fokkal vajszívűbb vagyok valószínűleg, mint a Balázs, mert én úgy egyik kommentben azt írtam, hogy én elfogadom ezt a bocsánat kérést, arra tekintettel, hogy a Válasz Online azóta azért már bizonyította, hogy hát megreformálta azok az újságírók, már másként gondolkodnak a világról. Ez számomra már egy tehát egy tök más, mint amikor egy olyan neres jön elő, mint a Deák Dávid, hogy bocsánat, aki igazából Daniel. Tudjuk, hogy Dániel, aki nem tudja, hogy akiről tudjuk, hogy igazából nem gondolja komolyan. Azért itt is azért beigazad van Balázs, látott? Hogy... Tessék?
1: Sokat látott pénisz szakértő.
0: Igen, tehát, hogy itt is azért én abban nem vagyok teljesen biztos, hogy egyébként ez a sorosozás, ez távol áll, még most is bizonyos konzervatív, de nerellenes újságíróktól. Abban mondjuk egy kicsit érdemes lenne ezen így elvitatkozni, hogy akkor ez most hogy volt, mint volt, ezzel teljesen egyetértek a Balázzsal.
2: Nem tudom,
0: de a másik, még bocsánat, még egy dolgot akartam hozzátenni, ami szerintem fontos. Az viszont én azt gondolom, hogy releváns felvetni, hogy akkor például Magyar Péter mit gondolt 2013-ban erről a témáról, aki jelenleg ugye a NER elleni zászlós hajó. Szóval, hogy nem vagyok benne biztos, hogy mondjuk 2013-ban egyébként Magyar Péter nem tapsolt a sorosozós dolgoknak. Tehát, hogy azért ez nem egy irreleváns kérdés szerintem.
2: Én azt a sztorit hallottam Magyar Péterről, pletykálok, hogy egy volt osztálytársa összefutott vele, nem tudom mikor, amikor a tanártüntetések voltak, az hányba volt? Hát az is ilyen 2015-16, nem tudom. Több körben volt, de szerintem amikor a korábbi. És akkor, lehet, hogy kicsit később, és akkor mondta ez a volt osztálytárs neki, hogy hát azért ezek a tanár, azért szegény tanárok, hogy azért lehetne valamit csinálni. És akkor azt mondta a Magyar Péter, hogy de hát azt az ellenzék szervezi. És hogy akkor ő, hát hogy ő, tehát, és ebből is nekem az derül ki,
0: hogy nem azt mondta, hogy Soros.
2: Igen, hogy ő akkor elhitte a fideszes magyarázatot, hogy nincs is ilyen, hogy csak úgy feláll egy szakma és tüntet, hanem minden egy szervezés eredménye igazából.
1: Meg elhitte azt is, hogy annyiba kerülnek az állami hirdetések, nek a menedzselése, amennyit a Balázsék kértek tőle. Tehát ez, amit te mondtál, Petya, hogy elfogadod ezt a bocsánatkérést azért, mert olyanoktól jön, akik azóta hát a NER lebontásában komoly és jelentős szerepet vállaltak, és ezt egyáltalán nem akarom kétségbe vonni, azt gondolom, hogy a fideszes értelmiségi univerzumban az, hogy a Válasz Online évek óta következetesen megy utána nagyon durva neres sztoriknak, annak igenis volt jelentősége a kormányváltás során. De ugye ezt, amit mondtál, hogy valakinek elfogadni a bocsánatkérését, vagy csökkenteni a morális, és akár fel fog merülni a jogi felelősségét is azért, amilyen szerepet később vállalt, ezt nem fogjuk tudni szerintem ilyen nagyon egyszerűen megúszni. Többek közt, hát nem csak azért, amit most mondtál, Sári, Magyar Péter korábbi anekdotikus, mit szervez az ellenzék, mit nem, hanem például azért, mert 2019 és 22 között ő a Diákhitel Központ vezérigazgatójaként számos olyan balási szerződést írt alá, amikkel kapcsolatban valószínűleg egy komolyabb vizsgálat ugyanolyan túlárazási problémákat állapítana meg, mint a legtöbb másik állami cégnél. Tehát itt ebben a műsorban mondtam én azt, hogy amikor Révész Máriusz azt mondja, hogy szóltunk többször, hogy rohadt drágán dolgozik a Balási, és szóltunk erről a Gulyás Gergely,

0: Tehát 2 milliárd forint az még oké, okay, vagy 1 milliárd forint, amiről a Diákhitel központ kommunikációs szerződései szóltak, az még oké, okay, de 5 milliárd már nem. Tehát hogy ez nem megúszható szerintem az elszámoltatás és a szembenézés. És nem csak szerintem, hanem úgy látom, hogy a miniszterelnök első parlamenti beszéde alapján számukra is, az ő politikai hát közösségüknek, vagy választóiknak ez igen fontosnak tűnik, de ez nem megúszható.
1: Hát csak egy regnáló miniszterelnöknek köt, hogyan van így felelősségre.
0: De nem is biztos, hogy őt felelősségre kell vonni, én nem ezt állítom, csak azt mondom, hogyha így indulunk neki a szembenézésnek, mert ennek a leképezése ez kicsiben, amit én itt a Válasz Online nevét besározó egykori heti válasz munkatársak nál is én érzek, hogy itt egyáltalán nincs megmagyarázva, hogy ezt miért csináltuk, miért csináltuk, és mit érzünk ez,
1: ez jogos, hogy ezt még nem végezték el ezt a munkát.
2: Igen, és hogy szerintem most, hogy egy kicsit így a nem csak társadalom lélektanát, hanem egyáltalán a pszichológiáját nézzük ezeknek a dolgoknak, tehát hogy az áldozatnak azért mégiscsak az kell, hogy az ő sérelme azt el legyen ismerve, és hogy validálva legyen, hogy ez megtörtént, és ilyen értelemben az elkövető, hát igen, az ilyen értelem az elkövető, az ugye azt teheti, hogy leül vele, és mondjuk képletesen, nem szó szerint, és elmagyarázza, hogy mi történt. Tehát teljesen jogos a felvetés. Nem történt meg, csak mondom, hogy
0: itt erről nincs szó.
2: Ennek kéne történni. Én el tudom képzelni egyébként, hogy...
0: Hogy lesz,
2: igen.
0: Hát figyelj, hogy azt ismerve, hogy milyen etikai sztenderdek alapján működik ma a Válasz Online szerkesztősége, szerintem furi lenne, hogyha ez az ügy itt megállna. Én azért várnék ebben az ügyben további írásokat, meg esetleg beszélgetéseket arról. Ennek tényleg nagy hatása volt ennek a cikksorozatnak. Nem azért, mert ők álltak a rendőröket irányító tábornokok helyén, meg Orbán Viktor helyén, hogy azt tudjuk egyébként, később kiderült, hogy Orbán személyesen rendelte el az ökotárs elleni eljárásokat, tehát ez kiderült utána később mindenféle perekből, azt hiszem a TASZ kiperelte utána az aktánkat, és ez kiderült, hogy itt egy személyes elrendelés volt, tehát hogy itt nem növelni akarom az ő felelősségüket, csak azt jelzem, hogy van az a fajta bocsánatkérés, ami a konkrétan megsértett áldozatnak, meg a konkrétan okozott morális, meg egyébként az országnak okozott kárhoz képest, tehát azért több 10 milliárd forintnyi norvég alapos támogatás részben emiatt kuka lett. Tehát, hogy ezt nem tudom, ezt Magyarország ezt nem hívta le, ezt az összeget. Itt hiszem 80 milliárd forintról van szó, amit bukott Magyarország, és nem a civilek, mert ugye az összegnek a nagy része az. De a civil része ennek a dolognak töredéke volt a norvég támogatásnak mindig, sose több, mint 10% szerintem. Tehát itt, haló!
3: Iván vagyok, sziasztok, jó reggelt!
0: Szia!
3: Mindenképpen igazad van, csak eszembe jutott egy párhuzam, és döntsétek el, hogy helyese, hogy Nagy Imre a későbbi tetteivel kért bocsánatot a padlás lesöprési miniszterségért, és ugyanez áll Bajcsi Zsilinszky Endrénél is.
1: Igen, ez a párhuzam az nekem is megfordult a fejemben, mert ugye Bajcsi Zsilinszky az megölt egy parasztpárti politikust, Áhím András még fiatal korában, aztán később a nyilas ellenes mozgalom egyik vezér alakja lett.
3: És miután ugye exponálta magát elég hosszú ideig, mint nyilas ellenes, nem kellett kiállni a bocsánatot kérni. De ettől függetlenül teljesen igaz, hogy én is várnék a bocsinál egy picit többet. Tehát gyakorlatilag ellent mondok magamnak. A másik,
0: jogos, amit mondasz, mert szerintem ugye itt folyamatosan keveredik, mert hogy még el se kezdődött az elszámoltatásban ez a jogi felelősség, a morális felelősség, stb. És ennek több szintje van. Tehát elhiszem azt, amit mondasz, és nem csak a történelmi példák vannak, hanem szerintem Magyar Péter lehet például egy ilyen jelenkori történelmi példa, és hogy van olyan, hogy amikor az ember valamit csinál, az sokkal nagyobb jelentőségű és súlyú, mint egy korábban elkövetett morálisan, vagy jogilag is akár elítélendő valami. Tehát ez egy potenciális iránya ennek a folyamatnak. De

0: ehhez mondjuk azért az kell, hogy nevesítsük azt, aki ezeket a dolgokat csinálta.
1: Mondjuk én a gyilkosságot azért akkor sem bocsájtanám meg, és szerintem az jogilag sem évül el.
2: Hát akkor megint Bajcsi Zsilinszkinál vagyunk. Egyébként visszatérve a nem mentség, senkit nem ment föl, de nem lehetett mással szerződni, mint a Balási cégével. Ezt mindenki tudja.
0: Oké. Csak
2: köszi.
0: Na, igazad van, Iván, nem lehetett mással szerződni, csak azért mondom, hogy azzal kell vigyázni, hogy akkor pontosan mit is akarunk meg kimondani ezzel kapcsolatban, hogy akkor az tehát, hogy akkor ez volt-e itt hivatali visszaélés, vagy nem volt, és hogyha nem volt, akkor miért nem volt, tehát, hogy azért, mert nem lehetett mással szerződni, hát amikor te amikor te hivatalos személy vagy, akkor nem csak azért felelsz, hogy mindent szabályosan csinálj, hanem azért is, hogyha valami bűnöset látsz, akkor szólsz, tehát, hogy a hivatalos személyek és a nem civilek között van egy nagy különbség a feljelentési kötelezettség tekintetében, tehát egy miniszternek van feljelentési kötelezettsége, olyan nincs, hogy a miniszternek szól valaki, hogy néz, szerintem itt van egy bűncselekmény. Ez nagyon büdös ez a dolog, ő meg azt mondja, hogy I don't know, tehát, hogy én mondhatom, te mondhatod, ő nem mondhatja.
3: Hát igen.
0: Ja. Egyébként az érdekes, azt mondtad Sárra, hogy a gyilkosság nem évülne el. Ugye itt, hát ha nem is ettől hangos a sajtó, de azért az elmúlt egy hónapban sokszor hallottam ezt, hogy most mit akartok, Nürnbergi pert akartok? Tényleg, hogy akkor az ország világ szeme előtt is, és hogy én igazából azt hiszem, hogy nem Nürnbergi pert akarok, vagy azt is akarok, mert szeretném azt, hogy ennek a rendszernek a fő bűnösei tényleg feleljenek azért, amit elkövettek, de azt hiszem, hogy a tényleges gyógyuláshoz, meg ahhoz, hogy ez többet ne történjen meg, nem csak egy Nürnbergi perre van szükség, hanem sokkal inkább, beszéltünk már erről itt, egy frankfurti holokauszt perre, vagy frankfurti Auschwitz perszerű eljárásra van szükség, és azért jutott ez eszembe, amit mondtál, Sári, mert ugye a frankfurti holokauszt per volt az, ami egyébként 20 évvel konkrétan 1963-tól 65-ig, tehát 18-20 évvel a holokauszt és az auschwitzi történtek után egy német, egy frankfurti államügyész perbe vont, azt hiszem 20 vagy 22 embert az auschwitzi tábor dolgozói közül, de hogy nem magas rangú vezetőket, hanem őröket és orvosokat és egészségügyi személyeket, és hogy ennek a persorozatnak nagyon komoly hatása volt a német társadalomra a tekintetben, hogy hogyan néztek szembe a II. Világháborúban történtekkel, és az egyik konkrét jogi következménye egyébként az volt, hogy a gyilkosság korábban Németországban 20 év alatt elévült, és emiatt a per miatt utána egy elég komoly vitasorozat során úgy döntött a Bundestag, módosítják a büntető törvénykönyvet, és a gyilkosság nem évül el. Tehát korábban, ezelőtt a pere előtt, 20 év után meg lehetett úszni a gyilkosságot, de amióta ez volt ez a per, azóta nem. Ez csak beugrott erre, amit mondtál. Jó reggelt!
4: Sziasztok! Nekem is egy kérdésem lenne, hogy kinek a lelkén szárad vajon azon négy nyugdíjasnak a halála, akik a választási éjszakáján csalódottságukban öngyilkosok lettek.
0: Mi ezt az adatot nem ismertem.
1: De ez nem tudom, hogy ez egy bizonyított dolog-e, hogy ez megtörtént, mert én nem ilyen
0: ezt tudjuk?
1: Teljesen hiteles hírforrásból erről nem hallottam, csak pletykaként.
4: Az öngyilkosságot tudjuk, és ezért kérdezem, hogy amit kérdeztem, nem ismétlem meg. Köszi, ciao.
1: Hello.
3: Ezt én sem hallottam, őszintén szóval.
1: Én úgy hallottam róla, mint pletyka, de hogy...
0: Figyelj, megígérjük a választ, utána fogunk nézni a következő műsorra, hogy ez igaz-e, és amennyiben igaz, akkor válaszolunk arra a kérdésre, hogy szerintünk kinek a lelkén szárad az ő haláluk. De mondjuk egy öngyilkosságnál azért azt kell, hogy mondjam, anélkül, hogy értenék hozzá, hogy ott általában több faktor...
3: Igen, most olvasok egy cikket, ami azt írja, hogy a nő már betegséggel küzdött, egy idős nő valóban öngyilkos lett a választás korán, de a rokon szerint nem csak a választási eredmény állt a háttérben, hanem súlyos betegség.
0: Tehát, hogy általában olyan több faktor kumulatív hatása jelentkezik, ami miatt az ember úgy érzi,
1: de hogy viszont reagálva a felvetésre az, hogy az a személy, mondjuk ki, hogy körülbelül Rogán Antal vagy Orbán Viktor, aki kitalálta azt, hogy ez legyen a Fidesz főműködés módja, hogy hergelés és gyűlöletkampány és ijesztegetés teljesen valótlanul, azok szerintem nagyon is felelősségre kellene őket vonni, mert elképesztő mérgezést folytattak a társadalmunkban. Most nyilván az öngyilkosság az egy extrém példa, de szerintem mindannyian éreztük a bőrünkön ennek a hatását, akár azok is, akik nem hitték el, csak hát ebben voltak kénytelenek élni.
3: Hát ugye az öngyilkosság hány ember halt meg kórházi fertőzésben, meg hány csecsemő volt ott hónapokig a kórházban a kormány mulasztása miatt, amire aztán Pintér azt volt képes mondani, hogy nem mi szültük őket. Szóval azért hát így lehet itt számolni.
1: Az egészségügy teljes lerohasztása miatt.
0: Igen, ezt mondta a kórházi fertőzésre. Tehát, hogy az egész, meg az egyébként megelőzhető betegségek, megelőzhető halálok tekintetében is, ugye, nagyon rosszul áll Magyarország. Hát, ja. Egyébként ez azt mondta, hogy Rogán Antal találta ki, én nem mentem Rogán Antal, bár ugye érdekes, hogy amióta kormánypárti totumfaktumok is megállnak a független sajtónak és nyilatkozgatnak, például Rogán Antallal, ugye a Telexen is, meg a 444-en is van interjú, ebből a Telexen talál akár vágatlanul is lehet, 25-30 percek keresztül is hallgatni, hogy abban már azt is megtudjuk, hogy hát a legdurvább háborús propaganda AI videókért, az már neki is sok volt, az már ő ja, már
1: azért... Nagyon sajnálom.
0: Igen, de hogy nem felmenteni szeretném, de azért arra felhívnám a figyelmet, hogy ezt, hogy a politikát mindig valamivel szembe mindig valamilyen kiválasztott csoport elleni üldözésre, mindig valamilyen ellenségképre kell alapozni. Ez szerintem egészen a legmagasabb szintről, konkrétan magától Orbán Viktor. Viktortól jön, tehát ugye nem, még egyszer mondom, nem Rogánt mentegettem, nem a feltaláló urat mentegettem ezzel kapcsolatban, de hogy Orbán gyakorlatilag a legelejétől fogva folyamatos ellenségképzésben utazott, és ez ment át egyébként a világpolitikai helyzet szerencsétlen alakulása folytán ebbe a háborús riogatásba, rémhír terjesztésben.
1: De mondtam is, hogy Rogán Antal vesző Orbán Viktoron, és azt gondolom, hogy az Orbán Viktor az ideológus, és a Rogán az meg a megvalósító, kidolgozó részletek.
3: Az ő profétája. Na, egy zenét berakok, aztán utána folytassuk ezt az érdekes diskurzust. A Tilos Rádió hajnali hasadásról maradjatok velünk.
0: Igen, és aki a zene alatt akarja csinálni az 1%-os felajánlását, az tegye meg.
3: Tegye meg.

0: Jó reggelt kívánunk, ez itt a Tilos Rádió hajnali hasadás című műsora. Petya vagyok a pultból, Sári és Bali van velünk. Kiveséztük itt a szembenézés kérdéseit. Azt akartam kérdezni tőletek, hogy mit szóltok, hogy megjelent a Fidesz oldalon is a népi hős, aki szembeszáll a hatalommal, Magyar Péterrel, Havasi Bertalan, aki bátran kiállt és peckesen odaállt a Magyar Péter elé, és jól helyre teszi. Úgy látom, hogy a Fideszes még megmaradt neres média berkekben, ez egy óriási nagy lelkesedést kapott, mivel ugye Orbán Viktor teljesen el van tűnve már hetek óta, ott hagyta a tábort, és akkor ki voltak éhezve valakire, aki oda megy és jól megmondja.
1: Egy igazi rajongója ráadásul, de nekem az a fantáziám, hogy az történt, de lehet, hogy ez már ilyen túl összeesküvés elmélet, koncepció, de hogy az történt, hogy ő adott a Telexnek egy eléggé a választások után egy viszonylag hosszabb interjút, amiben arról beszélt, hogy nem volt olyan jó a kampány, a vége, vagy nem tudom, nem volt olyan jó a kommunikáció, meg hogy ő tudta, hogy veszíteni fognak, már járt az országból, megbeszélt emberekkel. Szóval így
0: és ő csak egy végrehajtó ember volt, és ott se volt. Azt is mondta.
1: Igen, de ő azt hiszem, éppintelen nem volt annyira aktív akkor. Na mindegy, de minden esetre a egész normális arcát mutatta. És akkor én nekem az a fantáziám, hogy akkor így rá lett osztva ez a szerep, hogy most te mondtál valami olyat, amivel egy picit így esetleg kritizálhatod a Fideszt, akkor most menjél oda és trollkodjad szét a Magyar Péter tárlatvezetését. És
2: hát illetve nem is menjél oda, hanem maradjál ott, mert ugye ő ott volt.
0: Bibó Istvánként.
2: Mi megtudtuk tőle, ő hétvégén is bejár a munkahelyére, mert így szokta meg.
0: Ott szokott cigizni.
2: Egész nap ott van, ott dohányzik, ott szivarozgat a teraszon. Én mindig azt hittem, hogy amikor ő eltűnt a nyilvánosságból, hogy idegösszeroppanása volt, és kicsit megbomlott az elméje. De most elszólta magát, most nem, hát most én nem magamtól ezt nem mondanám, de hát az egyik nyilatkozatban benne volt, hogy egy kardiovaszkuláris probléma miatt kellett lemondania. Ugye azt mondta, hogy szembesült, tudja a magyar egészségügynek a izét, állami kórházban látták el a szívinfarktusa után.
0: Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Halló! Sziasztok!
2: Szia!
3: Hello. Lóri vagyok. Hát szia. Szerintem a Havasiban szerintem itt nincs semmi összeesküvés elmélet. Ez az ember teljesen kikészült. Én azt is mondom, itt hőbörök, hogy őt kirúgtak. Ha én így jelennék meg a munkahelyemre, láthatóan, illumináltan, munkaidőn kívül, úgy basznának ki a biztonsági őrök, mint macskát szarni, és még ki is rúgnának. Úgyhogy nem tudom, mit hőbörög itt a Havasi, de szerintem ebben semmi megtervezettség nem volt. Ez teljesen kész volt ez a csávó, ez látszott rajta a felvételeken is. Nézzétek meg a képeket, őt senki nem küldte. Szerintem teljesen ki van, és negyed óra fényt szeretett volna megmutatni, hogy ő is izé. De itt szerintem ebben nem volt. Vagy hogyha ebbe volt valami tudatosság, akkor azt nagyon elmérték. De szerintem nem volt. Ja. Sőt, inkább szánalomra méltó volt az egész produkció.
1: Csak nagyon távol áll a korábbi karakterétől, mert ő egy ilyen nagyon ilyen diplomata, ilyen nem is tudom.
2: Diplomata? Ilyen... Jó, de mármint ha valaki sajtó elhárítói...
1: Hát igen, hogy ilyen nem volt agresszív korábban.
3: Most abba gondoljatok bele, ez megint egy ilyen vulgáris pszichológizálás, hogy ez a Magyar Péter a Fideszen belül egy ilyen focista feleségnek volt titulálva, egy kis hülye gyerek, aki mindig ugat, most meg miniszterelnök lett, jóval alatta volt mondjuk rangsorba ez alatt a Havasi alatt, és ezt feldolgozni rohadt nehéz nekik. Pláne, hogy miket mondtak rá, meg hogy lebecsülték, meg mit tudom én, és ezt is, azt is, ha valaki hosszú éveken keresztül az a feladata, hogy a miniszterelnököt arrogánsan védje mindenféle vélt vagy valós támadásoktól. Szerintem én nem vagyok pszichológus, de én szerintem lehet, hogy ez egy pillanatban elszakad a cérna, és ez a csávó szerintem teljesen kész van.
2: Ja.
3: És szerintem én most nem akarom mondani, hogy milyen szerhatás alatt lehetett, hogy milyen nem, most, de az biztos, hogy nem volt teljesen tiszta. Úgyhogy, és egyébként komolyan mondom, tehát hogyha mondjuk, hogy mondjam, a törvény előtti egyenlőséget nézzük, ő most hőbörök, hogy őt kirúgták, meg ki akarták vezetni. De én azt gondolom, hogy a legtöbb munkahelyen a biztonsági szolgálat, hogyha részegen randalírozik egy munkavállaló munkaidőn kívül, az kivezeti, és még ki is rúgják. Na mindegy, ez csak az én meglátásom. Alapvetően emberileg, meg tök szánalomra méltó, hogy valaki így összeomlik, de azt meg mondjuk ezt meg nem menti föl az alól, amit művelt a 16 év alatt. Na ennyit akartam, csak szevasztok.
2: Köszi. Egyet értek veled. Egyébként inkább szánalmas volt szerintem, mint tökös.
1: Ja nem, semmi tökös nem volt benne, csak el tudom képzelni ezt is, hogy őt küldték oda. Ami a produkció, hát jó, de azért szerintem megbeszélnek egy ilyen produkciót előre.
2: Nem hiszem, hogy ez meg volt beszélve előre, hogy...
0: teljes entrópia van a Fidesz oldalon most, én azt gondolom.
1: Figyelj, én egyébként a miniszteri meghallgatások kapcsán azt láttam, hogy eléggé következetesen ugyanazokat a szövegeket próbálják nyomni a fideszesek, tehát hogy mit tudom én ott a... Szóval, hogy ugyanúgy ilyen kampányüzemmódba próbálják támadni a Tiszát, hogy mit tudom, ilyen adóemelést akar, nem tudom, Hegedűsnek mondta, hogy adóemelésből fogja megcsinálni az egészségügyi reformokat, mert honnan lesz rá a pénz. Tehát, hogy eléggé szerintem én ezt nem tudom elképzelni, hogy egy ilyen meghallgatások előtt ne lettek volna ők behívva, és megmondva, hogy milyen érvekkel próbált visszaverni a szóval érted, azért ez még mindig egy párt, most oké, hogy van szétesés, meg az egész, ez teljesen bizonytalan a jövője, de hogy azért ők felkészülnek egy ilyen meghallgatás előtt, az biztos.
2: Hát, tehát ugye, nem gondolom,
1: hogy szélnek lettek volna itt eresztve ez a sok politikus.
2: Nem, biztos, hogy nem, csak próbálnak felkészülni, csak ugye az elefánt a szobában az Orbán Viktor,
1: hát igen.
2: Aki ugye még a választások előtt is azt mondja, hogy
1: lemond.
2: Parlamenti képviselőként fogok nyugdíjba menni, én leszek az, aki itt vezetem.
1: Hát meg az, hogy lemond, mindig. Hogyha nagyon nagy
2: veszélyes. Meg, hogy lemondok, ha a vereség nagy, de parlamenti képviselőként mindig is itt leszek, és akkor ehhez képest nem, hogy nem mond le, hanem szerintem a legtöbb fideszes értelmiségi, ha még sok olyan van, számára teljesen vállalhatatlan dolgokat mond azzal kapcsolatban, hogy mondjuk miket olvas. Egyébként ez simán lehet, hogy kb. Eljutott erre szintre, hogy a vadhajtásokat, meg a nemzeti sportot olvassa csak, és ezért veszítette mondjuk el a kapcsolatot az úgynevezett valósággal.
0: Jó reggelt! Hogy...
2: Halló!
4: Jó reggelt! Sziasztok! Én Emma vagyok. Egy gyors mondat erejéig lenne, szeretnék hozzáfűzni. Szerintem a Fidesz maga mellé van esmert, tehát hogy senki nem tudja, hogy mit kellene mondani, hanem a betanult séma szerint mennek, amit nyomtak a választások előtt, hogy főnök az kicsekkol, tehát hogy nincs narratív, nincs mire építkezni, csak abba kapaszkodnak, amit csináltak ezelőtt, és ez akkor se jött be. Igen. Én nem látok semmi szervezettséget, tehát itt mindenki olyan szinten kapufán van, hogy öröm nézni, tényleg azt tudom mondani. Főnök kicsekkolt.
0: Ott hagyta a tábort.
2: Azt mondtad, mert az ugrotta volna, hogy maga mellé van esve?
4: Igen.
2: Nagyon jó, ezt még sose hallottam, de találok. Maga mellé van esve.
4: Köszönöm, szép napot nektek, folytassátok.
0: Köszi,
4: hello.
2: Köszi, hello.
0: Mindig igen, megmelengeti a szívem, amikor női betelefonálunk is van.
1: Igen.
2: Na,
1: igen.
2: Tessék. El fogom változtatni a hangomat, majd egyszer is betelefonálunk.
1: Jaj, gyere lágy ruhába. Ez a következő.
2: Igyekszem.
1: On NPC szöveg, amit mondhatsz.
0: Jó reggelt.
5: Sziasztok, én a Vejli vagyok, én csak azt szeretném mondani, hogy azért már ne sajnáljuk őket, mert erre van eddig minden ilyen megtervezett kommunikáció felépítve a Balázsitól, hogy mi most őket könnyezve sajnáljuk.
2: De hát az jól sikerült, az nagy, de sikerült, Vejli, sikerült.
5: Jó, nem
1: de tudom, senki nem sajnálta szerintem.
5: Nem tudom, kettővel ezelőtti betelefonáló a izével, a Havasival kapcsolatban, hát nem sajnálom, törjön is össze, és legyenek lelki betegek, és járjanak életük végéig kezelésre emiatt. Tehát, hogy igen, és legyen. És nem azért, mert kárörvendő vagyok, vagy szóval, hogy
2: azért is.
5: Megérdem, hanem azért, mert megérdemlik, amit ezzel az országgal csináltak. A több százezer ember, akit külföldre üldöztek, akinek tönkretették az életét, a gyerekeinkkel, amit csináltak. Nehogy sajnáljuk őket. Figyeljetek, nekem is van egy ilyen teóriám, már Bozsa, akkor megosztom, ha úgyis betelefonáltam a szombati műsorral kapcsolatban, ott a háztetőn, hogy szerintem a csávó bement így, nem tudom mi még összeszedni a cuccait, bizonyítékot eltüntetni, vagy a franc tudja miért, és megtudta ott, szerintem az házba volt, amikor megtudta, hogy jönnek, és szerintem fölhúzott a tetőre, hogy ne vegyék észre, és elslisztoljon, azt hittem, hogy oda már nem jönnek föl. Nekem ez volt a benyomásom a szituból, amit
6: ez szerintem láttam. Tévútól jársz, szerintem ez egy nagyon halvány, és nem is bajom, mert biztos, hogy annyira sikertelen kísérlet volt a részéről, hogy újra fölrakja magát a Fidesz az Orbán Viktor kommunikációs.
5: Szerinted direkt ment oda?
6: Szerintem teljes mértékben direkt ment oda venni, és szerintem egyáltalán nem elbújni volt. Ment a teraszra, hiszen amikor a kamerák keresztüzében elkezdte sértegetni a miniszterelnököt, abból egyértelműen látszott, hogy neki sok célja lehet ezzel a dolgokkal, de nem az elbújás, tehát hogy nem az, hogy hátat fordított, vagy hátralépett.
5: Jó, szerintem ott a szituba már nem, de szerintem azért ment föl oda, hogy ne találják őt meg a valamelyik folyosón, amikor jöttek be a házba. Nekem ez egy...
1: De otthon nagyon biztonságban lett volna.
5: Ha direkt csinálta, akkor nagyon béna bazd meg, tehát hogy akkor ki kellett...
1: Szerintem ezt a mondatot találni. Kitalálta, hogy okosszál fel öcsi. A lámpavosra.
5: Na jó, de a többit nem találta ki, tehát hogy akkor mondasz egy jó mondatot, de mondjuk lehet, hogy ez egy A vagy B válaszra is kéne készülni, vagy... Na mindegy. Jó, hagyjuk, röhögjünk rajtuk, szerintem röhögjünk.
6: Tovább elmondta utána, hogy bejelentkezett ő az Orbán Viktornál, hogy ő senki másnak nem akar dolgozni, csak Orbán Viktornak. Azt is elmondta, hogy nem a Fidesznek kéne megújulnia, hanem Orbán Viktornak. Tehát ő neki ezzel kapcsolatban agendája és ötletei vannak, hogy ő ez a megújuláshoz. Így van, hogy hogyan tudna ő ehhez hozzájárulni. És ez ügyben ezt gondolta egyébként a vadhajtások vonal, gondolom az úgy beakadt neki, hogy akkor tökösen kell ezt a dolgot csinálni, oda kell akkor mondani, kurucosan, ugye, és akkor ezt így ezért jöttek ki ezek a mondatok a száján. De hát,
5: jó, szóval én túl teljesítő magánakció akkor ezek szerint.
6: Szerintem ez nagyon jó vonal szerintem, tehát hogyha Orbán Viktor Havasi Bertalannal fogja megújítani önmagát, meg minden, akkor afelől nyugodtak lehetünk, hogy itt hatalmas és véreható eredményei lesznek.
1: De egyébként, ami szerintem így érdekes a fideszesek, ugye ezt mindig szerintem mondtuk, hogy...
5: Kiszállok, hagyom és hallgatom.
6: Jó, köszi. Köszi a Vejni.
1: Szóval, hogy amit ugye mindig mondtunk a Fideszről, vagy mondtak mások is a Fideszről, hogy ugye nekik az a stratégiájuk, hogy ez a mindennapot meg kell nyerni, és folyamatosan ilyen győztes pozícióból kell beszélni. Ugye, hogyha valamire nincs válaszuk, akkor ugye az a válasz, hogy ennek utána nézek, erről én nem hallottam, ezt én nem olvastam, ugye Gulyás Gergő ezt olyan sokszor mondta, vagy elkezd támadni, és régen soros hozni, most ukránozni akármi. És hogy igazából én ezt látom, és hogy ez mutatja, hogy ők mennyire tényleg nem jutottak még a nulladik lépésig sem el a szembenézésre, hogy ebből nem tudnak kikeveredni. Tehát, hogy látszik, hogy valószínűleg annyira rettegnek attól, hogy hát önmagába vesztesek, ugye? És ez látszik az arcukon, a testtartásukon, minden nonverbális jelzéseken, de kommunikációs szinten nem bírják elengedni a győztes pozíciót, és ez ugye jelenleg ez a béna agresszióban nyilvánul meg, vagy jó, mondjuk Pintér Sándor azt mondta, hogy vizsgálatot kér maga ellen, de az is ilyen nevetséges, szóval hogy az is arról szól, hogy akkor így ő próbálja kontrollálni a narratívet. Szóval, hogy én ezt látom így a problémának, hogy itt egyszer el kéne engedni ezt a fekete-fehér gondolkodást, hogy győztesnek kell lenni mindig, mert különben megaláznak, és valahogy ennél árnyaltabban gondolkodni, de hát szerintem ez
6: nem csak az nehéz, hogyha 42 meg 8, tehát 50 képviselőd van a parlamentben, amiben 199 képviselő ül, tehát hogy ez azt a súlyt, ami őket ténylegesen megilleti majd a következő hónapok.
1: És ráadásul pont olyanokat ültettek oda, akik az agresszív kommunikációjékről ismert.
0: Jó reggelt!
6: Minusz űr biztos asszony, hogy minusz űr is pár, agresszív. Jó reggelt, szia!
7: Jó reggelt, Pintérhez szeretnék hozzászólni a vizsgálathoz, a vizsgálóbizottság kapcsán, hogy szerintem ott egy nagyon fontos szó van, az pedig a soron kívüliség, hogy Pintér azt mondta, hogy soron kívül szeretne vizsgálatot kérni magával szemben.
6: Mert hogy az elsőket hamar le tudják, vagy miért?
7: Nem, nem. Ennek a hátterében az van, hogy a vizsgálóbizottságban még az ő kádered van. Tehát, hogy a vizsgálóbizottságot, ha ma felállítják, akkor még azok az emberek lesznek benne, tehát ugye ennek van egy protokollja, akiket még ő rakott oda. Tehát még a struktúra még nem állt fel odáig, ez 1000%, tehát olyan helyen dolgozom, hogy ez így van. Tehát, hogy a struktúra nyilván föntről alatt lefelé, tehát, hogy a ma lenne vizsgálóbizottság a belügyminisztériumban, az ex-belügyminiszter úrral szemben, akkor azt a jelenleg még ott dolgozó ő saját emberei kellene, hogy lefolytassák, ez teljesen normális egyébként, hogy így lenne, ha értjük, mire gondolok. Itt semmi másról nincsen szó, csak egyetlen egy szó az, amit ki kell emelni és meg kell hallani, ez az a soron kívüliség. Bocsánat, nagyon szaggatsz.
6: Nem, hát az a kérdésünk, hogy miért gondolod azt, hogy ez egy minisztériumi bizottság lenne, mert hogy itt valójában szerintem, tehát a minimum az az, hogy
7: parlamentális... Ezt nem én gondolom, ezt ő gondolja, bocsánat.
6: Ja, hogy ezt ő gondolja, ja, igen,
7: mert tehát annak mindenképpen le kell mennie, és akkor lenne egy állítás, egy tagadás.
6: Ja, hogy minden fasza volt.
7: Tehát az biztos, hogy át kell, hogy menjen, és akkor azon túl, ha lesz egy felülvizsgálat, vagy egy másik vizsgálóbizottság, akkor ugye az állítja annak az ellenkezőjét, akkor arra is létezett, ez körülbelül nagyon sok idő, és van egy mondásod bent, aki időt nyer, az életet nyer. Tehát ez egy nagyon fontos mondás.
6: Ez a belügyminiszter úr esetében, aki most majd a jól megérdemelt nyugdíjas éveit elkezdi tölteni, az ő esetében az időt nyer, életet nyer, ez mindenképpen értelmezhető. Igen.
7: Abszolút.
6: De én azt hiszem, hogy ez nem lesz ilyen egyszerűen kimozogható egyébként. Másfelől
7: szerintem ez nálam okosabb és pozícióban lévő embereknek is eszébe jutott, hogy meghallották ezt a szót és annak mögöttes tartalmát. Ez az érzésem nyilvánvalóan, de lehet, hogy most is hallgatja, és akkor jön a wow effekt, hogy ja, tényleg ott ez elhangzott, és akkor lehet, hogy várunk még ezzel. És egyébként pontosan elég, hogyha a soron kívüliség nem valósul meg, hanem csak a rendes folyamat, mert addigra már ugye a vizsgálóbizottság meg a tagjai is megfelelő függetlenséggel fognak bírni az objektivitás jegyében.
6: Innen üzenjük a műsorokat is hallgató kormányzati döntéshozóknak, hogy ne dőljenek be ennek a ravasz róka.
7: Tehát látott ő már kutyán gatyát, pontosan tudja, hogy mikor mit kell mondani, tehát borzasztóan dörzsölt, nem ismerek tippelni végkimeneteleket, de az biztos, hogy nem nagyon hagyja el mostantól, vagyis akkor meglátás óta olyan szó a száját, ami ne lenne megtervezve, tehát ő azért okosabb lenni a megdörzsölt.
6: Az biztos, hogy borzasztóan dörzsölt, olyan jól összedörzsölte a tenyerét annak idején 1997-98 környékén, hogy az Orbán kormányok leghosszabban szolgáló minisztere tudott belőle lenni.
7: Ez hihetetlen, és a csendes magányában a kis 100 éves 2002-es S-osztályával, tehát a mainstream...
6: Hát meg a Moszkvicsával, vagy Warburgja van, vagy nem tudom, van egy Warburgja.
1: És az abban is próbálta pozícionálni magát, abban, hogy ő egy becsületes ember, hogy elmondta, hogy nem tudom hány évet tehergépkocsi, nem tudom, vezetőként kezdett dolgozni a BM-ben, és hogy ő nem is akarta várba költözni, szóval hogy nagyon próbálta így
0: leválasztani magát a
1: Fideszről.
7: Vannak ilyenek, tényleg...
0: Jó, hát az a Márki-Zay védte meg.
7: Tessék?
6: Bocs, mondjad? Nem akartunk közbeszólni, csak a késés miatt előbb kezdtünk beszélni, mint ahogy... Mit akartál mondani?
7: Igaziból semmit elmondtam, amit akartam a soron kívüliség kapcsán.
6: Oké, okay. Köszi, hello.
0: Egyébként, aki szerintem azért valamennyire egy ilyen koherensebb kommunikációt folytat a Fideszből, az a Gulyás Gergely, akinek van egy mondása most, ami egy visszatérő, vagy ismételt mondása, hogy Magyar Péter még mindig kampánymódban van, most már kezdjenek el kormányozni, és hogy ne sértegessen itt mindenféle állami hivatalnokot, most már spondja rá, hogy mi volt a múlt, most már foglalkozzanak a jövővel, ami egyébként nem egy teljesen rossz taktika szerintem, mert hogy lehet azért ugyanezt a véleményt hallani, akár ellenzéki szavazók körében is. Tehát én már hallottam ezt, vagy láttam is Facebook posztokban, akik ezt például a Súlyog Tamás elleni, hogy hívják, ott azt ők túl durvának tartják. Ezt nem mondom, hogy ez az ellenzéki szavazók többsége, de egyébként szerintem ez nem egy rossz taktika a Gulyás Gergely részéről. Ezt a domát nyomni.
2: Van egy részt ez a kezdenek már elkormányozni, a másik az, hogy még mindig kampányüzemmódban van, ez ugye arra vonatkozik, hogy a miniszterelnök továbbra is a Facebookon erősen kommunikálva, kommentál, közösségi médiát használ, nem csak ő egyébként, hanem különböző egyéb szereplők is, Ódis Krisztának is vannak azért posztjai, amiket olvasva időnként úgy érzem, hogy ez például nem biztos, hogy meg kellett volna írni. És van a harmadik, hogy elterelni a figyelmet azokról a megnyilvánulásokról, amik a szembenézéssel, igazságtétellel, elszámoltathatósággal kapcsolatosak. Tehát ez három teljesen különböző dolog. Ebből én, mint hát személyesen én azzal tudok egyetérteni, hogy nem biztos, hogy mindent mindig a közösségi médián kell kommentálni. Az, hogy kezdjenek már el kormányozni, hát nézd, a minisztériumok közigazgatási államtitkárai, azok a tegnap este, késő este megjelent magyar közlönybe kerültek megnevezésre, tehát onnantól kezdve tudnak elkezdeni dolgozni. És ahogy az egyik betelefonáló mondta, ezek a struktúrák felülről lefelé fognak változni. Tehát én nem vagyok híve annak, hogy minden világosítót rúgjanak ki a tévétől, és biztos vannak olyan minisztériumi osztályvezetők, főosztályvezetők, akik nagyon tisztességes emberek voltak. Egyébként érdemes megnézni az első külügyminisztériumi teljes állománygyűlésen, amikor bejelenti az új külügyminiszter asszony, hogy milyen változásokat fog bevezetni mondjuk a bejárással vagy a büfébe való leüléssel kapcsolatban. De egész biztos vagyok benne, hogy az állami igazgatás tele van olyan emberrel, akik mondjuk az elmúlt 16 évet nem feltétlenül boldogan élték meg, vagy akkor nem menjünk vissza olyan messzire, mondjuk az elmúlt 4 év, tehát a 22-től tartó, hát kormányzati szempontból kritikán aluli vergődésnek minősíthető tényleg egészen borzalmas időszakot rosszul élték meg. Tehát szerintem egy csomó olyan ember van, aki azt várja, hogy akkor csináljuk egy kicsit másképp a dolgokat, de ez teljesen független az elszámoltathatóságtól, meg az igazságtételtől, meg attól, hogy tehát szerintem ez egy nagyon valós veszély, főleg azért, mert az emberek politikai memóriája rettenetesen rövid, de az enyém is, mindenkié. Tehát, hogy ezekre a sztorikra, hogy mi történt az ökotárs alapítvánnyal, a civilekkel, hogy mi történt az alaptörvény, hogy nyomták át Magyarország alaptörvényét 2011-ben, amit Szájer József az iPad-jén írt, hogy hogyan dőltek itt el nagyon nagy számú társadalmi csoportok életét alapvetően befolyásoló dolgok ebben az országban, azért, mert Orbán Viktor így döntött, vagy úgy döntött. Tehát, hogy ezeket elfelejtjük. Egyszerűen az agyunk nem úgy van húzalozva.
1: Igen.
2: Bocs a monológért, csak azt akarom mondani, hogy szerintem az, hogy kezdjük el nézni, hogy kormányoznak, az egy érthető mondása Gulyás Gergely részéről, meg egy ellenzéki szavazók részéről is, mert ezt várjuk, ezt akartuk, legyen, de ezt ne keverjük már azzal össze, hogy azért Súlyog Tamásnak tök jó, hogy meg van mondva. Hogy a pékbe képzeli azt, hogy most hirtelen rátalált a jogállami szóhasználatra.
0: Vagy a Margazsének.
1: Én is pont ezt a témát akartam felvetni, amit a Petya mondott itt, bár nem Gulyás Gergely kapcsán, hanem az ismerőseim meg a viták kapcsán, hogy én is láttam egyébként ilyen pszichológus posztolókat, akik ugye azt kérik számon a Magyar Péteren, hogy ez ilyen bullyingoló, bántalmazó stílusban kommunikáció, most attól függetlenül, hogy nem sajnálják a Súlyog Tamást konkrétan, de hogy ezt a kommunikációt magunk mögött, ők mondják ők, magunk mögött kéne hagyni, és valahogy jobban, normálisabban kommunikálni, mert ez folytatása a korábbi kommunikációs stílusnak. És én ezen kezdtem el gondolkodni, hogy egyrészt én egyébként ezzel így nem értek egyet olyan értelemben, hogy szerintem nagyon fontos így keménynek lenni, és ehhez az is a része ennek, hogy, hogy hát igen, ezek az emberek sajnos ebből értenek, tehát ők az erőnyelvén értenek, és muszáj neki ezt. És akkor itt ez már nem kicsit elvezet a politikai stratégiához, a pszichológiai működéstől. Tehát lehet, hogy pszichológusként vagy emberileg nem szimpatikus, amikor mondjuk egy idős embert leszólnak, vagy amikor osztályfőnökként beül a Magyar Péter és osztogatja a valakiket, tehát az embereket, de hogyha viszont politikai stratégiaként nézzük, hogy ő most ezt nagyon keményen és nagyon következetesen csinálja, és erőt mutat, az valószínűleg ez az egyetlen dolog, amit tehet. Hogy ne olvadjon el ez az egész, amire egyébként a magyar társadalomnak nagyon hajlama van, és nagyon sok ilyen történet van, ahol nem történt meg akár a rendszerváltás, korábbi rendszerváltás, nem történt meg a szembenézés, és így beolvadtak ezek a figurák, és nagyon károsan hatott a magyar társadalomra, mert mindent olyan elfogadhatóvá tett, és a felelősséghárítást fenntartotta.
6: Csak ugye a legtöbb ember nem konfrontatív. Tehát a legtöbb embernek ezt kínos néznie, hogy valaki egy másik embert, még ha jogosan is, de kioszt. Mert nem így vagyunk beállítva. Tehát a legtöbb ember szereti elfordítani a fejét akkor, amikor valaki mást éppen aláz vagy szíd le. Tehát, hogy ez, amikor azt mondjuk, hogy hát ez méltatlan ez a stílus a miniszterelnökhöz, akkor elfelejtjük azt, hogy az, akit éppen aláz, meg akit szíd le, meg akit oszt, az hogy viselkedett az elmúlt két évben? Tehát szerintem az sokkal méltatlanabb volt a köztársasági elnök.
0: Én szerintem nem méltatlan egyébként. Ő erre kapott mandátumot, igazából ezt erről beszél már évek óta, hogy elszámoltatás lesz tégláról téglára.
6: Maffia kormány, elszámoltatás,
0: tönkretették az országot. Ezzel a kampányal ezt várják el tőle, a szavazóinak szerintem a nagy része az ezt várja tőle.
6: Oké, Petya, csak te nézd magadba, szakmád jogvédő, én szakmám jogvédő, a Sári pedig egy pszichológus, aki átlátja az emberi psziché és lélek rejtelmeit, de a legtöbb ember az nem szeret ilyen kínos szituációkat se nézni, se szereplője lenni, és szeretni ezeket a kínos dolgokat elfelejteni, mert nem szeretni.
0: De szerintem ez a kisebbség. Én azért azt gondolom, hogy a TISZA szavazóknak a 80, mondjuk 90, én nem láttam ilyen adatot, de hogy azért... De azt hiszem, volt ilyen egyébként közben kutatási adat, ami azt mondja, hogy 10-ből 8, hogy mennyi magyar komoly elszámoltatást akar. Hát azért ez, akiről beszélünk, meg akkor Sári beszél, én is ezeket látom, de szerintem az egy kisebbség még mindig, akik ezt gondolják.
6: Az emberek 60%-a, ez a legfontosabb az, hogy 61%-a szerint Orbán Viktornak felelnie kell azért, amit tett. Tehát, hogy amikor elvben felteszik neked ezt a kérdést, hogy akarod-e, hogy a bűnös megbűnhődjön, akkor azt mondod, hogy igen. De amikor nézned kell egy konfrontációt, és nézned kell egy olyan helyzetet, amikor az egyik ember teljesen mindegy, hogy ő mit csinált, feszengve érzi magát, azt a meggyőződésem szerint az emberek többsége nem viseli jól, mert nem így vagyunk beállítva.
0: Hát, jó reggelt!
8: Jó reggelt, fura érzés a többséghez tartozni, én is ahhoz a 61%-hoz tartozom, aki szerint Orbán Viktornak felelni kell.
6: Tessék!
8: De nem tudom, mennyire ismeritek Cseh Tamásnak a Mélyrepülés című hangjátékát, az, amit az egyetlen komolyabb lélegzetű műve, amit nem Bereményivel, hanem Csenge Idénessel együtt alkotott.
6: És abban megboldogult van, hogy a Novák... Csenge Idénessel együtt. Igen, nem ismerem, megmondani van, őszintén.
8: Novák nevű elővezetett, aki kiszabadul az őrszobáról, az mondja a barátainak, hogy jól ott hagytatok megint. És erre azt mondja neki a barátja, most ne ezzel foglalkozzál, ezek tegnapi dolgok.
6: Na igen.
8: Mondja neki. Tehát a magyar értelmiség, mutattam a macskakörmöt, az különösen opportunista és megalkuvó, úgyhogy a nagyon nagy része, úgyhogy én ezen semmiféle módon nem lepődök meg, és amikor erre fölhívják a figyelmét, akkor általában azt gúnyolják ki, aki ezzel szembesíti. Úgyhogy nagyon szépen kérem az úgynevezett magyar értelmiséget, hogy nézzen magába ezek miatt, hiába egyébként.
6: Ez már a második felszólítás, felszólítottuk a döntéshozókat, most az értelmiséget. Remélem a műsor végén a munkásoknak is tudunk valamit mondani.
8: Kicsit olyan vagyok most, mint a 60-as, vagy a 70-es évek, 60-as években volt, azt hiszem, a Dövrőközi Állami Gazdaság nőszervezete felszólítja az Egyesült Államokat, hogy azonnal hagyja a Vietnám bombázását.
6: Így van.
1: Magyarország megtámadja Amerikát.
6: hazafias népfront felszólítja a kapitalistákat.
9: Na, de egyébként csak a...
8: Ennyit szerettem volna hozzáfűzni, további jó lesz kívánok.
1: Köszi. Köszi, hello. Szóval csak azon posztorok védelmében mondom, mert nem tudom, hogy pontosan mit gondolnak, de én azt gondolom, az a sejtésem, hogy ők azt gondolják, hogy ők is benne vannak ebben a 61%-ban, hogy Orbán Viktor legyen felelősségre vonva, csak ők azt mondják, hogy egy politikus, mint aki mintát mutat, az nem beszélhet így nyilvánosság előtt. Tehát ez az ő vélekedés.
6: A pörkölt szakba belehet?
1: Nem, hát gondolom, hogy... De hogy azt mondják, hogy természetesen a bíróság vagy a vizsgálóbizottságok majd végezzék a dolgokat, és legyen meg a megfelelő büntetés, viszont azon a plénumon, ahol mintát mutat akár gyerekeinknek, meg nem tudom ki mindenkinek, ott beszéljen ennél ilyen PC-b módon. Tehát ez szerintem mondjuk inkább ezt képezi a
6: terget. Mondjon le, meg szégyelje magát. Én tényleg azt gondolom, hogy...
1: Nem, én nem értek egyet, csak mondom, hogy szerintem nem azt gondolják, hogy ne legyen felelősségre vonás, hanem arról beszélnek, hogy
0: a stílus.
1: Igen, a stílus.
6: De ennek van egy ilyen nagyon rossz ilyen tiszteljük az idősebbet azért, mert idősebb, illetve tiszteljük az elnök urat azért, mert elnök úr, és ez szerintem nem elválasztható a magyar néplélekben erősen jelenlevő rankorsággal. Tehát, hogy a Súlyog Tamás az elmúlt két évben köztársasági elnökként számtalan olyan dolgot csinált, amik egyáltalán nem voltak méltóak az ő hivatalához. Igyekezett is ezt a nép egyszerű fia vagyok, borsófőzeléket eszek kislábosról, meg kivasalok, 9-kor elkezdek kávézgatni, és a többi, de ezek csak a szimbolikus dolgok. Az igazi, amit igazán számít, az, hogy mit nem csinált meg a nemzet egysége felett őrködő legmagasabb közjogi méltóságként, és ezért kell most felelnie, és ezért végtelenül káros az, amikor ő most megtalálja, tehát tényleg nem érzi, hogy ha ő most jogállamról elkezd pofázni, azzal csak erősíti azt a narratívát, hogy ő az Orbán bábja, tehát eddig nem zavarta, és akkor most meg ő majd ellensúlyt akar, és szerintem ez valami egészen elképesztő.
0: Jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok, megint Lóri vagyok. Hogy nem a pozícióját kell tisztelni, hanem az emberi méltóságát.
6: Így van, de a rankorság az pont arról szól, hogy a pozícióját tisztelik, és nem azt, hogy milyen ember.
3: De nem most a Súlyog Tamásba se, mert mint elnök úr, hát hagyjuk. Már hogy én is elnök úrnak mondtam, pedig az urat ilyen embereknél kiszoktam hagyni, de hát ő is ember.
0: Szerintem nem sértette az emberi méltóságát, hogy a szemébe lett olvasva.
3: Az emberi méltóság ellen van, és ez...
6: Nem, nincs.
3: Nekem annyi kritikám
6: van. Tudod, miért nincs? A nyilvános altudafi ellene? Mert a köztársaság elnökéről beszélünk, és a miniszterelnök kérdezi fel a parlamentbe.
3: Tehát hogy sokkal elegánsabban csinálni. Szerintem ez lehetne humorosabban, ironikusabban, mosolja, tehát nem ezzel most hú, én nem ekkora fájter vagyok.
0: Hát szerintem meg ne vicceljük el ezt a dolgot.
3: Ez lehet, hogy csak az attitűdbeli különbség. Mert lehet,
6: Lóri, ebben nem értünk egyet.
3: A szarkazmus meg az irónia sokkal maróbb nem. is tud lenni, mint ez a tényleg beleállás és kukkancskodás, én ezt így hívom, de lehet, hogy tévedek, de én, tehát, hogy mondjam, itt az árnyalatokon vitatkozunk, szerintem nem a magán a, hogy mondjam, a kritika megfogalmazásán.
6: Hát de lehet, nem egészen szerintem, mert tehát lehet, hogy ez ilyen ízlésbeli dolog, de szerintem az irónia és a humor, amivel egyébként a Tóth Evé kiválóan élt akkor, amikor ráakasztotta ezt a csodálatos Szatyor Fing gúnynevet.
3: Hát az egy nagyon találó megnevezés.
6: Amit aztán ő magára vett, és azt mondta, hogy nem vagyok én Szatyor Fing már. Hát már elnézést, ha az azt mondják rám, hogy Szatyor Fing vagyok, akkor...
0: Szerintem az lett volna egyébként idegen a miniszterelnöktől, hogyha a Szatyor Fingozik. Nem az, hogy egyenesen és irónia nélkül, hanem őszintén egyenesen a szemébe mondva elszámoltat embereket. Szerintem az teljesen egybe illik a miniszterelnöki feladattal.
6: Nem ő volt ironikus, hanem az ironikus, ahogy egyébként fogalmazott is. Tehát az ironikus, amit a Súlyog csinált, meg az elképesztő, amit Súlyog csinált, szerintem humorral sokkal kevésbé lenne ennek súlya, de igazad van, finomság, árnyalatokon vitatkozunk.
3: Akkor a kormányát, vagy az átadás átvételt, hogy szégyeljék magukat, az teljesen oké volt. Engem még egy picit az zavar, bár tudom, hogy minden politikai kommunikáció, meg politikai marketing tankönyvben ezt tanítják, hogy ezerszer el kell ismételni. Engem már a hajam égne kell. De lehet, hogy én átlagnál több politikát folyasztok, de ez a tényleg minden percben a sajtótájékoztatom, minden válaszhoz elmondani a paneleket. Tehát a Magyar Péter kicsit ez a kritikám.
6: Hogy kicsit most már sokat lenne, beszél, szereti a saját hangját.
3: Kicsit de lehet, hogy ez működik. És
1: ezzel egyetértek, hogy meg lehet unni.
6: Amikor hónapon keresztül 6-7 településre elmész, és elmondod ugyanazt a helyi viszonyokra, tehát az úgy nem megy anélkül, ha nem szereted hallani a saját hangodat.
1: Igen.
3: Hát persze, oké. Na jó, mindegy, ez csak én úgy látom, hogy itt árnyalatnyi, meg ízlésbeli viták vannak, nem tartalmi.
6: De azért fontos, amiről beszélünk, mert ez ágyaz meg annak, hogy a magyar közönség, a magyar közvélemény, az vajon mennyire fogja elhinni, vagy lesz a vevő arra a Fidesz érvelésre, fél év múlva, egy év múlva, két év múlva, amikor ezek az eljárások ténylegesen zajlani fognak, hogy ez már senkit sem érdekel, és ez már múlt, és tehát ugye hiába szeretnénk, hogy ez gyorsan történjen, büntető eljárások, ugye a szomszéddal van egy kerítésvitád.
3: Hosszú évekig tartanak, persze.
6: Persze, van a szomszéddal a kerítésvitád elhúzódik 6-8 évig. Egy polgári peres bíróságon. Ha egy büntető ugye a kezdetétől fogva a végéig lemegy 2,5-3 év alatt, akkor azt mondod, hogy fú, de gyors volt. Tehát itt azért sajnos, vagy nem sajnos, de ezek nagyon sokáig el fognak húzódni, és éppen ezért iszonyú fontos, hogy tisztázzuk ezt az elején, hogy itt vannak olyan bűnök, amikkel kapcsolatban akár tetszik ez nekünk, akár nem, ezeket végig kell vinni. Akkor is, hogyha már mindenkinek a könyökén fog kijönni az, hogy micsoda gonosz dolgokat csináltak ezek az elmúlt 16 évben. Mert enélkül nem fog menni.
1: Igen, én is azt gondolom, hogy azt mondja, hogy fel kell vértezni a társadalmat, hogy az egyértelmű határhúzás, meg a keménység, azt úgy el kell viselni, és ki kell bírni, mert csak úgy megy. Tehát, hogyha így felejteni akarunk, az rossz irányba fogja vinni a dolgokat.
3: Ja.
0: Köszi.
3: Jó, hát jó, én értelek, meg értek mindenkit, aki radikálisan akarja, meg azért azokat is értem, akiknek, hogy mondjam, tehát, hogy ugye ez egy nagyon hosszú kampányidőszak volt, több éves, tehát mind a két oldalról, és én azt is megértem, akik már ebbe bele van fásulva, és hogy egy picit sok az, és ezt a Magyar Péter se hagyta abba, hogy a politikát beviszik az arcunkba, és egyszerűen nem tudunk elszaladni előle. És én mivel ilyen függő vagyok, tehát engem annyira nem zavar. De van olyan ember, akinek most már sok, és szeretem ebből a mókuskerékből kitörni, és nem hát nagyon akkor... tud. Tehát, hogy
6: kapcsolja ki, kérem, kapcsolja ki.
3: Hogy mi produktív, mi nem, és a tartalmában nincs vita. Csak hogy oké, egyszer elmondtam, le kell mondani a köztársasági elnöknek, most már a magyar is rájött, hogy már május 31-ig nem mondja. Vagy elmondtam 5-ször, de nem kell minden nap elmondani, mert tudjuk az álláspontját.
6: Nem kell minden nap meghallgatni.
3: Tessék?
6: Nem kell minden nap meghallgatni.
3: Hát jó, nem kell minden nap meghallgatni, de nem nagyon tudod elkerülni.
0: Hát azért ez nem olyan, mint az óriás plakát kampány a Fidesz idején. Tehát...
6: Nem, szerintem ebben nincs igazad, Lóri, mert amit nem tudsz elkerülni, az egymás mellé kirakott 12 háborús kék plakát a
3: nyugszár. Tehát erről szó sincs. Tehát, hogy ne kezdjük el azt, hogy mert ők mit csináltak, meg hogy mi azt tetszett.
0: Nem, én ne kezdjük.
3: De hogy szerintem ez lehet, hogy egy naivitás. De szerintem a politikai kultúra megváltozása az is, hogy nem abban a formában toljuk a pofát, nem abban a formában tolja, de hogy az embereknek. És mindig ezzel a példával jönnek, ez szerintem egy kicsit álságos. Valami van benne, de ez álságos, meg társadalmi helyzet függő, hogy például Svájcban nem tudják ki a miniszterelnök, meg Belgiumban, meg teljesen jól el vannak enélkül. Nyilván Magyarországon ez nem így működik, nem tudom. Tehát, hogy ezek, most itt hangosan gondolkodom, tehát nem tudok ezekre megoldásokat, csak hogy felvetődnek ezek a dolgok, és hogy én így empátiával érteni vélem, ha valakinek ez már sok. És ja, nem azért sok, mert ő nem gondolja, okay, hogy itt valami probléma lenne, meg ennek a végére kéne menni, hanem az, hogy az idegrendszert, ez nagyon terheli.
0: Ja. Köszi, jó. Hello.
1: Köszi, hello.
2: Köszi, hello. Azért ezek nem pusmériák, tehát a 12 kék plakáton a háború szó egymás mellett, meg az, hogy együtt teszik tönkre az országot, meg a Soros arca a villamoson, az push média, mert ha éppen utazni akarsz azon a villamoson, nem tudsz más csinálni, mint oda föllépsz és rálépsz. Az, hogy a közösségi médián ki mit tol, hát kövesd ki, hogyha sok, vagy ne kapcsolod be a tévédet annyira, vagy nehézé. Az meg, hogy Belgiumban ki tudja, hogy a miniszterelnök kicsora vagy nem, az egy érdekes kérdés, főleg úgy, hogy Belgium azon kevés európai országok egyik, ahol speciál szavazni kötelező, meg különben megbüntetnek, és 85% fölött van a részvétel pont ezért. Tehát, hogy ezek a politikai kultúra megváltoztatása az nem megy egyik percről a másikra. Én nekem speciál elég lenne, hogyha most arra koncentrálnánk, hogy akik azt csinálták, amit azok ne aludhassanak nyugodtan, és ne ússzák meg. A többi az majd jön. Szerintem.
0: Ja. Ja, és hát ez az elszámoltatás, ez nem csak egy jogi elszámoltatás, hanem politikai is. És ezt is tudomásul kéne venni, hogy ez nem ebből áll, hogy oké, akkor indítsák meg a pereket, meg a jogi eljárásokat, és akkor ezzel le van tudva. Hanem én szerintem ez is a része ennek, amit a Magyar Péter csinál, hogy ott ülnek a kormánytagok, és szembesíti, vagy ott ül a Súlyok Tamás, és szembesíti ezzel. És szerintem ezt itt nagyon sok ember ezt elvárta 16 év után, hogy ez legyen, ez történjen meg. Értem, hogy van egy kisebbség, akit ez zavar, de van, akit meg nagyon is, hogy el, és szerintem ezt tudatosan csinálja Magyar Péter, hogy ezt a gyakorlatilag ezt a választási ígéretét beteljesíti. Ami pedig a számokat illeti, hát nem úgy néz ki, hogy ez nem jött volna be a Tiszának, ez a kemény stílus, mert hogy a Tisza szavazóbázis a jelenlegi felmérések szerint jelenleg is nő, a Fideszé meg csökken elég erősen, amit azért nem lehet csak és kizárólag a győztes kompenzáció jelenségével magyarázni, hanem tényleg arról van szó, hogy nagyon sok embernek tetszik az a kemény stílus, amit hát, Tisza
2: volt. Egyrészt, másrészt nagyon sok ember most szembesül ezzel először, tehát hogy ez a közmédia irányváltása, és az, hogy kicsit másképp nincs tények, nincs a közmédiában az, ami eddig volt, az szerintem sok százezer, de az viszont... is lehet, hogy több milliós nagyságrendű magyarnak most leesik a tantusz, hogy itt...
0: Meg egy dolgot azért hozzátennék, hogy ettől függetlenül viszont az is egy jogos elvárás szerintem, hogy azért el kell kezdeni kormányozni is, és hogy hogyan fog muzsikálni ez a kormányzás, az azért nem mindegy. Tehát, hogy azért itt lesz egy...

0: Márton.
1: Márton, bocsánat, hát szerintem lehet, hogy tudunk. Ahogy Lakner mondta, nem az én gondolatom, Lakner mondta a tavaszi szélben. Tudunk-e jobb országgyűlési képviselőket elképzelni, mint Németh Szilárd? De igen, igazad van.
0: Mondhatok egy kis színest itt a végére?
1: Légy szíves.
0: Utána néztem Szent Király Alexandra Wikipédia oldalának, majd utána Szalai, nem tudom kimondani a nevét, Kristófnak. Egyébként eredeti neve Szalai Kristóf volt, csak felvette az anyukája nevét, hogy nemesibb hangzású legyen a neve.
1: A Boborjánt.
0: Boborjánt. Na, hogy kezdjétek el, hogy Alexandra 38 éves, míg Kristóf 55.
1: Hoppácska. Hát én azt tudom mondani, hogy Kristóf jól tartja magát, Alexandrát egy kicsit idősebbnek néztem. De ez egy annyira borzasztóan szexista és ageista megjegyzés volt egyszerre, hogy ezzel tényleg két boxot ki...
0: Jól néz ki, ez nem szerettem a stílusát, vagy ezt a szerepet, ahogy Karácsony Gergő nagyon elegánsan mondta, mert ő nem alázós, hogy nem akarja megbántani emberi méltóságába, de hát az a szerep, amit ráosztottak a Szandira, az hát sajnos a szörnyű. Szóval, hogy egyébként csinosnak mondható. Én inkább ilyen másik oldalról szexistaként azt mondom, hogy milyen ügyes ez a Kristóf, hogy egy ilyen fiatal nőt sikerült.
1: Kurva ügyes, tényleg a saját cégével kötött Tom idejű miniszterként mindenféle beszerzési szerződéseket. Tényleg ügyes. De ugye a Kurt Grüni értelembe véve is ügyes. Ez a kiosztotta ránk a szerepet erről a Répási jut eszembe, most jött velem szembe valahol, hogy tegnap volt a születésnapja, és kirakta az önéletrajzát, és hát ugye az, hogy Fidesz, az nem annyira szerepel benne. Tehát, hogy ez megvan? Ezt nézzetek utána, mindenki olvassa el a Répási Robinak az önéletrajzát, amiből kiderül, hogy ő ügyvéd, és ugye már a családja is mindenki ügyvéd volt, és ő is egyébként 94 óta ügyvéd.
2: És ott se volt.
1: És egyébként nem volt ott, de amikor ott volt, akkor emberi jogokkal foglalkozott, meg az ilyen kegyelmi osztályán dolgozott, meg ilyen jogszabályra.
2: Pedig ugye a konkrét Norvég...
1: Egyébként most szívesen lenne újra ügyvéd.
2: Norvég ügyben azért, ha jól emlékszem, neki is egy igen komoly szerepe volt adnak idején.
1: Ez nem a Rétvári volt?
2: Szerintem nem csak, hanem ő is szerintem. De már lehet, hogy rosszul emlékszek, mert hogy emlékeztetni kellett magam, ez is mindig 13 éve volt?
1: A heti válaszcikk, amiről beszéltünk.
2: Igen, tehát hogy azért nem is csoda, volt, hogy az ember annyira nem emlékszik rá. Tehát egy baromi hosszú időszak volt ez a 16 év. Ez is egy tanulság. Na, de lejárt a műsoridőnk, úgyhogy ez volt a hajnali hasadás. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Sziasztok!
0: Sziasztok! Köszi!
3: A Tilos Rádió hírei következnek.

Harmat és Bíborka nagyon gondosak, ügyesen kikeltették az első fiókát. Olvasható Pertő Zsolt abonyi polgármester április végi Facebook bejegyzésében. Hosszú út vezetett idáig. Országos viszonylatban elmondható, hogy népszerű madaraink igen korán hazajöttek. A gólya pár március 24-én rakta le első tojását, 33-34 napos költési idővel számolva április 27-e tájára lehetett várni az első fióka érkezését. Több évtizedes korábbi fészküket a tél viszontagságai semmisítették meg, ezért szakemberek építettek számukra újat és biztonságosat a pingvines óvoda kéményére. A fészek kiállta a próbát, a gólyapár tetszését is elnyerte. 4 tojás lapult benne, így hamarosan már nem csak 3-an lesznek, írta meg a sokszínű vidék. Az Internet Matters felmérte, hatékony-e a tavaly júliusi a gyermekek online biztonságát védő, a felnőtt tartalmak hozzáférését életkori szűréshez kötő brit törvény. Több mint 1000 9-16 éves gyereket és szüleiket kérdezték meg. Zömük úgy tapasztalta, könnyű becsapni a játékoldalak, közösségi média platformok és egyéb szolgáltatások.

0: Sziasztok! A megtervezett valóságot hallgatjátok a Tilos Rádióban. Én Zsuzsi vagyok, és itt van velem Fuchs Máté, műsorvezetőtársam. És amit most hallhattatok zenét, ez Barta Márknak volt, az Ensemble in the Limbo című zenei performance, ami még korábban a Merlinben hangzott el, ezt azt hiszem, hogy 2 éve volt, és most ennek az előadás sorozatnak lesz egy új része, egészen pontosan az Enter the Limbo, ami most csütörtökön az Arzenál Technoklubban lesz este 8:45-kor, még egyébként kaphatók jegyek is. És erről az előadásról fogunk beszélgetni, pár szót azért mondok róla. Barta Márk zeneszerzőnek ugye a térspecifikus elektronikus zenei előadása, és ezen az alkalmon Cuhorka Emese táncos koreográfussal dolgozik együtt. Itt vannak mind a ketten velünk most. Velük fogunk beszélgetni. És a Limbóról, ahogy hallottátok is, annyit kell tudni, hogy tehát sokat többet is fogtok tudni, de hogy ez egy nagyon lassú, meditatív performance, és most az Arzenálban egyébként 10 zenész és 10 táncos fog közreműködni. Az Arzenálnak egyébként egy ilyen nagyon izgalmas, industriális tere van, tehát egyébként technóbulik szoktak ott lenni, úgyhogy ez most egy eléggé egyedi előadás, ezt nem tudom, hogy volt-e már korábban ilyen, de hogy ez egy teljesen más műfaj, ami most oda kerül. És a sorozatról még annyit, hogy ez ugye ez a Ensemble in Limbo sorozat, és hát mindig teljesen új helyszínen, új közreműködőkkel jön létre, és igazából a zene, a tér és a mozgás kapcsolatát vizsgálja egészen ilyen experimentális eszközökkel. Úgyhogy itt van velünk Emese és Márk, úgyhogy köszi, hogy eljöttetek, és hát ti azért már régóta ismeritek egymást, voltak közös együttműködéseitek még sok évre visszamenőleg. Most hogy találtatok újra egymásra ebben az előadásban?
1: Sziasztok, és köszi a meghívást, köszi a lehetőséget. Egy apró kiegészítés, amivel pont be is szegvélyezünk a kérdésre való válaszhoz, hogy eddig nekem az Ensemble in Limbo zenei projektemnek alapvetően egy zenei természete volt. Tehát ez egy kifejezetten koncert formátumban, vagy hát annak egy ilyen installatív formátumában volt látható a megnyilvánulása, és az Emesével ez a közelmű együttműködés, ez alapvetően pont abból az igényből született, hogy elkezdtem ugye, elkezdett érdekelni az, hogy ezt a zenei formátumot hogyan lehet még jobban kiterjeszteni, és a mozgás, vagy a mozgással való foglalkozás egy újabb állomásaként van az, hogy ez az Ensemble in Limbo most ki, egy zenei természetű projekt kinyílik egy még ilyen multidisziplinálisabb spektrumba. Egyébként Emesével most pont itt az adás előtt beszéltük, hogy 10 éve ismerjük egymást szerintem kb.
2: Mondtam, hogy te jobban tudod ezeket.
1: 10 éve volt, ha jól emlékszem, vagy 11 környéke. Tehát 2015-16-ban a Hoodworks-nek, a Hoodadri kortárstánc csapatának volt a Grace nevű előadása. És ha jól emlékszem, akkor egészen addig azért a Hoodworks nem annyira dolgozott elektronikus zenével. És talán én voltam az egyik első, ha nem a legelső, aki így kifejezetten elektronikus zenét hozott, de lehet, hogy tévedek.
2: Igen, Mizsei Zoltánnal dolgoztunk előtte, és ő énekhanggal dolgozott velünk, igen. Ja, én emlékszem, akkor Márkra ott ült a stúdióban egy jól elszigetelt sarokban, a lehetőleg a legsötétebb sarokban, és ott így berendezte magának a kis kütyüjeit, és föl sem nézett kb. A próbáról, szóval egy nagyon titokzatos figurája volt az összes próbának, mert így el lehetett felejteni, hogy csak így a zene az így van, de hogy így honnan jön, azt így nem tudjuk.
1: Ja, úgyhogy ott indult, ugye én abban egy alkalmazott zeneszerzői poziban voltam, és ez egy szerintem egészen jó sikerült előadás lett.
2: Igen, nagyon. Én nekem az egyik kedvencem.
1: Aminek köszönhetően elég sokat utaztunk külföldön is, meg elég sokat játszottuk. Hát szerintem kb. Nem tudom, egy pár évvel ezelőtt volt az utolsó budapesti előadás.
0: Hogy nem emlékszem a Grace-re egyébként. Igen. Az egy, a trélere is egy ilyen nagyon-nagyon ösztöni, nagyon egy ilyen vagány előadás volt, én nekem nagyon-nagyon tetszett, egy elképesztő zsigeri élményt adott.
1: Abszolút. És amúgy egyébként vicces, hogy milyen utat teszünk meg, mert végül is most is valami hasonlóba fogunk, vagy egy ilyen nagyon nyers állapotot keresünk ebben az Ensemble, pontosabban Entering the Limbo állomásában az Ensemble Limbo projektnek, ami, ahogy mondtad is a felvezetőben is, nagyon köszi, ugye eddig egy sokkal ilyen statikusabb, kontemplatívabb zenei környezetet, meg egy figyelmet próbáltam ezekkel a performanszokkal keresgélni, és most ennek a csütörtöki előadásnak ez a rituálé félig meddig idézőjelben, illetve egy ilyen sokkal felfokozottabb, intenzívebb, nyersebb állapot kutatása a zene, illetve a mozgás eszközeivel, ez most abszolút témánk, és ez ilyen szempontból egy újdonság. És vicces, hogy pont egy ilyen 10 éves ciklusában újra visszatértünk egy hasonló, csak egy teljesen másik kontextusban.
3: Kicsit meséltek még arra, azért most mondtatok pár dolgot, hogy az atmoszféráról, akár azt, hogy így most inkább a kreatív készítői oldalt mondtátok, hogy a néző mire számíthat, hogy miben érkezik?
2: Igen, mi egy decentralizált térben gondolkozunk, ahol a harmadik partnernek van elismerve a néző, aki oda belép egy élményért. Tehát szeretnénk, hogyha ő is döntéseivel, vagy a saját fantázia világával, vagy az érzelmeivel saját szabad utat járhatna be ez alatt a másfél óra alatt. És erre minden eszközünkkel igyekszünk teret adni nekik.
1: Igen, illetve szerintem egy ilyen még kijebb zoomolva, mert szerintem mi már tök sokat tudunk, vagy hát különböző mennyi, de hogy nagyon sokat beszéltünk erről a projektről, de hogy alapvetően ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy, általában az Ensemble Limbo projektekben is, de a most csütörtök előadásban is, hogy van valamilyen érdekes tér, ami számunkra izgalmas volt, valahogyan mi kitalálunk abban egy helyzetet, amiben a résztvevők, a nézők lehetnek, jellemzően ezek nem a frontális helyzetek, ahogy az MSZ is mondta, hanem jelen esetben is a tér különböző pontjain lehet átcsorogni, ücsörögni, tehát ez egy ilyen kicsit ilyen installáció, meg egy ilyen szabadabban kezelt térszerkezet. És,
3: örültetnek és várjátok, hogy az emberek megmozdulnak. És
1: sőt, igen, erre biztatni igen. fogjuk őket abszolút. Mm-hmm. Igen. Nekünk ez tök fontos, igen. hogy egy ilyen kevésbé kötött rendszer. Az is például fontos, hogy nem szeretnénk, hogy kifejezetten egy ilyen pontos pillanatban elinduljon az előadás, hogy na, akkor mostantól kezdve koncert vagy performance van, hanem eleve egy olyan térbe lépnek be a nézők, ahol már valami, egy állapot, egy folyamat történik. És akkor ezek után fognak találkozni zenészekkel, jelen esetben ugye táncosokkal, vagyis mozgó performerekkel, és közben valamilyen elektronikus zene is szól, most nagyon leegyszerűsítve. Tehát, hogy ez egy ilyen zenés...
2: Igen, de ezt mégsem formainak érzem, hogy akkor lehet szabadon jönni menni, hanem inkább nekem ez fontos, hogy érzelmileg lehessen jönni menni nézőként. És hogyha ehhez az kell, hogy arrébb menjél, akkor arrébb mehetsz, tehát inkább így közelíteni meg. De nem, semmiképpen nem egy kiállítás, hanem ez egy belső utazás, amihez a te odaadásod is szükséges.
3: És hogy mennyire, tehát egyrészt, amiről csomószor fölmerül, amikor arról van szó, hogy lehet mozogni egy térben, és ott interaktálni kvázi, vagy nem interaktálni, de hogy valamilyen módon azért kilépni ebből a pusztán ilyen passzív megfigyelő pozícióból, akkor az emberek többségének így kicsit így összeszorul a nyomra, hogy akkor most részt kell vennem, hozzá fognak érni, meg fognak szólítani. Ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy ha ez így van, hogy lehet mozogni, akkor ez, nekem az szokott lenni, hogy akkor így akkor lemaradok valamiről, itt valahol vagyok, és
2: Igen. Nekem ez ami lenyűgöző a színházban, hogy nem fogják satúba a fejemet, mint egy moziban. És itt is én ezt élvezem, hogy úgy van felnőttként kezelve minden felnőtt, vagy gyerekként, aki érkezik a nézőként, hogy te döntésed, és valamiről lemaradsz, mint az életben is, tehát hogy nem tudsz befogadni mindent, hanem a saját fonaladat követed, és valamiért arra fordítod a fejed, valamiért elfordítod, és ezek ugyanolyan kérdések, amik neked segítik ezt a saját utazásodat, hogy miért azt nézem, amit nézek, miért azzal tudok menni, amivel megyek. Miért? Igen.
1: Igen. A saját eszköztáramat ismerve például én mondjuk úgy tudom motiválni a nézőket arra, hogy mozogjanak. Egyébként én az a néző vagyok, aki rettenetesen utálja, vagy nem utálom, de nagyon nehezen tudok, pláne, hogyha előre mondják, hogy igen, ez egy bevonós előadás lesz, akkor richtig a legutolsó sorra fogok beülni, amíg nem tudom, hogy az interakció természete az milyen, mert Isten tudja, hogy én most éppen milyen lábbal keltem aznap. De mondjuk engem egy koncertlátogatóként az mondjuk nagyon tud motiválni arra, hogy felálljak, ha mondjuk egy olyan zenei közeg van, ahol ha egy picit is elfordítom a fejemet, akkor teljesen mást hallok. Ugye jellemzően az ilyen drónzenei világ, ami az ilyen nagyon lassan hömpölygő, statikus, hosszan kitartott akkordokkal operáló zenei világ, ami engem rendkívül érdekel, és ebben a projektben is nagyon sok hasonló eszközt használok, vagy ilyen idő struktúrával dolgozok, amik nagyon lassú, lassan kibontakozó folyamatok. Nagyon izgalmas, ahogy különösen az ilyen mély regiszterekben lévő hangszereknek a hangja, akár élőben, akár elektronikus módon megszólaltatva, a tér különböző pontjain teljesen máshogy hallhatóak. És hogy ez ettől nekem már pusztán az, hogy forgatom a fejemet egy koncerten, mert az is egy tökéletes élményt ad, pláne, hogyha még lehetőségem is van elmenni, mondjuk ugyanezt meghallgatni a sarokban, ugyanezt meghallgatni mondjuk 3 centire a hangszertől, ami egy ilyen indirekt módja annak, hogy a nézőket egy kicsikét alfele noszogassuk, hogy nyugodtan hallgass meg 16 féle helyszínről. És akkor ugye itt még egy szintet lépve, ugye 10 zenészünk lesz, ebből jelenleg csütörtökön 2 ütőhangszeres és 8 fúvós. A ütőhangszeresek azért egy ponton le fognak ülni a dobszerkó mögé, és ők nem nagyon fognak mozogni, de akkor legalább ugye ahhoz képest be tudom lőni, hogy mennyire szeretnék közel lenni nézőként egy dobhoz. Viszont a 8 fúvós, trombitások, harsonások, szaxofon és basszusklarinét, ők folyamatosan mozognak a térben. És az is tök izgi lehet, akár egy nézőként, hogy mondjuk valakit kiszúrsz magadnak, és nyomába eredsz, mert mondjuk az a hangszer érdekes. Ez elképzelhető, ez benne lesz a játék szabályok, vagy a házi rendben, hogy nyugodtan sétálj, tehát.
0: És mi lesz a táncosoknak a szerepet is, vagy hogy vesztek?
3: Csak egy beszúró, egy rövid kérdés, hogy ezek ki lesznek hangosítva, vagy akusztikusan fognak szólni ezek?
1: Is. Alapvetően abban bízom, hogy az akusztikus hangja a hangszereknek megcsinálja ezt az élményt. Viszont minden hangszeren lesz rádiós mikrofon, és lehetőségem van ezzel játszani. Alapvetően nem erre építek. Tehát, hogy azt szeretném, hogy ez akusztikus, és amit én játszok elektronikus zene, az pedig összeolvadjon azzal, amit játszanak a hangszeresek. De megvan rá a lehetőségem, szerintem én atmoszféraként hozzá fogom keverni, de alapvetően akusztikus minőségében szeretném, hogy jelen legyenek a térben.
0: Csak az emesét akartam, mert neked el kell majd menned egy fél úton sajnos, de hogy 10 táncos is lesz a 10 zenész mellett, és erről egy picit tudsz mesélni, hogy ott mi fog történni, csak hogy nem lelőve az előadás, meg nem spoilerezve, csak...
2: Jó, akkor várját kell gondolnom. Igen, és egyébként pont hozzájuk megyek próbálni, tiszta próbálunk a Jurányiban ma. Tehát nagyon szerettem volna, hogy ez a 10 ember, ez különböző helyről érkezzen, különböző háttérrel és különböző szakmai tapasztalattal legyen egy térbe zárva. És az is nagyon közös víziónk volt, hogy nem szerettünk volna nagyon elmosni a határt, hogy fény, zenészek, táncosok, és akkor most megjönnek a táncosok, és innentől ez egy tánc előadás, hanem szerettünk volna ezt a 3 elemet, a teret, a zenészeket, a táncosokat és fénytér, nem, akkor 4, ezt így egyenrangúan kezelni. És nekem ez az, ami nagyon, nagyon tetszik ebben a projektben általában. A zene alárendelődik a táncnak, vagy sok kritikus például, én nagyon sokat szoktam dolgozni a darabjaimban a zenén, a zeneszerzővel, de arról úgy nem igazán jeleznek vissza a kritikában, hogy így pontosan ott milyen hatásmechanizmusok mentén, hova volt csavarva az ember, ami nekem viszont ilyen nagyon fontos tényező. És itt azt tetszik, hogy itt ez a felelősség, ez teljesen a Márki. Megkérdeztem, hogy akkor a zenén is így együtt dolgozunk, és mondta, nem. Tehát, hogy ez az ő világa, és az én világom pedig a mozgás világa, hogy hogyan tudom, amire én vágyom, hogy megteremteni, ne egy zenei vizualizáció legyen, ne egy hogy mondják ezt ilyen képregényben, egy ilyen alámondás mozgással, vagy hanem hogy ezek ilyen hasonló állapotokat jelölő mozgások legyenek, mint amik a zenében vannak, vagy azt, ami a zenében állandó, azt nagyon finoman hogyan tudja elcsűrni, elcsavarni valami másféle érzelmi állapot felé. Szóval inkább, most mégis úgy érzem, mintha valami zenét csinálnék, csak mozgáson keresztül, és azzal osztanám, vagy erősíteném a Márknak a világát, vagy tekerném.
0: Mi ez az érzelmi állapot egyébként, ami nektek a limbóhoz kötődik? Meg ez a lassúság, ami...
2: Nekem ez egyszerre nagyon távolságtartó és nagyon érzelmes zenei világ, és ez között én eléggé nagyon szeretek. Igen. Aha. Hát nekem nagyon közel van az, hogy ez a két szélső pont megvan, és e között vagyok húzgálva, nekem az tud egy ilyen libabőrös hátborzongató katartikus élmény lenni nézőként. Aha.
1: Abszolút, igen. Plusz egy. Illetve nekem még az hozzácsapódik, ha az érzelmi világát kutatom, ami nekem egy hosszú ideig nem annyira tudatos volt, de most ugye én Stockholmban tanulok a Zeneakadémián, és ott első éves mester szakos zeneszerző hallgató vagyok, és már lassan elkanyarodtam a mesterdiploma szakdoli projektemre, és ennek a kutatásnak a központjában a veszteség élmény, illetve különböző kultúrák, zenei kultúrák kapcsolata ezzel a veszteség élménnyel. Ez egy hatalmas, nyilván egy borzalmasan nagy topik, minél többet olvasok róla, annál nagyobb homályban érzem magam. És ebben keresem azt, hogy mi az, ami mi tud ebben nekem a személyes hangom lenni. Nekem van egy ilyen személyes történetem, amivel elég sokat foglalkoztam az elmúlt 7-8 évben személyes szinten, és mostanában kezdett megérni azt, hogy ezt valamilyen szinten a művészet eszközébe is be tudjam csatornázni, nem feltétlen kifejezetten ilyen terápiás, vagy ilyen önterápiás célzattal, hanem inkább csak azt keresve, hogy hogyan tudnak ezek a történetek jelen lenni, vagy valamilyen szinten meghatározni azt az alkotói proceszt, ami egyébként engem meghatároz, és nyilván közben visszatekintve, hogy minél tudatosabban válik ez a kutatás, annál inkább visszanézve az eddigi munkáimat látom, hogy ez mindig is jelen volt, csak nem volt annyira artikulálva. Szóval ilyen szempontból nekem a limbóban egy ilyen veszteségélménykeresés is van, ami persze nyilván nem is véletlen, hiszen a limbo eleve egy ilyen átmeneti állapot, hogyha most azt nézzük, hogy mindennek az ilyen eredeti konnotációja, hogy a purgatóriumnak a szinonimája kvázi vallásos kontextusban, meg ugyanilyen módon az is szinte véletlen, de persze utólag visszagondolva talán nem, hogy mondjuk az a hangszerelés, amivel dolgozunk, ugye mozgó fúvósok és dobosok, éppenséggel egy ilyen funeral marching bandnek is lehetne a hangszerelés, ami szinte nem volt tudatos, de hogy ezek ilyen utólag mindig összeáll, hogy ja, hát valószínűleg ez is közrejátszhatott. Szóval, hogy ja, van egy ilyen olvasata is számomra, vagy egy ilyen érzelmi dimenziója ennek a projektnek.
0: És ebben ti így össze tudtok hangolódni? Mert ugye ez neked egy nagyon személyes, élmény, és nem tudom, hogy mennyire lehet ez kapcsolódni kívülről, úgy, hogy mégis benne vagy az alkotásban, vagy ez nem feltétlenül szükséges ehhez, hanem mindenki behozza azt, ami neki van. Vagy hogy működik
2: hát
0: ez?
2: Hát leghitelesebben azt tudom behozni, ami nekem van. Nekem az ilyen gyászélményem nagymamámmal az egy csodálatos élmény volt, de hát ez mindenkinek iszonyatosan személyes, hogy milyen ilyen élményei vannak. Ehhez kapcsolódóan a gyász és a limbó, mint egy ilyen átmeneti állapot,
4: ez nehéz beleásni
0: ebben. Egyébként hallgatva, tehát ugye így tehát hogy ez szerintem nagyon, mindenkinek nagyon más, amit fog ez alatt ebben átélni, tehát hogy mondj.
3: És igazából én úgy tudnék rákapcsolódni erre a kérdésre, mert én is írogattam itt magamnak, hogy igazából én még arra lennék kíváncsi, hogy hallgatóként, hogy tulajdonképpen ez a fajta élmény, ez így mi az, amire vártok, amit szántatok, mit fog okozni hallgatóban, nézőben. Tehát, hogy mire kell készülni, hogy ez egy ilyen energetizáló, vitalizáló dolog, ez inkább kontemplatív dolog, ez inkább egy meditatív dolog, vagy hogy mi az, ami idézőben ez, most nem kell mindenki ilyen célelvűnek lenni, mire jó ez, de hogy igazából, hogy így, amikor ebben részt veszünk, akkor hallgatóként, nézőként, akkor így mire törekedtek, hogy mi az, ami kijöjjön belőlünk?
2: Hát én nagyon szeretek érezni dolgokat, és én azért járok mindenféle kulturális programra, hogy történjen velem valami érzelmileg. Úgyhogy én nekem ez egy nagyon otthonos terep, és nagyon szeretem, főleg azt szeretem, hogy olyan helyre visznek, amit én nem tudnék így megformálni, számomra ismeretlen, és mégis ismerős. És azt gondolom, hogy mivel én ezekkel a vágyakkal ülök be, ezért rejtettem, ezek munkálkodnak bennem is, hogy egy olyan világot megalkossak, amiben jó ez az otthonosság és az idegenségérzés is egyszerre jelen van.
1: Amúgy ez tök érdekes, mert egy régebbi beszélgetésünk, egy ilyen teljesen casual beszélgetésünk jutott eszembe erről, amikor ugyanezt mondtad, hogy neked az a mércéd csomószor előadásoknál, hogy egyszerűen képes-e ráthatni, vagy valamilyen bizonyos falat át tud-e törni az adott előadás, legyen az tánc előadás, vagy nem tudom, színházi, és nekem ez teljesen nagyon megmaradt, és nagyon sokat gondolkodtam ezen, hogy számtalanszor ülök be kortárs zenei performanszokra, és iszonyatosan távolinak érzem, de ugyanez akár táncelődésnál is, hogy nagyon ilyen elidegenítő nagyon elidegenítő tud lenni, akár egy black box miatt, vagy amiatt, hogy nem tudom, valahogy nehéz, vagy ez talán ilyen korszellem, hogy nehéz kapcsolódni dolgokhoz, hogy az ember tényleg ilyen kinkes ervesen keresi, hogy hogyan tud valamihez egyáltalán érzelmileg viszonyulni. És bár ez lehet, hogy nagyon ilyen, nem tudom, közhelyes, de hogy így hatni szeretnénk a nézőkre, hogy valami ott történjen, és hogy a mi eszközeink, azok, az én eszközeim azok többnyire zenei eszközök, az MSE eszközei azok a mozgásban manifestálódnak, de hogy most itt pontosan nem tudnám rátenni az ujjamat, hogy ezt szeretném, hogy érezzék, hanem hogy valami ott átűsse ezt a falat, valami történjen velük, egy utazás, nem tudom, hogy az mi. Engem például az egészen biztos, hogy egyre kevésbé történik velem valami olyan koncerteken, ahol nincs valamilyen akusztikusan keltett hang. Ez most én nagyon béna, de hogy ideje azt érzem, pláne, hogy elektronikus zenét tanultam, én teljesen kikanyarodtam ebből az ilyen laptop zenéből, most ez ilyen nagyon derogáló, de valahogy nagyon, egyre nehezebben találtam meg magamat nézőként azokban a helyzetekben, ahol valaki akár egy modulárt vagy egy laptopot gyurmázik, és a hangszorokból kijön valami hang. Nagyon, nagyon, nagyon ritkán tudtam azzal úgy igazán kapcsolódni és menni. Egyre inkább jobban érdekelt, hogy mondjuk odarak valaki elém egy hangszert, ami ott a húrok, nem tudom, rezegnek, és tényleg ilyen fizikai események történnek velem. Szóval, összefoglalva, hogy valami történjen a nézőkkel.
2: Igen, meg hogy ne gondolkozzak, hogy valahogy én azt is nagyon szeretem, hogyha végre nem kell gondolkozni. Tehát, hogy
0: valami... De ez a táncból, vagy nem tudom, ez nekem egyébként... Csak így nekem bejött az élmény, hogy pont amiről így beszéltek, tehát nekem pont amikor láttam korábban néhány ilyen Hoodworks-os előadásodat, ott volt az, hogy így egyrészt volt az, hogy úristen, mit kezdek ezzel, aztán volt egy pont, amikor én ezt úgy éltem meg, hogy na jó, akkor én most így hátradőlök, és hagyom, hogy így jöjjön, és hasson, és kész, és így kikapcsolok mindenféle gondolkodást, hogy akkor ez most mi vagy, nem tudom, és elképesztő zsigeri élményt okozott. Tehát, hogy nekem nagyon érdekes volt ez, mert nem gondoltam, hogy ilyen a kortárs tánc az annyira így egyáltalán nem értek egyrészt, másrészt meg nem tudtam befogadóként, hogy ezt hogy kell, hogy kell ott, nem tudom, benne lenni, és akkor tényleg volt ez a pont, amikor ez a hátradőlés, és akkor most okay, nem tudom érezni valamit, és elképesztő erős érzéseket adott, és pont egyébként a Hoodworks-nél ez volt, ami nekem mondjuk már túl sok volt, de hogy ez a fajta ösztönösség, ez egyébként elképesztő ilyen felszabadító hatása is volt. Tehát, hogy én úgy jöttem ki, egy ilyen megtisztulás, hogy nem is tudom, tényleg ez nehéz így elmondani, de hogy egy ilyen nagyon-nagyon ilyen átütő erejű valami volt, és pont a mozgás, meg a meg így ezek a hatások által. Szóval, hogy néha lehet, hogy meg se tudjuk fogalmazni egyébként, hogy mit keresünk ott, meg hogy mit fog kiváltani, de egyszerűen csak így zsigerileg, fizikailag érzi az ember.
3: Én azért most még, mielőtt neked elkindultam, és ez még azért erre akartam ráfűzni, hogy most beszélgetünk két ilyen nonverbális művészeti ágról, de azért mégis én arra kérnélek, hogy egy kicsit még mesélj arról, hogy ez mozgásban, táncművészetileg mi ez? Mert arra még nem mondtál, hogy képzeljük el. Hallgattuk ugye a műsor elején a High Tide-ot, ami egy drónzene, tehát hogy is mondjam, szóval nem üti ki a ritmus szekció, ugye azokat a tánclépéseket, amikre így az ember gondolna, hogy erre könnyen lehet, hogy egy tangót ropni. Most direkt nagyon ilyen lemegyek a nullába a kérdésre, de hogy milyen típusú mozgást írd le kicsit, kérlek szépen, próbáld meg nekünk elmesélni, meg a hallgatóknak így vizualizálni kell, mi, hogy ez egy ilyen exotikus valami, vagy bármi.
2: Igen. De jó nehezet kérdeztél, tehát igen, azért csináljuk meg, mert ezt nem lehet elmondani, de én most megyek egy próbára, ahol instrukciókat fogok mondani, hogy kialakuljon az a világ, amit te majd utána megnézel, és teljesen egyértelmű lesz, hogy ezt csinálják a térben ezek az emberek. Amikor a márka, mi erről beszéltünk, nekem nagyon kevés elég, és nekem elkezdenek a fejembe képek kialakulni, mozgások, saját belső világok, mozgásnak a tempója, külalakok, ugyanúgy a jelmezt is nekem nagyon fontos, vagy hát minden nyilván, mint látvány, kik ezek az emberek. Nagyon örültem, hogy az Arzenálba lett végül helyszínünk, és azt éreztem, hogy nagyon sokat ad hozzá, hogyha a helyszínnek a kultúrájára reflektálva beemeljük ezeket a karaktereket, akik ugyanolyan transz vágyjal és elbizonytalanodás, lebegés vágyjal érkeznek egy szórakozó helyre, hogy valamin átmenjenek, valamin keresztül menjenek és elveszítsék a saját hétköznapi problémájukat, egójukat, azt, amit így magukról gondolnak, felöltöznek valami jelmezbe, csak azért, hogy menjen egy nagyon monoton zene, amin keresztül átmossák magukat a hétköznapi szarságokon. És én ezt szeretném használni ebben a térben a táncosokkal és a zenével. És ami meg még az én sajátosságom, hogy nem igénylem soha, hogy legyen. Nagyon szeretek zenére táncolni, de nem igénylem. Hallottalak téged is itt az adás előtt, hogy ütöttél ilyen ritmusokat random beszélgetéstől függetlenül. És ez sok embernek van, és én az a tippem, hogyha most mindenkit megkérdezik, mindenkinek lenne egy ilyen én, akiben, hogy valójában bennünk nincsen csend, csak amikor meditálunk, akkor és sikerül elérni ezt az állapotot, de amúgy bennünk folyamatosan ritmusok, de ez lehet, hogy nem most akkor, most konkrétan mindenki dobos, csak hogy valami dobál, és valami megy benned, és annak találsz különböző formát, lehet valaki beszédben, lehet valaki inkább rátesz valamit a fülére, hogy biztonságban érezze magát, tehát hogy nagyon közeli és ösztönös viszonyunk van a ritmussal, ezért ez szerintem egy nagyon ritmusos előadás lesz, annak ellenére, hogy nem úgy fog megjelenni, mint egy klasszik popzenében.
3: Nem egy hedvengelő 2-4-re ízadva doboló.
0: Mondjuk jó az a kontraszt is tényleg, hogy az Arzenál, ahol tényleg ezek a vágtázó ritmusok vannak egyébként, meg tényleg a veretés, mert az tényleg az a klasszik technoklub. Abszolút. És akkor egy ilyen teljes kontraszt, hogy a belassulás és a befele figyelés.
2: Igen, de érzelmileg azért nem kontraszt, mert érzelmileg meg nagyon egyre vágyunk.
0: Igen,
2: vagy
0: igen.
2: Hát én szeretném azt hinni, hogy egyre vágyunk.
0: Igen, az jó az átmosás szó. Igen. Meg igen, egyébként abszolút, tehát hogy hatásában meg nagyon, nagyon hasonló is tud lenni.
3: Meg ezt kapcsolód ez a párhuzamossághoz, hogy miközben az ember így, én csomószor érzem azt, hogy belülről arra vágyom, hogy lelassuljak, de közben meg így nem tudom, így igen, ahogy ez tök érdekes ez a megfigyelésed, hogy közben meg igazából mozgásban, meg így az ember, nem tudom, igen, tehát hogy így a túlmozgás felé megyek el, amiközben nyugodni akarok, és ez igen, tehát ezt szerintem tökül reflektálni erre, és azt gondolom, hogy ez most, ha jól értem, akkor erre próbáltok megteremteni a lehetőséget. És szerintem nagyon rég volt zene, tehát aki később kapcsolódott, az lehet, hogy nem annyira tudja élni, hogy miről is beszélgetünk, meg közben lehet, és tudsz majd közben menni, igen. De hogy Márk segíts, légy szíves, hogy mit rakjunk be? Mondj valamit.
1: Mutatom.
3: Mutatod?
1: Ezt
3: okay.
1: Itt kérlek szépen. Tim Hackertől kérlek, tedd be a This Life című.
2: Számkérés.
1: Világhírű slápopslákert.
3: Jó, hát a címe, bocs, kebét.
1: This Life, This Life. Tim Hackertől, aki hát, nagyszerű kultikus, mondom, elektronikus zenész.
3: Lehet, hogy mégse?
0: Nincs meg.
3: Hát, de csak megvan. It's life. 2018-as.
1: Azaz, pontosan.
0: És akkor elmesélt közben el is engedjük.
2: További nagyon jó beszélgetés, meg napot mindenkinek.
0: Köszi.
2: Sziasztok.
0: Hello. Szia.

0: És itt is vagyunk a megtervezett valóságban. Barta Márk maradt itt velünk a műsor második felére. Az Entering the Limbo című projekt kapcsán beszélgettünk, ami most csütörtökön lesz az Arzenálban, és egy nagyon meditatív, nagyon izgalmas élmény lesz a Technoklubnak az industriális terében. A Cuhorka Emese volt még a vendégünk, de neki közben el kellett menni pont a próbára, úgyhogy picit az előadásról beszélgettünk a műsor első felében. Egyébként még kaphatók jegyek, úgyhogy aki szeretne csütörtökön menni, akkor hajrá, még van egy pár jegy, úgyhogy nézzétek meg, nagyon izgalmas élmény lesz, tényleg egy elképesztő helyszín is.
1: És jó, bocs, csak...
0: Na, semmi.
1: Azt szeretném csak mondani, hogy mondasz a zenéről valamit, Márk, ez most
0: igen,
1: nem...
0: Igen,
2: ja. Igen, Tim Hacker 2018-as albumáról szólt az első nóta. Én nagyon bírom az ő zenét, ő egy ilyen nagyon meghatározó kísérleti elektronikus zenei arc, megkerülhetetlen a munkássága, és a zenei világ, amiben ő mozog, az nagyon közel van hozzám. Ő esztétikailag is, meg olyan praktikus szempontból, ahogy ezeket a hajlításokat, glisszandókat szinte minden mostani zenéjében hallható, és ez nekem különösen egyrészt egyszerűen csak így szeretem, másrészt meg a zenei kutatás, amiről korábban félig meddig már volt szó, abban nekem egy ilyen centrális elem ez a hajlítás, ami többek között abban is ilyen, ugye félig meddig beszél, vagy említettem, hogy ezt, hogy egy ilyen veszteség tematikájú kutatást csinálok most Stockholmban, és ott az egyik, vagy több papír, amit olvastam, említi, hogy nagyon sok zenei kultúrának ezek a siratók hogyan jelennek meg így a veszteséggel való zenei kultúrájukban, és hogy ezek a sirató énekeknek ez a állandó hajlítása hogyan lesz egy ilyen központi eleme a zenei motivumoknak.
0: Fú, ez izgalmas.
2: Ja, ugye? És ugye miatt egyébként, tehát ez megint egy olyan dolog, ami már olyan régóta foglalkoztat, és nagyon szeretek vele pusztán ilyen esztétikai megfontolásból a zenében dolgozni, és akkor utólag így még egy értelmet, vagy egy ilyen másik dimenzióban még logikusabb, hogy ez engem miért érdekelt ennyire, vagy egy jobban megértem, hogy vajon miért viszonyulok ehhez. És visszatérve az előző nótára, hogy igen, Tim Hacker munkásságában is nagyon sok ez a... Nagyon gyakran fellelhetőek ezek az ilyen hajlítások, glisszandók, meg ilyen csavarodások.
1: És meg tudod fogalmazni, vagy hogy miért lehet ez, hogy a hajlításnak van köze így a gyászhoz? Vagy?
2: Hát valószínűleg nagyon sok egyéb ilyen, nem tudom, pszichológiai, vagy hogy hogyan hat ránk bizonyos dallamok, bizonyos zenei lépések, de most egyelőre engem, ami nagyon megfogott, az, amit mondtam is, hogy a sírató énekek, amik nagyon glisszandó, hangsúlyos dallammotívumok, tehát egy-egy hang köz, egy lépés köz nem ilyen gridszerű, tehát hogy nem lépcsőzetesen, hanem mint hogy az ember is sír, ugye ilyen folyamatos hát hajlítások.
1: Tudsz mondani még olyan példát, amit hallgattál? Csak egy kicsit ilyen, amire be lehet hallgatni, hogy
2: hát most szerintem amiket én erről inkább olvastam, mint hallgattam, vagy hát ilyen nagyon poros felvételeket találtam, nem tudnék most így említeni, mert nincs szerző, ezek ilyen random folklór cuccok.
0: De ugye ez nagyon izgalmas, hogy tehát ugyanaz, ami tényleg a folklórban, tehát a sírató, amikor az asszonyok ugye a sírató énekeket éneklik, tehát hogy van egy ilyen párhuzam is akár nem tudom, az alapjaiban, mondjuk az elektronikus zenében, ezekben a hajlításokban. Tehát hogy ugyanazt a hatást tudja kiváltani valahogy.
2: Ezt én mondom. Ezen a ponton ez egyet, nem tudom, hogy azon, hogy én nagyjából fél éve kezdtem el olvasgatni ebben a témában, és egyáltalán nem vagyok semmilyen szinten se még otthonos, tehát nekem ugye ezt a munkát jövő ilyenkor kell elkészítsem, a mester diplomaszakdolgozatomat. Most egyelőre a témák felkutatásánál vagyok, és azt érzem, hogy minden egyes elolvasott anyaggal egyre nagyobbra nő a téma, és valószínűleg a nyár folyamán, nyár végén kell egy olyan újabb irányt vegyek, hogy elkezdem ezeket szűkíteni és így rátenni a kezemet, és ez a glisszandó téma, tehát sirató, glisszandó, hogyan jelenik meg az elektronikus zenében, hogyan tudok én ebből egy alkotói, mondjuk eszköztárat létrehozni, vagy alkotói Vocabulary, ugye, hogy mondja magyar, fél éve vagyok Stockholmban, nem tudom. Igen, kialakítani. Ez egy potenciális kifutása ennek a kutatásnak, de van még, nem tudom, 6 ilyen téma, ami fölmerült.
1: Amúgy egyébként ilyen filozófiai ismeretelmeti szempontból egyébként ez nekem az egy picit ilyen ellentmondásos, hogy a digitális zenében hogy tud lenni hajlítás, mert ugye, ugye az átmenetesség, az a, tehát a digitális zene ugye az, az nem folyamatos, tehát hogy ugye akármennyire is finom a mintavétel, ugye az nem, nem az, mint az akusztikus, de ez csak ilyen feltételezés most egy ilyen laikusként.
2: Ugye... Hát onnantól kezdve, hogy ugye hangszóró lefordítja neked, az ugye egy rezgés, tehát ugye a membrán ugye az meg rezegteti ott a levegő.
1: De miért a rezgés már kitölti a mintavételezésben lévő, akármilyen ritka és apró lyukokat is?
2: Hát abszolút, már mint hogy a rezgés az egy fizikai, tehát hogy onnantól kezdve az egy fizikai fenomena ilyen szempontból, de csak hogy kikanyarodjak, vagy kibújjak a filozófiai nyomásból, ugye én alapvetően elektroakusztikus zenét tanulok, tehát engem pont az érdekel, hogy tud elektronikus zene és akusztikus zene találkozni. Tehát ilyen szempontból akusztikusan keltett hangok is jelen vannak a térben. Tehát indiferens, hogy a filozófiai általad felvetett kérdés jelen van-e, hála az égnek vannak akusztikus hangszerek, amik megoldják ezt a problémát.
1: Közben jött egy kérdés a cseten.
0: No.
2: Oh, yeah.
1: Azt kérdezi tőled, hogy a Katonában van egy Requiem című előadás, azt ismered-e, és hogy szerinte érdekes, hogy most van egy nagy antigyász a levegőben is pont, wow. És hogy két ilyen előadás is színpadra kerül a gyászról, meg a halálról, mint a Requiem, meg de szerint a tiétek is, ami most megy.
2: Izgi, nem, azon, hogy tényleg azért napi szinten kín vagyok Svédországban, szóval ennyire sajnos nem követtem, de nagyon köszönöm az ajánlatot. Beillesztem a legközelebbi látogatásom programjába. Annyit azért kiegészítésképpen, hogy ez azért nem a gyászról vagy a halálról szól. Tehát ez az Enszemüli Limbo projekt nekem, ez kicsit így ilyen, hát a legkomolyabban vett side projektem. Ehhez képest azért, amivel most ott kint foglalkozom, az nyilván nagyon sok átfedés van, de az egy ezzel inkább párhuzamosan futó kutatási projekt, és nyilván amit tudok, azt belecsatornázok ebbe az Ensemble in Limbo projektbe is, de szóval ezek azért inkább így párhuzamosan léteznek egymással. Tehát mondjuk a kutatásom annak nem ez az egyértelmű zenei megnyilvánulása, hanem ez az egyik olyan projekt, amivel foglalkozok. És ennek az egyik praktikus oka az például, hogy az Ensemble in Limbo nagyjából évente vagy két évente egy ilyen projektre van nekem energiám. Tehát ez iszonyatos mennyiségű szervezést igényel. Ez kvázi nullából szoktam elkezdeni létrehozni, tehát nem, ezek nem felkérések, hanem nekem lesz egy ilyen agymenésem, mint ahogy 3 évvel ezelőtt, hogy mondjuk a Kiscelli Múzeumnak a templom terében én szeretnék valamit csinálni. És mindig az, hogy van egy tér, ami nagyon inspiráló, és akkor oda hozzá elkezdem kitalálni, hogy milyen hangszeres seket szeretnék, nagyjából milyen tér formátumban jönne létre ez a performance. És utána, amikor már elkezd ez alakulni, nagyon sokat segítettem benne a Jazzaj nevű zenei szervező csapat, akikkel igazából, hát kvált az első, egyik első Ensemble in Limbót az ő velük való együttműködés hozta létre, és nagyon sokáig, de még ebben a koncertben is nagyon sokat segítettek, de eddig kb. Velük azért együtt ment az agyalás, de hogy ez nagyon egy ilyen nem tudom, DIY projekt ilyen szempontból, ami volt, hogy 0 forintból valósult meg, most az a nagy szerencsénk, hogy a FESPCU pályázatát sikerült megkapjam erre tavaly, és ezért tudunk most egy kicsit több részevővel dolgozni, de alapvetően a teljes támogatás arra megy, hogy kifizessük a technikát, a helyszínbérlést, a részevőket, De ja, tehát hogy visszatérve, ez iszonyatosan mennyiségű operatív szervezést igényel, és aztán nyilván a kreatív részre az, amire utoljára marad, nem tudom, 10%-nyi energiám.
0: És maga az, tehát ez egy zeneszerzői folyamat? Vagy hogyan a zene
2: létre? Tök érdekes, mert például pont az, amit Stockholmban most csinálok, amióta felvettek, az ennek az ellenkezője kvázi, ott egy éve fejlesztek egy nagyon-nagyon megfontolt, ilyen nagyon pontosan kimért zenei anyagot. És azt egy pár hete mutattam be, az első éves nagy mutatásom, vagy prezentációm. Ezzel tényleg kvázi egy évet foglalkoztam, majdhogy nem napi szinten, volt egy félreraktam, és az is ugye a process része, hogy kicsit meglevegőztetem. De ott lépésről lépésre csak az anyag zenei és ilyen filozófiai vagy ilyen kutatásbeli aspektusaival foglalkoztam, és minden kreatív energiám az ebbe lett becsatornázva. Az Ensemble Limbo projekt ezzel szemben elképesztő mennyiségű ilyen operatív szervezés, majd lesz ugye hát ma és holnap egy-egy próbanapunk, ahol azok az ötletek, amiket papírra vetettünk, azokról kiderül, hogy működnek vagy nem. Tehát valahol egy nagyon-nagyon ellenkező folyamat, ahol nem az van, hogy kitalálok valamit, kipróbálom, behívom a zenészt, nézzük meg, működik-e, nem tudom, hanem egy ötlet, vagy két ötlet, ami vagy működik, vagy nem.
0: De ez teljes improvizáció közben? Vagy
2: ez valahol az impro, impro, valahol az impro és a kompozíció közt, tehát inkább az van, hogy van egy rendszer, nevezetesen mondjuk egy skála, illetve folyamatok vagy ívek, amiket én minél pontosabban próbálok megfogalmazni és papírra vetni, de ezeket igazából a zenészek többnyire szabadon interpretálva valósítják meg, töltik meg a saját aktuális megélésükkel. Úgyhogy, és ez is nagyon fontos része, vagy ez, tehát igazából erről szól magát az Ensemble Limbo projekt, hogy hogyan tudom ezt az ilyen nagyon szűk keresztmetszetét az impro, a vezetett improvizációnak és kompozíciónak megtalálni, ahol a résztvevők hát az aznapi, nem tudom, éppen hangulatuknak fényében valósítják meg ezeket a egyébként viszonylag szabadon megfogalmazott zenei rendszereket.
1: Kicsit még visszacsatolva a csetes kommentre. Aha. Egyébként mondtad korábban, hogy megtapasztaltad, hogy milyen az, amikor valamit csinálsz, és akkor annak lesz egy aktualitás, vagy van becsatornázható energia. És ez szerintem tök fontos egyébként, hogy így azt így, vagy nekem az nagyon megtetszett ebben a üzenetben, hogy oké, most ez a mostani projekt, ez nem pont erről szól, de nyilván, hogy milyen energiákat hoznak be a zenészek, meg te, meg a nézők, meg a résztvevők. Szerintem az tök fontos, hogy most éppen mibe van mondjuk a társadalom, és hogy alapvetően most elég sokszor szó van arról, hogy a közéletben, hogy most egy gyász folyamat történik, vagy traumafeldolgozás történik, és hogy ezt én maximálisan így élem meg, a 12-e óta egyfétában ebben vagyok, hogy igazából itt most mindent kell még feldolgozni meg. Ja, és hogy egyébként, hogyha van egy ilyen közös rezgés, akkor szerintem tökre meg fog jelenni, és ebben hiszek abban, hogy így, ha összekerül egy csapatember egy helyre, és egy közösségé válik akár csak egy pillanatnyilag, akkor is megtörténik ez a dolog, hogy így ki felszínekelődnek azok az energiák, amiben egyébként így feszülnek bennünk. Úgyhogy...
2: Ja. Erről azt, hogy pontosan miért a gyász, igen, nyilván van egy ilyen hazai kontextus ennek. Ezen felül azt hirtelen nem tudnám, vagy azt arra nem biztos, hogy van egy jó válaszom, hogy most miért lett talán a hazai kontextuson kívül egy nagyon fontos téma, de az mindenképp eszembe jut róla, amiről korábban is beszéltünk, hogy mit szeretnénk a nézőkkel, hogy valamit érezzenek, és hogy én ezt abszolút látom egyébként így a kortárs művészeti világban, hogy egyre nehezebb dolgokhoz kapcsolódni, minden elidegenít, és tényleg tűzzel vassal próbálnak az alkotók valamilyen fonalat adni a nézőknek, hogy hogyan tudunk ebben a tényleg ilyen közhelyes, zajos világban valami személyes, vagy valami

0: És például elnézve mondjuk a Velencei Biennálénak a idei meg tavalyi programját, meg egyébként az a zenei szcéna, amit én követek, egyre inkább az ilyen reneszánsz és korai barokk zenei történeti időszak, meg a még korábbi zenei példák, amik elkezdtek nagyon központivá lenni, és például az, hogy alternatív hangolások, meg a és most erről nyilván nagyon sokat, tehát hogy itt megnyílik egy teljesen másik dimenzió, amiről nagyon sokat tudnék, mert szintén ugye ez a kutatási témámnak az egyik alapvetése, hogy kilépni ebből a egyenletes temperálásból, amiből a nyugati-európai zene egy pár száz éve beállt, és most ezt újra felfedezi, persze nyilván ennek is van egy 100 éves múltja, de hogy most egyre inkább trendibb lett ebben az ilyen kortárs kísérleti elektronikus zenében is kilépni abból a rendszerből, ami ez az egyenletes hangolás, és régi, letűnt korok, antik görög, meg akár a reneszánszkori hangulások egyre inkább központba kerülnek elektronikus zenében, és ami még érdekesebb, hogy konkrétan azt a tavalyi Velencei Biennálénak a programját kurálta a Katerina Barbieri, aki egyébként ugyanott tanult, ahol én is tanulok most Stockholmban, és ott amellett, tehát hogy egyrészt ilyen antik hangulású modulár szinti zenék, meg ilyen reneszánsz misék egymás után, ami szerintem ilyen elképesztő párosítás, és nagyon sokat mond el arról szerintem, hogy hol keressük azt, amihez tudunk kapcsolódni, és szerintem tök izgi, hogy engem ez most nagyon inspirál, mert én is nagyon tudok ezzel a egyrészt ezzel a zenei korral menni, meg tökre értem, hogy egyre inkább ilyen távolabbi példákat keresünk, hogy minél jobban ki tudjunk lépni ebből a, nem tudom, elidegenedett.
1: Mondjuk ez, hogyha nem mondod, nekem eszembe nem jutott volna tényleg, hogy most akár a reneszánsz vagy a barokba keressem ezeknek a hangzásoknak a gyökereit.
0: Ja.
1: Tehát nyilván egy ilyen laikusként azt így nem feltétlenül veszed észre, csak ez nagyon érdekes, amit mondasz, hogy tényleg, hogy ahogy mindig ugye a kultúrában is ugye visszanyúlunk sokszor így inspirálódni, hogy ahogy nem gondoltam volna, hogy elektronikus zenében is ilyen messzire akár.
0: Abszolút, meg hát persze ennek 20. században nagy történelme volt, ahol ezek a kötöttségek elkezdtek felbomlani, és akkor a mikrotonális zene az elkezdett nyilván az ilyen távoli kultúrák népzenéjéből elsősorban, aztán meg ebből ez lett így a nagy kortárs zene egyik ilyen fő állítása, hogy ki kell lépni, vagy hát bizonyos iskolákon belül természetesen. Szóval azért ez nem egy novum, de az, hogy ez most megint egy nagy gellert kapott, és tényleg bárhova néz az ember, vagy lehet, hogy ez nyilván az én érdeklődésemről is elmond sok mindent, hogy én ezt látom mindenhol, aztán persze lehet, hogy csak azért, mert bizonyos helyekre nézek, de ja, tehát hogy ennek most van egy nagy trendje, ez határozott.
2: Hát meg, hogy igazából amióta nem tudom, van poszkonest elméletek vannak.
0: Abszolút,
2: nem
0: tudom, ezek kéz a kéz.
2: Igazából minden az európai kultúra hegemóniáját bármilyen módon megkérdező, vagy bontó, vagy kritizáló.
0: Hát ja, ezért van, hogy trendi, de persze vannak a trendnek is pozitív aspektusai.
2: Ja. Egyébként nem akkor, vagy ilyet nem tudsz mondani, ilyen példát, meg lehet, hogy akkor kikeresném addig a záráshoz.
0: Hát amúgy, amiket külön, igen, hallgassunk Ellen Arkbrót, ő mondjuk egy kortárs példa, és pont az ilyen hangolásoknak a nagy pioneer-e. Ellen Arkbró mondjuk Music for Organ and Brass, már csak azért is, mert ugye mi is most fogunk sokat érezésekkel fúvni,
2: ez egy teljes lemez, és akkor ebből van...
0: Bármit rányom, szerintem eléggé önazonos az összes opusz.
2: Ezzel fogunk elköszönni majd. Még egyszer elmondjuk az ajánló részét, vagy elmondod te?
0: Abszolút, igen. Szívesen. Igen, tehát két nap múlva, csütörtökön, 8:30-kor az Arzenál klubban, ugye a Soroksári úton, Entering the Limbo, egy különleges koncertperformance, 10 zenésszel, 10 táncossal érkezetek, jegyek még kaphatók a tixa.hu-n, egyéb info a stereoaktkával.hu oldalon, illetve Facebookon is, Entering the Limbo, beírjátok, kidobja, van még jegy, úgyhogy nagyon örülünk, hogyha jöttök, tök izgi lesz, hajrá!
1: Sziasztok!
2: Oké, köszönjük,
0: hogy itt voltál, igen.
2: És még elindítom egyszer csak. Sziasztok!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Nem csak a szárazföldi közlekedés juttat rengeteg széndioxidot a légkörbe, hanem a hajózás is. Ám az elektromos hajók térnyerését gátolja, hogy akkumulátortöltésre vissza kell térniük a kikötőbe, hiszen kint a tengeren nem lehet egykönnyen töltőpontokat kialakítani. Az Ocean Charger mágneses indukciós rendszer rugalmas nyíltvízi töltést tesz lehetővé, számol be az Interesting Engineering. Az érintkezők helyett ellenállóbb tekercseket alkalmazó plug-and-play megoldás több lépcsős folyamat során nagy feszültségű egyenáramot alakít át nagy frekvenciás mágneses mezőkké. Ezeket továbbítják aztán tárolásra a hajók fedélzetére. A tekercseket pedig oda telepíthetik, ahol épp a hajóknak dolgozniuk kell. A kriminológusok Crime BB adatbázisa a kiberbűnözői fórumok bejegyzéseinek gyűjteménye. Az Edinburgh-i Egyetem kutatói 100 millió üzenetet elemezve arra jutottak, a mesterséges intelligencia nemigen formálta át az elkövetők módszereit. Jól programozó hackernek kevés segítséget nyújthat egy kódoló MI asszisztens. Adathalász e-mailekhez, rosszindulatú kódokhoz kifejlesztették a WormGPT-t, ám a bűnözők jobbára a közkeletű legális AI eszközöket használnák. Tanácsot kérnek egymástól, hogyan játsszák ki a biztonsági korlátozásokat, mert nemigen bírnak velük. A könnyen feltörhető nyílt forráskódú korábbi modellek pedig jelentős erőforrásokat igényelnek, bár jóval gyengébb minőségűek. Számol be a Euronews. A Haneda repülőtérre, Tokió második legnagyobb légikikötőjébe 2 percenként érkeznek a gépek. Emiatt májusban mesterséges intelligencia vezérelte humanoid robotokat állít munkába a Japan Airlines. A tervek szerint 2028-ig tartó kísérlet során azt vizsgálják, miként boldogulnak az emberszabású masinák a repülőgépek kabinjainak tisztításával, vagy a földi kiszolgáló eszközök, például a podgyászkocsik kezelésével. Írja az Ars Technica nyomán a Qubit. A társaság munkaerőhiánnyal és a forgalom növekedésével indokolja a 10-100 000 dollárba kerülő kínai robotok kipróbálását. Akár az utasok is találkozhatnak majd velük, bár alkalmazásuk felveti a kérdést, a reptér mely részei elég biztonságosak ehhez.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Csonka Magyarország.
1: Sziasztok! Jó reggelt, Stirlitz vagyok. Ez a 2.15.37.73, Tilos Rádió, Csonka Magyarország adása. A komplex, brutális, ezoterikus wellness fitness magazin, Stirlitz vagyok. Velem van Csák Robi, Csák Lányos, illetve...
2: Hello, szevasztok!
1: Most mindenki megtudta az igazi nevedet, Robi. Elnézést. Elszóltam magam. És Baratányi Zoltán, DJ Minek úton van be. Lőrinc is jönni fog.
3: Jó reggelt! Mindjárt leülök és csatlakozom rendesen, csak össze kell szednem magam, vagy szétszedni, vagy nem is tudom.
1: És akkor addig folytatom, jó? És akkor következő témákat ugye mindig az élet adja nekünk, de valószínűleg fogunk beszélni majd erről, ami most van éppen a sajtótájékoztatója a kegyelmi ügynek, vagy lehet, hogy éppen már véget ért, ami az első ilyen dokumentumokat adták ki. Teket csepegtették, illetve hallgattam reggel.
3: Jó, hát de megnézted őket?
1: Még nem néztem meg.
4: Te megnézted, fogadjunk őrit.
3: Hát én már végignyálasztam őket, nem tudom mennyi, kb. 6 dokumentum lehet. Hát szerintem pont a lényeg URL nem derül ki belőle. Mondd?
1: Mi az URL? Emlékszel rá fejből?
3: Dehogy emlékszem rá fejből. Hát nyilvánvalóan én is egy linkre kattintottam, nem is írtam be semmilyen URL-t, tehát hogy...
1: Na jó, mindegy.
3: Igen, fönt vannak. Tulajdonképpen a különböző hivatalos lépcsők, ahogyan végigmegy így egy kegyelmi ügy, tehát az előterjesztés, a államtitkár mit mond rá, nem javasolja, igazságügyi miniszter sem javasolja, de a köztársasági elnök aláírja, készül róla egy fejjel. Jegyzés. Tehát nagyjából ennyi. Ez igazából azok a pontok, amin végig kell menni egy ilyen ügynek, azokról mindegyik pontról készül egy hivatalos irat, ezek vannak kirakva. De az, hogy végül megkapta a kegyelmet, az nem újdonság. Az sem, hogy ez így megy. Ami szerintem mindenkit érdekel, hogy mégis miért adott kegyelmet Novák Katalin. De hát az arról meg pont nem készül papír, bocsánatot kérek. Tehát ugye most nem derül ki semmi? Vagy semmi új?
1: Hát most még nem. Hát meg ahogy azt gondoltam...
3: De azt is tudtuk már eddig is, hogy úgy egyébként nem javasolták. Tehát, hogy Novák Katalin annak ellenére, hogy amikor így megjárta a tudót, tehát van egy ilyen véleményezés, így visszaküldik. Ezt is tudtuk eddig.
1: Az új, hogy az ügyvéd, ugye, aki beterjesztette ezt a kegyelmi ügyet, ugye azt mondták, hogy ezt az infót fogjuk most megtudni, amiből lehet gondolni majd erre, vagy ugye. Kiáll ennek a hátterébe, de végül is nem nevezte meg, de utalt rá.
3: Hát jó, de szerintem az meg egy olyan dolog, hogy tehát ügyvédet azért, hogy ki az ügyfele, meg hogy nem tudom mit, tehát hogy milyen ügyet képvisel, azt ilyesmiért jogállamban nem veszünk elő. Tehát, hogyha ha te egy ügyvéd vagy, és egy mafiózó bíz meg egy ügyel, akkor érted, az egy üzleti dolog. Tehát
1: nem
3: ha nem csinál törvénytelen...
1: Ki volt a megbízó, arra lehet következtetni majd erre, hogy ki áll a háttérben, ki kérte,
3: Hát az van benne, hogy az van benne, hogy a felesége kérte. Na, bum.
4: Hát nyilván.
3: De, tehát, hogy... Bocs. Megrázó, érted? Tehát, hogy itt kérhette ő, kérhette egy családtagja, tehát, hogy ez se... Tehát, tényleg.
1: Hát, de mi van, hogyha Orbán felesége kérte? Mi van,
3: nem.
1: Vagy Balog.
0: Na jó, de ez az, ami nincs leírva, szerintem sehol. Hogy ki győzte meg?
3: Ki győzte meg? Tehát az, hogy az ügyvédet arról, hogy egy kegyelmi izét adjon be, azt K. Endre felesége kezdeményezte, hát hello. Tényleg.
1: De ez
3: nyilván. Ő szerette volna, hogyha ha a férje kaphat erkölcsi bizonyítvány.
1: Jó, de ezt nem tudjuk. Ezt most csak te mondod. Ezt gondolod.
0: Hát ezekből a dokumentumokból nem derül ki, most én is gyorsan megnéztem.
1: Nem. Hát az
3: nem, ez kiderül. Belőle, hogy ez kiderül, hát az nem derül ki, hogy ki az, aki lobbizott Novák Katalinnál, hogy ennek az embernek alá kell írnia kegyelmi ízét, akármint mond az igazságügyi miniszter, akármint mond Répási Róbert, és Varga Judit, annak ellenére, hogy ők őt nem javasolják, tehát ugye van egy ilyen hosszú izé, mit tudom én, ilyen 48 ember, meg anyám kínja, és akkor oda van írva, hogy mit tudom én, ebből három ember, ott félig is atírozták, tehát csak a izék terülnek ki, a monogramok, azokét javasolja kegyelemre a miniszter, illetve Répási Róbert, a többiekét nem. És utána kijön egy következő, ahol ott vannak ezek, plusz K. Endre. Mond.
1: Hogy Répási az miért volt kiemelve többször, ezt értitek?
3: Hát ő volt szerintem akkor az államtitkára.
0: Hát ő volt felelős a kegyelmi ügyekért.
1: De hogy eddig Répásiról nem hallottunk el. Én vagyis is ezt nem emlékszem, hogy ez
3: de ilyen. De én emlékszem.
1: Igen?
3: Hát figyelj, nyilvánvalóan megjárta Varga Judit igazságügyminisztert és Répási Róbert államtitkárt az igazságügyi minisztériumból. Hát, de hogy ez a normális útja. Tehát, hogy, és mondom, mind a ketten azzal küldik vissza, hogy őt nem javasolják. Aztán pedig megérkezik, és hát Novák Katalin kegyelmet ad, és Varga Judit ellenjegyzi, hát ilyen, nem tudom, tehát ennyi.
1: Ezt akkor nem tartott,
3: ennyi
1: nem gondolod.
3: Ki. De ezt érkezik. Nagyjából most is tudtuk, eddig is tudtuk. Tehát szerint az már akkor kiderült, hogy az igazságügyminisztérium jelzése ellenére írta alá Novák Katalin. Nekem úgy rémlik, hogy ezt már akkor megtudtuk, nem?
2: Biztosan.
1: Jó reggelt, kívánok! Az új, hogy ugye az ügyvéd, aki most ezt a 444-en leírták, úgyhogy én onnan idézem, hogy ez Gaudi Nagy Tamásra illik ez a leírás. És ugye Gaudi Nagy Tamás adta be nyilván a budaházi kegyelmi kérvényét is.
2: Összekeveredett a kettő, van ez így, tudod?
1: Ez egy ilyen pekés
2: szar, szappan, szarámi, így szokott ez lenni. Na jó. Szóval, igen.
3: Jó, de szerintem meg, tehát, hogy Gaudi Nagy Tamás sok mindennel kapcsolatban elő lehet venni, ügyvédet azzal, hogy milyen hivatalos iratot ír megbízásra, nem. És kinek? Ezt egyszer és mindenkor fogjuk már föl, hogy egy
1: nem akarom én őt elővel.
2: Így van. Sose lövik le a konszoliérit sem. Már bocsánat, tudod, emlékszel rá.
3: Igen.
2: Ő csak megpróbálják meggyőzni, hogy esetleg álljon el, ha még James Caan, nem is James Caan, bocsánat, ez pont a...
3: Nem, hát az izé.
2: James Caan a fiú volt. Csak ez, annyira mert, hogy hozzáöregedett ehhez a szerephez, ez Robert Duvall volt.
1: Jó, mondjuk én hallottam már egyébként olyan ügyvédekről, akik erkölcsi vagy morális okból visszautasítottak megbízásokat.
2: Bármelyben ez bérgyilkosság volt, de...
3: Rendben, de hogy közben meg tudod, tehát hogy a... Hát igen, mondhatja ezt az ügyvéd, hogy visszautasítom, nem vagyok hajlandó elvállalni, ettől függetlenül nem erkölcsi kategória az sem, hogyha egy ügyvéd, mondjuk egy egész konkrétan egy pedofilt véd egy büntető ügyben.
2: Ez bizony így van. Úgyhogy majd szépen ezt az ügyet ki fogják vizsgálni, tekintve, hogy fontos szimbolikus jelentősége van.
3: Itt a jogrendszerünk alapja, hogy mindenkinek joga van ügyvédhez. Akkor azt valakinek el kell vállalnia.
1: Persze, de ezt most nem, ezt senki nem kérdőjelezni meg, Lőrinc, nem tudom, hogy miért ebbe kapaszkodsz. Ezt senki nem kérdőjelezni.
3: Nem, mert mindenki meg az ügyvéd nevére vár, miközben
2: nem, én nem várok az ügyvéd nevére, én egyáltalán nem várok semmire.
3: Nem, de mindegy, sokan várnak arra, értem, hogy akkor az ügyvéd nevéből valami ki fog derülni.
2: Ez már egy kifújt sztori nekem.
0: Akkor megtűkök ki a megbízó, érted?
2: Ugyan már.
3: De milyen, milyen megbízó? Tehát, hogy konkrétan egy kegyelmi kérvényt írt egy ügyvéd, és a kezdeményező az K. Endre felesége volt.
2: Persze. Pont. Meg kell, hogy jegyezzem, természetesen az ügyvédek
3: lehetett volna nem, maga K. Endre is.
2: Tehát az ügyvédek nem minden egyes esetben ártatlanul, de ez nem ilyen esetben szokott az előkerülni, hiszen egy ilyen kreatív ügyvédi, megkönyvelői, meg elemzői, meg adótanácsadói csapat szokta például elintézni azt is, hogy mondjuk egy kisebb, nagyobb célcsoport pénzét elrejtsék az adóhatóság, a választópolgárok, és igen, mind a kettő elől. Tehát, hogy ez, és ezek is ilyen kreatív, finom munkák szoktak volt lenni, amelyek, hát ebből is készült, amúgy már itt valaki a Petrocserit írja föl, Petrocseri pont a népügyvéde típus volt, aki sose gazdagszik meg, és maga építi a házát. Erre a másik típusra, ugye meg a remek példa, az az Ördög ügyvédje című másik hollywoodi alkotás. Na de hát azt tudod, ők közvetlenül a sátánnak dolgoztak, azért az meg mégiscsak. Ezt azért nem mondhatjuk jelen esetben el, bár egyébként ennek a kérdésnek az eldöntésére csak a DJ szövetség elnöke jogosult. Valószínűleg őt kéne megkérdezni, hogy ki is a sátán ebben az ügyben, mert ő meg fogja mondani azonnal. A mai alkalommal, miután még ezt, persze ezt tárgyaljuk tovább, csak még egy ilyen előrevetett belső programajánló, szeretnék egy olyan ügyről beszélni, amely valószínűleg egyikünket sem érinti. De reméljük, hogy számos hallgatónkat igen, hiszen számítunk majd az 1%-ukra. Ez pedig a vagyonadó kérdése, úgyhogy amit így tudom, legtöbben úgy fogunk fogadni, hogy hátradőlve kérünk egy kávét, és akkor pedig ez nem teljesen így lesz majd, ezt majd meglátjuk. Úgyhogy ugye erről értesült Stiglitz, hogy hamarosan minden 1 milliárd fölötti vagyon 1 milliárd fölötti részének az 1%-át évente be kell fizetni. Stiglitz? Stiglitz hol van? Stiglitz?
1: Igen, itt vagyok.
2: Jaj, megvan. Bocsánat.
1: Értesültem, és azt láttam már, hogy érvelt is ellene ez a fiatal srác, aki most a parlamentbe bekerült, ez a Szűcs Gábor, hogy hát ez az 1 milliárd azért hamar összejön, tehát azért egy-két nyaraló, meg autó, meg
2: az igazság,
0: hogy ezek az emberek.
2: Valóban, igen, nem nagyon fogsz közgazdást találni, mérvadót, aki kijelen a vagyonadó mellett, de először kedves telefonáló, most nyilván még a kegyelmi gyűrötán. Szervusz, kedves telefonáló.
5: Nem nagyon hallgattam a műsort, nem akarok beszélni. Egy dolgot viszont igen. Hogy az 1%-ot megemlítettétek. Én találtam az 1%-ot, elkezdtem a neten csinálni, és rossz az egyik számotok. A számsornak a végén, aztán megnéztem valamelyik más ilyen összegyűjtött, hogy kinek lehet adni 1%-ot, akinek nem. A kettes helyet egyes szerepel.
2: Bocsánat, hol szerepel rosszul? A Tilos Rádió oldalán?
5: Igen. Megnéztük a Tilos Rádiót, a feleségem, mert háromszor akartam megcsinálni, nem engedte.
2: Akkor de most egy ilyen jószolgálati típusú reklám blokk következik. Nagyon szépen köszönjük, ez nagyon hasznos volt.
5: Mert tényleg egy fél órát nyomod, de nem hiszem el, oda van írva.
2: Nem. Az az igazság, hogy magában ott a felületen, tehát hogy neked is kitölti.
5: Igen.
2: És ott van mellette, és kiválasztod a listából a Tilos Kulturális Alapítványt, és mellette van a helyes adószám, és mellette ezt a nav, ez csak nem rontja, csak onnan választhatok.
0: Én is online szoktam csinálni, és ott ugye magától kitölti, szóval.
2: Így van, tehát
0: hogy szóval. De te jó, hogy szóltál, hogy a honlap.
2: De jó, azt egyébként ez egy nagyon fontos információ, és remélünk, hogy a honlap frissítői majd ügyelnek erre a részletre, hiszen honlap éjfélkor lejár a deadline, gyerekek, tehát hogy.
5: Pontosan, igen.
2: Jó. Nagyon szépen köszönjük. Köszi. Jó szolgálati reklámunk, társadalmi célú reklámunk hangzott el. Igen.
3: Elég egyszerű a URL, mert kormány.hu/igazságtétel nyilván ékezet nélkül. És itt az első dokumentum, ez ugye a kegyelmi osztály javaslata, amiben az szerepel, hogy benyújtott kegyelmi kérelme teljesítését nem javaslom. Innen indulunk, és itt van, hogy az elítélt felesége terjeszti elő kegyelmi kérelmet a kiszabott szabadságvesztés, büntetés, foglalkoztatástól, eltiltás, büntetés, közügyektől eltiltás, mellékbüntetés, elengedése, valamint a büntetett előélethez fűződő hátrányok aluli mentesítés iránt.
2: Igen.
3: Ez az első dokumentum.
2: Megfejtette, hogy ez volt a dolog lényege, hogy a csávó, akinek kegyelmet adtak, így aztán folytatólagos munkaviszonnyal rendelkezett, ami pozitívan hatott a nyugdíjszámítási metódus szempontjából.
3: Igen.
2: Nagyon-nagyon örülünk neki, hogy alapvetően ez volt az oka.
3: A kegyelem gyakorlását dr. Répási Róbert parlament államtitkár nem javasolja. Második dokumentum, harmadik dokumentum, miniszterasszony köztársasági elnök asszonynak írt levele. 4. Novák Katalin pozitív kegyelmi döntését Varga Judit 2023. április 27-én ellenjegyezte. 5. Feljegyzés arra, hogy a miniszteri feljegyzéstől eltérően kegyelemben részesült. 6. Az ügyről készült feljegyzés Tuzson Bence miniszter úr részére. Ez a 6 dokumentum van fönt.
2: Ez van. Úgyhogy mindenki ezt rakja össze, aki még nem tette meg. Megjegyzem tényleg. Tehát remélem azóta megkapta is a 13. és a 14. havi nyugdíjat. Miután kiérdemelte. Tehát, hogy ez van. Szóval visszatérve a dologra, hogy ez egy nagyon fontos szimbolikus téma, és egyébként a vagyonadó az úgy jön mellé, hogy az szintén az volt. Tehát, hogy vannak a TISZA, még februárban hivatalosan ki tudom, hogy volt egy ilyen apokrif programja, amit kizárólag az Index publikál, de ugye kijött egy hivatalos programja is, aminek voltak előjelei pont a vagyonadót tekintve, és ezeket az előjeleket a jelenlegi miniszterelnök általában Facebookon publikálta, ami egy előre lépés másfajta publikációkhoz képest. Jó reggelt kívánok, kedves Tilos Rádió hallgató, szervusz!
6: Szervusztok, kedves műsorkészítők és drága Piczúr, én a Vejni vagyok. Aha. És én azt szerettem volna mondani, hogy nagyjából ugye úgy lehetett érteni, amit mondott a miniszterelnök, hogy az előző miniszterelnök feleségének volt ez fontos. De hogy tök mindegy, hogy kijegyezte le, meg milyen dokumentumok vannak, hogy az tartozik a közre, hogy most már megtudjuk, hogy miért olyan fontos ez az ember, nagyon fontos embereknek. Tök mindegy, hogy a nyugdíja, vagy a büntetlen előélete, vagy még az a 2 hónap, vagy ez tök mindegy, hanem hogy ő miért ilyen fontos.
2: Értem, hogy téged ezért izgat, nem tudom, én már erről leakadtam, sajnálom.
6: Nem, ez hogy ennek kéne, hogy kiderüljön a történet végén.
2: Aha, jó. Így legyen, drága Venni, így lesz, reméljük, hogy ezt mindenkit, igen.
6: Örülök, hogy
2: köszönöm.
6: A linket, puszikat.
2: Szervusz, szia.
3: De hogy konkrétan 2015, arra sincsen semmilyen utalás ezekben a papírokban, amiről sokan beszéltek, hogy Balogh Zoltán volt az, aki rágta Novák Katalin fülét, hogy ennek az embernek alá kell írnia. Tehát szerint a leglényegesebb dolog ezekből a papírokból nem derül ki, hogy Novák Katalin mégis miért döntött úgy, annak ellenére, hogy mindenki azt mondta, hogy nem javasolja.
2: De
3: legalábbis
2: az
3: a hivatalos úton.
2: Tudom, hogy ez a téma terelése, de hát se derült ki teljes bizonyosság, hogy kilőtte le Kennedyt, pedig az nagy ember volt. Kedves telefonáló, én emberekben biztos, hogy mindenki fog derülni attól függetlenül, hogy jó szándékú emberek ezt ki akarják deríteni. De kedves telefonáló, mindjárt elmondja nekünk, szervusz.
7: Nem, én ezt nem mondom el. Én kérdezni szeretnék egyet, hogy igen. Nem is biztos, hogy csak erre az ügyre vonatkozik, hanem úgy általában, bár persze ez a leghíresebb ilyen precedens szerintem a magyar közelmúltban, hogyha kegyelmet kapott valaki,
2: aha.
7: És azt gondoljuk már, pedig itt elég sokan azt gondolják, hogy nem kellett volna kegyelmet kapnia, az már nem fog kiderülni szerintem, hogy miért pont ő, meg miért pont úgy, meg minden, de az, hogyha azt gondoljuk, hogy ő hibásan kapott kegyelmet, akkor őt elő lehet még venni? Beperelheti valaki azzal, hogy...
2: Én attól tartok, hogy ebben az ügyben már nem. Mi nálunk nincs teljes mértékben az a jogi forma, amit double jeopardy-nek hívnak mondjuk az amerikaiak, de én attól tartok, hogy valakit egy ügyben elítéltek, majd utána kapott egy eljárási kegyelmet, mert kétfajta kegyelem van, és az most tudom, melyik volt. Mindegy, szerintem ugyanezzel a vádponttal még egyszer nem ítélik el. Ilyenkor szokott a hollywoodi filmekben az a fordulat megtörténni, hogy aha, nézzük csak meg a fagyasztóját, tudod. Gyerekek. Szóval igen, valami mást kell elővenni, tudod. Hát Al Capone-nél tudjuk, mi működött, és most is inkább erre fognak törekedni, hogy voltak itt súlyos, vaskos bűnök is, de aztán hogy tényleg valamit félrekönyvelnek, és hú, ez tényleg, ami egyébként még nem lenne baj, de hát gyerekek, ez 12 milliárd volt. Szóval ja, azt hiszem, hogy erre törekszik a jelenlegi kormányzat leginkább. Azon felül, hogy nyilván nagyon fontos, több mint szimbolikus gesztusokat próbál tenni, hiszen ez az egész mozgalomnak a genezise. Bocsánat. Igen. Tehát, hogy már ebből a szempontból ez nyilvánvaló, hogy ezt nagyon alaposan ki fogják vizsgálni, tessék megvárni, mit fognak kisütni. Én elhiszem, hogy ők aztán nem fognak tényleg, tehát ilyen félretolni aktákat, meg elszabotálni a munkát. Meg fogják csinálni. Kíváncsi vagyok a továbbiakra. Jelenleg igazából Lőrincnek ennyit tudunk, amit tudunk, az fel is van töltve. Többit kíváncsin várjuk, úgyhogy
3: persze.
2: A találhatások hát, meg olyanok,
3: hogy ez két éve az, hogy egy olyan megy. Dologban kapott valaki kegyelmet, amire a társadalom egyöntetően azt mondja, hogy ilyen embernek nem adunk, nem jár. Ő mégis kapott, mert valakit ismert. Mert valakinek a csókosa volt, valaki kijárta, fontos ember társadalommal szemben, társadalom háta mögött. Ez ettől izgalmas ez a történet, és ezért szólt ekkorát. Pont a papírokból nem fogjuk tudni megtudni, szerintem.
2: Így van, valaki nem köp, akkor nem tudjuk meg. Ha meg köp, akkor meg mindig felmerül az, hogy aha, ez félre akar vezetni. Ez valamiért, valamit, valamire számít.
3: Meg az, hogy ne engedjük be a stúdióba, biztos akar valamit, csak mosakszik.
2: Igen, igen, tényleg.
3: Ha tudhatta, aha. Akkor örökre bűnös marad.
2: Köszönjük szépen. Betelefonodat. Köszi, szia! 2103773 a telefonszámunk. Nagyon sok ilyen szimbolikus ügy van, és ezek szerepeltek a nevezett immár a pulai, hogy hívják, nem, a kiváló közmény kutatót, a publikusost, tudod?
1: Igen, András.
2: Pulai, igen. Ugye? Annyi pulaival találkozom mostában, bocsánat, de a többség mondjuk pszichiáter, és hát mindegy
1: családilag. Kakenos.
2: Nem, hát azt láttam egyébként, hogy most már lassan 80%-on tart a Tisza, de már megvárom, még meg lesz a 110, ez a pulainál a mérce. Jó reggelt kívánunk, szevasz, igen?
8: Jó reggelt, szevasztok.
2: Szia.
8: A kérelmi ügyhöz az én meglátásom az, hogy az eddigi gesztus tulajdonképpen a Varga Juditnak az ártalmatlanítása volt. Tehát kifejezetten arra ment ki,
3: ártalmatlanítás? Nem arra gondolsz, hogy az ártatlanságának a bizonyítása?
8: Hogy az ártatlanság, bocsánat, uh-huh. Igen, nincs rutinom a telefonálásban. Tehát kifejezetten eddigi lépések ezt hangsúlyozták, hogy Varga Judit ártatlan.
2: Tehát kimosdatni próbálták a volt miniszterasszonyt, egyben ex-feleséget, erre gondolsz?
8: Igen, mert ha jól emlékszem, ugye 2 évvel ezelőtt Orbánék felelőssé tették, uh-huh. Tehát felmentették.
3: Igen, és ugye Magyar Péter akkor ment be, hogy miért vitetik el a balhét.
8: Igen, igen, tehát neki ez egy ilyen visszavágás, talán személy is, egy ilyen személyiszerű visszavágás, hogy megpróbálja volt feleségét pozitívabb szépen feltüntetni, vagy hát, tehát amiket látunk.
2: Én nem látom ebbe ezt a folyamatot, de mert érted, bocsánat, itt Lőrinc fel is olvasta, hogy körülbelül ezek a dokumentumok vannak. Ebből a szempontból ő teljesen jó úgyse tud kijönni, hiszen elrejegyezte ezt a kegyelmi iratot. Két dolog merülett föl. Egy, hogy ő is tisztában volt. Mi ez? Akkor az a bűnösségét vetíti elő. Vagy a másik megoldás pedig a hanyagságát. Az egyik se egy
3: nem,
2: túl
3: hát
2: jó.
3: Most, figyelj, itt egyébként ez egy nagyon fontos kérdés, hogy az igaz, tehát ezt most nem tudom, az igazsági igen. Miniszter mondhatja azt a köztársasági elnöknek, akinek ez a joga, és valójában csak neki van joga, hogy kegyelmet adjon, mondhatja azt neki, hogy nem.
2: Igen.
1: Hát ez akkor
3: vagy annyit tehet, amit az, vagy annyit tehet csak.
2: Ez így van,
1: hogy az Távi ja. Dibolya volt, aki először erre ellentmondott. Én úgy emlékszem, de hogy ilyen egyszer volt a rendszerváltás.
2: Nem tudom. Nem nincs.
1: De egy ja. Jellemzően az a szokásuk, hogy ezt az igazságügyi miniszter jóvá hagyja, amit mond a köztársaság ilyen.
2: Egyébként ebben teljesen igazolom.
3: Hát és előtt elküldték, mit tudom én, 3 ízben legalább, hogy nem javasolják.
2: Ja.
3: Egyébként tehát a maga... kegyelmi osztálya, Répási Róbert, a Varga Judit, legalább nem három javasolta. Papír van.
2: Igen, ez kérdés első
3: Isten. Legalább ezt három papír ezt van, három
2: ismételten
3: szinten.
2: Elmondta, hogy Varga Judit nem javasolta.
3: Három szinten ezzel ott van, hogy nem javasolják a fel, a kegyelmet.
0: Igen. Na, de mondom, hogy itt igazából ennyi a lényeg, hogy előjön-e a nagy felelős Orbán Viktor.
2: Tényleg.
0: Erről beszélünk, igen. Hogy amúgy... Hogy lehet-e ezt erre a nagy vezért megbuktatni ezzel? Mert innen indult az egész ügy, hát nyilván ezért volt az érdekes.
1: Ja.
8: Bocsánat, én nem tudok többet hozzátenni. Jogilag egyáltalán nem értek hozzá, tehát ezt a részét ez nem tudok hozzászólni, csak így emberileg. És politikusok is emberek, hát hogy ez helyes-e jogilag, erkölcsileg, fene tudja, én csak azt látom, hogy ez a lépés, ez talán ezt szolgálta, hogy a volt feleségét egy picit pozitívabb színben, vagy nem is pozitívabb, de rossz szó, de valamennyire mentesíteni.
2: Hát, hogy minden év nem szól ellene.
1: Ez a helyzet. Ha összejönnének, újra
2: tetszik. Ó, Istenem, tényleg ez.
1: De szívesen látnád, de hogyha összeborulnának. Jaj.
0: Jaj. A csodálatos történet lenne.
1: Telefonáló.
8: Igen. Jaj, hát ki tudja? Reveskedik, hogy ellenpártot indít a Judit asszony. Hát...
2: Ó, erről nem is értesült.
3: Csodálatos
8: lehetetlen.
2: Valóban tényleg, ez lesz a kis túr, siet beléje. Köszönöm de szépen.
8: Hát, kell a show, a színház, abszolút filmszínház, ez kell.
1: Figyelj, ez nagy húzás lenne, ha összejönnének azért az... Megint adna beszéltél át egy ideig, tudod, és látom. Nem kellene a gazdasági problémákkal foglalkozni.
8: Na jól van, hát minden jót.
2: Köszönjük szépen, szia! 2017-37-et várom a telefonszámunk, hívjatok biztosan.
1: Azért nagy igen. Csábítás lehet az egyébként Varga Juditnak, hogy most fősztédi lehetne, érted?
2: Ez
1: most
2: nem...
1: Ez, mehetne Varsóban.
2: Ez van, nem csábítás, ez a keserű megbánás tör ilyenkor az emberre, de egyébként az az igazság, hogy hiába, hiszen az ura karrierét az indította el pontosan, hogy ők szétmentek. Tehát ő azzal járult hozzá a karrieréhez, hogy lapátra tettek. Kedves telefonáló, szervusz, hiszen ez történt.
9: Sziasztok, ugye? Sziasztok. Arra gondoltam, hogy kellene igen. Ilyen kártyapaklit csinálni, mint ami Irakban volt, az amerikaiak adták ki, hogy kit miért ja. Keresünk, és mit akarunk rajtuk számítani. Kérni, nehogy valaki kimaradjon.
3: De várjál, figyelj, ezeket gyűjtjük, és akkor lehet vele játszani, tudod? Tehát,
2: igen. Hogy...
1: Például.
3: Mi lenne a Lula T?
2: Na most az az igazság, hogy sajnos pont fordítva, mert ugye az amerikaiak gyűjtik ezeket a kártyákat, és már megvan nekik ez a lengyel, meg, és már megvan, a, tudod, még egy-kettő, aki már ott van New Yorkban, és hamarosan több is lesz. Hidd, egy egész pakria lesz majd a Rubio.
9: De legalább játszani jó lenne velük, hogy
2: oh, igen.
9: El a börtönbe, nem?
2: De és te egyébként ezt úgy játszanád, mint mi az autós kártyát, hogy mindig a legszarabb nyer. Tehát mi teljesen KGS talapon nyertük a Trabant mindent.
0: Hát különböző tulajdonság, attól függ, hogy mire lehet testsúly, magasság is, érted, attól függ, mit akarsz.
2: Igen.
9: Lehetne ilyeneket, hogy lopott vagyon nagysága, megalázott van. Emberek
2: persze,
9: száma, meg
2: várható ítélet.
9: Most, hogy mondjátok, lehet, hogy meg is csinálom.
3: Feltétlenül, és lehetne csereberélni, mint a focis kártyákat, tudod.
9: Igen, lehetne gyűjteni.
3: És nyilvánvalóan, ilyen. Tudod, így a legszarabból lenne a legtöbb, tudod, ez a 10 havasi bertalant adok egy rolgánért. Nem kell nekem havasi bertalan! Ilyen vagy?
2: Bertalan. Nagyon szépen köszönjük, szervusz.
3: Lehetne csereberélni.
2: 37-73 a telefonszámunk tényleg. Az az igazság, hogy sajnos a NER alatt méltatlanul leépített bulvárlapok egy remek interjú volt az általam jelentősen ismert kedves Ági valaki. Mindig Ómolnárnak dolgozott, szóval miután ezeket nyilván beszántották, utána jelentős igény lesz egy ilyen kifejezetten politikai jellegű bulvárra valószínűleg, ami csak ebből fog állni. Azt hiszem, mert hogy
3: Kidugott az... kivel és kivel nem? Vagy mire gondolsz?
2: És kif... De meg van ez mindenféle. Tehát, hogy a, ráadásul ezek az ügyek, meg a persze gazdasági természetű, úgy értve a köztörvényes. Elnézést, van a lakosnak egy jelentős része, aki másokat tart celebeknek, míg az ezekben a lapokban futtatott celebek nem érdeklik. Például, mert nem érdekli ez a, nem tudom, közvélemény alapú popzene, amit ezek legyártottak, vagy a egyéb ilyen celebritások. Viszont tényleg lenne egy piaca, de most nem én mondjam meg, hát tényleg, tehát így kéne egy ilyet csinálni, és én látva egyébként, hogy mi iránt érdeklődik a publikum, hát az egyetlen probléma az lesz, ezt tudom már, jó, ezt el fogják mondani, de gyereket, ez papír alapon, ez meg van halva. Hát meglátjuk, tényleg. Azért én láttam itt az üzletirést, úgyhogy ezzel lehetne talán vállalkozni. Na mindegy, meglátjuk. Úgyhogy, hát ahogy hol előtűnik nekem Stiglitz, hol meg eltűnik a háttérben. Ez nagyon érdekes. Sőt, az előbb elárulom nektek, hogy itt kettőtök mellett itt volt még Vejni is, amit megijedtem egy kicsikét, hogy... Hogy, de aztán igen, rendeződött ez az ügy is. Köszönöm szépen, hogy itt többen is amúgy felvetettek nagyon érdekes szenáriókat itt a cseten, úgyhogy látom egyrészt az erdélyi vonalat, azt már megint csak igen, és ezek mindannyian egy ilyen határozott erdélyi ismeretségkor felé.
3: De hogy ezek, nem mondtam. Tudom, szerintem satszolgatunk.
2: Persze, így van, mondom. Hello, szervusz. Igen.
10: Sziasztok, Augusti.
2: Szervusz, Guszti.
3: Hello.
2: Hello. Na.
10: Én felvetnék még valakit a történetbe, aki ugye elhangzott már neve. De ellentétben az ex-miniszter asszonnyal és volt feleséggel, ő ugye arra számítanánk, és egyébként én ezt nem feltétlenül bánom, hogyha ő sokkal rosszabb színben kezdene feltűnni, és egyébként sokkal nagyobb ismertséget is tenne szert ebben a rosszabb színben, és többet beszélnének róla, mint eddig.
3: Igen.
10: A kegyelmes asszonyról van szó.
2: Persze, igen. Ezt nem is mondtam tovább, de hát itt a cseten is őt percegetik leginkább, mint aki barátnője révén, aki hát ugye maga is.
10: Hát a Dömsödi már odáig ment valami
2: írogat.
10: YouTube videóba belefaladtam, hogy ő egyik főbűnös a Fidesz munkásáért.
2: Igen, sőt egyébként van egy ilyen, még egy ilyen erősebb kontáv, hogy ezt direkt csinálta. Belülről meglékelte a párt hajóját, amely aztán utána Zátonyra is futott, míg ő kacagva nézte, hogy többiek hogyan menekülnek.
10: Jó, de hát ez tényleg ez a gusztustalan feudalizmusnak a megszemélyesítőjeként
2: igen.
10: Azért tényleg
2: igen.
10: Óriási negatív hős karrier tudna befutni most azért.
2: Pontosan. Hát akkor ezek szerint a hősök azok, akik túltolták. Tényleg. Ugye? Tehát, hogy a... Mert az igen. Már annyi volt, hogy mindenki lett. Mindenki számára látta,
10: hogy valami volt. Van-e, amíg ez az egész mert tartottul, hogy ritkán hallottunk róla.
2: Igen. Igen, igen.
10: Én nagyon régen még ilyen fiatal volt koromban valami kollégától hallottam, aki így valamennyire forgott ezekbe a körökbe, és akkor így nem tudom, a tornyáról volt szó, és akkor így elmondta, hogy az igazából hogy úgy lett politikus, hogy ügyvédnek tök hülye volt, és akkor így értem mellette, hogy na, az, aki viszont okos volt, az az Anikó. És akkor hogy lett abból az okos fiatal nőből egy ellenszenves dasasszony? Na mindegy, ez egy fura történet, de
2: igen,
10: meg
2: igen.
10: Még egy-két misét, azt
2: és
10: gondolom.
2: És véletlen az Anikó név egybecsengés a két esetben, az véletlen, ugye? Tehát, hogy nem ez nem holmi nem, ez is. Csak szögezzük le, ugye? Ráadásul a Tornyán családból mások is előkerültek, mint a légügyi, hogy is volt ez a aki született légügyi tehetség volt.
10: Konkrétan Orbán Anikóról volt szó, hogy ő egy szuper tehetséges fiatal jogász volt, amikor elkezdődött ez a történet. Ellentétben a Tornyán úrral.
2: A Tornyán, hogy ez mennyire volt jó ügyvéd, nem jó ügyvédő, valószínűleg ez a jól menő rózsadombi zubügyvéd volt, most miért? Tehát vitte ezeket az ügyeket, az alapján, amilyen beszédeket mondott, én hallottam őt először beszélni valamikor 90 elején. Biztosan szórakoztató lehetett a tárgyalóteremben ülni, amikor ő beszélt. Nem tudom, hogy ez mennyire volt célszerű, meg hogy mennyire működött az is, hogy inkább beszéljen lyukat a bíró, igen, az ügyfél,
10: az ügyész hasába. Meg mennyire igen, érte a joghoz, igen, és mennyire, mennyi eséllyel mentik fel mondjuk a védencét. Az két külön dolog.
2: Jó, oké,
10: tudom. Lehet, hogy jókat derültek rajta, de nem volt túl sikeres.
2: Aha. Most hirtelen a Vinni az együgyű és a Sogorom az ugügyvéd című alkotások jutottak eszembe.
3: Igen.
2: De azokból nem lett miniszter, ugye? Ugye? Jól van, oké. Na, köszönjük szépen, Guszti, úgyhogy ezt is észbe tartjuk. Ciao, ciao, szia. Régügyi dinasztia. Igen, volt egy ilyen. Szóval az. Mondom, tehát, hogy... Igen, ez is megvolt, persze. De...
3: Ó, Istenem, már is felejtettem.
2: Igen. Pedig egyébként a zseniális Fradi elnökök sorozatban is mennyire erősen ott volt a Haló, jó reggelt kívánok.
11: Sztorgyán papa egy reneszánsz ember volt, mert igen, hogy azt mondja a szakértő, hogy jól hegedált. Azt mondták, hogy a Mendelssohn hegedű versenyt kifejezetten jól játszotta.
2: Hát ez elképesztő. Ez egy újabb olyan képességemnek sajnos nem vette hasznát a parlamentbe pedig.
11: Na jó, de ha elhúzzák a nótádat tárgyalás közben, akkor azért ott meg lehet mondani a szíveket.
2: Volt az a nagy kisgazdabuli, amikor a Somogyi Győző képekre előttek célba, és akkor, de az öreg nem hegedült hozzá, pedig Mendelssohnra sokkal jobban lehet célba lőni, biztos vagyok benne.
11: Igen, az Allegróba. Na jól van, szevasztok.
2: Szervusz. Van ezen mindegy, nem érdekes. Igen, tényleg, Rasszernek igaza van, öregek vagyunk, hogy ilyen emberekre egyáltalán emlékszünk, ez önmagába szégyen. Úgyhogy...
3: Ez pontosan így van.
2: Ugye? Mert ott, Úristen. Pedig akkoriban még ők voltak.
12: Azért mondjuk érdekes, hogy ugye az a Malévnak az utolsó periódusa volt már, amikor még mindig próbálták
2: életet. Igen. Igen, igen.
12: De ez ugye ellenben ugye az történt, hogy még mindig próbáltak belőle még több pénzt kilopni.
2: Igen, igen, igen. Most erre eszembe jutott hirtelen ez a régió dolgokból még nem maradt semmi se. Még nem néztem meg, de készült egy, úgy láttam, egy remek beszélgetés, ami Rádion 2 volt műsorkészítője, mert a Bede Marci is volt műsorkészítő, hát Nádori pedig Rádiónk legendája. Készített Bodrog Ibeával arról, hogy szükség van-e a közszolgálati rádióra, tévére, leginkább, hogy a közszolgálati médiára, meg fogom hallgatni, és erre reflektálunk, de csak előre mondanám, hogy szerintem feltétlenül, tehát, hogy azt hiszem, hogy tudom, hogy én csak szelektíve érdekelne a dolog, de hát néhány műsorra mindenképpen, tehát, hogy örökké, tehát az 5 perc meteorológia, elnézést, tényleg, a telesport, de csak úgy, hogy valahogy így AI-jal meg kéne idézni Vitán Robertet, a nyilasi gurit fölé, és ezekkel, tehát így. Aztán volt az a sok műsor, ami a Beatles When I'm 64-ra mind zenére épült le, és valaki ott oldotta meg, azt mindig lenyűgözve néztem. Az ilyeneket, ez nem, tényleg ezek nem veszhetnek el.
3: Jó, de hogyha a Keno sorsolást is élőben fogják adni, akkor föl kell gyújtani az egészet a francba.
2: Keno sorsolást képzeld el, élőben adják. Most mennyire belehúztál, csak meg kell várnod.
3: Mert ugyanolyan, mint régen.
2: 4:12-kor adják éjjel. Amire te gondolsz, az, hogy élőben adják a lottó sorsolást, az nem, van egy ilyen...
3: Volt ki Keno sorsolás, és akkor ott volt az a kabala, mit tudom, figura, vagy anyám kínja, egy ilyen rózsaszín szőrös izé, az volt ott, meg valami lift zenére mutatták, ahogyan forog körbe, és így jönnek ki a golyók.
2: Igen, az van még, és mindig. Jól látod, persze.
3: Esténként volt, filmet szakítottak vele félbe, hogyha valamikor még néztél utoljára, igen, úgy filmet, és minden egyes alkalommal meg akartál halni, amikor elkezdődött a Keno sorsolás.
2: Kedves Marika, elmondom neked, hogy miért kellenek, hogy reklámok legyenek a közszolgálatin. Ugyanis mi ezeken a közszolgálatin futó remek reklámokon nőztünk föl. De viszont én ragaszkodnék hozzá, hogy továbbra is ezek a reklámok menjenek. A közszolgálatnak nagyon fontos része lenne, naponta másfél órát adnak olyan termékekről reklámot, amelyek nem is kaphatók. Gondolok itt arra, hogy Sas István klasszikus filmjének kéne menni. Bár mondjuk konkrétan a Véres hurka, Bájes hurka továbbra is kapható gyerekeket. Ezt meg egyébként kibánnám meg. Például az, hogy tehát, hogy bocsánat, sprét kell használni, legyünk büdösek, tényleg. Ja, jó, mondom, ezek az én szempontjaim, hogy ezt, de az viszont igaz, hogy egy kicsit sok, ami van belőle. Tehát, hogy az bőven elég lenne annyi, mint a gyerekkoromban. Lenne egy csatorna, hétfőn szűnlap volna. Az fontos, tehát az visszatérnénk, az egy remek hagyomány. Délután 4-kor kezdődne, és éjfélkor eltakarodna mindenki a fenébe. Naponta ennyi elég volna belőle. Ja, lenne még egy kettes is, ott meg nem is tudom, mit adnának. Hülye sportokat adnák, mi senkit nem érdekelne. Ilyenből elég sok van, mert ráadásul ezekből szoktuk nyerni az aranyakat. Hát sajnos drága, a futball az mindenkit, de hát hogy valahol le kell adni ezeket. A gyerekkoromban tényleg, amit annyira élveztem, hogy megnézek egy Vibó VB döntőt, ott van a derék magyar gyerek, és

0: szolgálati tévében nem lehet reklám. Politikai és gazdasági érdek nem jelenhet meg, ettől közszolgálat, és ezt egy csomó országban meg tudják csinálni.
1: Meg, persze, megértettem, így van, de mondom azt is, hogy csak a régiek
2: kellene. Tegyük vissza a stúdió beszélgetéseket.
1: A Mino cipőben jól jár, azért az legyen.
2: Követeljük vissza a stúdió beszélgetéseket.
1: Úristen.
0: Külön adóból kell fedezni az
1: na,
0: adót.
1: Az lenne a kettesen.
2: De nem, de most figyelj, tényleg gondolj bele, tehát, igen. Hogy emberek nem. Podcastokat néznek a YouTube-on, tehát annak idején, amikor voltak a stúdió beszélgetések, okos emberek, beszélő fejek dumálnak, ugye, ez a földkerekség legunalmasabb műsorának számított akkor. Ma pedig a podcasteket nézzük, ahol konkrétan ugyanaz történik.
1: Podcastot hallgatod?
2: Nem, nézik.
1: Jaj, te nézed.
2: De nézik. Hát nem tudom, figyelj, az átlátszónak a YouTube-on jobban mennek a podcastjai, mint a Spotin.
1: Valóban, örülök. Elűzted, Vejni, ezt.
2: Egyébként, Vejni. A múltkori vitánkhoz még annyit szeretnék üzenni, volt egy csomó kérdésed, amit szerinted föl kellett volna tenni Vitézi Dávidnak. Örömmel tudatom, hogy Szabó Bálint föltette őket. Ez szerintem amúgy a kérdések komolyságára is utal, de hogyha ezekre vártál választ, akkor követ Szabó Bálintot.
3: Nagyon szépen köszönjük. Remek zenével folytatjuk, alig ha nem. Jó? Mert hogy igen. Tartunk egy kis szünetet.
2: Aztán el is mondom, hogy hol találkoztam Szabó Bálinttal és Havasi Bertalannal.
3: Istenem, tényleg.
4: Nem érdekes, annyira.
1: Valószínűleg.
4: Biztos a karneli
3: témájában, amikor fönn voltam. A Vidán Parkban, ja nem, az bezárt. Jaj, sajnálom, pedig ott isteni lett volna, igen, ezen a... Tehát amit fel alá dobálják az embert, aztán hatodikra úgyis behánysz, aztán meg a nyakadba borul az egész. Na, jöjjön egy kis remek zene, ezt itt feljebb tolom. Egy 31 évvel ezelőtti felvétel, at least, biztosan. És a, igen, Justin Warfield akkor még másfajta zenébe utazott, most rában azért leginkább ilyen darkba. De akkor még a Bong the Bass-be vokározott, és ezt a franciák fogják remixelni. Mondom, egy kis... Trip-hop-izé. Jöjjön, gyerekek, visszatérünk. Ez itten a Csonka, csak Iván hiányzik, mindenki itt van, Stirlitz, Csákányos, Lőrinc, minek a pult mögött, térünk vissza, és utána a sok szegény ember eldönti, hogy mennyi adót fizessenek a Gazdagok című blokkunk következik. Mindenki szórakozására addig is harcoljon. Yeah.

0: Szervusztok, drága Tilos Rádió hallgatók! Sziasztok, sziasztok, sziasztok! Ez itt a Csonka Magyarország Rádió Komplex Brutális Ezoterikus Wellness Fitness magazinja, Csákányossal, Lőrinccel, Stirlitzel és a pult mögött. Hello. Minek kell. Szervusztok az elhangzott zenés blogban most utoljára az idén 25 éves Since I Left You hangzott el az Avalanche-tól, előtte pedig a 95-ből a Buck Powder Dust, ugye ez Bomb the Bass és Justin Warfield közös száma volt, és ez a Le Funk Mob franciás.
1: Hát pedig ilyen Gen X módba vagy ma ezek szerint. Biztos az
0: ez csak te tudod, amit most mondtál, most ugye tudod, de semmi baj. Tehát ezek a privát nyelvi dolgok nehezen jönnek át nekem, de az baj, hogy a hallgatónak se.
2: Na, milyen... Ezeket én se tudom megjegyezni, megmondtam neked.
1: Hát, van egy feleségem, aki emlékeztet erre mindig.
0: Mire?
1: Ugye, na mindegy. Semmi, az a lényeg, hát, hogy ugye
2: retro,
1: a 90-es
2: évek dolgokra fiatal.
0: Nem, akkor voltam fiatal, én sokkal régebben voltam fiatal. Mikor ezek a zenék voltak, én már akkor is öreg voltam, úgyhogy sajnálom.
2: Nem, te még most is fiatal.
0: Na most megint fiatal vagyok, igen, de ez meg a szenilitás, tudod, így van. És innentől jön az örök fiatalság. Na, annak pedig egyébként a titka, ugye az elixír, az pedig a... az irítség és a gyűlölet, ami örökké fiatalon tartja az embert. Ennek pedig egyébként egyik legjobb módja az, hogyha úgy döntünk, hogy embertársainkat, akiket nálunk nagyobb szerencsével, mi szerintünk persze sokkal sötétebb az emberséggel vert meg, áldott meg a sors, őket aztán jól megpróbáljuk megpumpolni valahogy.
2: Nem megpumpolni, hanem nekik nagyobb részt kell viselniük a közteherviselést.
0: Persze, így van. Igen, így van. Már csak az a kérdés, hogy meg annyi közgazdász a egyetemben, feltegyük a kérdést, hogy biztosan ez a legjobb módszer arra, hogy nagyobb közteherviselésre bírjuk ezeket a gazdag embereket. Ja. B kérdés, hogy nem lehet, hogy ezzel a vagyonadó kérdéssel, mint oly sok derék laikus szavazó, aki egyébként lelkesedését kifejezi a téma iránt mondjuk a közösségi oldalakon, nem keveredik-e össze a jogosan elvárt számonkérés, meg az az igény, amit te is mondtál, hogy hát azért bocsánatot kérünk, tényleg a gazdag ember fizessen többet is, akár arányosan is többet. Tehát, hogy...
1: Nem, a gazdag embereket nem szabad basztatni.
0: Így van, sőt, szappannal se szabad a szájukat kimosni, ugye?
1: Se az autócsokat, se a kutyácsokat.
0: Így van.
3: Én Csákányossal vagyok. Tehát, hogy figyelj, én két változatot tudok elfogadni. A változat fizessenek a gazdagok, B változat együk meg a gazdagokat. Tehát a többi az nálam nem.
0: Ja, továbbá is hangsúlyozom, hogy sajnos egyébként az ettől várt bevételek, ezt majd mindenki látni fogja, egészen jó számítások készültek ebben a tekintetben, mondjuk indulva abból, hogy hány embernek lehet tényleg 1 milliárdot meghaladó, mert az lesz a határt. Az annyit jelent, hogy nem az ma, hogy 1 millió fölé érsz, akkor az egészből, ezt mi az adórendszerben is mindig elrontották az emberek, nem, a sáv fölött fölé érsz, akkor a sávba eső részből kell 10%-ot becsöngetned. Hát te olyan szegény ember vagy, hogy mondjuk csak 1 milliárd 100 ezred van, akkor nagy szerencséd van, hiszen neked majd 1 ezrest kell a végén befizetni, és akkor milyen jó jártál. Hiszen az a fölötti résznek az 1%-a. Hát, aki figyel, már 2 milliárdja van, hát azoknál azért ott azért keményebben fog pengeni a kasza, mert az 10 milla. Az 10 misi lesz egy évre.
2: Figyelj, mennyi? 10 millió forint annak, akinek 2 milliárdja van.
0: Itt jön a következő kérdés, amikor elkezdenek a közgazdák, adószakértők, adótanácsadók és könyvelők arra, hogy hát, tudod, ez nézzük meg, miből is van, áll össze az a 2 milliárd, és akkor hát igen, van neki ez a háza, tudod, volt ez az ingatlan infláció. Hát ez egy ilyen közepes méretű budai, már azzal megütöttük az 1 milliárdot alulról, aztán van neki ilyen részletesedése ebbe a vállalkozásba, abba a vállalkozásba, és utána az fog jönni, hogy aha, és hogyha be kell fizetnie neki mondjuk egy ütemben 10 milliót, akkor... Jó, egyszer ki fogja fizetni, csak ez tudod, ez nem egy egyszeri büntetőadó lenne, hanem egy rendszeres befizetés. Tehát ezt úgy tervezik, tudom minden adót, amit aztán kivezettek két év után is örökrétre terveztek, hogy mindannyian úgy születünk, hogy mi már sosem fogunk meghalni, hiszen a mi generációnk olyan, amelyik örökké él. Gondolom, te is így érted eddig életedet, Csákányos, hogy...
2: Ja, hát igen, abszolút, tehát így ezt
0: van,
2: lehet tudni.
0: Pontosan, így van, örökké életre át szűrészfokozat, mi már így fogjuk ezt tovább nyomni. Tehát, hogy évről évre kell ezt a dolgot befizetni, ami egyrésztről a... Van egy ilyen, tudod, az összes ilyen döntések kapcsolatban egy ilyen várakozás, tehát ezt az anticipálják az érintettek, még mielőtt bevezették volna, már megpróbálnak lépni az ügyben, hogy ha be is következik, akkor egyáltalán ne fájjon, vagy ne fájjon annyira. És amikor ezeket a lépéseket megteszik, hogy egyáltalán ne fájjon, meg ne fájjon annyira, annak vannak olyan fokozatai, amikor a komplett egész gazdaságnak viszont fájni fognak a következmények, és ezekre a veszélyekre is fel szokták hívni.
2: Igen, nem tudom, ne arra, hogy én nem tudok ezzel. Tehát, hogy miért nem arról beszélünk, hogy ezt miért kell megcsinálni, miért alól miért nem lehet. Hogy miért védjük ezeket
0: nem, emberek, figyelsz,
2: akik rajtuk élősködnek.
0: Az az igazság, hogy van egy csomó olyan bevételi forrásuk, amit nem adóztatnak meg, és amiből fixen sokkal jobb, több bevétel származhatna. Na, itt is van a dolog.
2: Ez majd valami csak bejön.
0: Igen.
2: Én azt mondom is.
0: Vannak gyakorlatok, példák a Európában, bevezette ezt a rendszert már egy tucatnyi európai ország. Jelenleg egyébként a tervezett a magyartól némileg más logikával három országban működik. Ez az egyik a Spanyolország, Stirlitz.
1: Hát persze, Shakira most az mennyi?
2: Kap vissza 50 millió
1: eurót kap vissza, gondolom meg mennyit fizetetett be.
0: 50 milliót mibe? Bocsánat, régi pezetába? Vagy?
1: Mert ugye hozzáment ez a spanyol futballistához.
0: Aki ezért már megölnének, mert ő ugye katalán, mert hogy Pikéről beszélünk, ugye?
1: Ó, bocsánat.
0: Persze, igen. És neki adta az aranylabdát, vagy milyen volt neki. Kedves telefonáló is van, aki nyilván szintén.
4: Sziasztok, igen.
0: Szervusz.
4: Jól értem, hogy a kérdés az, hogy miért kell évente befizetni ennyi pénz után az adót?
0: Nem, igazából az a kérdés, lefordítom még egyszer, hogy jogos bevételi igényei vannak a költségvetésnek, mert hogy mondjuk számoljunk azzal, hogy ezek az emberek nem adták bele a közösbe mindazt, amit be kellett volna adniuk, és a köznek is vannak úgymond jogos jóvátételi igényei a gazdagok egy részével szemben. Uh-huh. És ezzel szemben ugye vannak azok a racionális érvek, hogy igen, de ebből valami releváns dolognak kéne befolyni a költségvetésbe egyik oldalról, másik oldalról pedig nem kéne megzuhantani a gazdaságot, hogy mondjuk olyan tőke is elmeneküljön, ami esetleg hasznossá válhatna. Mindjárt rátérünk arra, hogy nem mindegyik olyan, de ugye ez
4: igen parancsak kell. Ezek a vagyonok, ezek nem csak úgy magukban vannak, tehát hogy ezek azért termelnek, nem keveset. Tehát hogy 1 milliárd forint, hogyha befizeted csak OTP-be látra szóló kamatra, akkor is a 3%-kal.
0: Igen, ez előbb beséltem ezt, hogy nem a KP-ra vonatkozik ez az egész, ez vagyonadó.
4: Én se KP-ra gondoltam, de hát egy milliárdot érő vállalat, vagy mondjuk egy milliárdot érő kastély, vagy föld, vagy nem tudom micsoda, az termel.
1: Lázár János például.
0: Nem feltétlenül, de mindegy. Magyarországon ez úgy zállik, hogy úgy termel.
4: Ha a kastélyba, akkor meg úgy gondolom, hogy jogos az, hogy akkor fizessen utána bérleti díjat.
0: A következő helyzet, például az ingatlanoknál az a helyzet, hogy az előző magyar kormányzat által kiváltott mesterséges ingatlan boom hatására, amikor kereseti oldalról nyomták a pénzt bele a rendszerbe, többek között ezért is, mert amúgy is van infláció, aztán ez pedig egyébként még rá is erősített. Egy hihetetlen ingatlan árrobbanás zajlik, tehát aki mondjuk ebbe befektetett, az ugye az infláción messze felül értéken gyarapodást ért meg. Tehát, hogy ebből a szempontból igen, megértem a dolgot. Nem ebből, amit egyébként csak én mondok, hogy talán nem innen kéne megsarcolni őket, hanem onnan, ami hatékonyabb lenne a nemzetgazdaság számára. Leginkább egyébként a kincstárat, tehát hogy a költségvetés érdekeit látom magam előtt, hogy ezek, mondok egy példát, hogy még tavaly októberben, amikor ez így megfogalmazódott, mert elsőként egyébként elárulom neked, hogy amikor tavaly augusztus 30-án nagyon fontos felületen a Facebookon akkor még leengedő miniszterelnök meghirdette, hogy már pedig itt magyonadó lett, akkor meghúzott egy nagyon szigorú határt. 5 milliárd forintot. Ez 2 hónap alatt lement 1 milliárdra. Véletlenül mondták neki, hogy túlságosan kevés embert érintene, és úgy aztán, ami befolyik, az tényleg már csak ilyen jelképes jelentőségű lenne. És ellentétes módon akkor több közgazda nekiállt kiszámolni azt, hogy ez mekkora részét is érinti a költségvetésnek, és van, aki úgy fogalmazott, hogy ez leginkább a mondjuk 100-200 milliárd forint, tehát ez rengeteg, már elnézés, de hát az, az hány ötös lottó nyeremény? Szóval ez ilyen kerekítési hiba a költségvetés temetében.
2: Attól még.
3: Igen, de azért valamennyire, mennyi? 286 milliárd volt, amit találtak a Lázár minisztériumban, mint költségvetésben nem szereplő. Hát egy kis, volt egy kis kozmetika, tudod?
0: Pontosan, igen, igen, ezek nagyon nagyok. Majd mindjárt eltérünk arra is, hogy egyébként, akit egyébként igazán meg akarnánk kitesíteni.
3: Gyurcsány Ferenc elmozsol egy könycseppet ebben a pillanatban. Egy 2006-os könycseppet.
0: Bocsánatot kérek, de itt megint az játszik, hogy vannak ezek, és nem fizettek be, és honnan szerezték a vagyont, és igen? Meg tudjuk azt, mondjuk alá tudjuk támasztani papírokkal, jogászokkal, hogy jogtalanul szerezte a vagyonát? Hát azt nem megoldóztatni kell utána, mert ez körülbelül olyan, mint a váltságdíjat szedni tőle, és akkor utána viheti a lopott pénzt. Azt el kell venni, de az egészet. Hát igen, de az emberek fejében nem külön van, hanem valahogy így összeáll, hogy mondom, hogy ez...
3: Hát azért mondjuk 16 év perverz újraelosztás után azért...
0: Persze.
3: Ez nem feltétlenül a lopott, nem lopott kérdés.
4: Szerintem ez a vagyonadó ez azokra vonatkozik, akik egyébként a vagyonosodási eljárás során bebizonyították, hogy ők igenis jogosan szerezték a vagyonukat.
0: Ja, értem, tehát hogy
4: a először... többiekre nem, mert azokra más szabályok vonatkoznak.
0: Yeah. Jó. Igen, mert már az is elhangzott, hogy... Ki is mondta ezt már egy jelentős közéleti személyiség, aki szerint államosítani...
2: Tördösi.
0: Tudtam egyébként, hogy Tördösi bolsevik. Ezután visszatérünk.
3: Elég látens egyébként.
1: Tehát elég látens is megmondta.
0: De hogy is, tényleg. Én csak örülök neki, hogy Tördösi Péter csatlakozik nézetem, ez ment például az oktalanul magánkézbe került földek, amelyek egyébként, ha tudjuk, hogy milyen módon kerültek privatizációra, azoknak ismét a TSZ-ben a helyük, és ezeknek kell megművelni magát, akik majd megvásárolták őket, és amikor reggel 6-kor ébrezgetik a sok föld spekulást, hogy Istán, ébresztő, meg kell fejni a teheneket. Azt azért végignézném. De te ilyenre persze nem kerül
1: soha. És Mészáros Gászló.
4: Én, amit akartam, elmondtam, elköszönök.
0: Nagyon szépen köszönjük. Nagyon jó szempontok voltak. Köszönjük. Szervusz. Igen. Itt erre lesznek ilyen problémák, hogy hogyan fognak felértékelni cégeket. Tudod, mert ilyenkor az lesz, hogy mindent zongora, festmény, bútor, igen, takarékbetétkönyv. Persze, még megvan még a dédapa gépkocsi nyeremény betétkönyve, és az bele van rakva nyilván az ágynemű tartóba. Cég részesedések.
2: De ez nem probléma. Tehát, hogy a cégeknek van értéke, tehát érted, ezt meg lehet csinálni. Ezt nem látom olyan dolgot, ami megakadályozná
0: ezt. Ez sajnos egyébként ezeket a piac szokta értékelni, ezeket a cégeket, és nagyon gyorsan változik ennyi. Az értékük. Kedves telefonáló, szervusz!
5: Sziasztok, Augusti úgy, hogy nem arról van szó, hogy ez a vagyonadó dolog, ez egy ilyen kényszeres ócselekvés. Ahelyett, hogy egy az igazán jelentős javadelmekre egy épkézlán progresszív adóztatást vezetnének, de csak az ugye egy
2: politikai... Megint ezt tudom mondani, is.
0: Igen, valóban, tényleg, tehát ugye, mert hogy itt több olyan dolog is felmerült, ami igazságosabbá teszi az eddigi redistribúciós mechanizmust, mert ebben sok volt az igazságtanság, valljuk be. Tehát az, hogy az meg lesz állítólag valamikor, de nem idén, hogy a csekélyebb jövedelmű papíron szegényebb, néha természetesen tényszerűen is szegényebb emberek, azok adó visszatérítést kapnak. Mert ugye ez az ára annak, hogy megőrizzék papíron az egy kulcsos adót, ami igen, mert valójában igen, így két kulcsos lesz, de semmi
5: ez, gond. Ez megvan ígérve, és akkor igen. Több kulcsos lesz az adórendszer.
0: Ez a sörrel átérdélyes megoldást.
5: Ebből építeni egy olyat, hogy... Igen. Mert ugye az, hogy a középosztálynak a közterhei nem voltak arányban a legalsó osztály közterheivel, mert egy csomó egyéb juttatásokkal lehetett trükközni a cégautótól, a cégtelefonig, nem tudom, ami egy része megvan, egy jó részét azért a Fidesz azért ügyesen kivezette. De azért a legmagasabb jövedelmi osztályban még mindig van azért bőven igazságtalanság, tehát ott azért trükkök százai, hogy egy klasszikust idézzek, ki mindig rendelkezésre állnak ahhoz, hogy jóval kevesebbet adózz el, vagy a megszerzett jövedelem után, mint egy iskolai takarítónak.
0: Hát más nem mondjak, a gazdag ember felesége szül, mondjuk kettőt, akkor sose fizet már adót, tudod?
5: Igen, ugye? Tehát, hogy igazából az, hogy az, ugye csak emlékszünk, elkezdték percegetni, ilyen kampánytéma volt, hogy nem tudom, millió fölötti nyugdíjakat esetleg meg lehetne talán adóztatni, az se lenne több hülyeség, mert azért az...
0: Igen.
5: Na, mindegy, hogy mondjuk, ha valaki bedobná azt, hogy az ilyen 2-3-5 percé szerint aláhúzandó millió fölötti havi bruttó fizetéseknek a adókulcsát esetleg följebb lehet emelni, mint 15%, és akkor erre már azért lenne örgés nyilván, de hogy valahol az igazságosság felé ez vinne, nem?
0: Az az igazság, hogy nekik vannak ilyen elképzeléseik, most is nem egyedül fogják bevezetni a vagyonadót, hanem bizonyos bizalmi vagyonkezelési formák, amik eddig adómentesek voltak. Közben, amit csináltak a pénzzel, az is adómentes volt, ezt meg fogják változtatni. Hozzá fognak nyomulni, az már az itt a műsorban is többször emlegetett, így van tőkealapokhoz, amelyek mondanám, hogy magántőkealapok, de benne volt a mindannyiunk pénze is, amely aztán így elvesztette közpénz jellegét, és ráadásul nem voltak mögötte meg azok, hogy kik is vannak benne ezek, és csak utána találgatás
5: igen, jött. Ebben lehet, hogy egy kicsit sürgősebb lenne ezen a téren rendetteni.
0: Így van.
5: És lehet, hogy több pénz is van elásva ott, mint egy milliárd.
0: Tudod, miket szoktak felvetni? Guszti, elmondok néhány példát. Egy, ha ingatlant veszel, és 5 évig nem adod el, akkor utána meg kell adót fizetned. Most tetted, ingatlant vettél, ez alatt az 5 év alatt olyan irtózatos változás volt, árrobbanás a piacon, hogy hatalmasat kaszálsz. Jelenleg ezért tudod adót, ezt hiát nem kell fizetni. Illetéket kell, az más dolog, mert hogy meg mit tudom, közjegyzőt. Tehát vannak költségei, nem azt mondom, hogy nincsen, de speciál nem. Kettő, örökösödési adó. Ami ezt hozzá szoktak nyúlni, ugye, hogy bizonyos határ fölött, tehát, hogy te vállalatbirodalmakat örökölsz meg, akkor az is már, hogy apáról fiúra, és akkor az ingyen van, és akkor ez hogy is van, tényleg. Ez a másik.
5: Mondjuk, amikor építettél valami
0: befektetési számlaadómentes
5: ügyet. Valamilyen szépen szép név alatt EU támogatásból, és 5 év után szépen beleköltöző.
0: Az a bűncselekmény, látod, az például azt el fogják kobozni, hogyha ez így zajlott. Ha és eredményesek ebben.
5: Tehát le van papírozva 5 éve, tehát ez a szabálykész.
0: Jó.
5: Ott lakik okay. Benne, és maximum ez egy csúnya arcot vág a riporternek, amikor jön megkérdezni, hogy mi van.
0: Nagyon szomorú dolog lesz ez, de én attól tartok, hogy eddig is úgy értük le hosszú életünket, tudod, Guszti, hogy megtanultuk, hogy ebbe az életben nincs igazság. Szerintem ez továbbra is így lesz. De egyébként lehet rá törekedni, de hát igen.
1: Veled nem lehet újraépíteni itt ezt.
0: Szevasztok.
3: Nem tudom. DJ minek egyébként éppen burkoltan lázít, érted? Figyelj, azt a nézetét hinti el, hogy jogi eszközökkel, adószabályokkal nem lehet visszaszerezni ezt a vagyont, úgyhogy nincs más megoldás, el kell indulni fosztogatni.
1: Nem, minek védi a gazdagokat.
0: Én egyenesen védeni szoktam őket. Jó reggelt. Én mindjárt elmondom az egyetlen hatásos eredélet, ami Pikettitől származik, hogy miért is kell mégiscsak megadóztatni a vagyonokat, és erre vannak konkrét magyar és amerikai tapasztalatok.
2: Igen. Előre bocsátok, igazam.
0: Kedves telefonáló, szervusz!
6: Jó, szervusztok! Elveszítettek közpénz jellegét, nem lehet nem úgy keretek, hogy nem államosítás, hanem visszaszereztek
0: közpénz. Igen, igen, persze, így van. Sokkal szebb lenne egyébként az elmúlt kurzusok nyelvét használva nacionalizálni. Bolsevisták internacionalizálták a polgárság tulajdonát, ez a rezsim nacionalizálni fogja.
6: Na, de ilyen nagy... most akkor tulajdonképpen igen. Ez a történelmi hogy is mondjam, fogalmi készlet az, ami a nagy akadályozás, hogy azt mondjuk, hogy államosítás is mindenki összerezzen, de az, ebben az esetben, mivel nem egy ilyen generikus dologról van szó, tehát ugye nyilván egy kicsit már egy gondolkodási finomságot feltételez, hogy nem úgy, mint a sváboktól, vagy nem tudom, minden magántulajdon, hogy mindenkitől elvettük, hanem ugye van egy ilyen fekete lista, talán még ugye a K-Monitor csinált ilyen mértékekről, egy ilyen székfői adatbázist.
0: Igen.
6: Emlékeztek arra? Tehát, hogy nyilván az is szerintem egy lényeges réteg, hogy a társadalom számára tudhatók legyenek ezek a cégek, de valahogy az lenne a szép, hogy ugyanúgy, mint vallási gyűlölők, hogy önkéntesen gondolnak, hogy visszaadják.
0: Igen.
3: Jó, de előtte unga-bunga.
6: Nem, meg egy ilyen síró performance keretén belül megbánják védkeiket, és egyéb önkéntes vállalásokat tesznek. Azt szerintem a társadalom tudná értékelni, megértelmezni. De ezt létezik, hogy nem tudok majd a bizottságban. Az ötleteket gyűjtik.
0: Jó.
6: Most szerintem meg kell találni az elveszett közténzet.
0: Igen, ez a másik út, tehát ezzel tökéletesen egyet is értek, csak azt is láttam magam előtt, hogy ez bitang nehéz lesz, tudod? Mert itt sajnos az egyszer már kifolyt tejet kell összegyűjteni és visszarakni.
6: Lehet, hogy az első,
0: minél kevesebb veszteséggel.
6: Tehát ugyanebben
0: ez egy ilyen
6: ökológiai, gazdaság ökológiai tevékenység, gyorsan átfolyó csapadékvizet, hogy ezt
0: valahogy mondom, a te jobb példa, mert mire visszalapátolod, abból már aludt tej lesz. Na mindegy, szóval, igen.
2: Hát meg van, amiből már palacsintát sütöttek, szóval.
0: Az, így van, pontosan.
6: Ismerik, igen, de mindegy, ezért
0: szomorú
6: én bízom benne, hogy valami szintelítő megoldások is lesznek.
0: Így van. Én mindig optimista voltam, előbb-utóbb a töpörtűből is disznó lesz, ha más nem, akkor egy másik nem, dimenzióban.
6: Megmagyarázni valami kémiailag a botomat.
0: Köszönöm. Köszönöm szépen, Miki, ciao, szia, szevasz. Szóval, igen. Az az igazság, ugye számos európai ország bevezette, aztán utána kivezették, mert hogy rossz tapasztalataik voltak, tehát hogy rövid távon a választópolgárok javarésze ezt ünnepelte, mert általában kisebb része terjedt ki az embereknek. Csak jelezném, hogy például a norvég példa abban a szempontból atipikus, mert sokkal nagyobb hányada fizet vagyonadót az embereknek, mint amit itt terveznek. Gondolj bele, mi is fizetnénk, hogyha az a merítés lenne. És az már nagyon érdekes volna, amikor mindenkinek kell 1%-ot beleadni. Először is ez az kell, hogy tényleg gyarapodjon a vagyon, mert hogyha évente neked 5%-kal csökken a vagyonod, mert vagy tűzzel az infláció és az általános szóresz miatt, és amíg a maradékból mindig elvesznek 1%-ot, az nem olyan vidám dolog, meg talán az ember nem szavaz olyan pártokra, amelyek az ilyen rendszer fenntartását hirdetik. De konkrétan, ahol van gyarapodás, ott egyébként lehet, hogy minden család érte 10%-kal gyarapszik, akkor az ugye 110%, és akkor annak azért nézzük meg, hogy ennyi az 1%-a, annyi gyerekek 1,1, és akkor azt fogja az előző év bázisán befizetni. Hello, ez még mindig egy jó módszer. De mondom, a legtöbb európai ország, aki ezt bevezette, vagy 9, ezt most végigmondom, ne haragudjál, Desiré, az kivezette. Azért, mert sajnálatos módon rájöttek a franciák kétszer ráadásul, mert mindig is tehát szeretik ezeket a jakobinus módszereket, aztán utána, amikor elég embert lefejeztek, akkor rájönnek, hogy ezzel nem jutott előbbre a gloár még. Szóval, hogy sokkal többet vesztettek azon, hogy különböző gazdag emberek papíron meg ténylegesen kijelentkeztek Franciaországban, mint ami befolyt a vagyonadóból. Nagyságrend de többet buktak rajta. És egyébként másról is voltak ilyen tapasztalatok. Voltól meg egyébként jött a német alkotmánybíróság, és elkaszálta az egész, hogy mi ez van, baromság. Ez értelmetlen és kész. Hát a németeknél ez különösen szigorú. Viszont megmaradt ilyen módszer szerint a svájci, aki azok óvatosan használják, a norvégok, ami általánosabb, meg azt hiszem a spanyoloknál pedig tartományoknál is különböző, hogy melyik. Tehát szerintem, ha most lehet mondani, akkor nem Stirlitz tartománya, Andalúzia fizeti a legtöbbet, hanem a gazdagabb igen, régiók.
1: Itt változik elég.
0: Igen, tartom el a függen, meg nem is Murcia. Na most mondja Desiré, szervusz, kedves.
7: Szervusztok, kedves minek és társai. Hogy tegnap vagy tegnap előtt, azt hiszem, ha jól emlékszem, a Lakman Tamás, akit én elég jó, nagyra becsülök meg, úgy viszonylag logikusan lehet vezetni dolgokat, legalábbis számomra. Volt egy levezetése a lelépési pénzek kapcsán, és ezt kibontotta a teljes erre a körre, tehát visszaszerzés, stb., ami valami olyasmiről volt, és ez szerintem ez nagyon járható út lenne, hogy ugye először is azt kellene megállapítani, bíróságra vívve a dolgot, hogy azok az emberek, akik az elmúlt 16 évben irányították az úgynevezett Magyarországnak nevezett gazdaságot, azok miket követtek el? Tehát meg kell vádolni.
0: Köszönöm, hogy megismétel, amit az előbb már elmondtam. Oké? Okay? Igen?
7: Meg kell vádolni őket például hűtlenkezeléssel.
0: Igen.
7: És amikor ezt elkezdik bebizonyítani, vagy nem bebizonyítani, akkor ugye föl lehet hozni, hogy hát kézzel szépen ez megvalósult, jó, akkor mekkora kárt okozott, 627 ezer milliárdot. Jó, hát akkor elkezdjük levonni, mennyi csapott volna a végkielégítésből 10 milliót. Jó, akkor azt mondjuk, levonjuk a 10 milliót, és így tovább, és akkor így szépen vissza lehetne szedni ezeket a vagyonokat is, amiket akár épület, akár föld, akár mit tudom, milyen formájában. Mondom, ezt a Lakman vezette le, tehát ha
0: így valaki van. Akar. A Magyar Bíróság működésének pontos ismeretében, amely szerint, hogyha ezek az eljárások így együtt elindulnak, én elmondom neked, hogy egy olyan időtávban lehet valamilyen módon végrehajtató ítéleteket várni, amikor így a geológusok szerint ismét egy kontinensbe állnak össze az összes.
7: Tehát
0: ez a Amázia lesz a neve, mint értesültem róla, és 250 millió év múlva már megint össze fog állni. Ez nem jó egyébként, mert bent csak sivatag van, és csak a partvidéken lehet élni, ott meg éhes ragadozók vannak.
7: Én azért a 2030-at megvárnám ezeket.
0: Jó, oké, rendben.
7: Úgyis akkor csatlakozunk az euróhoz, és akkor már minden jó.
0: Ó, egy újabb, tehát az optimizmus, a másik fajta oktalan optimizmus táplálja. Ez az. Köszönöm szépen, szervusz.
8: No.
0: Szóval Csekenyös, az igazság,
8: na, hogy a... mondott Piketty, mondja.
0: Piketty azt fejtette ki, hogy sajnos főleg a 21. században a tőke gyarapodása oly mértékben lépett túl mindenféle határt, különösen egy bizonyos ilyen tőke tulajdonosi körkezébe, hogy az, és itt ez már nem gazdasági, ez politikai, gazdasági vagy politikai szempont lesz, hogy az veszélyessé vált, és ez nagyon könnyen konvertálható politikai hatalommá. Mint azt nagyon sokan meg is tették, nézzük csak meg, hogyan működik mondjuk a Trump rezsin, meg a mögött álló oligarha banda, és egyébként, ha emlékeztettek mindenkit, hogy mi is volt a félelem, amikor tudod így, ha leváltják ezt az előző rezsimet, az Orbánékat, de csak éppen csak 51%-kal, akkor itt maradnak a nyakunkon, ezzel a hatalma a stőke vállalati konglomerátummal, ami egy árnyékhatalom lesz, egy árnyékbirodalom, és függetlenül működtethető a gazdaság többi részétől, vagy még rosszabb, hogy maga alá gyűri azt is, és onnan egyébként mind a tőkét, mind a know-how-t, bármi mást lehet venni ahhoz, hogy ismét hatalomra kerüljenek, sajtóerővé konvertálható, és a többi, és a többi. Éppen ezért indokolt, hogy az ilyen oktalanul megnövekedett óriási vagyonokat megadóztassuk.
3: Hát meg, bocsánat, a direkt e-célból megnövekedett vagyonokat. Mert ugye ez az egész rendszer erről szólt. Tehát, hogy ez a fajta újraelosztás, ami egy kijelölt körhöz juttatja ez az irányított haveri kapitalizmus, az pontosan arról szólt, hogy legyen mindig elég pénzünk és hatalmunk arra, hogy a hatalmat megtartsuk, visszaszerezzük.
0: Így van.
3: De hogy ez a, nem tudom, ez a sajtónál így volt. Tehát, hogy tényleg, nem tudom, Orbán Viktor a 90 és 2010 közötti időszakból azt tanulta meg, hogy meg kell szerezni a sajtót. Hogy kell megszerezni a sajtót? Például úgy, hogy a fölhízalom a közgépet, és akkor Lajosnál ott vannak az újságok. Persze, amikor összeveszett Lajosnál, akkor volt pár év, hogy másképp működtek ezek a lapok, aztán amikor Lajos visszaadta, aztán amikor Lajos visszaadta, akkor pedig mehettek az utcára, gyorsan meg is tértek.
0: Valami megszűnt, mint a Láncid Rádió, élményben. Dehogy. Tényleg. Még vendég is voltam ebben a rövid időszakban, tényleg. Fantasztikus. Pont azon a helyen, ahol már, hogy nem abban az épületben, csak a másikban alkalmaztál rádiókat.
3: Jó, tehát ugye ez is ott volt. Tegnap volt az, hogy a Válasz Online 2000, azok az újságírók, akik mint a 2015 előtt is még a heti Válasznál dolgoztak, nyilvánvalóan nem a magyari Peti, azok írtak egy ilyen, tényleg a Fábián Tamásnak a Bódisról szóló, hogy igen, ilyesmit csináltunk 2013, és elnézést kérünk. Abban az időszakban ugye ezek a lapok, akár az akkori heti Válasz, azok Nyerges Zsolt tulajdonában voltak, a Közgép hirdette, a francnak hirdett a Közgép, értem egy heti lapban, na mindegy, azzal és állami cégek hirdetéseivel voltál.
0: Ó, te figyelsz, ne vieskedj, ez a Közgép hirdetben, én ugye betegségemből fakadóan, ami lelki jellegű, rendszeresen kádárkori újságokat olvasok, olyan szép hirdetések voltak benne, tényleg. Mi a fenének van a Dunántúli naplóban 1978-ban? Annyira csodálatos MTZ hirdetés, hogy mind a 10 romat megnyolom. Hát volt rá igény, vagy nem tudom, mert valaki fizetett érte, valami meg kellett élnünk. Lám egyébként
3: nem, teljesen egyértelmű volt, hogy miről szól.
0: Bolsevizmus idején az állami tulajdonú lapok tele voltak reklámokkal. Például csak ennyit
3: jó, hát azért
0: erre,
3: került kétszer van. Annyiba az igen. Autópálya, hogy legyen pénz például a sajtóbirodalom fenntartására, és az a sajtóbirodalom viszont igenis irányítva volt, arra használták föl, hogy mondjuk lejárató anyagokat. Ez 2000, ami téma előjött, az például pont a civil szervezetek ellen
0: mindjárt
3: volt.
0: Mindjárt visszatérünk a vagyonadra, csak elmondanám, hogy azért ez erős túlzás, hogy az autópályák túrázása lett volna jó. Szükséges. Ezt te is tudod, hogy azt a szart, azt semmiből is fel lehet tartani. Lehet, hogy egy pénzt lapátoltak bele, okay. Csak az a másik lyukon ki is jött. Te se hiszed azt, hogy a köztévét a működtetéséhez tényleg szükség lenne. Annyi milliárdra pár, hogy elnézem, hogy mi megy benne. Tehát, hogy hagyjuk. Tehát, hogy, na, ezek, hogyha ezt is kifizetőjének használod, akkor persze nagyon jó, meg kell benne tolni a pénzt, tudod, fekete doboz, mert kijön, input megvan, az outputnak nincs hozzá köze, az ember megtűnődik, hogy mi ez
3: nem, a rendszer. Nem, hát mint a pénz ja. Megszerzése.
0: Nem lineáris előletek.
3: A pénz igen. Megszerzése sajtó elfoglalását is szolgálta.
0: Nem írja. Há, szervusz, kedves telefonáló. Szia.
9: Halló, jó az összeköttetés?
0: Jó ez.
10: Remek.
0: Nagyon féltem, hogy egy MLD-es bankói számról hívnak, azt nem veszem fel. De nem
9: szóval,
0: az.
9: Szóval gyerekkoromban volt a televízióban, a főmúlsoridóban a hirdetés, a homok, a kő, a múlva. Ez mind-mind a föld aranytartaléka. Legyen MÁV előszállítás. És így akkor én is gondolkodtam, hogy a lakosságot mennyiben érinti a MÁV előszállítás, hogy ezt a kórház a város szélén előtt kell bemutatni. Na, de mindegy. Amiről beszéltetek egyébként, az a vállalatok fölött, vagy a vállalatok az államok fölött, ezt annak idején egy Vlagyimir Ilics Lenin nevű ember megírta az imperializmus, vagy a kapitalizmus legfelsőbb fokatimű művében Budapest Tikra 1949, ahol pont ilyen szuperkapitalista vállalatokról írt, tehát nincs új a nap alatt. További jó adást kívánok nektek!
0: Nagyon szépen köszönjük! 2.15.37 várom a telefonszámunk, nyugodtan hívjatok minket.
1: Azon gondolkoztam még, hogy majd milyen vicces lesz látni, ahogy mondjuk ezek az emberek mennek ilyen jogsegélyes Strasbourgba, a megatasszhoz, hogy
0: a mennek Strasbourgba. Hát ez most ez van, de egyszer kipróbálják ők is. Na mindegy. Szóval visszatérve erre az évre, ami mondom politikai-gazdasági, ez megfontolást érdemlő, csak az a helyzet, hogy ez nem egy feltétlen egy nacionális jellegű törvénykezést kívánna meg, és akkor itt el is jutottunk erre a pontra, hogy és akkor ki a fene fog adóztatni. Mert hogy ezt leginkább még valamilyen nagyon fura módon bizonyos típusú vállalatoknál az Európai Unió joghatóságai próbálkoztak ezzel. Ugye? Tehát, hogy igen. Legalább ezeket megadóztassuk.
2: Hát ez a, igen, de hogy ez megint ilyen
0: ugye, mert, hogy
2: játékelmélet. Hogy
0: persze.
2: Egy ilyen valami offshore sziget, és tudod, aki azt mondja, hogy jó, mármint, hogyha megegyezünk nemzetközi szinten, hogy akkor minimum ennyi adót ki kell vetni, és valaki azt mondja, hogy nem, akkor tudod, igen. Hogy nyitni mindenki bankszámlán.
9: De hogy ilyen, mert hogy
3: Nagyon halk vagy.
0: Nagyon halk vagy, nem tudom. Igen. Hát így semmit nem hallunk hát bele. Próbálkozzál egy másikkal. Kedves Bergkamp, elárulom, az abban a reklámban volt a legtöbb, amiben van a hülye vicc, amikor zuhal le a pártag a tizedikről, századikról, stb. Így van. Mindegy. A kaszkót akarok kötni. Igen. Kaszkót akarok. Igen. Igen. Így van. Na mindegy. A bontott csirke is jó volt, de mondom, a kaszkót akarok kötni, az nagyon jó volt. A legtöbb,
2: jó, igen. Ha már értelmetlen reklám, akkor tényleg, ha szúrjam közben a hétvégi élményemet, ma voltam Felcsút MTK-n, és ott a mészáros reklámok futottak, csak is kizárólag. A különböző mészáros cégek kérdezték magukat.
0: Mária, igen.
3: Én nem láttam ilyen reklámokat. Az én hétvégi élményem ugye Karmelita, a Rogán minisztérium, és a belügyminisztériumban mi viszont egy nagyon jó kis épület, a pénzügyminisztériumnak épült.
0: És most ezentől ott is lesz a belügyminisztérium, mert nem találtak más helyet, meg eladták a segdükről,
3: hát igen.
0: A Zrínyi utcait, igen. Ugye?
3: Igen.
0: Hát, gyerekek.
3: De egyébként én ezt nem tartom abból a szempontból rossz döntésnek, hogy az épület eleve minisztériumnak épült, meg hogy a pénzügyminisztériumnak is, úgyhogy ezek a megfelelő reprezentatív terei is megvannak. A felújítás során erre külön ügyeltek, tehát bent az udvarán tényleg így az utcáról nem látható módon van egy ilyen modern hozzáépítés, tehát hogy a jelenlegi igényeket is ki tudja szolgálni, ráadásul akár egy akkora minisztériumnak is, mint ahogyan ugye mindent Pintér Sándor alá raktak, tehát hogy ott elférnek, föl lett újítva, tényleg. Figyelj, tehát hogy szerintem egy jobb, ilyen. Hogy akkor most már használják, de, hogyha a pénzt elbaszták.
2: Igen,
3: el. Volt egy tök. Illetve én ezt nem tartom elbaszásnak, mert azért az egy jó épület és egy jó helyreállítás.
2: De, szóval egy interjúban valami látogató vetette fel, ahogy jól emlékszem, és ez tök releváns, hogy lehetne minisztériumok éjszakája, a múzeumok éjszakája.
3: Igen, hát szerintem azt az épületet igenis lehessen látogatni, mert hogy az a Fellner Sándor féle épület, az kifejezetten jó. Komolyan.
0: Na most az az igazság, hogy ez nem belügyminisztérium?
3: Hát most belügy.
0: Aha. Mi van a pincékkel? Megnézted a pincéket?
2: Oda csak a kiválasztó.
3: Figyelj, a várban van. Figyelj, a várban van, úgyhogy nagyon sok pince lehet alatta, azt és bárhová kiuthatsz, tudod.
0: Nagyon szörnyű, igen, nagy nedvesség van. Mindegy, én a pincerendszerben DJ-szem.
3: Kazamatákkal. Harcoló német alakulatokkal.
0: Jó, oké, rendben van. Hát meglátjuk, hogy hogy fog ez muzsikálni. De. Na szóval visszatérve a dologra. Igen, mondja csak.
2: Európa Parlamentben, és ott azt is lehet látogatni, miközben megy az ülés. Szóval, hogy ez egyébként nem lenne példanélküli, hogy a belügyminisztériumot is lehessen látogatni, akár hétközben.
3: Hát ugye a parlamentet is lehet látogatni.
2: Uh-huh. Hát igen, de ott külön van a... Tehát nem oda tudsz bemenni, ahol az ülések vannak.
3: Jó, hát most figyelj, ne haragudj, oké, rendben, szerintem a belügyminisztériumnál, ami ugye a pénzügyminisztérium értelem, ami érdekes, az tényleg az előső reprezentatív tere, tehát nem Marika nénihez kell bemenni, aki éppen a számítógépet veri, hogy ki legyenek fizetve a, nem tudom, a rendőrök, hanem a tényleg a csarnok, azt azért meg lehet oldani, vagy nem tudom, kiállni arra az erkélyre, ahonnan lehet látni a szobrot, meg a...
0: Az állandó példa, ugye, templomon. A Fehérház, ami nem egy ház, hanem három, és ugye elvileg ugye mindig úgy gondolja, hogy ott van a politika boszorkány konyhája, mert ez, meg, vagy ez is, tehát nem csak egy történeti emléket szeretnének megnézni, amelyiként a Fehérházban a paradox módon inkább megvan, mert még régebben épült, mint a mi parlamentünk köztünk volna. Úgy is, hogy egyszer felgyújtották az angolok. Egyébként joggal, mert onnan lövöldöztek rájuk. Mert lehet, hogy onnan lövöldöztek rájuk. Tehát ez... 1814-ben felgyújtották, ez van bosszúból, mert hát azért egy volt miért bosszút elniuk, és hát, hogy tudod, meg lehet azt látogatni, és közben meg ez a boszorkánykodat dolog, ez valahol zajlik. Azért a mi parlamentünk is elég nagy ahhoz, hogy tudod, így valahol így a szugróza közben valakik valamit összeesküsznek, és közben te meg megnézed hát ami éppen...
3: Most arra gondolsz, hogy Kovács László mit csinált a lépcsőfordulóban?
0: Kovács László mit csinált a lépcsőfordulóban? De jó Isten, azon kívül, hogy a tüskéket tolta le. Igen.
3: Nem, pont. Mindegy, hagyjuk a plecskákat.
0: Igen, valóban nem. Először a tüskék jöttek, aztán pedig valaki az alkalmazottak közül, na mindegy. Én is van ez, de hát a gyors tüzelő külügyminiszterünknek párja nem volt. Na mindegy, szóval igen, ezt is meg lehet csinálni, hogy akkor legyen nyitva a dolog. Na most egy kicsit elkandoztuk attól, mert ugye ez az államnak a vagyona, és most arról van szó, hogy államunk elcsingózik a magán vagyonokra, és az az igazság, hogy a kétharmadodban sok érvet nem kell találni. Mi ezt megígértük. Benne volt a programunkban, a nép rászavazott. Meg fogjuk csinálni. Ők is így állnak hozzá. Tehát ez az, amit feltűnően most be lehet vezetni, nyilván egyébként a következő adóévre vonatkozik, tehát hogy nem most kezdik-e majd el mindegy egyelőre ezt egyébként. Nem is tudom, hogy mekkora időt felülelő sziszifuszi munka lesz, amíg, tehát hogy a vélemezett adóalanyok teljes vagyoni körét felértékelik, felmérik, felbecsülik. Ráadásul ezt valószínűleg meg kell ismételni, mert ezt már többször elhangzott, hogy hát ja, igen, de hát mondjuk egy ilyen cégrészesedést, az nem úgy van, hogy most megállapítom, hogy ennyit ér fél év múlva, megint meg kell nézni. Szóval ezeket mind végeznek, de akkor tényleg ennek előbb neki lehet állni, meg ráadásul nem fogja azt mondani a pénzügyminiszter, hogy hát kérem, eztek nincs realitás, hogy ezt most még idén bevezessük, mint a nem tudom miknek az áfája csökkentését, ami azonnal elvonna gigantikus pénzeket a költségvetésből, annak helyére más meg nem folyna be. Jó, hát ezt meg fogjuk csinálni. Csak utána nagyon-nagyon gondosan kell eljárni, mert hogy mikor működik ez a fajta fűnyíró, mert ez fűnyíró elvtart mindenkinek. Attól kezdve onnantól a határtól felfelé, abba a kategóriába, abból ennyit le fogunk nyesni. Bármennyi is az a többlet, hogy ne legyen nagyobb a kár, mint a haszon. És a haszon egyébként nem csak abban méretődik, és egyébként magamat is nyilván kritika alá véve, hogy mennyi folyik be belőle, legyen az 200 milliárd, hanem mondjuk így a választópolgárok pénzben nehezen kifejezhető elégedettségének a fokozódása, mert az vált ki, hogy lám-lám, ott izzadnak ezek a genyák is, hogy fogják ezt is befizetni, mert látni van a gazdag ember is úgy ri, mintha bőrét nyúznák, amikor adót kell fizetni, és ez a jó érzés, ez amikor milliókat tölt el, akkor tudod, ez önmagában is anyagi és szellemi erővé válik. Úgyhogy hát próbálkozzunk vele. Azt egyébként most mondom bárkinek, hogy attól függetlenül, hogy a közgazdász mennyire jó módú, rossz módú, mennyire az a munkája, és a többségnek azért nem az a munkája, hogy nagyon gazdag embereknek segít abban, hogy jövedelmüket és adójukat understatement-eképp az optimalizálják, nem fog mellette érveket mondani. Én már kíváncsi várom egyébként persze azokat, akik fognak mondani. Na, Csákányos, ki lesz az első közgazdász, aki azt fogja mondani, Tolkett megköszönve, hogy már pedig vagyonadó szükséges, mert hogy?
2: Nem tudom, mondjuk.
0: Hogy P-vel kezdődik, és Zoltánnal végződik. Várjuk meg, úgyhogy. Jó? Úgyhogy gond egyszer sem, tehát, hogy megvalósítani meg lehet, meglátjuk, érted?
2: De egyébként most tehát azért ez az egész vagyonadó kérdés azért részben amiatt is jön elő, mert a sávos adót azt kivették azon témák közül, ami közpolitikailag megvitatható lenne. Mert az van, hogy fel se lehet vetni, mert akkor rögtön elkezdenek ágálni. De mert amúgy, na és akkor arról ne beszéljünk, hogy ki van minimál bére bejelentve.
0: Pontosan itt kezdtem megmondani, hogy a minimál béreseknek van egy rész, aki
2: hogy azért a vagyonadóról, az, hogy vagyonadóról beszélünk, az igazából ezekre is egy ilyen, hogy mondjam, ilyen egérút, vagy nem tudom, tehát hogy valahogy mégiscsak a közteherviselést azt meg kéne valósítani.
0: Ez egy ilyen komplex adópolitikai csomag lesz, mindig ezzel vezetik el, néhány része is vannak, mint a kisvállalkozóknak az egyszerűsített adófizetésének a visszahozása. Teljesen nem tűnt el, csak annyira abszolút körülmények között lehetett csak alkalmazni, hogy jóval kevesebb emberre vonatkozott, tehát katázni majd megint lehet, mit tudom én.
2: Igen.
0: Tehát, hogy Ja, és akkor tudod, ezt mindig le kell ülni, és számolni, hogy ebből ennyivel több jön be, ebből ennyivel kevesebb, ez kiegyenlíti el, mint azt, és hogyha nem, akkor meg még mivel számolhatunk, ami bejön, és ami esetleg ezt kiegyensúlyozza, bár nem ide szántuk, mert lehet azt mondani, hogy azt jönnek az Európai Uniós pénzek, igen, drága, azok nem úgy folynak be, hogy bele a költségvetésbe, és azt te rögtön beletolod erre, arra, amarra. Annak nagyon kicsinyi részét lehet majd így felhasználni, meg inkább a felhasználása úgy fog jelentkezni, hogy ki fog váltani bizonyos állami finanszírozású projekteket, és ami pénzt azt arra szented volna, akkor esetleg azt ki lehet fizetni az ápolónak bérére is. De ja, nem az EU pénzt
2: mindig lehet. Mindig elmondják, a... hogy utófinanszírozott.
0: Igen. Ja, ja. Például az ECHO most jó, hogy be is írt a Drassel, ugye azt nem tudom, hogy azzal mi lesz a helyzet az ECHO-val. Egy biztos, hogy a labdarúgók egyszerűsített adózása az nyilván meg fog szűnni. Tehát, hogy a nálunk focizó brazilok teljes adómentességével együtt, amit nem lehet érteni, hogy ez miért. Mondom, tehát ezek kevés embert érintenek, voltak éppen nem nagy pénz mozog, de hát komoly hangulatjavításra alkalmasak. Tehát az ország az a többség, aki nem fradista, jót fog rajta röhögni nyilván, amikor, na mindegy, már el is bukta a bajnoki címet amúgy egyébként a mindenki által, hogy nagyon szeretett fradika, de hát...
2: Hát meg egyébként, nem tudom, aki látott mostanában NB1-es mérkőzést, tehát ezeket a fizetéseket nem tudom, mi indokolja.
0: Hát pontosan az, hogy mint Mága Zoltánnak a bevételeit, melyek az adófizetők pénzéből keletkeztettek, ugye? Tehát, hogy vagy a...
2: Vagy a... Mondjátok már meg, figyelj, így a vége felé kis bulvára, hogy mit tud a Mága Zoltán, hogy mi? Miért?
0: Igen. Nem tudom, nekem csak ilyen apróbb sejtemei vannak, hogy ez a kormányzatunk rendkívül rafinált, végül is a politikai gyümölcsözőség szempontjából kudarca sorom a politikájának volt valami fura mellékága. De
2: ilyen torz megvalósulás.
0: Tehát, hogy talán, hogy de nem igazából tényleg látni kéne, vagy belelátni az agyukba, és hogy így elmondanák, nem tudom, tehát ilyen igazságszérú, vagy nem tudom, tehát, hogy mit is gondoltak, mert most nem értem. Ja, Istenem, ja. Igen. Nagyon örülök neki, Messiás, hogy az Aarhus is bajnok lett, meg nálunk a Győr, remélem lesz majd Győr Aarhus a bajnokok ligája selejtezőjében, aztán egyik se fog bejutni a végén, de semmi gond. Úgyhogy, nem tudom, tehát, hogy tényleg, mert nekik ezt valahogy így kiszámolták, hogy ez egy fontos celebritás, aki ő és művész barátai, és Tolad és Szilveszterk új évkor, amit

0: Még mindig ott voltak a magyarok átigazolásai. Megőrülök tényleg. Azt remélem, hogy ennek vége lesz egy hamar, mert tényleg. Na jó van. Kérlek szépen, gyerekek, elérkeztünk műsorunk egyik fénypontjához. Az 1% társadalmi célú reklám következik, ami mivel last minute jellegű, ezért
1: hangsúlyosan. Fontossággal bír.
0: Bizonyám, bizonyám. Nagyon sokan vannak olyan lusta, nem törődöm emberek, mint én, akik meg az utolsó pillanatra hagyták.
1: Én most fogom megcsinálni a műsor után, megmondom neked őszintén.
0: És nem is azt hívjátszott, képzeld, de csak, és én már kétszer voltam fönn, és gondosan azt meghatároztam, hogy azt az 1%-ot a Tilos Kulturális Alapítvány kapja, és ez tényleg két kattintás volt, és már azt is szerintem jóvá hagytam, hogy jó, rendben van, így vagyunk, jól töltötte ki a NAV, gratulálok neki, de azt a másik 1%, hogy hova rakjam, ez mindig olyan tudat, na jó, oké, okay. Úgyhogy megint körül kell néznem a Psytrance Party nevű egyházak között, hogy azok egyébként nem fogják kapni biztosan, mert na mindegy,
1: úgyhogy inkább majd valami boszorkányoknak kéne.
0: Tudom, igen, ezt mindig is megkapták az erdőben Rók egyháza, azt rendre megkapta, de minden évben körülnézek, úgyhogy ez egy feladat, kis türelmet kérek, utána megy az egész, úgyhogy így van. Jó, természetesen. Szóval a lényeg, nagyon várjuk az 1%-otokat, hogy amennyiben lehetőségetek van rá, van 1%-otok, nem adtátok még másnak, és kérjük szépen benneteket, gondoljatok rám, kedves hallgatóink, nagyon-nagyon számítunk erre a bizonyos 1%-ra. Két kattintás az egész, és kész van. Úgyhogy ezt tudom mondani, és még három is utána meg is van az egész. A kettős azonosítással együtt, ami az ügyfélkapun való eléréshez szükséges, az se egy nagy trauma, higgyétek el, mert mindenki túlesett ezeken a dolgokon. Utána az EST-ben még meg lehet nézni a leleteiteket, és az még külön nagyon mókás lesz. Úgyhogy már egy is felejtettem, hogy nekem magas vérnyomásom van. Na mindegy. Szóval, gyerekek, nagyon várunk erre a gesztusra, és szeretettel fogadjuk minden kedves felajánlásotokat. Szeretnénk előre is, és utólag is megköszönni kedvességeteket. Társadalmi célú reklámunk hangzott el. Lassan pedig híreket fogunk mondani, hiszen elmúlt már dél. Jól láttam ezt az én kis telefonomon, hogy elmúlt dél. Elmúlt dél, gyerekek, úgyhogy 12 óra. Egy perc van, hírek következnek itt a Tilos Rádióban, a Csonka Magyarország műsorában, melyet ma így közösségileg fogunk nektek felolvasni. Ki kezdi?
2: Mondjad.
1: Kutatók megfejtették, miért jobb kezes az emberek többsége. Az Oxford Egyetem új kutatása arra jutott, hogy a válasz az emberi evolúció két meghatározó sajátosságában rejlik, a két lábon járásban és az emberi agy drámai megnagyobbodásában. A kutatócsoport 41 majom és emberszabású faj adatait elemezte, azt vizsgálták, hogy mely elméletek magyarázhatják a kézpreferencia kialakulását. Megnézték többek között az eszközhasználat, az étrend, az élőhely, a testtömeg, a társaszerveződés, az agyméret és a mozgás szerepét. Azt találták, hogy az emberek látványosan kilógnak abból a mintázatból, amit az összes többi főemülésnél találtak, amikor azonban a kutatók két másik tényezőt is beemeltek az elemzésbe, ez a kivételes helyzet eltűnt, ez a két tényező pedig az agyméret és a karok és a lábak relatív hosszának aránya volt. Azt is megállapították, hogy a korai emberősök, például az Ardipithecus és az Australopithecus valószínűleg csak enyhe jobbkezességi preferenciát mutattak, nagyjából a mai emberszabású majmokhoz hasonlóan. Az eredmények egy két lépcsős történetet vázoltak fel, először a két lábon járás jelent meg, amely felszabadította a kezeket, a helyváltoztatás feladat alól, és új evolúciós nyomást hozott létre a finom oldalpreferenciát mutató kézhasználat irányába. Később az agy növekedése és átszerveződése tovább erősítette ezt az irányultságot, míg végül kialakult a ma szinte univerzális jobbkezes dominancia. Írja a Telex.
0: Ősi harapásnyomok utalnak arra, hogy a tirannoszauruszok nem csak csúcsragadozó vadászok voltak, olvasható az Evolving Earth-ben. A dániai Aarhus Egyetemének paleontológusai egy 75 millió éves fosszilizálódott tirannoszaurusz láb középcsonton talált 16,

0: pontosan feltérképezett harapásnyomot elemeztek 3D-szkennelés révén, és arra jutottak, hogy a kisebb tiranoszauruszok a saját fajtájuk teteméből lakmároztak. Elemezték a nyomok mélységét, szögét és elhelyezkedését, és igazolták, hogy ezek egy kisebb tiranoszaurusz fogainak pontos lenyomatai, amely egy sokkal nagyobb rokonát kóstolgatta. A tanulmány betekintést nyújt abba is, hogy a dinoszauruszok korában semmi sem veszett kárba, és hogy ezek az állatok is dögevők voltak. A kemény lábcsontokat valószínűleg a bomlási folyamat későbbi szakaszában ették meg, miután a hús nagy része már elfogyott, így a csont nem is mutatja a harapást követő gyógyulás jeleit, a Magyar Narancs hírét hallottátok.
1: A kávé és tea fogyasztás védheti az agyat a demencia ellen egy kutatás szerint. Egy új tanulmány szerint a mérsékelt mindennapos koffeinfogyasztás összefog az alacsonyabb demencia kockázattal és a lassabb szellemi hanyatlással. Egy friss kutatás szerint a napi kávé vagy tea fogyasztás segíthet megelőzni az agy öregedését. Naponta 2-3 csésze koffeintartalmú kávé vagy 1-2 csésze tea csökkenteti a demencia kockázatát, lassíthatja a szellemi hanyatlást és hozzájárulhat a kognitív funkciók megőrzéséhez. Amikor a demencia megelőzésének lehetséges eszközeit kerestük, úgy gondoltuk, hogy egy olyan elterjedt ital, mint a kávé, ígéretes étrendi beavatkozás lehet, mondta a tanulmány vezető szerzője Daniel Wang, a Mass General Brigham orvosi tanszékének kutatója és a Harvard orvosi karának adjunktusa. Az eredmények, amelyek a JAMA folyóiratban jelentek meg, azt mutatják, hogy a mérsékelt koffeinfogyasztás akár 18% alacsonyabb demencia kockázattal jár együtt. A kedvező hatások azoknál a résztvevőknél voltak kifejezettebb, akik mérsékelt mennyiségben fogyasztottak koffeint. A nagyobb koffein bevitel ugyanakkor nem járt kedvezőtlen hatásokkal, és úgy tűnt hasonló idegvédő előnyöket kínál, mint a mérsékelt fogyasztás.
0: Köszönjük szépen, hallottuk a nem tudom minek a hírét.
1: Euronews
0: hírét, ezek voltak a hírek itt a Tilos Rádióban, a Csonka Magyarország műsorában. Igen, ez egy orhuszi hír volt, köszönjük szépen Messiasnak innen is, hogy a tudósaik ismét hozzátettek valamit a tiranoszauruszok viselkedése titkainak felfejtésében. Így van, és hamarosan kávét meg tát fogunk fogyasztani természetesen.
1: Igen, megyek bélelés,
0: bélelés nélkül, mert az nem tudom, hogy mennyire segíti a demencia megelőzését, így van, tudod. De hát így van, semmi gond. Jó? Annyit tudok mondani, a héten is lesz időjárás, mely mennyien változatos lesz, de alapvetően melegedő tendenciát mutat. Mától kezdve, amikor még csak inkább ilyen 20 fok körüli, ennyi 20 fok fölötti hőmérsékletek várhatók, egyre inkább megyünk föl 25 felé, 25 környékére, majd a 25 fok fölé. Valószínűleg a jövő hét elején egy ilyen határozottabban, markánsabban nyárias periódusra is lehet számolni, de azért a felmelegedés mértéke nyilván a következő, tehát hogyha egy hetet nézzük, akkor az ott abban sok a bizonytalanság. Elképzelhető azért, hogy a jövő hét elején több olyan nap is lesz, amikor jócskán eltépeti a hőmérsékletet a 25 fokot is. Csapadékra valószínűleg, hogy leginkább csütörtök délután záporok formájában lehet számolni, amúgy pedig most úgy néz ki, hogy a futózáport leszámítva nem nagyon várható, tehát most egy ilyen szárazabb időszak jön már megint, úgyhogy várhatóan 5-6 nap múlva megint felzeng a kar, amely asszály és újabb csapadék. A száj miatt új a csapadék után kiállt, mezőgazdasági érdekekre való tekintet, és ezt mélyen megértem, tehát hogy én jobban szeretem ott a belvárosban, hogyha néha esik az eső, mint hogyha sohasem meg valaminek a port, és a kakát el kéne mosnia. Úgyhogy ennyit tudunk mondani az időjárás rejtelmeiről. Ha még valamit hozzá lehetne tenni, programajánló címszó alatt, akkor azt tudom mondani, hogy szombaton, ami 23-a a Béla előtt fogok játszani, már késő délutántól is kitelepülünk szépen a teraszra, és ott a Béla teraszát fogok zengerezni késő estig egészen, úgyhogy szép idő lesz aznap is, szombatra is szépen kiút nekünk a délutáni 25 fokból, úgyhogy Istenem, nagyon jó. jó lesz ez, gyertek, nézzétek meg, ajánlom figyelmetekbe, innen csokottatom, drága Jucikát, aki ismét hallgat minket, reméljük innen kedves családom minden tagját, és lassan elköszönünk, jó, mert kezdődik a Smoking Hat, ha minden igaz. Ma nem leszünk este, igaz, Csákányos? Csákányos már nincs is, úgyhogy egyedül maradtam. Gyerekek, akkor elköszönök tőletek. Puszi, ennyi volt már a Csonka Magyarország, most már minek is elköszön. Puszi nektek. Sziasztok, sziasztok, sziasztok, sziasztok, sziasztok.

Kedves Tilos Rádió hallgatók, ez volt a Nahát című zenei műsor Szőlősi Barnabással élőben a stúdióból. Legközelebb ez a műsor két hét múlva jelentkezik Odó Marcival, velem pedig 4 hét múlva, vagy talán 6 hét múlva találkozhatok majd újra. Remélem tetszett a műsor, mindenkinek további napsütéses, szép hetet kívánok, szevasztok!

0: évtizedes korábbi fészküket, a tél viszontagságai semmisítették meg, ezért szakemberek építettek számukra újat és biztonságosat a pingvines óvoda kéményére. A fészek kiállta a próbát, a gólyapár tetszését is elnyerte. 4 tojás lapult benne, így hamarosan már nem csak 3-an lesznek, írta meg a sokszínű vidék. Nem csak a szárazföldi közlekedés juttat rengeteg széndioxidot a légkörbe, hanem a hajózás is. Ám az elektromos hajók térnyerését gátolja, hogy akkumulátortöltésre vissza kell térniük a kikötőbe, hiszen kint a tengeren nem lehet egy könnyen töltőpontokat kialakítani. Az Ocean Charger mágneses indukciós rendszer rugalmas nyíltvízi töltést tesz lehetővé, számol be az Interesting Engineering. Az érintkezők helyett ellenállóbb tekercseket alkalmazó plug-and-play megoldás több lépcsős folyamat során nagy feszültségű egyenáramot alakít át nagy frekvenciás mágneses mezőkké. Ezeket továbbítják aztán tárolásra a hajók fedélzetére. A tekercseket pedig oda telepíthetik, ahol épp a hajóknak dolgozniuk kell. Európa egyik legnépesebb és legeredményesebben szaporodó állatkerti rózsás flamingó csapatának ad otthont a budapesti állat és növénykert. Jelenleg 158 egyed él itt. A párok május elején már túl voltak a fészekrakáson, jelenleg felváltva kotlanak a tojásokon, áll az intézmény Facebook oldalán. A kecses gázló madarak évente közel 200 fiókával örvendeztetik meg a rajongókat. A felcseperedett fiatalokból rendszeresen jut más állatkertekbe is. Az elmúlt években a győri, nyíregyházi, veszprémi és marosvásárhelyi, illetve több holland zooparkba kerültek budapesti rózsás flamingók. Tavaly 27 fióka kelt ki. Kérdés, idén megdőle ez a rekord? Írja a sokszínű vidék.
1: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.

0: že ho nemáš rád.
1: Szép jó napot kívánok, drága Tilos Rádió hallgatók! Ez itt a Szlovák kapcsolat, a Tiloson az FM 90.3-on, illetve online a www.tilos.hu-n. A műsor, mint mindig, minden második kedden 15 órától 16 óra 30-ig jelentkezik. És a mai vendégem nem más, mint gyenge Veroni Slammer, de mindjárt csak, hogy hozzuk a szokásosat, egy kisebb fajta technikai malőr alakult ki az online kapcsolatban, amit hamarosan orvosolni fogunk, úgyhogy addig hallgassátok gyenge Veroni Slammert, mégpedig egy nem olyan rég, talán egy évvel ezelőtti pozsonyi tüntetésen való megszólalását. És nagyon remélem, mert ez most csak így véletlenszerűen választottam ki, hogy ez magyarul lesz, és nem szlovákul. Ha ne, igen, akkor meg majd változtatunk rajta.
2: Neszlúzsim podlím, úbohým mocnostiam. Attila József. Volám sa gyenge Veroni.
1: Hát már pedig ez szlovákul volt, úgyhogy akkor gyorsan keresünk valami más, csak azért, hogy hallgassatok valamit, és utána... És utána már végre az élő adásba is belemehetünk.
2: Egy József Attila idézettel szeretném bekezdeni. Sziszegve se szolgálok aljas, nyomorító hatalmakat. Gyenge Veroni vagyok, és hát víreim, ölegem van. Ölegem van abból, hogy csak az én, mert magyar vagyok, egyből egy autokrata rendszer csicskájának néznek. Hogy bennünket hibáztatnak, politikusok hatalomra jutása véget. Hogy meg akarják szabni, hogy mit mondhatunk és mit nem. Hogy nem használhatom a fölvidék szót, pedig számunkra ez már rég nem földrajzot, hanem identitást jelent. Elegem van abból, hogy egy magyar kártya legyek idegen zsebekbe, amit csak akkor kapnak elő, amikor a szavazatomra van szükség. És azokból is elegem van, akik hangosan képviselnek minket,

0: szájuk az igazság helyett propagandát mantráz. Én nem vagyok senki díszmagyarja. Nem harapom el nyelvjárásom, ott hagytam a ovát is a nevem végén, és azt se tagadom, hogy fogalmam sincs néha, hova kell tenni a szat meg a szit. Én is sokáig féltem szlovákul beszélni. Elválasztott tőlük az ők meg a mi. De elegem van abból is, hogy egymás ellen uszítanak minket. Ez az, igen, persze, utáljunk még több embert, légy ellenem, aztán a keresztények, a progresszívek, a ukránok, arabok, konzervatívok, medvék, turulok, meg a szivárvány ellen. Hát nem látod? A gyűlölet nem veszik el, csak átirányul. Szeretnék, hogyha egyfajta lennék, egy könnyen bedobozolható dolog. Arcom helyén ideológiát látnak, pedig a holdvilágos éjszakán eskü egycsó, én is magyarul álmodok. De nekem már elegem van. Azt mondják, hogy fölbéreltek minket, manipuláltak, hogy nem is tudjuk, miért vagyunk itt. Én kikérem ezt magamnak. Sértő, hogy ennyire keveset néznek ki belőlünk. Mi hidakat építünk, ők az országot rombolják. Békéről beszélnek, miközben ellenünk háborút szítanak. Tudom, van, ahol ez nem szokás, de én megvédem a országomat, a szabadságot és a demokráciát. Ingyen is. Én nem vagyok báb, akinek fizetni kell, hogy meg tudja különböztetni a áldozatot a agresszortól. És a utat is a CP-csikon néztem meg, soros buszra küldtek. Nem vagyok politikus, nem tartozom pártokhoz, én hozzátok tartozom, a néphez. Én azért vagyok itt, mert az emberiség elfelejtett emberű. Mellettünk egy nemzetet írtanak, életek szakadnak meg. Fiúk hagyják ott a otthonukat, hogy harcoljanak. Neked már el kellett valaha döntened, melyik bajtársad halott testével véded meg magad? Szerinted Putyin honnan tudja, hol kell megállni, ha nem ismer határokat? Hány pofon kell még kapnom, hogy komolyan vegyük a extrémistákat? Igazi hazafi akarsz lenni? A saját kormányától véd meg az országodat. És én tudom, hogy sokan vagyunk, és biztosan nem értünk mindenbe egyet. De a nap végén mindig mindannyian ugyanazt akarjuk. Biztonságot, hogy valaki szeressen, közösséget, demokráciát, független európai Szlovákiát, az igazságot, és itt ott egy 52-es szivát. Működő egészségügyet, megbecsült tanárokat, azt a olcsó kenyeret, luk nélküli utakat, szakértőket a kormányba, gyógyult populista urakat, és jövőt. Nekünk. No. Pozrisza.
1: Mely árnyékos helyen is megél. Szóval van egy örökségem, mely árnyékos helyen is megél. Sokszor ajánlják rá az eldugott helyeket, és néha szeretném egy szépbe zárni, de nem lehet. Én az örökségemen veszek mindent, de ez nem a zsebemben megbúvó papírnyi értelem. Nem egy megfogható adat, s bár komolyan kutatják, még mindig lebecsülik. Ez az, ami nagyszüleim szájából szálló szóként égett ajkamra, és azóta is ajakréses ékencsünk rajta. Már ha itt vagyok, valaki rajfaj morván lanko. S bár nekem még soha nem mondták, hogy beszélj még a édes ibetűi dalónak a fülemnek. Nem, inkább leparasztoztak. Nem szerették idegenéző nyelvem járását. Pedig hát gondoltam, hogy azért csak Pesten is megértitek, ha azt mondom, hogy jaj, de szép fíriz gím, ha mi ez, vízmírtik? Csak nem vagy te gépiszmírnök. De hát, most akkor én lennék az a nyelvet rontó? Akkor mondd, neked mit jelent a Vágvidéke? Mert nekem a gyerekkorom úszik a Gyinyehely mellett benne. Ott nem állítanak meg a vasárnap délutáni sétaközben, hogy hallod, ha milliké vagy. Hisz mindenki tudja, hogy a Juci mamáé és a Arpi bátyóé vagyok. Ott minden reggel megtermét asszonyok dagasztásának a hangja ébreszt, akik nem sós lepincsütnek, nem, hanem morvant. A legtöbb keresztrejtvény nálunk el van baszva, mert mi nem csak egy szint ismerünk, három betűnk. kékre, hisz a kéken kívül ott van még a kék, meg a zöld. És mit mondhatsz én? Én nem hintázok, én hirimnázok. És szerintem még életemben nem mondtam ki azt a szót, hogy gyermekláncfű, mikor az nekem pimpimpáré. Én öreg apám, nem egy hangos jével csodálkozik rá a világról, hanem egy ale, a lópicsát fölkiáltatása.
2: Na, hát ennél kellemetlenebbül hangzó technikai zűrjeink ne legyenek. Úgyhogy, hölgyeim és uraim, gyenge Veronit hallották, és hölgyeim és uraim, most remélhetőleg végre élőben gyenge Veronit hallják. Szia!
3: Hello, hello! Hallani, hallatok, magyarok!
2: De figyelj, szerintem ez azért történt, mert azt beszéltük annak egy hete a telefonban, hogy mi igazából panaszkodni akarunk egy kicsit csak úgy ventilációs jellege, és szerintem így a technika ördöge azt mondta, hogy már pedig ne panaszkodjunk, mert akkor nem fog működni. Igen. Lehet, hogy
3: ez... 12 után már nem szabad panaszkodni, azt hallottam.
2: Na, hát akkor vágjunk is bele a közepébe, ugye az volt a műsor eseményének, Facebook eseményének meghívójának az apropója, hogy hát lementek a választások, és hogy most így minden más. És itt Magyarországon, mert hogy a magyarországi választások mentek le, itt most mindenki véleményez, nem mintha korábban mindenki ne véleményezett volna, csak most egy kicsit másképp, és most azok örülnek, akik eddig nem örültek, és azok nem örülnek, akik eddig örültek. És hát nyilván ez egy olyan esemény, aminek azért úgy hatása van a határokon túl is. És hát, hogyha erről mondjuk szeretném hallani valakinek a véleményét, akkor mondjuk azt gondolom, hogy te egy nagyon jó, hogy mondjam, ember vagy arra, aki, hogy ezeket a véleményeket megkérdezzük, meg ezeket így elmond, hogy te mit gondolsz, és mondjuk jó, mert hogyha veled beszélget az ember, akkor biztos, hogy nem ilyen udvariassági köröket fogunk futni, és akkor az a már nyert ügyünk van. Úgyhogy igazából hogy vagy?
3: Én nagyon jól vagyok, nálunk annyira nem érezni igazából ezt a vibe-ot, amit én is megértem Pesten, én is ott voltam többször is, most már választások után. Bizonytalanságot azt talán érezni, illetve hát mindenkinek van nyilván vélemény arról, hogy most mi folyt le, vagy mi fog történni. Szerintem nálunk ez még így Szlovákiában, szlovákiai magyarok közt még most így várjuk, hogy akkor konkrétumok mi fog igazából történni most velünk, vagy mi fog előjönni mondjuk szlovákiai magyar vonatkozásból is. És hát Nem tudom igazából, hogy mit várjunk. Vannak, akik szintén nagyon el vannak keseredve, ugye nálunk is a Fidesz pártiak, vagy azok is, akik talán szavaztak is, akik szavazhatnak Magyarországon. Viszont azt is észrevettem, hogy talán a másik vége ennek a skálának ugyanúgy, akik már nagyon régóta vártak valami változást, vagy valamit, ami egy kicsit jobb fénybe tünteti majd fel a magyarságunkat, a magyar identitásunkat, mert ugye így nemzetközi jelleggel azért azt mi is megéljük, hogyha mondjuk, hogy magyarok vagyunk, akkor egyből Orbán nevét vágják hozzánk. Viszont várakozás az van, illetve meg az lehet talán így érdekes, hogy ugye mi azok, akik örülnek ennek az eredménynek, és várták már rég a változást, hogy mi ezt nem tudjuk, ezt az örömet annyira könnyen megélni, mint mondjuk Magyarországon, hogy nekem tök jó volt, hogy ott voltam április 12-én, és akkor én ezt így át tudtam élni, meg oda tudtam ordítani a nagy kijelzőre, amikor Orbán Viktor épp a felvidékiekhez beszélt, hogy már elég volt, öreget beszélt szerintem. Viszont az ilyen nagyon vicces, vagy ilyen kis vicces, és egyben egy megható élmény volt, amikor többen találkoztunk magyarok Pozsonyba, nagyon random, és igazából az egész esténk abból állt, hogy akkor mi átbeszéltük, hogy mi milyen híreket néztünk meg, mit fogyasztottunk, ki szereti jobban Gajdos Lászlót, ki akarja a bajszát megtésülni. Tehát, hogy egy kis nagyon-nagyon éltető élmény volt, amikor végre találkoztam magyarokkal, és akkor végre így a ennyimekkel beszélhettem át azt, hogy mit is érzünk ezután, és mit várunk. Úgyhogy biztos, hogy van hatása, nem csak a szlovákai magyarokra, hanem ugyanúgy amúgy a szlovákokra is, tehát hogy azért a szlovákok körében is nagyon-nagyon aktívan beszélnek erről. Nyilván nem tudok az egész szlovákiai magyarság nevébe beszélni, mert ezt nem lehet, mi is sokfélék vagyunk, de állok elébe a kérdéseidnek, Adam.
2: Ugye te az utóbbi, nem is tudom, segíts nekem, de minimum egy évben, de lehet, hogy ennek már kicsit több is, azért egy ilyen eléggé, hogy mondjam, rakétasebességű ismertségre tettél szert Szlovákiában, és messze nem csak a magyarok között, hanem főleg nem a magyarok között, mert ott azért már nagyon sokan ismertek eddig is, azzal, hogy ugye fölléptél különböző tüntetéseken, ahol a te sajátságos, érts pozitívan, sajátságos, gyenge veron és stílusoddal úgy elmondtad a véleményedet azokról a dolgokról, amikkel kapcsolatban éppen a tüntetés zajlott, és hát ennek az egyik hozománya az, hogy azért az utóbbi időben elég sok helyen, fórumon, formában és módon beszélgetnek veled, és kikérik a véleményedet. Úgyhogy ez nyilván fordítva irányba is működik, tehát hogy te is azért élsz meg dolgokat, és egyébként te pont ezt akartam kérdezni, hogy mondjuk a szlovák-szlovák közéletben milyen módon csapódott le akár az a kampány is, ami Magyarországon volt, mert hát azért az, arról is lehet elég sokat beszélni, és sajnos jó dolgokat nem igazán, meg utána maga az eredmény, meg hogy egyáltalán az lett az eredmény, ami meg olyan.
3: Igen, hát nagyon-nagyon sokan beszélgetnek erről velem, tehát hogy több adásban is voltam beszélgetni arról, hogy akkor én ezt most hogy látom, vagy mit éltem meg, hogyan éltem ezt meg, mit várok. Hát a szlovákoktól ugyanígy kapom a kérdéseket, és többnyire, tehát hogy ugyanúgy állnak hozzá, hogy egy kicsit egy ilyen elképzelhetetlen helyzet alakult ki Magyarországon, ugye a választások után, és nagyon nehezen felfogható az, vagy kontextusba helyezhető szerintem Szlovákián belül az, ami történt, mert így próbálják hozzá hasonlítani valamilyen történelmi eseményekhez, amik például a Szlovákiában is történtek, ugye amikor Fico lemondott például a Kuciak gyilkosság után, ugye a kettős gyilkosság után, viszont tehát, hogy mindannyian így valahogy így jöttek hozzám, hogy ezt most akkor a Magyar Péter az egy elő Igor Matovicsal, hogy ő is egy populista, aki ezt most el fogja rontani. Tehát, hogy itt az első hetekben ugye még azt magyaráztuk, hogy nem, hogy ezt azért ennyire könnyen nem lehet egyenlőségjelet tenni a két ország közé, teljesen más állapotok uralkodnak a két országban. Hiába van Szlovákia is elég nagy bajban, azért még nem tartunk ott, ahol Magyarország tartott. Viszont nagyon szépen robogunk a felé, és a választások előtti, meg ugye így a kampány időszak, szlovák sajtóban is elég gyakran megjelent, mert ez nagyon figyelve volt azért a szlovák sajtó által is, hogy minden történik Magyarországon, viszont úgy éreztem, hogy egy kicsit csak ebben, amikor már a nagyon durva kampány ment, akkor tudták ezt igazán így átadni a szlovák népnek, hogy mi is történik, illetve hogyan is néz ki az, amikor egy ilyen hatásos, erős propaganda néz rád vissza minden falról, Poznáról, hallgatod mindenhonnan. Ugye például én nagyon sok helyen mondtam el azt, hogy néznek ki ugye a reklámok, tehát hogy ugye a Magyar Köztársaság által szponzorált és ez veszélyes szlogenek, és így nem voltak vele azért annyira tisztában, legalábbis az én köreimben azzal, hogy ez mit is jelent. Tehát, hogy az így megvolt így liberálisabb körökben, hogy Orbán nyírja az országot, Orbán így, Orbán úgy, ugye az ukrán ellenes politikája, mindez az így átütött, viszont a konkrétumok egy kicsit hiányoztak szerintem a megértésből, míg amikor már a kampány zajlott, és előjöttek ugye ezek a nagyon abszurd képek arról, hogy ugye a plakátok, hogy mennyire szép van plakátozva egész Magyarország, vagy hogy néz ki Budapest, vagy bármelyik igazából bármelyik város, az már egy kicsit jobban elért a szlovák közösséghez is. Viszont jelenleg meg ilyen hitetlenkednek. Nagyon, tehát, hogy nagyon óvalintnek mindannyian elmondják, hogy ja, tök jó, meg hát azért nagyon féltékenyek is vagyunk, hogy ti most ilyet megélhettek, viszont azért tudjátok, hogy ez nem csak úgy van, mert tudjátok, hogy azért ez nagyon hamar el tud romlani, meg tehát, hogy így egyből jönnek a negatívumok, és akkor ugye ezt többnyire úgy magyaráztam el, hogy szerintem azért valamennyire mindannyian a valóságban élünk, viszont nagyon fontos, hogy meg tudjuk élni ezt. Nekem személy szerint igazából, ahogy mondtam, én ezt nem élem aktívan, én Pozsonyban vagyok, és tényleg nagyon gyakran mozgok szlovák közegbe, meg jelen vagyok a szlovák közösségben. Úgyhogy én így élem meg, hogy így el kell mondanom, hogy ja, igen, tudjuk, hogy most nem lesz rögtön, nem tudom, nirvána, paradicsom, meg az összes gyümölcs, de nagyon fontos, hogy egy ilyen időszak után az emberek meg tudják élni az örömöt, a felszabadulást, és szerintem nekem is, és tök sok szlovákiai magyarnak reményt adott az, ami Magyarországon történt, mert nagyon nehéz megtartani most már a reményt és a motivációt Szlovákiában is, úgyhogy legalább egy ilyen szempontból nyilván értem én is a hatását.
2: Szerinted, hogy nehéz megtartani a motivációt, fejtsd ki egy kicsit bővebben, hogy így kezdenek az emberek így beletörődni abba, hogy rossz irányba mennek a dolgok, vagy ez mi, miként lehetne ezt így értelmezni innen nézve? Mit jelent ez?
3: Igen, egy kicsit talán ez is, nagyon sokan elfáradtunk, vagy elfáradtak, én is ugyanúgy fáradt vagyok, abban, hogy ugye rengeteget tüntettünk, rengeteget jártunk akármilyen minisztériumok elé, én is rengeteget írtam szlovákot, annyi szlovák szövegem született az elmúlt évben, mint egész életem során nem írtam ennyit szlovákul egyáltalán, de hogy nem is beszéltem ennyit szlovákul. Viszont ugye Szlovákia kisebb is, egy picit úgy érzem néha, mintha nagyon kevés ember szeretete és odaadása tartaná össze továbbra is ezt a kis ellenállást, illetve hát ugye itt is vannak különböző problémák, különböző botrányok, amik előkerültek már mondjuk az ellenzékkel kapcsolatban is, és ugye itt több párt próbál valahogyan együttműködni egy közös ellenzékként, és ez egyelőre nem néz ki nagyon jól, illetve hát őt is nagyon erősen vannak kritizálva, mert hát itt még azért nagyon megy az, hogy ugye Fico diktál, és akkor az ellenzék reagál rá, de nem ők diktálják a tempót. Az egyik, mondjuk azt szerintem az volt, amikor a Progresszív Szlovákia ugye a Benes dekrétumok ügyét előhúzta még decemberben, és akkor ugye ebből aztán arra például Ficoék reagáltak, és aztán láttuk is, hogy hogyan reagáltak, és szerintem azért nagyon sok mindenki elgondolkodott a magyar közösségben is, hogy valóban nekünk mellettük-e kell állnunk, vagy hogy nem kellene ezt igazából egy kicsit erősebben elutasítani, azt, ahogyan Fico és a Smer párt együtt élek óta valahogy vagy figyelmen kívül hagyja a problémákat, vagy ugye azt mondja, hogy hát a szlovák-magyar kapcsolatok azok sose voltak jobbak.
2: Erről mindenképpen fogunk beszélni, foglak tőled kérdezni, csak eszembe jutott egy dolog, amit még egy pár mondattal előttem mondtad, hogy egyre kisebb, vagy egyre gyengébb az összetartás így ebben az ellenállásban. Ez azért tök érdekes, amit mondasz, mert valójában nekem személy szerint, meg egyébként sok mindenkinek, másnak is, akivel így beszélgettem erről a témáról, az elmúlt időszakban az egy ilyen nagyon, hogy mondjam, inspiráló dolog volt, hogy Szlovákiában azért az elmúlt években, meg hát egyébként ha visszamegyünk egészen 2018-ig, tehát a Kuciák gyilkosságig, úristen, ez már 8 éve volt, hogy Szlovákiában azért elég komoly tüntetések voltak mindig. És ugye Magyarországon ez nem igazán volt jellemző, tehát, hogy volt egy netadós tüntetés, ahol talán 100 000 ember kiment az utcára, és akkor utána levő olyan nagy megnyilvánulás, ahol tényleg nagyon sok ember volt, az a Pride volt, ami akár még lehetne is tüntetés, sőt, nyilván abban a kontextusban, ahogy az tavaly volt, ez valójában lehet annak nevezni, és ott nyilván már elindult valami, aminek az eredményét aztán áprilisban láttuk, de hogy úgy igazából nem. Tehát, hogy innen nézve az, hogy akár hetente, havonta visszatérő alkalommal rendszeresen tüntetések vannak, azért az innen nézve, meg azon a szűrőn nézve, vagy azon a szemüvegen keresztül nézve, ahogy láttuk innen Magyarországon a világot, akkor azért az egy sokkal pozitívabb képet mutatott, mint amit most mondasz.
3: Igen, mármint, hogy ezek a tüntetések tavaly tényleg nagyokat mentek, meg idén is azért volt olyan tüntetés, ahol azért nagyon sok ember ugyanúgy megjelent, többnyire a Nyitott Kultúra platform tudja ezeket a tüntetéseket úgy összehozni, hogy továbbra is még ott aktivizálja az embereket, viszont azért azt lehetett látni, hogy egyre kevesebb és kevesebb ember jön ki, meg hát ugye nem is annyira fenntartható az, hogy akkor egy évvel ezelőtt még két hetente voltak tüntetéseink, de hogy például azt a sikerélményt szerintem nem érte meg a nép, az, aki tüntetett, hogy valami konkrét, olyan konkrét eredménye legyen ennek, mint például ugye a Kuciak gyilkosság után történő tüntetések, azok ott akkor meghozták a hatásukat, illetve volt rá a reakció, viszont ezekre inkább az elején, amikor elkezdtünk tüntetni, akkor érkezett reakció, és akkor szerintem maga a kormány is meglátta azt, hogyha ők reagálnak erre valamilyen képpen, ugye akkor az volt, hogy egy óriási nagy puccs készül, grúzokkal együtt, Ukrajnával együtt, tehát hogy ugye ez volt akkor a narratíva a kormánypártról, és akkor egyre több ember jelent, nagyon sok ember megjelent, amikor beleálltak a tüntetésekbe, és aztán később ezt így szerintem megtanulták, hogy talán, hogyha ők csak így csinálják a dolgokat, de hogy erre ránk annyira nem reagálnak, akkor lehet, hogy ez a nagy motiváció, vagy az, hogy az embereknek a haragja, az így egy kicsit alább tud hagyni. Ez nem jelenti azt, hogy nem történt semmi vérlázító. Itt is azért minden héten, minden napon valami, amin ki lehet akadni azért egy kicsit. Viszont őszintén szólva azért nagyon érzem azt is, ahogy az ellenzékbe vetett hit, és egy kicsit meginog, mert ugye ahogy az ellenzék próbál, most például a Progresszív Szlovákiára gondolok, próbál együttműködni több párttal is, például ugye a Kereszténydemokrata párttal, stb., akik viszont az alaptörvény módosításba, ahova beleírták, hogy ugye csak a két nem létezik, férfi és női, ez is kislement, akkor a kereszténydemokraták szavaztak Ficoval, és ott például voltak ilyen nagyon érdekes esetek a tüntetéseken, amikor a maga a tömeg a pártelnökének a beszéde közben elkezdte ordítani, hogy nem engedte végigmondani a beszédjét, hanem elkezdték skandálni, hogy ne szavazz Ficoval, amit ő mégis megtett, úgyhogy ez is azért egy kicsit ezt az idilli képet, ami előtt az emberek előtt volt, hogy akkor most összeáll egy ellenzék több pártból, és a fő cél az az lesz, hogy akkor Ficót eltakarítjuk onnan. Magában az ellenzéki pártok közt is vannak súrlódások, vannak akik akár ebben a dekrétumos témára is negatívabban reagáltak. Tehát, hogy nincs egy ilyen kis egységes kommunikációjuk, ami azt hiszem, hogy nem tesz annyira jót. Illetve visszatérve a tüntetésekre, ugye voltak polgári tüntetések, amik akkor kezdődtek, amikor Fico először Moszkvába repült, és ugye ezt vállalhatatlannak tartotta a szlovák közösség egy része, és ezek polgári tüntetések voltak, viszont például az ellenzékiek is nagyon szeretnek tüntetéseket szervezni, és voltak ilyen egybeesések, hogy akkor az egyik nap volt egy polgári tüntetés, és másik nap pedig volt egy ilyen ellenzéki politikai tüntetés. Én személy szerint egyáltalán nem vagyok oda azért, amikor politikai pártok tüntetéseket szerveznek. Szerintem ez nem az ő dolguk, mert illetve látni is ezeken a tüntetéseken, hogy igazából ilyen kis kampányba mennek át, illetve nem mindenki fog fölmenni a színpadra és megszólalni. Például én is elutasítottam.
2: Ezt akartam pont kérdezni, hogy téged megkerestek a politikai pártok.
3: Igen, megkerestek többen is, és mindegyiknek azt mondtam, hogy én nem. Én csak polgári tüntetéseken vagyok hajlandó felszólalni, én egy pártnak se vagyok a Veronia, én a nép Veronia vagyok, és az is maradok.
2: Ezt úgy kellett volna csinálni, tudod, hogy azt mondta, hogy elmész, de nem tudom, 5000 eurót kérsz egy fellépésért, és a fellépés előtt elmondod, hogy ez PR fellépési pénzért van, és nem a véleményre, és akkor mondjuk sok pénzt keresel.
3: De itt mondjának ezt, Ádám, mert ugye, hogy ezek voltak a kommentek, a legtöbb kommentem az erről volt.
2: Mennyi pénzt kapsz azért, hogy fellépsz, ugye? Hogy ki fizet? Tényleg a Sorostól megkaptad a pénzedet? Mert ez múltkor mondtad, hogy még nem kaptam meg.
3: Nem, pedig igen, várom már, múlt héten is pedig észre kenyerettel látom. Nem kaptam semmilyen fizetést. Volt, amikor 10 euróval mentem végig a tüntetéseket, tehát hogy tényleg én majd belerokkantam ebbe az egész menetelben múlt évben. És igen se.
2: Egyébként hogy élted meg? Vagy hogy éled meg azt, hogy emberek kérdezik a véleményedet, és ezt azért elég nagy nyilvánosság előtt teszik. Tehát, hogy éled meg magát ezt a szerepet, hogy így tényleg így fölkerültél a szó jó értelmébe véve az influencer vagy a celeb térképre? Fú, de fogsz most utálni azért a kérdésért már előre.
3: Igen, azért menj be egy kicsit a sarokba, légy szíves.
2: De én ezt most...
3: Az influencer szó miatt.
2: De én ezt most, ezt most tényleg érzi jól, és a legjobb jó szendékkal mondom. Akkor másképp mondom, miként éled meg azt, hogy közéleti véleményformáló szerepbe kerültél a polgári és egyéb civil rendezvényeken való megnyilvánulásaid következményeként?
3: Hát én óriási felelősségként élem ezt meg, illetve nagyon sok mindent kell a szem előtt tartanom, nem csak szlovákia-magyar, hanem szlovák szempontból is, például, hogy milyen szavakat használjak, mikor, minek van itt az ideje, illetve hogy érthető legyek. Én jól is, még rosszul is értem meg, tehát hogy azért nagyon... egy, nem tudom, 12 000-es tömeg előtt állni, és magyarul elkezdeni a beszédemet tavaly, ami egy ilyen, ugye az első ilyen virális föllépésem volt, ott a József Attila idézettel kezdtem, ugye a szitekbe sem szolgálok a nyomorító hatalmakat.
2: Ez volt az, amit, bocsánat, amit először elindítottunk, miközben itt nem ment az online kapcsolat, és pont mondtam itt a mikrofonban, hogy mondom, én ezt most ilyen hirtelen betaláltam, és nem tudom, hogy a szlovákul, a magyarul fogsz-e beszélni, úgyhogy ott utána lekevertük, és aztán tettük be a másikat. Egyébként én nekem az egy valóban megrázó beszéd, csak sajnos a magyar hallgatók ebből sokat nem értenek, és nem vagyunk tévé, de majd kiposztoljuk adott esetben az oldalnak a Facebook oldalán. De folytasd kérlek, mert igen, tehát szerintem az volt az a pillanat, ahol te úgy valóban így a széles körű köztudatban megjelentél sokak számára.
3: Igen. Tehát ugye ezt a részét jól éltem meg, illetve a szlovák közösség reakcióját nagyon jól éltem meg, mert hogy előttem ez így annyira nem történt meg a közelmúltban, hogy egy magyar embert ilyen szinteken fölkapjanak. De azért meg vagyunk szokva arra is, hogy csak akkor írnak rólunk, vagy írtak rólunk a szlovák médiában, amikor valami probléma van, valakit megvernek, mindig ilyen negatív szempontból, vagy épp valaki megjelenik valamibe, amin van Nagy Magyarország térkép, vagy bármit. Tehát, hogy azért ez nagyon gyakori volt, és nagyon tetszett az, hogy, hogy érdeklődtek, és hogy el tudtam mondani olyan dolgokat, amiket nem feltétlen hallanak a szlovákok a szlovákiai magyarokról, azért mi is élünk a kis buborékjainkba, és hiába vagyunk egy országba, ezek a buborékok nagyon sokszor nem találkoznak, tehát hogy már eleve az is egy ilyen szenzáció volt, hogy van egy magyar, aki büszke magyar ténylegesen, viszont ki tud állni szlovák dolgok mellett. Tehát, hogy valahogy azt a mítoszt, hogy mi magyarok itt mind határokat akarunk átszabni, illetve nem fogadjuk el Szlovákiát, mint országot, ezt a mítoszt valahogyan le tudta rombolni a személyem. Nyilván bizonyos körökbe, tehát hogy ugye azért nem mindenki fogadta ezt pozitívan. És én akkor nagyon nagy felelősségként éltem meg azt, hogy jó, akkor menjünk végig egész Szlovákián, minden egyes városnak külön szemet fogok írni, külön szöveget, és beszélek arról is, ami mindannyiunkat érint, illetve arról is, amiről azt hiszik, hogy őket nem érinti, mert mondjuk kisebbségi dolog, de hogy valahogyan közelebb hozom. Ugye ez nagyon sok, nagyon fárasztó volt, illetve hát egy kicsit szomorú nem lett vége, mert hát még ez ugyanúgy folyik, viszont az év végére, amikor már amikor Gubi László felszólalt a tüntetésen, azután illetve megtörtént a Benes dekrétumos ügy, elfogadták ugye azt, hogy 6 hónap jár a dekrétumok kritizálásáért.
2: Ja, a büntető törvénykönyvnek azt a módosítását, melyben igen, tehát hogyha valaki hiteltelenít, nem is hiteltelenít, hogy van pontosan, tehát igen, tehát a lényeg az, hogy büntethető lesz megkérdőjelezi, igen, na, ez a jó szó, igen.
3: Hogy megkérdőjelezi a világháború utáni
2: államrendezésnek, illetve a Benes dekrétumok létjogosultságának a kérdését, igen. Jól mondom?
3: Na, igen, biztos, hogy jól mondod, én szlovákul nagyon szépen át tudom neked mondani. Kevesebbet beszéltem róla magyarul, mint szlovákul, az igazság. De akkor a közösségnek, annak a liberálisabb közösségnek, szlovák közösségnek olyan reakciója volt, ami engem nagyon, nagyon letett a földre, nagyon fájt, és nagyon szomorú voltam, hogy nem tudtak úgy mellettünk kiállni, mint én, ahogy azt nagyon szerettem volna, és ahogy én kértem őket, hogy álljanak ki több városban mindig is, hogy nem elég annyi, hogy nem kiabálod utánam az, hogy Szlovákiában szlovákul, vagy hogy menjek a Duna mögé. Ez még nem jelenti azt, hogy te bármilyen szinten segítesz a kisebbségeknek.
2: Szerinted ennek mi az oka? Vagy mi volt az oka ennek? Mit gondolsz, hogy mi van emögött? Mert nekem több tippem is lenne, de nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy te mit gondolsz erről.
3: Hát az, hogy teljesen más perspektívából nézzük ezt a kettőt, és a két perspektíva valahogy egymással szembe áll továbbra is, és nem egymás mellett próbál valahogy létezni. Tehát, hogy a szlovákok államalapító dokumentumként hivatkoznak a Benes dekrétumokra, legtöbben azt se tudták, hogy miről van szó. Amikor én arra mentem egy polgári tüntetésre, ahol erről volt szó, a szervezőknek, akik tényleg nem egyszerű, nem buta emberek, őnekik ott kellett magyaráznom azt, hogy ez most mit jelent, hogy én most miről fogok beszélni, hogy mi nem akarjuk eltörölni itten a Szlovákiát, vagy magát a Benes dekrétumokat, sem csak, hogy ugye vannak ott bizonyos pontjai a dekrétumoknak, amik ránk vannak hatással, és akkor, hogy továbbra is konfiskálnak el mi az a majatok?
2: Vagyont,
3: úristen. Na,
2: most lassan eljutunk arra, hogy Gyenge Veronival szlovákokkal majd interjút csinálni és feliratozni magyarul.
3: Soha. Nem. Nem, csak ténylegesen azért nagyon erősen bele kellett vágnom ebbe a szlovák tanulásba is nekem, mert én nem voltam azért annyira jó szlovákból, mint ez így lehet, hogy lejött az interjúkból. És nagyon-nagyon ideges is voltam, és továbbra is nagyon ideges vagyok, amikor szlovákul kell beszélni valahol. Megmegy, és mindenki nagyon csodálkozik, hogy tök jó a szlovákom, viszont nekem ez sok időbe telt, hogy...
2: Egyébként tényleg tök jó a szlovákod. Én hallottam veled szlovák beszélgetéseket mostanában, és tök jó a szlovákod. Beszélgess, na, most így csapongok.
3: Én amúgy nagyon szívesen beszélgetek erről magyarul is, de hogy ahhoz valami felkeresés is kell, azt hiszem. És,
2: ahhoz mi kell? Bocsánat, ezt most magyar. Nem értettem. Ahhoz mi kell?
3: Hát egy felkeresés is kell, tehát hogy engem jelenleg a szlovák médiában keresnek többen, szlovákul kell ezekről a dolgokról beszélnem többet. Nagyon-nagyon ritka, hogy magyarul kell megszólalnom ezekkel a témákkal kapcsolatban, úgyhogy hát nem tudom, azt hiszem, hogy az annyira nem az én hibám.
2: Akkor én most itt élek a lehetőséggel, jó? És akkor mondok mindjárt egy műsorajánlót ezzel kapcsolatban, és akkor ez egyben tekinthető akár egyfajta fajta felkérésnek is. Július 24-én pénteken, ami igazából most már nem soká itt van, két hónap múlva Művészetek Völgyében, Vigánt Petenden, a Petendi Pajtában délután 14 órától fogunk beszélgetni Gyenge Veronival, és akkor mondjuk kitűzhetjük azt, hogy ott például ilyen témákat is érintünk ebben a beszélgetésben. Mit szólsz hozzá?
3: Igen. Várunk mindenkit, csak
2: szeretettel. Ez a Benes Dekrétumok téma azért ez egy nagyon, hogy mondjam, tehát hogy ez nem egy olyan egyszerű fekete-fehér dolog, ugye eleve volt 143 dekrétum, ebből van egy rész, ami nyilván a szlovákiai magyarságot érinti, és ez egy teljesen jogos, és az én véleményem is az, hogy megkérdőjelezhetetlen dolog, hogy ezzel nagyon sok sérelmet és rosszat okoztak, és ez egy olyan dolog, amivel minimum erkölcsi szinten ezt így gatyába kéne rázni ezt a dolgot. De az egy köztörvényes dolog, hogy ezeknek a dekrétumoknak a gyakorlatilag kihasználásával próbálnak földeket elvenni 2021-2023-4-5-6-ban emberektől. És akkor ugye van ennek egy harmadik vetülete, hogy a politika ezt most egy ilyen fajta csatározásra használja, és nekem például az egy ilyen nagyon szomorú dolog, amit látok, hogy kicsit visszamentünk így a 90-es évek második felébe, amikor egy bizonyos Ján Szlota nevezetű csodálatosan nagyformátumú politikus gyakorlatilag habzószájjal igen, küldte a Duna túloldalára magyarokat, meg a kis mongoloid törzsekként nevezte őket, akik a kis rövidlábú lovakon érkeztek, és most valahogy ezt látom, és ugye itt is van két párhuzamos téma, az egyik ugye maga a Benes Dekrétum téma, mint olyan, amiről lehetne nagyon sokat beszélni, és mondom, fogunk mi is, de egyébként nagyon sok történész, jogász és politológus is fejtegeti ezt a témát manapság. A másik meg ugye ez az úgynevezett felvidékgét, vagy a felvidék téma, ez megint egy olyan dolog lett, ami ilyen kicsit ilyen bumerángszerűen időről időre így visszacsap a közéletbe, és most megint. Neked ez, hogy nálad hogy csapódik le ez a dolog, és most nem a politika reakciója, mert arról is beszélünk, de nálad ez hogy működik, ez a felvidékezés, mert én emlékszem arra, amikor én voltam fiatal, akkor te még nagyon kicsi voltál, akkor ezt nem használtuk, ezt a kifejezést például.
3: Én világéletemben használtam ezt a kifejezést. Annyi még, hogy ugye a vagyonelkobzások azok nagyon-nagyon régóta zajlanak. Éppen tegnap jött ki a hír, ugye, hogy 17 éve pereskedtek az állammal. Van egy család, akitől elvettett területeket.
2: De ezt, ha jól tudom, most megnyerték, ugye? Jól tudom?
3: Igen. Ez lett most, és akkor az Alkotmánybíróság utasította a legfelsőbb bíróságot, hogy akkor tartsák be azt a határozatot, amit a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága hozott, ami alapján Bosics Miklós vissza kéne, hogy kapja a tulajdonát, ugye ez volt az eset, tehát hogy itten azért nagyon régóta zajlanak ezek, csak illetve mindig is olyan téma volt, amit meg akartak oldani, csak ugye ez először előjött, és akkor ma a jó baráti viszony, a két állam közötti baráti viszonynak ez egy ilyen kis aknája lett volna, úgyhogy ez nagyon sokáig nem volt erről beszélve. A szlovákiai magyarok beszéltek erről, de valahogy annyira a szlovák sajtó ezt így nem kapta fel. Igen, bocsi, csak hogy ezt hozzá szerettem volna megtenni, hogy azért ez már egy nagyon hosszú ide óta jó dolog.
2: Igen, csak ebben ez a durva, hogy amikor ez mert hogy ez úgy azért az elmúlt években így felbugyogott maga a téma, de szerintem méltatlanul kevés szó esett róla, de hogy amikor ezt ugye ellenzéki politikusok bejöttek ezzel a témával, mégpedig egy lakossági fórumon, ahol gyakorlatilag elmondták, hogy már pedig az ő politikai céljuk egyike az, hogy a Benes dekrétumokkal, mint olyannal így valamilyen módon próbálják ezt a dolgot rendezni, ez egy iszonyatos nagy cunami indított el, és ugye ebben az volt a nagyon abszurd, hogy hát a nagy szlovák-magyar ért Robert Fico Orbán Viktor barátságban ez ilyen zsákutca lett igazából, mert heteken keresztül ment a kínlódás magyar oldalról, már hogy magyarországi magyar akkori kormány közeli oldalról, hogy ezt hogyan reagáljanak, aztán igazából teljesen súlytalanul reagálták, viszont elindított egy nagyon csúnya belharcot Szlovákiában, politikai belharcot. És ebben ugye még lesz, nagyon érdekes volt, és ebben is kíváncsi volnék a véleményedre, és akkor majd a felvidék szóról, kifejezésről utána beszéljünk, hogy ugye te már említetted Gubik Lászlót, aki ugye a szlovákiai magyarokat képviselő szövetségpártnak az elnöke, aki hát azért még a 23-as választásoknál, illetve utána az elnökválasztás során azért még elég látványosan kiállt a Robert Fico féle és hozzácsatolt különböző elemek melletti támogatásában, és hát ugye aztán volt egy ilyen ellenlépés nem is olyan rég, amikor egy ellenzéki tüntetésen fellépett, illetve nem sokkal később pedig gyakorlatilag tett egy nyilatkozatot a párt nevében, melyben a jövőben kizárt mindennemű együttműködést Robert Ficóval és kormányával, illetve a koalíciójával. Na ezt az egész témát te hogy látod, meg a velük való viszont, mert én gyanítom, hogy amikor te mondjuk egy éve így feltűntél a színen, akkor ők nem feltétlenül a rajongó táborhoz tartoztak. Vagy?
3: Nem, egyáltalán nem. Ugye ez annak is köszönhető, hogy nem csak szlovákiai magyar vagyok, hanem biszexuális is, illetve kiállok a szexuális kisebbségek jogaiért is nyíltan vállalva ezt az identitást, ami többszörös kisebbségi identitás, és hát ugye ez nagyon ellene megy a keresztény érdekeknek az ő világukba, az enyémben annyira nem. Hát én engem is hívtak felszólalni arra a tüntetésre, amint Gubik felszólalt. Én annyit mondtam nekik, hogy keressenek valami politikust maguk mellé, de nagyon abszurdan éltem meg.
2: Akkor ez azt akarja jelenteni, hogy gyakorlatilag Gubik László az gyenge Veroni alter egója volt akkor ezen a tüntetésen?
3: Nem, szerintem ez a mondat, ez nagyon, nagyon durva mondat, de... Egyáltalán nem azt jelenti, szerintem én már meg volt szólítva előttem, és nem tudom, hogy szerettek-e volna egy ilyen kis kulturális műsort oda valamelyik szövegemmel. Ezt egyáltalán nem állítom. Ott voltam azon a tüntetésen a közönségben. Én is látom a fontosságát annak, hogy mennyire fontos az, hogy Gubik felszólaljon, vagy hogy hát a legerősebb szlovákiai magyar párt elnöke beszéljen arról, hogy mi ezt hogyan éljük meg, és hogy ránk is hatással vannak Szlovákiában a dolgok. A másik dolog az, hogy az egy dolog, hogy én ezt megértem, hogy erre szüksége van, az még nem jelenti azt, hogy én bármennyire is be tudok állni, már csak Gubik László személye mögé, vagy maga a Magyar Szövetség párt mögé bármilyen szinten. Meglepett, hogy így döntött, örültem neki, hogy így döntött, akkor volt bennem egy kis remény, hogy lehet, hogy itt valami változni fog, és egy kicsit átalakul az itteni szlovákiai magyar politika is. Ezzel remény nagyon gyorsan elszállt, mert hát Gubika azt ugyanúgy mutatkozott utána fideszes politikusokkal, akik nyilván semmit csináltak, vagy nem reagálták le ugye ezt a nagy botrányt, amit a Benes dekrétumok ugye kavart, és én magam nem tudom, mit várjak tőlük, nem tudom, mit várjak az elnöktől. Azt nagyon szeretném, hogy a magyar média senkit se nevezzen a szlovákiai magyarok vezérének. Az én vezérem semmiképpen se a Gubik László, se senki más a Magyar Szövetségből nem volt, és nem is lesz. Tehát, hogy azért ennyire nem kéne, nem tudom, így egy zsákba dobni az összes szlovákiai magyart. Nem tudok nagyon mit mondani olyan emberekre, akik az én emberi jogaimat akarják eltiporni, illetve nekik nem fontosak, illetve csak a szlovákiai magyarok egyik része fontos nekik, mert azt nem hajlandó senki se belátni, hogy a szlovákiai magyarok között is vannak melegek, vannak transz emberek, vannak nem bináris emberek, és ők teljes mértékben ezeknek az embereknek még véletlenül se szeretnék egy picit jobbá tenni, vagy könnyebbé az életét. Tehát, hogy onnantól kezdve én nekem nincs semmi közöm hozzá, és nem is lesz soha semmi közöm hozzá, mert én számomra érthetetlen az, amikor egy kisebbség nem bírja megérteni egy másik kisebbségnek a hányattatottságát. Én megérem ennek a ilyen paralel világát, ennek a kettős kisebbség létnek. Ugyanazt ért, hogy volt egy ilyen pillanat, amikor feltettem magamra a szivárvány színű kitűzőmet, és akkor az anyukám azt mondta, hogy de nem akarod föltenni majd aztán, hogyha ott leszel az eseményen, hogy ezzel fogsz vonatozni. Ami ugyanaz volt, amit kiskoromban mondott akkor, amikor a magyar vagyok, nem turista trikómat hordtam. Úgyhogy én nekem ez annyira nem más, mint ahogyan ők ezt el tudják könyvelni, és igazából azáltal, ahogyan kommunikál a szlovák sajtó felé is, a szlovákok sem nagyon tudják megérteni Gubik logikáját, vagy gondolkodásmódját. Ma az angol názás kifejezést elkezdtem szlovákul is használni, nagyon tetszik. És hogy mondhatni Gubik angol László. én ilyen szempontból tudok csak erre tekinteni, nem tudom, mi lesz a következő lépése. Biztos vagyok benne, hogy nagyon jó dolgok, hogy vannak dolgok, amikben együttértenénk a szlovákiai magyarokkal kapcsolatban, viszont én ezt nem tudom elkülöníteni, nem tudom magam félbe vágni, és van egy gyenge Veroni, akinek az identitása csak szlovákiai magyar, és van egy identitás, vagy egy gyenge Veroni, akinek pedig ott van a biszexuális identitása, akinek most barátnője van, aki ugyanúgy szeretne, mondjuk már csak annyit is, hogyha valami történik vele, ne adj Isten, bemenni utána mondjuk a kórházba, hogy ilyen minimális jogokat.
2: Hát ugye ez, igen, folytasd, bocsánat.
3: Amiket, hogyha ez a Magyar Szövetségen fog múlni, nem fogok megkapni, tehát hogy innentől kezdve nekem nincs mit csinálnom velük. Illetve történtek olyan nagyon érdekes dolgok, tehát hogy az annyira nem egyszerű itt a képlet, mert én voltam egy vitán, ahol a Magyar Szövetség, illetve a Szlovák Republika párt vitázott, ami mondjuk egy ilyen mi hazánk, szlovák mi hazánk.
2: A szélsőjobbos párt, igen.
3: Igen. Akik nagyon, nem, ugye ők nem csak az LMBTQ plusz embereket utálják, hanem ezzel azért jönnek ilyen kis jóra való nacionalista szlovák érzelmek is, mondjuk a magyarok ellen. És akkor ott ezen a vitán volt ott egy csomó magyar szövetség, szimpatizáns, vagy akár párton belüli ember is, akik amikor például vitáztak a republikával, akkor a republika politikusainak adtak igazat, amikor például az LMBTQ propaganda szót elkezdték használni, akkor ott körülöttem ültek magyarok, akik erre nagyon bólogattak, vagy megtapsolták.
2: Igen, ez olyan kicsit, hogy, ez kicsit olyan, hogy utáljuk egymást, de a buzikat együtt szidjuk, tehát, hogy, és ez nagyon, nagyon sokszor előszokott ez jönni, és szerintem pontosan így tudnak működni nagyon egymástól, hogy mondjam, testidegen rendszerek is együtt tudnak működni, mert van egy közös ellenség.
3: És Gubik pedig továbbra is nagyon erősen fideszes, nem látja, nem tudom, valahogy így nem volt szó arról, hogy mi történt a gyerekekkel Magyarországon, és szerintem, tehát, hogy én ezt nem tudom elkülöníteni, hogy ó, hát az egy más ország, hát nincs semmi közünk, mi csak a szlovákiai magyarokra figyelünk, mert hogy szerintem ez nagyon sok mindent elmond egy ember karakteréről, hogy ezt ennyire meg tudja szűrni az információkat, és továbbra is erős fideszesként fölépni, úgyhogy vagy pedig vannak olyan portálok is, akik engem is egy kicsit meg tudtak hurcolni, és azok is akár Gubik Lászlóhoz is köthető, vagy az ő baráti köréhez, úgyhogy, úgyhogy így, és még azt kell tudni erről, hogy nagyon azért is abszurd ez, hogy bólogatni ennek a Republika pártnak a bármilyen hozzászólásához, mert én nem csak nem tudom, a hírnevet élem, hanem ugyanúgy azt a rosszat is, ami érkezik ezzel. Rengeteg hate kommente, üzenet, bármi, ez nálam nagyon gyakori, hogy beérkezik, és többnyire nem csak azt kommentelik, hogy én leszbikus vagyok, vagy meleg vagyok, vagy bármi vagyok, hanem ehhez aztán már hozzácsatódik az is, hogy na, és még magyar is hozzá.
2: Ezt akartam kérdezni.
3: Azért ez a kisebbség utálat, ez így kéz a kézbe jár, és csak az egyik felét észrevenni szerintem elég nagy balgaság.
2: Bennem most az fogalmazódott meg, hogy vajon a gyűlölködő kommenteknek mekkora aránya önmagyaroktól?
3: Van azért magyaroktól is, viszont nagyon meglepődtem, volt egy szintén kicsit virálisabbá vált szövegem, ami még a békemenet után március 15-ére írtam ezt a szöveget, ami magyarul volt, és ott nagyon-nagyon sok komment van szintén, viszont valahogyan úgy értem meg, mintha a magyarok azért annyira csúnyákat nem kommentelnének, vagy így nem tudom, azért nem volt egy olyan gyűlölet cunami, mint amit bármilyen ilyen szlovák videós kontentom alá tudok kapni. Viszont itt mondjuk a szlovákoknál az is hozzásegít, hogy vannak tényleg ilyen szlovák extrémista arcok, akik, vagy influencerek is akár, akik külön csinálnak rólam mondjuk egy videót, és akkor nem tudom, van nekik egy 30-40 ezer követőjük, és az ő rajongóik azok nálam végeznek. Illetve ugye van egy Telegram csoport is, ahol a liberálisok a te városodban című Telegram csoport, amin szintén ott vagyok képekkel azzal, hogy én hol mozgok a szülőfalum, illetve a Pozsonyban, illetve linkekkel a profiljaimra, úgyhogy talán Magyarországon nincs ilyen hírnevem, tehát hogy lehet, hogy ezért is van az, hogy azért a szlovákok azok nagyon, nagyon szépen meg tudnak hurcolni, és ilyenkor amúgy nem is kell annyi, hogy valami nagyon rosszat mondanak rólam, elég, hogyha kiposztol egy ilyen ember egy sztoriba, és aztán a rajongók azok már megteszik a hatásukat.
2: Én egyébként nem magyarországi magyarokra gondoltam, hanem szlovákiai magyarokra paradox módon, mert hogy én...
3: Szlovákiai magyarok is kommentelnek, de azt hiszem, hogy azért itt a kommentháborúban az is ott van, hogy nem olyan nagy ez a közösség, hogy ne találkozzunk össze valahol, és szerintem az már így vissza tud fogni embereket, úgyhogy lehet, hogy inkább így egymás közt fürcsögnek. De történt olyan, ja, hogy volt egy ilyen visszatérő szómacs kommentelő csávóm, akivel aztán a jó királyfai falunapokon találkoztam, mert árulta a kén és borát, és odaálltam elé, hogy na mi van, akkor mond, itt vagyok, mond az arcomban, hogy annak ott kommentált ő még akkor, hogy bárcsak megvernének, alig várja, hogy megverjenek, nem tudom, ilyen ez ebben. És így elejártam a csávol, és nem tudott egyáltalán mit mondani, abszolút.
2: Megijesztetted?
3: Igen. Aztán mondtam neki, hogy mi van, adjak billentyűzetet, tehát így könnyebben megy, és ott hagytam, úgyhogy... Úgyhogy így tekintek én ezekre a kommentekre, teljesen mindegy honnan jön. Nyilván fog szlovákiai magyaroktól is jönni, mert ugyanúgy, ahogyan Magyarországon rengetegen fogyasztották a propagandának a médiáját, ugyanúgy a szlovákiai magyarok is fogyasztották ezt, tehát hogy ennek az egész gyűlöletkeltésnek Magyarországról szlovákiai magyarok közt is megvan a gyümölcse, hiába rohadt az a gyümölcs, és... mondjuk ott van még az a szempont, hogy a szlovákiai magyarok szlovák oldalról is kapják ugyanezt,

0: ezt feltenni, mert nyilván szerintem nincsenek. De hogy az egyébként nem fordult már meg a fejedben, hogy ha már beleállta ezekbe a dolgokba, és nyilván ezek olyan témák, amivel te, hogy mondjam, tehát ezt nem csak egy ilyen látszott módon próbálsz ezekért tenni, hanem mert hogy ezt itt tényleg átéled, és szeretnél tenni, hogy az egyébként megfordult a fejedbe, és ezt teljesen komolyan kérdezem, hogy ha már jött ez a fajta ismertség, hogy ezt valamilyen módon, egyfajta ilyen társadalmi szerepvállalásként próbáld meg, nem tudom, hasznosítani a jövőben?
1: Én szívesen válaszolok amúgy a kérdésre is, amit nem tettél föl. Nem, nincsenek ilyen ambícióim, nem is lesznek. Én elsősorban mindig is költő, szemmel, művész szeretnék maradni. Attól függ, nem tudom, tehát hogyha politikán kívül jön egy ilyen szerep, amiben meg tudom magam találni, akkor nyilván nagyon szívesen, viszont nekem is vannak határaim, nem tudom, hogy meddig fogom ezt győzni, nem rám is van hatással nagyon sok minden. Nekem is megvannak a kis traumáim mindenféle szempontból, és addig, amíg van és vagyok, addig a nemzetemé az életem, akik a szlovákiai magyarok, de van egy pont, ahol nekem is meg fog kellene pihennem. Nem tudom, mikor fog eljönni, mert valahogy azért nagyon nagy drive van bennem, hogyha már eljutottam idáig nagy nehezen, és valamilyen szinten hallgatnak rám az emberek, vagy legalábbis az a kis csoport, aki továbbra is jön velem az utamon, szeretnék egy kicsit nagyobb hangsúlyt festetni mondjuk a közösségnek az összetartásába, mert szerintem azok a szlovákiai magyarok, akik mondjuk ugyanúgy vannak, mint én, tehát egy nyitottabb gondolkodásuk, és itt most nem kell a lipsi vagy a konzi szót használni egyáltalán, hanem csak azok, akik mondjuk, akiknek nem elég az, hogy csak a szlovákiai magyar dolgokkal foglalkozunk, hanem nagyon fontos számukra az is, hogy már megértették, hogy Szlovákiában élünk, így a szlovákiai dolgokhoz is hozzá kell szólnunk. Így őket valahogyan össze tudjuk egy kicsit jobban kovácsolni, mert úgy érzem, hogy a legtöbb szóval nagy aktivista, vagy ilyen aktivista csoport, ők mindannyian valamilyen szinten azért oda vannak kötve a Magyar Szövetséghez, és közben pedig van egy csomó független ember, aki pont ezért mondjuk hogy nem aktivizálja magát, úgyhogy lehet, hogy én ezt a hírnevet egy kicsit tovább szeretném adni, és rávilágítani csoportokra, bármilyen organizációkra, akik tényleg fontos dolgokat művelnek Szlovákiába, és mondjuk teremteni egy platformot, ahol ez a közösség tud tevékenykedni. Erre most van egy projekt is, igyekszünk egy podcastot létrehozni. Derül, hogy mennyire fog ez sikerülni, úgyhogy nagyon nagy detailokban még nem fog belemenni, de igen. Azért valamilyen szinten nekem ez egy most egy ilyen nyilvános önismeret is, mert így, hogy kinyitottam egy kicsit a világomat én is jobban, és én sem voltam annyira központjába a szlovák közösségeknek. Nagyon sok mindent tanultam magamról is, illetve ismerem fel a saját kis traumáimat, vagy az, hogy én nekem, vagy már csak azt tudod, hogy nem jutott az eszembe az a vagyon szó, és szlovákul kellett bemondanom, hogy én ezt egy óriási szégyennek tudom megélni néha, mert akkor ez azt jelenti, hogy én nem vagyok annyira magyar, miközben egyáltalán nem azt jelenti, ez azt jelenti, hogy három nyelven kommunikálok minden nap, és non-stop váltogatnom kell ezt a kettőt, és nem is egyszerű dolgokról kommunikálok, de hogy még bennem is benne van az, hogy ki a jobb, meg a rosszabb magyar, és én mindenről szeretnék beszélni, és szeretném ezt föltárni, mert szerintem sokunkban van ez benne. Mint például az is, hogy félünk szlovákul beszélni. A szlovákok abszolút nem tudták, vagy így, tehát hogy ezt így nem értették, hogy én nekem miért reszketek én azelőtt, hogy egy podcastba beülök szlovákul beszélni, és akkor elmondtam nekik, hogy hát egy csomó traumánk van ezzel kapcsolatban, hogy nem tudunk megszólalni rendesen szlovákul, és ez a félelem, ez teljesen átitatott embereket.

0: és ugyanúgy ez a félelem is árkokat vál közénk, és nem segít. Tehát, hogy én mindezt, amit így fedezek föl magamba, ahogy élem ezt az életet, és ahogy találkozok emberekkel, és reflektálok azokra a dolgokra, amik bennem is lefolynak, vagy hogy mi fáj, mi érint meg úgy igazán belül, amikor úgy összeszorít a szíved. Én ezekről a dolgokról szeretnék beszélni, és ezáltal szeretnék egy olyan közösséget összehozni és teremteni, aki igenis elfogadja azt, hogy vannak traumáink, aki elfogadja azt, hogy figyelünk arra is, amikor a kisebbségi dolgainkról beszélgetünk, hogy a többségnek milyen traumái vannak. Például a felvidék szó, hogy visszatérjünk hozzá. Úgyhogy én inkább ezt tartom a szerepemnek, és aztán meglátjuk, hogy hova, meg merre fúj a szél. Politikában nem szeretnék bevonulni, és egy hajomnak is megígértem, hogy nem fogok.
1: Egyébként ez egy azért érdekes dolog, mert sajnos a politika szó is, vagy a politika mint olyan is így nagyon, nagyon ki lett sajátítva a pártpolitikai és ez az intézményesített politikai rendszer által, de ugye igazából szerintem, hogyha valaki, főleg egy olyan ember, akinek nem csak lehetőséget adnak, hogy elmondja a véleményét, hanem kérdezik is, és kérik is őt, hogy mondja el a véleményét, és elmondja a véleményét egy ilyen dologról, az valójában a szó klasszikus értelmében már önmagában politika. Az egy másik dolog, hogy mondom, a politika szó az így nagyon-nagyon csúnyán devalválva lett, és mindahogy nagyon sok kifejezés mögé olyan negatív okokozati összefüggések lettek, így a politika is szó is egy ilyen ördögtől való mocsokká vált valójában.
0: Igen, ebben abszolút igazad van, úgyhogy akkor valakit úgy átmondjuk a válaszomat, hogy nem fogok semmi pártot alakítani, illetve belépni egy konkrét politikai párt mögé. Én szeretnék független maradni, és ez is nagyon vicces tud lenni, ahogyan ezt így az ilyen kis errort tud hozni az emberek agyába, hogy én ugyanúgy, ahogy nagyon sokszor kritizálom a Magyar Szövetséget, ugyanúgy a Progresszív Szlovákiát is tudom kritizálni, tehát hogy itt nem arról van szó, hogy én meghitt híve vagyok bármelyik politikai pártnak. Nem, a politikusokért nem rajongunk, a politikusokat figyeljük és kontrolláljuk őket. Úgyhogy akkor így ilyen szempontból nem szeretnék a politikai életedésre lenni.
1: Egyébként nem keresett meg téged Gubik László, vagy nem volt valami felkapcsolatfelvétel, hogy mert ugye, hogy mondjam, tehát társadalmi, hogy mondják ezt, szóval, hogy szerintem azért téged többen látnak manapság, mint őt, tehát ilyen szempontból egyfajta, hogy mondjam, tehát adná magát, hogy mondjuk megkeres téged, mondjuk bizonyos témákban, még akkor is, ha adott esetben nemet mondasz, volt ilyen, vagy nem?
0: Nem. Hát én ezekben a körökben megosztó személyiségnek számítok, ezt konkrétan tudom, hogy így vagyok, így referálnak rám. Azt már nem tudom, hogy mi megosztó, valószínűleg az, hogy megpróbálok felszólalni a Magyar Szövetség ellen, nem ellen, hanem hogy kritizálva, mert ellenük nem vagyok, szerintem soha nem mondtam senkinek azt, hogy valakire ne szavazzon.
1: De kritizálni meg legitim dolog, nem?
0: Tessék?
1: Kritizálni meg legitim dolog szerintem, ha egy állampolgár kritizál. Dolog
0: szerintem is, úgyhogy ezt a megosztó szót ebben a kontextusban nem igen tudom elfogadni. A másik kontextus pedig már csak az lehet, hogy nyíltan felvállalom azt, hogy egy lányal vagyok kapcsolatban, illetve ezt az identitásomat is, és nem hiszem, hogy a Gubik László pont én velem szeretne mutatkozni.
1: Leülné vele egy ilyen vitára egyébként, egy nyilvános vitára?
0: Leülhetek, viszont nem tudom, én nem szeretnék emberi jogokról vitázni, szerintem az emberi jogok nem vita tárgya, illetve itt Gyenge Veroniról beszélünk, aki jelenleg is munkában van, és naponta 8,5 órát eltölt a kis melójában, ahonnan hazamegy, és utána még a plusz 3 melóján dolgozik éjjelig, illetve valakiről, akinek van egy csapatja, aki ezzel tud teljes mértékben foglalkozni, tehát hogy én ezt nem érzem nagyon egyenlőnek itt ezeket a szerepeket, úgyhogy nem igazán érzem úgy, hogy nekem kellene leülni vele vitatkozni. Hogyha meg szeretné kérdezni, hogy én hogy élem meg a magyarságomat mellett, vagy egy olyan párkapcsolatban, ahol nem csak hogy lányal vagyok párkapcsolatban, nem hogy még szlovák is. Valakinek lehet, hogy ez a nagyobb probléma.
1: Ne tetézd, szokták mondani ezt.
0: Tessék?
1: Mondom, azt szokták mondani, hogy ne tetézd.
0: Ja, igen. Nagyon szívesen elmondom neki, hogy milyen az élet így, és hogy mennyire tudok félni néha. Viszont nem hiszem, hogy nekem ez lenne itt a dolgom. Egy csomó olyan ember van, aki szerintem nagyon sokkal érdekeltebb ebben, hogy vitatkozzon vele, vagy fölkészültebb, tehát hogy én nem vagyok szakembere ezeknek a dolgoknak, hogyha szeretné, akkor nem tudom, akar a nőjének valami szöveget, szerelmes levelet írni, abba segíthetek neki nagyon szívesen.
1: Én azt gondolom, hogy ez neked inkább az előnyöd az, hogy te nem vagy szakértő, vagy nem aként viselkedsz egy ilyen, mondjuk egy adott esetben egy olyan párbeszédben, vagy egy olyan helyzetben, ahol mondjuk egy moderátor vezetésével két vendég egyikeként legyen, másik mondjuk ő, különböző közéleti és egyéb témákról beszélgettek, legyen ez.
0: Igen, de viszont itt még például az a szakértő is, tehát, hogy azért bizonyos szinten mindannyian szakértők vagyunk, mert igenis hozzászólhat a dolgokhoz.
1: Hát sőt, kell hozzá is kell, egyértelmű, ebben az egyetértünk.
0: Hozzá kell szólni. Igen, élünk ebben az országban, ránk is van hatással, és el kell mondani, hogy milyen életek vannak, milyen megélései vannak ennek az identitásnak, illetve milyen hatással vagyunk egymásra.
1: Szerinted, most már egy kicsit ilyen szélesebb kontextusból kiindulva, de és nagyon kevés időnk van már, de ezzel kapcsolatban valóban kíváncsi vagyok a véleményedre, hogy akár a Benes dekrétumok kérdését nézzük, akár a felvidék, nem felvidék, megsértődünk, veszélynek tartjuk, már hogy sokan szlovák oldalon ezt így kommunikálják, persze természetesen leginkább politikusok, vagy ha egyáltalán azokat a traumákat nézzük, amit megéltek szlovákok és magyarok is egyaránt, kétségtelenül, hogy voltak a történelmek olyan időszakai, amikor egyik irányba volt a nagyobb traumatizáló hatás, illetve aztán a másik irányba. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon régóta fennálló dolog, ami aztán különböző formákban, hogy mondjam, nyilvánul meg. Szerinted alapvetően mi lenne az a dolog, vagy mi lenne az, mire lenne szüksége ennek a népnek, akik ott élnek együtt már nagyon-nagyon régóta, és fognak remélhetőleg még nagyon-nagyon sokáig így együtt élni. Szerinted mit lehet tenni azért, hogy ez egy kicsit javuljon, de legalábbis mondjuk ne romoljon?
0: Hát szerintem fontos, hogy beszéljünk a dolgokról, viszont nem tudom, hogy erről tudunk-e úgy beszélni, hogy ez konstruktív legyen, addig, amíg minden ilyen téma politikusok által ki lesz használva. Tehát, hogy abban is, hogy például azt mondtad, hogy a felvidék szóra leginkább ugye a politikusok allergiásak, én ezzel egyáltalán nem értek egyet, mert én konkrétan voltak olyan emberek, akik, amikor én ezt valamilyen posztomban leírtam a felvidéki magyarok kifejezést, kaptam üzeneteket, hogy ők eddig követtek engem, mert azt hitték, hogy én más magyar vagyok, de hát én is használom a felvidék szót, tehát hogy innentől kezdve is ezek egyáltalán nem konzervatív emberek, vagy nem erről az oldalról vannak, tehát hogy ez a felvidék szótól való félelem az nagyon is reális, és nekem egy kicsit abszurd amúgy, amikor beszéltem mondjuk azt mondom, a Telexel beszéltem pár hete, és akkor ott is az volt a kérdés, de hogy hát ez tényleg probléma a szlovákok közt. és onnantól kezdve én már a magyar többségnek se tudok semmit sem mondani, hogyha nem tudod, hogy ez problémája a szlovákoknak, a felvidék szó, akkor mit tudsz rólunk? Tehát, hogy ugyanúgy a magyarországi médiában hogyan vagyunk, mennyire vagyunk képviselve, ott is azért leginkább szerintem akkor hallanak rólunk az emberek az életünkről, a megélésünkről, amikor valami rossz történik. Tehát ugye ez egyik oldalról is, meg a másik oldalról is nagyon abszurd tud lenni. Például a szlovák oldalról az, hogy ők ugye azt hiszik, hogy Magyarországon minden este nem tudom, imádkozunk szűzanyához, hogy gyorsan rakja vissza a határokat oda, ahol voltak. Tehát, hogy mind a két félről van ilyen kis abszurd információhiány, és én talán ezt szeretem nagyon kihangsúlyozni, hogy nagyon-nagyon sok mindent nem tudunk egymásról, és nem figyelünk oda egymásra, mint például a többségi magyar társadalomban, ugyanúgy a szlovák többségben is. Tehát, hogy vannak szlovákok, akik azt kérdezik tőlem, hogy én mikor költöztem Szlovákiába. Tehát, hogy itt tartunk. Akik nem tudnak a kitelepítésekről, nem fogadják el a közös múltunkat, mert ez is valahogy ennek a traumának a része, hogy hiába van a szlovák és a magyar népnek egy közös múltja, valahogy a szlovákok ezt nem tudják elfogadni, vagy nem tudják feldolgozni, vagy nem érzik sajátjuknak. Tehát, hogy innentől kezdve ki kell nyitni itt a Pandora szelencéit, és megbeszélni ezeket a dolgokat. Tehát nem hinném, hogy ezeket a politikusainknak kell megbeszélnie, hanem történészeinknek tényleg itt jöjjenek itt a szakemberek, és akkor mondják el, hogy lehet ezt a kettő perspektívát, mert vannak olyan történelmi események, amik egy országnak pozitívak, míg a másiknak egy tragédiát jelentenek. És ezt hogy lehet ezt a kettőt valahogyan feldolgozni? Én abszolút annak is, hogy a híve vagyok, hogy ugyanúgy a magyar fél és a szlovák fél is kérjen bocsánatot, és valahogyan kezdjünk egy tiszta lappal, de talán a kisebbség szó is problematikus, de hogy van egy ilyen fajta attitűd a többségtől, és legyen a szlovák vagy magyar, ahol ilyen kis nyomorítnak tekintenek minket, hogy hát igen, ők a kisebbek, ők ott vannak maguknak, hát ők nekik rossz biztos, tehát milyenink vattak az émék, és hát nem hinném, hogy így kellene ránk tekinteni, köztünk is vannak nagyon-nagyon fasz emberek, és talán egy kicsit máshogy is be kéne számolni a mi megélésünkről, az identitásunkról, arról, hogy milyen is ott lenni otthon, meg itt lenni itthon, és igen, én ezt várom, amikor már erre fogunk beszélgetni, és nem csak rácsodálkozni, hogy ott ennek faj a felvidék szó. Hát igen, ennek is van oka, hogy fáj nekik, úgyhogy.
1: Hát igen, és ebben a dologban én azt gondolom, hogy a nagy-nagy lépések helyett a kis lépések azokra, amikre kell koncentrálni, és akkor legyen egy ilyen pozitív záró gondolata, de ehhez azért még mondj majd valamit, hogy szerintem az egy pozitív dolog, hogy Gyenge Veroni most már nagyon sok szlovák ismeri, és hallgat rá, és megkérdezik őt. Azért ez valahol, hogy mondjam, szerintem sikerült hozzátenni ez a dologhoz egy kicsit ennek a dolognak a javulásához. Mit gondolsz te erről?
0: Hát nagyon remélem, hogy sikerült, és néha úgy szokunk, most így azt szoktuk erről mondani, hogy van, amikor csak így megy, hogy egyenként, hogy megbeszéled az emberekkel, és egyenként elmagyarázod nekik, hogyha valaki beleköt a felvidék szóba, vagy bármi velünk kapcsolatos, akkor megéri leülni, valahogy tudomásul venni a másik félnek a fájdalmait is, viszont elmondani, hogy ez rosszul van definiálva a felvidék szó, mondjuk Szlovákiába, mert nem értjük, nem így hívjuk egész Szlovákiát, hanem azokat a részeket, ahol magyarok élnek. Tehát, hogy van, amikor csak így egyenként lassan megy, de mindenképp megéri felszólalni. Mindenkinek van szerintem valami ilyen kis különlegessége, ami által ezt valahogyan valami jót a világba ki tud küldeni, legyen az művészet, vagy újságírás, bármi, vagy csak a szomszéddal való beszélgetés, aki mondjuk lehet, hogy szlovák, és annyira nem szoktatok beszélgetni. Jelen kell lenni egymás buborékjában igazából az a helyzet, és tudatosítani azt, hogy, hogy a politikusok, ők nekünk dolgoznak, nem mi vagyunk,
1: értünk.
0: Ők vannak értünk.
1: Hát szerintem legyen ez most a zárszó, mert sajnos lejárt a műsoridőnk, és én köszönöm, hogy erről beszélhettünk, még egy csomó mindenről szerettem volna beszélgetni, de majd kerítünk rá alkalmat remélhetőleg itt a rádióban is, ha beleférek, vagy beleférünk a sűrű média megjelenési táncrendetbe, de akkor itt szeretném még egyszer elmondani műsorajánló gyanánt, hogy július 24-től egészen július 28-áig, tehát a Művészetek Völgye első 5 napján a Petendi Pajtában délután 14 órától élő szlovák kapcsolat adás és beszélgetések lesznek, és a pénteki, az kezdő napon, a pénteki napon a vendégünk Veroni lesz, akivel, ha más nem, ott folytatjuk ezt a beszélgetést. Illetve még egy műsorajánlót, még két dolgot szeretnék, illetve három dolgot szeretnék elmondani, kettő jó dolgot, egy nem annyira jó dolgot. A másik az, ha még műsorajánló, hogy június 5-től tilos maraton a Dürerben, nézzétek a tilos felületeit Facebookon, illetve a weben is, illetve május 20-áig, azaz még nagyjából egy nap van addig, hogy rendelkezzetek adótok 1%-áról. Ha úgy döntötök, hogy ezt a tilos kulturális alapítványnak adjátok, akkor ezzel is segít itt a munkájunkat. És akkor most jön egy szomorú hír, ami körülbelül ugye a beszélgetésünk 15. percében jött, csak nem akartam megszakítani a műsort, meg nyilván nem ide tartozik. Miközben itt beszélgettünk, itt a képernyőn felugrott, hogy ma délelőtt elhunyt Scherer Péter színművész. Ami egy szomorú dolog. Úgyhogy számomra nekem ez egy megdöbbentő hír volt, valószínűleg sok mindenki más számára is, úgyhogy a mai műsorban nem zenével búcsúzunk, hanem vele. Veroni, neked meg nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma velünk, és ma beszélgettünk, és akkor találkozunk július 24-én. Köszi.
0: Köszi szépen, sziasztok!
1: Szia! És hát akkor gyakorlatilag elértünk a műsorunk végéhez. Köszönjük, hogy veletek voltatok. Most egy kicsit akkor emlékezzünk Scherer Péterre, és hallgassátok a tilost. Sziasztok!
2: Ne fütyülj!
3: De nem fütyülök.
2: Te fütyülsz, én meg azt mondom, hogy ne fütyülj.
3: Jó, ne, én nem fütyülök.
2: Fütyülsz, bazd meg, és hazudsz.
3: Miért?
2: Mert egy szar szemét szaralak vagy. Kivakarlak a geciből, ugye? Ide hozlak, akkor fát ígérsz, igaz? Kivakartalak a geciből, vagy nem vakartalak ki? Te meg itt fütyöksz, te barom! Itt a nemzeti nagyjaink között, ahol az ősök szelleme jár, bazd meg! Itt nem fogod felverni a csendet! Bazd meg, én nem viszem el helyetted a balhét! Érted? Hát itt az én hátamon csattam minden! Érted?
3: Értem, abszolút, csak ne fogd már nyakam, tudod milyen érzékeny, de egyből feláll a faszom.
2: Befetéma van innen.
3: Jó van.
2: Mondom, befetéma van.
3: Az most mi, hogy lesz?
2: Az, hogy kusva.
3: Ja, jó van.

0: Harmat és Bíborka nagyon gondosak, ügyesen kikeltették az első fiókát. Olvasható Pertő Zsolt abonyi polgármester április végi Facebook bejegyzésében. Hosszú út vezetett idáig. Országos viszonylatban elmondható, hogy népszerű madaraink igen korán hazajöttek. A gólyapár március 24-én rakta le első tojását, 33-34 napos költési idővel számolva április 27-e tájára lehetett várni az első fióka érkezését. Több évtizedes korábbi fészküket a tél viszontagságai semmisítették meg, ezért szakemberek építettek számukra újat és biztonságosat a pingvines óvoda kéményére. A fészek kiállta a próbát, a gólyapár tetszését is elnyerte. 4 tojás lapult benne, így hamarosan már nem csak 3-an lesznek, írta meg a sokszínű vidék. A mediterrán eredetű agár sisakos kosbor Közép-Európa egyik legkorábban virágzó, bolondos küllemű orchideája. Sisakjának csíkozott, tompa csúcsú lepellevelei alapján különíthető el a rokonfajoktól. Az agármonynak, leánygumónak is nevezett növény természetvédelmi értéke 10.000 forint. Általában 8-12 cm magasra nő meg. Az idei száraz tavaszon kevesebb virágzó példánya akad, ezek kisebbek a megszokottnál. A virágzat színe általában sötét lilától a halvány rózsaszínig változik. A kisvátyonyi mocsár rekonstrukció szomszédságában a kissárréti részterület áprilisi bejárásakor fehér és lila színben pompázó töveket találtak. Számolt be a Körösmaros Nemzeti Park közösségi oldala nyomán a sokszínű vidék. Az Internet Matters felmérte, hatékony-e a tavaly júliusi a gyermekek online biztonságát védő, a felnőtt tartalmak hozzáférését életkori szűréshez kötő brit törvény. Több mint 9-16 éves gyereket és szüleiket kérdezték meg. Zömük úgy tapasztalta, könnyű becsapni a játékoldalak, közösségi média platformok és egyéb szolgáltatások képalapú ellenőrzését. Más személyek, akár videójáték karakterek arcát mutatva a kamerának, vagy szemceruzával bajuszt rajzolni. Egyes korlátok VPN-nel leküzdhetők. Másszor elég hamis adatokat megadni, és a feltöltendő okmány is lehet valaki másé. A gyerekek megosztják egymás között a módszereket. Néha az adott oldalkor határosítását vitató szülő segít belépni. Számolt be a Euronews.
1: A Tilos Rádió híreit hallottatok.

875-020-079. 875-020-079.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: Európa egyik legnépesebb és legeredményesebben szaporodó állatkerti rózsás flamingó csapatának ad otthont, a Budapesti Állat és Növénykert. Jelenleg 158 egyed él itt. A párok május elején már túl voltak a fészekrakáson, jelenleg felváltva kotlanak a tojásokon. Áll az intézmény Facebook oldalán. A kecses gázló madarak évente közel 200 fiókával örvendeztetik meg a rajongókat. A felcseperedett fiatalokból rendszeresen jut más állatkertekbe is. Az elmúlt években a győri, nyíregyházi, veszprémi és marosvásárhelyi, illetve több holland zooparkba kerültek budapesti rózsás flamingók. Tavaly 27 fióka kelt ki. Kérdés, idén megdőle ez a rekord? Írja a Sokszínű Vidék. Nem csak a szárazföldi közlekedés juttat rengeteg széndioxidot a légkörbe, hanem a hajózás is. Ám az elektromos hajók térnyerését gátolja, hogy akkumulátor töltésre vissza kell térniük a kikötőbe, hiszen kint a tengeren nem lehet egykönnyen töltőpontokat kialakítani. Az Ocean Charger mágneses indukciós rendszer rugalmas nyílt vízi töltést tesz lehetővé, számol be az Interesting Engineering. Az érintkezők helyett ellenállóbb tekercseket alkalmazó plug-and-play megoldás több lépcsős folyamat során nagy feszültségű egyenáramot alakít át nagy frekvenciás mágneses mezőkké. Ezeket továbbítják aztán tárolásra a hajók

0: rózsaszínig változik. A kisvátyonyi mocsár rekonstrukció szomszédságában a kissárjéti részterület áprilisi bejárásakor fehér és lila színben pompázó töveket találtak. Számolt be a Körösmaros Nemzeti Park közösségi oldala nyomán a sokszínű vidék.
1: Ezek voltak a hírek.

0: Sziasztok, ez itt a Tudás és a Hatalom minden második héten este 6-tól fél 8-ig keddenként. Én Lőrinc Viktor vagyok, és szeretettel köszöntöm mai vendégünket, Pósfai Mihály professzort, aki a Magyar Tudományos Akadémia új elnöke. És vele fogunk beszélgetni most az előtte álló feladatokról. Ő ugye geológus, mineralógus, és az első blokkban a kutatásairól szeretnénk egy kicsikét többet megtudni. Én itt igyekeztem utána olvasni, ugye én egyik szakterülethez sem értek, amivel foglalkozol, de az egyik, ami nekem érdekes volt, az a mágneses baktériumok kérdése, aminél, ha jól értettem, ugye itt a lényeg az, de majd akkor ezt részletesen elmondod, hogy ezek a baktériumok ugye csak egy vékony rétegben képesek megélni a vízben, attól függően, tehát hogy túl sok oxigén és túl kevés oxigén sem tesz jót nekik, és ahhoz, hogy ezt a szintet belőjék, ahhoz kell az, hogy ők mágneses alapon tudják, hogy merre van az arra, tehát a lefele és a fölfele, de akkor szerintem, nem tudom, hogy már ebben az összefoglalásban is vétettem egy hibákat, vagy azért úgy nem tudom, és sikerült legalább minimálisan megérteni.
1: Köszönöm a meghívást. Én is szeretettel üdvözlöm a hallgatókat. Jól elmondtad a mágneses baktériumokat, nem volt benne semmi rossz. Tehát a mágneses baktériumok olyan sejtjeik vannak, hogy sejten belül kiválasztanak mágneses nanokristályokat. És akkor nem csak úgy szanaszét vannak ezek a kristályok a baktérium sejtben, hanem általában láncban, vagy több láncban, nagyon sokféle van köztük. És akkor el lehet képzelni, mondjuk elképzelünk, most itt a rádióban nem tudok mutogatni, pedig ugye képen sokkal könnyebb lenne elmondani, egy ilyen hosszúkás pálca alakú sejtet, amiben látunk ilyen apró kis kristályokat, mint egy gyöngyfüzér így a hossztengelye mentén, akkor ez az egész pálcika alakú sejt, ez úgy viselkedik, mint az iránytű. Egyszerűen beáll a földi mágneses tér irányával párhuzamosan, és hogyha ez az irány ez nem a föld felszínnel párhuzamos, mint az egyenlítőn, hanem mondjuk itt mi nálunk Magyarországon 47. szélességi körön, akkor 47 fokban lefelé mutat, akkor elmentén a vonal mentén liftezik a baktérium. Nem azért, mert a föld mágneses tere vonza, hanem azért, mert van neki úszó készsége, tehát egy ilyen flagellummal úszik, tehát olyan, mint egy propeller, ami hajtja a vízben, és akkor ezzel viszont nem tud bármelyik irányba úszni, hanem kénytelen, mivel beállt így az adott vonal mentén, akkor csak leföl tud liftezni. És így gyorsabban megtalálja azt a szintet, ahol az oxigén koncentráció ideális számára. Mondjuk nem csak a mágnesessel lehet így tájékozódni, tehát más baktériumok is élnek ugyanabban a néhány milliméteres szintben. Ez lehet néhány milliméter, például a Balatonban. Ugye a Balatonban van oxigén az egész vízben, azért vannak halak egész az aljáig. De hogyha beleérünk az üledékbe, akkor ott elfogy az oxigén. És akkor ezek a baktériumok, úgy mondják a biológusok, hogy mikroaerofilek, tehát egy egész kevés oxigén kell nekik, de a túl sok az toxikus. Tehát ott abban a vékony 1-2 milliméteres rétegben érzik jól magukat, és akkor ezt könnyebben megtalálják, hogyha nem háromdimenziós keresési problémájuk van, hanem akkor így egy dimenzió mentén tudnak lefeljárkálni. És hát ennek következtében úgy látszik, ez evolúciós előnyt jelentett nekik, kiválasztódtak. Ez egyébként így nagyon érdekes, hogy ez a valószínűleg többször is megtörtént, hogy kifejlesztették ezt a képességüket, mert így rendszertanilag ezek nagyon különböző helyeken vannak. A

0: baktériumok között, és szinte mindenhol előfordulnak, ahol ilyen rétegzett oxigén koncentráció van. És más helyeken, mondjuk a Fekete-tengerben ez nem 1-2 milliméter, hanem ott több 10 méteres ez a szakasz, ami itt megfelel nekik. Aztán vannak olyanok, amik nem vasoxid kristályokat választanak, hanem vasszulfidot, azok még mélyebben vannak, ahol már egyáltalán nincs oxigén, de talán ilyen részletekben inkább nem menjünk bele, mert akkor hosszú lenne a történet.
1: És akkor ez azt jelenti, hogy mondjuk szélességi körönként szelektálódtak ki ezek a baktériumok, tehát mondjuk ami a Balatonban megél, az nem tudom én délebbre nem tudna megélni, mert hogy...
0: De megél ott is, de hogyha átmegyünk a déli félgömbre, akkor ott másik irányba fognak úszni a baktériumok. Mert mindig először lefelé mennek, hogy távolodjanak a túl sok oxigéntől, és ezért itt a mágneses pólus szerint más irányba fognak menni a déli féltekéről jövők. Van egy híres eset, hogy 1975-ben fedezték fel a mágneses baktériumokat. Egy amerikai kutató, Richard Blakemore, teljesen véletlenül fedezte föl. Kis kitérő, másik érdekes dolog, hogy már 62-ben felfedezte egy olasz tudós páviai egyetemen, de csak a helyi egyetemi újságban írta meg ezt a történetet, és ezért senki nem figyelt fel rá, csak valamikor a 2000-es években fedezték fel, hogy volt már egy ilyen felfedezés, ami a világnak az inger küszöbét nem ért el. Tehát 75-ben fedezte fel a Blakemore, ő írt egy science cikket belőle, ez természetesen rengeteget idézik mai napig, mert ugye ez egy új érzék, tehát mágneses érzékelés, addig erről nem volt szó, még ha nem is igazán érzékelés, tehát nem idegeket stimulál ez a dolog, hanem egyszerűen csak így mechanikusan beállítja a baktériumokat. És akkor fölmerült ez, hogy vajon a déli félgömbön is hogy viselkednek. Ezt nekem az a fizikus kutató mesélte el, aki erre beadott egy pályázatot, ő is amerikai, úgy hívják, hogy Richard Frankel, és beadott egy pályázatot, hogy ők elmennének Új-Zélandra, és megnéznék, hogy ott is így viselkednek-e a baktériumok. Ő akkor az MIT-n volt professzor. És akkor hárman kaptak rá pénzt, kutatási pénzt, elrepültek Új-Zélandra, hogy kijöttek a repülőtérről, oda mentek, itt volt egy kis tó, vettek iszapot, vitték a kis mikroszkópjukat, megnézték, és látták, hogy valóban úgy van, ahogyan a hipotézisükben gondolták, hogy másik irányba úsznak a baktériumok, tehát el volt döntve a kérdés, és akkor még egy hétig ott nyaralhattak Új-Zélandon. De egyébként ez, hogy talán ennyi elég is róluk, nem tudom, hogy mi érdekes még itt a hallgatóknak, hogy...
1: Hát nem tudom, hogy ennek akkor például a... Tehát ugye arról majd még kitérünk, hogy a Pannon Egyetemen vagy te alapvetően, ami ugye hát Veszprémben van, tehát a Balatonhoz közel, de a Balatonnál is laksz, hogy például tehát ennek mondjuk a Balatonnak a működésével kapcsolatban, tehát hogy indikál ez valamit például ezeknek a baktériumoknak az élete, vagy lehet-e, nem tudom, ezen túlmenő következtetéseket levonni ezekből?
0: Hát lehet, hogy indikál, de azt sajnos annyira sokfélék ezek, hogy azt nem tudjuk. Mi egyéb okok miatt kezdtük vizsgálni ezeket a baktériumokat. Elsősorban azért, mert ez egy bioásvány, tehát egy élő szervezet, ami a sejten belül kiválaszt egy szervetlen kristályos anyagot, ez elég furcsának tűnik, de ha meggondoljuk, nem olyan furcsa, mert a mi testünkben is vannak ilyen anyagok. Tehát a fogunk, csontunk, a csontnak a felét körülbelül egy apatit nevű ásvány adja, ami kalciumfoszfát, a másik fele pedig kollagén, ami egy fehérje, tehát a kettőnek a kompozitja, a fehérje biztosítja a rugalmasságot, a szervetlen kalciumfoszfát meg a stabilitást, vagy a fogzománc az nagyrészt ebből a keményebb kalciumfoszfátból áll. A fog belseje az meg megint ilyen fele-fele. Tehát ezeket hívjuk bioásványnak. Ugye az ásvány maga az csak annyit jelent, hogy egy természetes, általában kristályos anyag, a legtöbb esetben szervetlen, de azért vannak szerves kristályok is, és ami szilárd, és nagyjából homogén, tehát van egy kémiai képlete, azzal leírható. Tehát mindenki ismeri például a konyhasót, annak az ásványtani neve halit, az nátriumklorid, vagy a kvarcot, a szilíciumdioxid. Na most ezek ugye az ásványról az a képzetünk van, hogy azok a kőzetek alkotói, és így fordulnak elő a természetben. Az egy kicsit olyan egzotikusabb dolog, hogyha valami élőlény választja ki ezt az ásványt, az meg még egzotikusabb, hogyha nem a élőlény magán kívül választja ki, hanem belül, és valamire használja. Erre volt példa az előbb a fog meg a csont. Na és ezekben a baktériumokban is ezek a vas, oxid, mágneses kristályok, nanokristályok, ezeknek sok érdekes tulajdonságuk van, ami engem legjobban érdekel, hogy szabott méretűek és alakúak. De olyan szépen különleges alakjuk van, amilyet laboratóriumban szintetikus úton nagyon nehéz előállítani. Tehát valahogy ezt a nyilvánvalóan az élőlény szabályozza saját maga, genetikailag szabályozza, hogy itt mi történik. És ez egy fontos kutatási téma, hogy ez pontosan hogyan történik, melyek ennek a szabályozásnak a lépcsői, és hogyan alakulhat ki egy ilyen érdekes kristályalak. Most mi a laboratóriumban általában elektronmikroszkópot használunk, amivel ilyen nanométeres objektumok vizsgálhatók, ásványok kristály szerkezetével foglalkozunk, és ezért ez a téma, ez úgy adódott. Egyébként nem most kezdtem, hanem még Arizonában voltam posztdoktori kutató, és ott jött szembe velem ez a téma. Az is egy elég érdekes történet, hogy hogyan. Tehát igazából 1996-ban hallottam először én a mágneses baktériumokról, és aztán hol jobban, hol kisebb intenzitással, de azóta is foglalkozunk velük.
1: És akkor elvileg van egy szerv, ami előállítja ezt a, vagy egy olyan része a baktériumnak? Ami...
0: Hát a baktériumok ugye azok prokarióták, az azt jelenti, hogy nincs sejtmaguk, elvileg nincsenek ilyen sejtszerveik, de azért mégiscsak van bennük ez az. És ennek a kristálynak az előállítása úgy történik, hogy a sejten belül is vannak ilyen kis vezikulumok, tehát ilyen mondjuk úgy, hogy membránnal határolt zacskók. Eleve ezt is ugye elő kell állítani. Ez is egy érdekes történet, hogy így a baktériumnak van egy ilyen dupla sejtmembránja, és a belső sejtmembránból képződnek ilyen lefűződések, és abból lesz egy ilyen kis zacskó. Maradjunk annál, hogy zacskó. És akkor azon belül a baktérium feldúsítja az oldott vasat, tehát valahogyan be kell oda jönnie, megfelelő csatornák vannak, arra ion csatornák, ahol ezt szelektíven fölveszi, és annyira földúsítja, hogy akkor ott az az oldat túltelített lesz, mint amikor túl sok sót teszünk egy levesbe, és kiválik a só, mondjuk akkor már lehetetlen. Tehát annyira telített a vasoxidra, hogy egyszer csak elkezd kiválni ez a vasoxid, és akkor ott ezek a kristálycsírák ott annak az acskónak a belső felületén képződnek, és utána nő, majd egyszer elér egy méretet, akkor lezárul az ion csatorna, megszakad a növekedés. És ezt az egész folyamatot, ezt speciális fehérjék szabályozzák, amelyek ebbe a membránba vannak beépülve, membránfehérjék, amelyek máshonnan nem nagyon ismertek. Az egyik szabályozza azt, hogy a vas bejöjjön, a másik azt, hogy megfelelő arányban legyen a kettes és a hármas oxidációs számú vas, mert ebben a vasoxidban mindkettő van. Akkor a harmadik szabályozza azt, ezt feltételezik, hogy hol legyen az a kristálycsíra, bár szerintem ez nem nagyon van szabályozva, és aztán megint csak más fehérjék szabályozzák azt, hogy milyen lesz az alakja ennek a kristálynak. Majd ismét más fehérje szabályozza azt, hogy ezek a, úgy hívják, hogy magnetoszóma, a kristályt és a körülötte lévő membránt így együtt, tehát ezt az egész csomag, ez a magnetoszóma, hogy ezek mint egy ilyen gyöngysor egy irányba álljanak. Ez úgy történik, hogy van a sejtben egy ilyen fehérje szál, és arra rákapcsolja ez a fehérje ezeket a magnetoszómákat. Azt szoktam mondani, hogy olyan, mint egy függönykarnison a csipeszek, hogy szépen oda csípteti ezeket. Most ezt honnan tudjuk? Onnan tudjuk, hogy a molekuláris biológusok ezekkel a baktériumokkal sokat tudtak kísérletezni. Tehát a genomjukba matatnak, kivágnak bizonyos részeket, áttesznek másikba, és akkor megnézhetjük, hogy akkor mi történik a kristállyal. Tehát például, ha ezt a fehérjét kivették, ami így oda csípteti ezeket, akkor képződtek a kristályok ugyanannyi, mint egy egészséges sejtben, de nem tudtak láncba állni, hanem egy ilyen csomóban voltak. Ez volt a legegyszerűbb eset, mert aztán utána kiderült, hogy ez nem így megy, hogy egyet gént kiveszünk, ami egy fehérjét kódol, hanem ezek így egymással is kölcsönhatásban vannak, és igazán nehéz megérteni, hogy pontosan mi történik. Még egy egyetlen sejt baktériumban is. Tehát ezeknek a kutatásoknak az a lényege, hogy értsük, hogy hogy nevezt egy ilyen, hogy szabályozza a szervetlen kristály képződését a genetika, de még itt sem értjük igazából.
1: És ugye az, hogy egy láncba rendeződjenek, az azért fontos, mert a mágnesességnél ugye kell a két pólusa.
0: Igen, tehát hogyha egy ilyen kupacban vannak, akkor nem tud jól tájékozódni a baktérium.
1: És az itt nyert ismeretek, azok mennyire alkalmazhatók mondjuk a törzsfejlődés magasabb szintjén? Tehát ha már így említetted a fogképződést, tehát hogy ott is valami hasonló zajlik, vagy ez egy teljesen más
0: történet? Hát az egy sokkal komplikáltabb rendszer, és persze az emberrel nem lehet így kísérletezni, mint egy baktériummal. Annyiban hasonló, hogy ugye ott is az történik, hogy ezt a bizonyos kalciumfoszfátot, az apatitot, ezt valahogyan ki kell választani a szervezetben. Tehát például a nyálaszánkban az túltelített az apatitra nézve. Tehát hogyha termodinamikai feltételeket nézzük, akkor állandóan kellene, hogy kiváljon a fogunkon még apatit, és a végén úgy néznénk ki, mint egy elefánt egy nagy agyarral, de ez nem történik meg, mert a szervezet gondoskodik arról, hogy a nyálban vannak bizonyos inhibitorok, tehát amik olyan vegyületek, amelyek megakadályozzák azt, hogy még rá nőjön az apatit. Mert hogyha nem lenne túltelített, akkor meg visszaoldódnának a fogaink. Tehát egy fantasztikus szabályozás van ebben is. De magának az apatit kiválásában is egy ilyen szabályozás érvényesül, például a csontban. Mert ugye vannak olyan sejtek, amelyek kiválasztják, és vannak olyanok, amelyek lebontják a csontunkban lévő apatitot. És ez azért jó, mert így önmagát tudja javítani a szervezetünk. Az a Hevesi Györgynek volt különben a nagy felfedezése, a Nobel-díjas kutatónknak, aki azért kapta a Nobel-díját, mert az izotópos, radioaktív izotópos nyomjelzést kitalálta az emberi szervezetben, és akkor ő hát azt találta, hogy a csontban is cserélődik a foszfor. Ha olvastam az élettörténetét, és hát nem akarták neki elhinni, hogy orvosok. Tehát addig az volt az elfogadott vélemény, hogy egyszer kialakul a csontváz, akkor utána azzal vagyunk, mint egy autónak mondjuk a karosszériája, tehát azt nem lehet változtatni. És akkor most nem is tudom, hogy most mi általában mit szoktak mondani, hogy 5 vagy 7 évente az egész csontvázunk kicserélődik. És hát ez nyilván azért jó, mert így ami hibás, azt is újra lehet építeni, ki lehet javítani. Nem olyan, mint az autó, hogy ha valami elromlik, akkor ki kell cserélni az alkatrészt, hanem magunkat megjavítjuk. És akkor ezeknek a csontképző, csontlebontó sejteknek az egyensúlya, az fontos, mert hogyha ez megbomlik, akkor valami hiba történik a szervezetben. Hogy kicsit messzire mentem a mágneses baktériumoktól, de próbáltam azt megvilágítani, hogy miért jó, ha ismerkedünk ezzel a témával. És a baktériumban meg lehet kísérletezni, meg lehet nézni, mi történik. De egyébként, amiket elmondtam, azt főleg a biológusok csinálják, mi inkább ásványokhoz értünk, és ezért azt például van egy német kutatócsoport, amely Európában ebben talán a legjobb, ezekben a mágneses baktérium kutatásban. Ők el szokták küldeni a mutánsaikat, hogy mi megnézzük, hogy abban milyen vasoxid van. Ez nem tűnik olyan nagy dolognak, de mégis az, mert néhány nanométeres kis kristályok, többféle vasoxid létezik, mi meg tudjuk mondani, ez milyen, hogy helyezkedik el, milyen az alakja, akár háromdimenziós alakját meg tudjuk nézni, mert ilyen elektrontomográfiás méréseket is tudunk csinálni a laboratóriumunkban, és ezeket ők felhasználják aztán a továbbiakban.
1: És egyébként akkor például tehát bizonyos betegségek is, mint például az érelmeszesedés is köthető ilyen biokristály képződéshez?
0: Hát az történik, igen, hogy ott valami megbomlik, ugye a szervezet egyensúlyában, hát ha van egy akadály mondjuk az érben, akkor eleve ott könnyebben megtapadnak, mit tudom én, ilyen, hát azt nem tudom, van olyan, igen, hogy tüdőben is, hogy ilyen csontképző sejtek ott elkezdenek működni, és akkor ott kiválik valami ilyen meszesedés. Tehát valóban ezek az pontosan nem biztos, hogy nem mindig kalciumfoszfát a meszesedés, hanem ott egyéb vegyületek is lehetnek, de igen, valószínűleg előfordulnak ilyenek. Viszont itt most össze tudom kötni a két témát, mert ezeknek a mágneses baktériumoknak van egy gyakorlati, lehetne egy gyakorlati haszna. Például az, hogy az MRI képalkotásnál, amit használnak ugye a klinikai gyakorlatban, például az elmeszesedett ereknek a vizsgálatára, akkor festékanyagnak, vagy hát ilyen kontrasztanyagnak szoktak használni mágneses nanokristályokat, ami ugyanez magnetit. Az ásványtani neve magnetit, Fe3O4 a képlete, és ezek ilyen kereskedelmi forgalomban kapható termékek, amit az orvostudományban használnak, Ferumoxtran például ez a neve, és felmerült az, hogy mivel ezek a mágneses baktériumok ilyen mágneses egy domén méretű kristályokat gyártanak, és azonos alakúakat, akkor lehetne őket használni arra, hogy termeljenek nekünk ilyen szabott méreteloszlású érdekes nanokristályokat, és aztán ezt használjuk például mágneses képalkotásban. Benne voltam egy ilyen európai kutatási projektben több egyetemmel együtt, aminek ez volt a célja, hogy hogyan lehet a baktériumokat arra ösztökélni, hogy bizonyos alakú, meg bizonyos méretű kristályokat csinálnak, és hogy ezt aztán hogyan lehet felskálázni, hogy nagyobb mennyiségű terméket sikerüljön előállítani. De tudtam, hogy nem haladt odáig a projekt sajnos, hogy ebből lett volna egy ilyen kereskedelmi forgalomba kapható anyag, meg ráadásul, hogy itt megvannak ezek a problémák, hogy mégiscsak egy baktériumból származik, tehát hogy az ilyen emberben felhasználható legyen, ott sok lépés van, meg sok mindent kell bizonyítani. Odáig nem ment el.
1: És akkor még egy másik kutatási téma, ha már a Balaton előkerül, tehát hogy azt tudjuk, hogy nem tudom, az élő növényzet az például jelentős mennyiségű szenet vagy széndioxidot tud megkötni, de hogy ugye ti például foglalkoztatok azzal, hogy akár a Balatonban, például az üledékben, nem tudom én, foszforból, tehát hogy az hogyan játszik szerepet az élő és az élettelen körforgásban a foszfornak a megkötése. Mik az alapvető kutatási kérdések, és az viszont akkor tud-e valamit a Balatonnak az állapotával kapcsolatban mondani?
0: Ezt a lehető legjobbkor hozod a témát, mert ma délelőtt volt a PhD hallgatómnak, Rácz Kornélnak a védése ebben a témában, és summa cum laude 100%-kal megvédte a dolgozatát, tehát ez egy nagyon jó sikerült dolgozat. Ami erről szól, hogy a foszfor milyen formában, hogyan kötődik ásványokhoz a Balaton üledékében. Az egész téma jelentőségét az adja, hogy az algák, tehát most ezek a mikroszkopikus lények, amelyek fotoszintetizálnak ott a vízben, és oxigént termelnek, ezek nagyon jó, hogy vannak, tehát sokféle hasznuk van, de hogyha nagyon elszaporodnak, akkor az kellemetlen a fürdőzőknek, a halaknak, sok mindenkinek. Voltak a Balatonon ilyen vízvirágzások. Tehát az én korosztályom még emlékszik arra, hogy a 80-as években, 90-es évek elején, akkor ilyen nagyon durva algavirágzások voltak a Balatonon, volt olyan, hogy le voltak zárva strandok, és akkor megindult a vizsgálat, illetve már korábban is folyt ott a Balatonnál, hogy akkor ez minek köszönhető. Hát annak volt köszönhető, hogy ezeknek az algáknak ugye, mint minden élőlénynek szüksége van tápanyagokra, ezek közül legfontosabbak foszfor, nitrogén, vas, stb. Még több mindent lehetne felsorolni. És a Balaton esetében, ha csak ilyen különleges helyzet nincs, akkor általában a foszforból van a kevesebb. Tehát minden egyéb az van, amennyi csak kell, de ha a foszfor a limitáló tápanyag, így szokták mondani, és akkor, hogyha ebből viszont elég sok van, akkor robbanhat be az algavirágzás. És akkor régen az volt az oka, hogy Zala egyenesen hozta mondjuk Zalaegerszeg szennyvizét, meg a partmenti települések szennyvize is beleömlött a Balatonba, tehát kívülről jött egy csomó foszfor. Meg nem csak onnan, hanem ugye a műtrágya a földekről bemosódik, stb. Na most ezt megoldották úgy, hogy a kutatóknak a javaslatát figyelembe vették, ez egy nagyon szép történet különben, hogy ott a Limnológiai Intézet Tihanyban, meg akkor még létezett Vituki, tehát Somjódi Imre, akkor ott Herodek Sándor, Istvánovics Vera, több nevet lehetne mondani, akik ebben fontos szerepet játszottak, hogy ezt így fölmérték, és megállapították, hogy mi az oka, és hogyan lehetne ezt orvosolni, és ennek az lett a módja, hogy a Kis-Balaton mocsarát azt gyakorlatilag visszaállították. Uh-huh. Tehát, hogy az alakeresztül menjen a mocsáron, ott lerakja ezt a nagy foszforterhelést, megépítették a szennyvíztisztítót Zalaegerszegen, a Balaton melletti településeknél a nagy részükből a szennyvizet azt most is kivezetik a vízgyűjtőről, és akkor így tényleg helyre is állt a Balaton normális működése, nem voltak súlyos algavirágzások vagy 20 évig. És azt, hogy a foszfor az a mi történik, az mindig is ott volt a levegőben ez a kérdés, meg annak idején megvizsgálták, hogy itt az üledékben is van foszfor, és akkor, mert ugye bejött egyszer, akkor valahogy ott marad, és hogy az milyen formában van, de ezt nem lehetett pontosan tudni. És 2019-ben volt egy nagy algavirágzás a Keszthelyi medencében, és azóta is vannak kisebb-nagyobbak. Most tavaly például már a Siófoki medencében is elég komoly mennyiségben voltak kékalgák, és ezért kezdtük mi ezt vizsgálni. A 2019-es algavirágzás motivált minket leginkább, mert akkor nem jött kívülről foszfor. Tehát monitorozzák az alát, nem jött be ott. Tehát legalábbis úgy tudjuk, hogy nem kívülről jött, hanem akkor honnan jöhetett? Hát akkor csak az üledékben tárolt foszfor szabadulhatott el. De miért? Az is egy jó kérdés, hogy most mi történt, amitől ez följöhetett. És akkor a mi módszereink azok alkalmasak erre, mert ugye a kutatócsoportomnak az a neve, hogy környezeti ásványtan kutatócsoport, és a Balaton üledéke az ásványokból áll. Tehát annak a kétharmad része az kalciumkarbonát, főleg kalcit nevű ásvány. Ez ugyanaz az anyag, mint ami a vízcsapon is kiválik, meg a medülő forralón.
1: Tehát a vízkő.
0: Vízkő, uh-huh. Igen, tehát amit ecettel szoktunk tisztítani. Uh-huh. És ez a hígiszap, az, ami akkor azok ismerik, akik mondjuk nem csak strandon fürödnek, mert ott ugye homokot terítenek le, meg próbálják kikotorni, hogy ne legyen ilyen fölburjánzó vastag iszap, uh-huh. De hogyha, meg a déli parton is homok van, tehát az durvább szemű, de a közepén a Balatonnak, meg az északi partján, tehát nagyon nagy részében egy ilyen nagyon hígi szak van, hogy szinte térdig följön az ember lábán. Ez mind ilyen mikrométeres, néhány mikrométeres kalcitkristályok, meg agyagásványok, azok még kisebbek tudnak lenni. Tehát ásványok. És azt keressük, hogy ezeken hol van a foszfát formájában megkötve, van-e esetleg itt is kalciumfoszfát ásvány, illetve az volt az eredeti elképzelés, hogy vasoxid ásványok vannak a talajban, az üledékben, és ezek nagyon sok foszfátot tudnak a felületükön megkötni, és hogy valószínűleg az történt, hogy magas volt a Balaton vízszintje, ilyen nyáron nagyon csendes, hosszú, meleg időszak volt, és akkor rétegzett lesz a víz. Uh-huh. Azt mindenki tapasztalta, aki úszott már úgy a Balatonban, hogyha a tetején jó meleg, és hogyha ledugjuk a lábunkat, ott meg több fokkal hidegebb. Na, hogyha ilyen helyzet van, akkor az oxigén se tud lemenni. Akkor még az előbb emlegetett mágneses baktériumok is följönnek esetleg egy kicsit a vízbe.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy ezt mutatja valamennyire.
0: Tehát akkor azokat is befolyásolja ez a dolog. És hogyha elfogy az oxigén, reduktív lesz a közeg, akkor a vasoxid elengedi a foszfátot. Uh-huh. Tehát ennek az emlegetett Kornél doktorandusznak ez volt a témája, hogy a vasoxidokat keresse meg az üledékben. És kereste, és alig talált, de ha talált is, nem talált rajtuk foszfort. Uh-huh. És akkor ez lett az egyik fő eredménye a doktori dolgozatának, hogy ez nem lehet a fő oka annak, hogy itt most hirtelen elszabadul. Helyette talált mást, tehát talált ilyen nanokristályos apatitot az üledékben, és az algákban látunk rengeteg ilyen foszforgazdag csomót, uh-huh. Tehát ezek a, úgy hívják, hogy polifoszfát, ami aztán a sejthalál után kikerül a vízbe, aztán leülepedik, tehát ilyen, hát most ezt így nehéz elmondani rádióban, de egy olyan ábránk van, ahol így ilyen rengeteg nyíl, meg ciklus, körforgás van, hogy hogyan vándorol ez a foszfor az algáktól a vízen át az üledékig, ott az agyagásványon adszor beállódik, és aztán kicsapódik, mint apatit, vagy átalakul apatittá. Tehát ez önmagában nagyon érdekes. Szép cikkünk is jelent meg róla nemrég, és nem csak a Balaton miatt érdekes, hanem szinte bármilyen vízre mert ilyen felbontással, meg ilyen részletességgel ezt igazából senki nem látta még. Ez egy ilyen sziszifuszi munka különben, tehát tényleg tűt kell keresni a szénakazalba, hogy az ember abban az elektronmikroszkóppal nézegeti, ott kell ülni mellette, ez nem olyan, hogy betöltöm a mintát és kiköpi az eredményt. Tehát ez sok-sok nap, hét ilyen műszer melletti munka, amíg ezeket a kis szemcséket meg lehet találni. És nyilván sokat kell találni azt, hogy valami reprezentatív minta legyen, mondhassunk valamit, nem csak egy véletlenül bukkantunk egy-egy szemcsére. És például a tengeri üledék szempontjából is érdekes lehet. Úgyhogy most ezt így kiterjesztjük az egész vizsgálatot másra is. Éppen van egy OTKA pályázatunk, ami erről szól. És akkor most kapunk tengeri üledékeket is, meg a tengervíz különböző mélységeiből származó anyagot, az ülepedő anyagból, mert ez ott is érdekes téma. Ugye a foszfor nagyon érdekes, mert kell az élőlényeknek, kell az embernek a műtrágyához, és az is egy ilyen kritikus nyersanyagok közé szokták sorolni, mert nem végtelen a mennyiség, amit ki tudunk bányászni. Tehát még az is érdekes, hogy lehet visszanyerni különböző helyekről. De ez így szépen hangzik, de azt nem tudjuk megmondani most se, hogy a Balatonban miért virágoztak akkor az algák, vagy miért vannak újabbak, mert ezek, amiket így földerítettünk, ebből még nem következik, hogy most hirtelen sok foszfor előkerülne valahonnan. Úgyhogy most vannak sejtéseink, hogy honnan, de az nem a tudományból jön, hanem máshonnan.
1: De akkor itt végül is valamennyire, hogy ezt, erre is a Holling-féle reziliencia modellt is lehetne alkalmazni, nem ezt a TAL modellt, hogy ugye azért elég sokáig tudnak zajlani olyan folyamatok, aminek nem lesz látható eredménye, és akkor tényleg, tehát hogy amikor már a döglött halak felhúznak a felszínre, akkor már ugye már régóta baj van, vagy nem
0: igen,
1: tudom.
0: Meg hát amiben élőlények vannak, az nagyon komplikált. Uh-huh. Tehát én geológiát végeztem, meg ásványokkal foglalkoztam, van 6000 ásványfaj, azt meg is lehet tanulni, fejbe lehet tartani, és amikor először a mágneses baktériumokkal szembesültem, akkor az a mikrobiológus, aki ott előadást tartott, utána megkérdeztem tőle, hogy hány ilyen faj van. Meg nem értette a kérdést, tehát annyira nem tudtunk kommunikálni, honnan tudná, hogy hány ilyen faj van, hát a baktériumoknak a 90-valahány százaléka az ismeretlen a mai napig, tehát nem lehet ilyet kérdezni sem. És hogyha itt az algák esetében is ez van, hogy ez ilyen egyszerűen hangzik, hogy virágzik az alga, mert van foszfor, de ezek nagyon sokfélék lehetnek. Hol a foszfor, akkor ha van elég foszfor, akkor a nitrogén fog limitálni, akkor másfél lesz. Ezek egymás közt is versenyeznek, és az egészben részt veznek az ásványok is. Tehát amennyire tudjuk, mi az ásványok oldaláról közelítjük a dolgot, és próbáljuk földeríteni, de persze együtt dolgozunk biológusokkal is. Azért remélem, hogy majd előbb-utóbb a Balatonról is mindent megtudunk. Uh-huh.
1: És akkor a kutatás jelenlegi állása szerint, tehát hogy szemben azzal a korábbi esettel, amikor ugye azért nagy valószínűséggel a szennyvíz járult hozzá az alga virágzáshoz, itt most egyelőre nem lehet azt mondani, hogy az emberi tevékenységnek van ebben a legjelentősebb szerepe? Vagy...
0: Hát erre célozgattam az előbb, hogy lehet, hogy mégis. Aha. Tehát például két évvel ezelőtt, nyáron, akkor volt egy törött szennyvízcső, ott Tihanyban van a kastély, József főherceg kastély, ami már 15 éve elhagyatottan áll, és ott eltört egy szennyvízcső, mint később kiderült, de egy darabig abból folyt bele a Balatonba a víz. És erről nem volt különben nagyon hír, csak annyit lehetett tudni, hogy ott Tihanyban a hatóság lezárt két strandot közelben, de nyáron szoktam úszni majdnem minden reggel a Balatonban, ott a Gödrösi strandnál, ott Tihanynál, és hát úgy éreztem, hogy valami nem oké a vízzel, tehát olyan, nem olyan a, hát ez lehet, hogy bemagyarázza magának az ember, de talán mégse, hogy nem olyan a tapintása, a szaga, mint amilyet szeret az ember, és akkor kiderült, hogy ez történt. Tehát ez egy konkrét eset. Persze ezt a szennyvízcsövet aztán megjavították, úgyhogy ez már nincs. De ugyanakkor meg a rettentően megnőtt például a hajók mennyisége, tehát kétszeresére nőtt a hajók mennyisége, mármint ezek a nagy vitorlás hajók, és azok általában itt a legsűrűbben itt a keleti medencében vannak, és hát ezeknek a tóhasználata sem biztos, hogy annyira jó. Már úgy értem, hogyha egy hétvégére kimegy egy baráti társaság, és akkor nyilván akkor ott közben keletkeznek ilyen-olyan termékek, hogyha azt nem viszik ki a partra, hanem a vízbe döntik, akkor az lehet már egy olyan mennyiség szerintem, hogy esetleg itt a Siófoki medencében lévő kék alga szaporulatot lehet, hogy magyarázza. Ezt olyan félve mondom, mert ezt nyilván nem tudom bizonyítani. Én Balatonfüreden lakom, látom, hogy egy hétvégén ott mi van a tavon, micsoda tömegével ezek a nagy hajók. Azt is tudom, hogy nem hozzák ki a partra a szennyvizet, valami valahovalnak menni kell.
1: És elképzelhető, hogy mondjuk azzal is, hogy felkeverik az üledéket, azzal is ezt hozzájárultak, vagy ez kevésbé?
0: Azt nem hiszem, valószínű. Mert az üledékben ott már jó részt kötött formában van. Pont ezt mutattuk ki azzal ezekkel a vizsgálatokkal, mikroszkópos vizsgálatokkal, meg az üledék amúgy is felkeveredik, hogyha mondjuk nagyon fúj a szél. Tehát az egy természetes folyamat, és nem tűnik úgy, hogy annak olyan közvetlen következménye lenne az algavirágzás. Elvileg elképzelhető különben, hogy igen, ha fölkeverjük, akkor ott a vízoszlopban esetleg az adszorbeát, foszfát, az könnyebben elszabadul, de nem szokott ilyen történni ilyen viharos időszakok után, úgyhogy ezt nem hiszem.
1: És ami még ugye elő szokott kerülni a makroszinten, az ugye a part, tehát a part használat és a partmenti növényzetnek a pusztítása, tehát ott például az elképzelhető, hogy kevesebb anyagot kötnek meg a növények.
0: Azt nem tudom, hogy ebből a szempontból, amiről most beszélünk, hogy van-e akkora jelentősége. A nádas az sok egyéb szempontból nagyon fontos, kezdve attól, hogy a halaknak, a bizonyos halaknak a szaporodásához, mindenféle egyéb élőlény, biodiverzitás fenntartásához fontos. Tehát a nádas irtás a Balatonon az egy rossz ötlet. Az mindenféle tekintetben helytelen. Inkább azt próbáljuk mondani, most egyébként a Vitorlás Szövetség meghívott engem, mint újdonsült akadémiai elnököt, bár még csak választott elnök vagyok, mert csak június 2-án fogok hivatalba lépni, hogy a Kékszalagon együtt tegyünk valamit a Balaton érdekében, tehát reklámozzuk azt, hogy felelősen használják az emberek a tavat. Ha már itt tartunk, akkor például azt is ajánlom, hogy a fürdőzők azok, hogyha dolguk van, akkor menjenek, keressék meg a strandi WC-t. Most a kis dologra gondolok nyilván. Az a kicsi is számíthat.
1: Tehát
0: ha sok százezer ember fürdőzik egy nyári hétvégén a Balatonba, akkor az számít.
1: És mondjuk a foszfor kivételénél, tehát hogy ugye ott például azt tudom elképzelni, hogy mondjuk a halászat vagy horgászat, ugye a horgászat az... A halászat az bizonyos okokból, amiről szerintem itt a korábbi műsorokban beszéltünk, tilos volt korábbiakban a Balatonon, tehát hogy például ez segíthet, hogyha nem tudom olyan mennyiség, vagy ez tényleg akkora mennyiségű halat kellene kiemelni, hogy ezzel mondjuk szabályozzák.
0: Hát nem tudom, a horgászok mit szólnának hozzá, hogyha kiszednék az összes halat, meg ez ökológiailag sem tűnik egy olyan nagyon jó ötletnek. Amúgy ez a természetes körforgás, ez megvan, hát gondolom, igen, hogyha egy hal például elpusztul, akkor abból sok foszfor felszabadul, de aztán azt fel is veszi a többi élőlény, tehát azt nem hiszem, hogy ilyen gondot okozhatna. Az már igen, hogyha rengeteg etetőanyagot beleszórnak a Balatonba, az nem hiszem, hogy annyira helyes.
1: És akkor ilyen szempontból ugye a Balaton az egy sekély tónak számít, és azért nem egy akkora víznek, hiába, hogy magyar tenger, tehát még egy tengerhez képest, ahol azért nem, tehát hogy például ott előállhat az a helyzet, hogy nem tudom, a part közelében ugyanígy a szennyvíz miatt felborul ez az egyensúly.
0: Igen, igen, a tengereken is szokott ilyen lenni, főleg ott, ahol tényleg egy ilyen külső foszforterhelés van. Adrián is volt egy-két ilyen eset itt a szlovén tengerparton, hogy le voltak zárva strandok. Isztambulban volt egy ilyen nemrég, ott a Márvány tengernél, tehát ezek előfordulnak. De hogyha Balatont mondjuk egy alpesi tóhoz hasonlít, mondjuk a Genfi tóhoz, hogy körülbelül ugyanakkor a felszíne, de hát nem is tudom, hányszor annyi víz van a Genfi tóban, mint a Balatonban, mert az egy mély tó. Ugye a Balaton az pont különben a sekélysége miatt is szeretjük szerintem. Tehát az a Balaton az ugye sokat jelent minden magyar embernek szerintem, meg a magyar kultúrában, művészetben az egy ilyen nagyon fontos fogalom a Balaton, és ami ennek ismerjük, az a karakteréből adódik. Tehát az is például, hogy fölkeveredik az iszap. Hát a Genfi tavon ilyen nincs. Tehát amikor ilyen szürke lesz, és ilyen tajtékos hullámok vannak, a sekélysége miatt van az is, hogy ezek a hullámok nagyon rövid hullámhosszúak és magasak, és akkor így a szél fölkapja a tajtékot, tehát hogyha ilyen nagy viharban úszni próbál az ember, akkor az történik, hogy a tüdeje megtelik vízzel ebből a permetből, tehát ezért veszélyes. És mondjuk a tengeren ezek a hullámok azok sokkal szélesebbek, mert mélyebb a tenger. Akkor a színe a Balatonnak nem csak a fölkavarodó víz miatt, hanem a kiváló kalcitkristályok miatt ez a türkisz szín, hogyha szép, tehát nem olyan átlátszó, mint mondjuk a genfitó. Ez mind a sekélységgel is összefügg. Aztán az is, hogy gyorsan felmelegszik. És akkor már most májusban, sőt már áprilisban sokan úsztak a Balatonban. Bár most már vannak ilyen jeges medvék, akik már télen is belemennek, úgyhogy egyre tolódik, egyre szélesebb lesz a fürdőszezon, de azért én is csodálkozom néha, hogy már mikor, tehát hamarabb felmelegszik. Télen meg hamarabb lehűl. Én ezt nagyon szerettem, mert ennek köszönhető, hogy a Balaton az beszokott fagyni régebben. Most idén hál' Istennek befagyott, lehetett rajta korcsolyázni, de előtte utoljára 2017 januárjában volt, és azelőtt meg nagyon régen nem volt. De ez is annak köszönhető, ugye, hogy amikor lehűl a víz, akkor a 4 fokos víz a legsűrűbb, és akkor amíg 4 fokos nem lesz, addig szépen így cserélődik, tehát süllyed le, és az egész 4 fokos lesz, akkor onnantól kezdve elkezd a teteje tovább hűlni, és akkor, hogyha 0 fokra alá hűl, akkor szépen megfagy. Na most, ha ez óriási víztömeget kell áthűteni ehhez, jó, hát azért az alpesi tavak is beszoktak fagyni, de sokkal nehezebben, mint a Balaton. Úgyhogy, hát hogy nem fagy be mostanában, az azért van, mert melegszik az éghajlat, de azért remélem, hogy még életemben néhányszor tudok korcsolyázni a Balatonon.
1: Hát akkor átvezessük a másik témához a történetet, hogy eszembe jutott, hogy a felolvasó teremben a ligeti képen ott vajon milyen színe van a Balatonnak, ugye a szigligeti vár mellett, de most így nem tudnám megmondani fejből, de ilyen szempontból, hát ugye akkor most többet kell majd tartózkodnod Budapesten, de a Balatonra legalább akkor ott majd...
0: Azt a képet különben szeretem, meg a másik hármat is szoktam nézegetni így ülések közben.
1: Hogy a másik három az jelenleg már nem magyar ország területén lévő várakat.
0: Szepesvára, Kricsóvára, meg talán Trencsén van, meg Szigliget. De a szigligeti képen az az öböl, ami most csupa nádas, meg sás, az víz még akkor. Tehát nagyobb volt, magasabban volt a vízszint akkor még. Úgyhogy nem teljesen olyan, mint most. Igen.
1: Hát, ugye ennek is lehet, hogy van dokumentum értéke, mondjuk egy klímakutatás vagy környezetkutatás szempontjából, de hát ugye az apropója ennek a beszélgetésnek az mégiscsak az, hogy amint említetted, június 2-ától lép hivatalba, mint a Magyar Tudományos Akadémia új elnöke, és hát ugye a választási folyamatról mi is itt beszámoltunk, és hát ugye ezzel kapcsolatban talán a legfontosabb információ az, hogy ugye itt azért egy elég jelentős bizonytalanságban kellett összeállítani a programot, hiszen tulajdonképpen a választások előtt kellett leadni a koncepciót, ami egyébként ugye elérhető a honlapon is, csak hát ugye ennek nem kellene, hogy így legyen, de azért nem lehetett bármit mondani a szerint, hogy akkor itt mi lesz a kimenet a választásnak. Most azért már elég sok mindent tudunk, de azért elég sok minden bizonytalan, és ugye múlt héten találkoztál Tanács Zoltán miniszterrel, akivel hát majd le kell tárgyalni ezt az egész kutatóhálózati kérdést, és arra majd később visszatérünk, de hogy itt azért ugye az akadémiának az elmúlt 6 évben, meg hát korábban is azért a működés az valamilyen szinten kényszerpályán zajlott, amiből a vezetőség megpróbált előnyöket kovácsolni. Tehát hogy az egyértelmű, hogy a kutatóhálózat elvesztése az egy szomorú történet volt, tehát hogy ott végül is egy ilyen, nem tudom én, több évtizedes, vagy hát összesen több évszázados fejlődésnél egy visszafejlődés volt, de ugyanakkor voltak olyan elemek, amik hát akkor váltak pont ezért fontossá, például a köztestület is akkor fontos, tehát nyilván korábban is létezett köztestület is fontossá vált, Fiatal Kutatók Akadémia, aminek az alapításában te is részt vettél, tehát hogy akkor gondolom azért tartod azokat a dolgokat, amit ezekről az elemekről mondtál.
0: Igen, abszolút. Tehát amikor ezt a programot megírtam, február közepén kellett leadni, ha jól emlékszem, és előtte ősszel gyűjtöttem hozzá az ötleteket, adatot, egyebet, ismereteket, mert bár én 2007-ben lettem közgyűlési képviselő az akadémián, 2010-ben választottak akadémikussá, tehát elég régóta benne vagyok, és nagyon sokféle szervezetében volt ilyen-olyan feladatom, tehát valóban ismerem belülről az egészet, de azért az mégsem ugyanaz, mint egy ilyen elnöki programot megírni. Tehát ott kell, hogy legyen valami víziója az embernek, ahhoz nyilván érdemes sok mindenkivel beszélni, hogy mi a véleménye, mitől lenne jobb, és így tovább. Tehát én az utóbbi hónapokban főleg ezzel foglalkoztam már, nem a saját kutatásommal. De ezt tudtam, tehát hogyha erre vállalkozom, akkor itt nem lehet ezt félgőzzel csinálni. Ugyanezt csinálták a többi elnökjelöltek is. És akkor ebből jött ez a programom, amiben tényleg figyelembe vettem ezt, hogy a politikai környezetnek nagyon nagy hatása van arra, hogy mi fog történni. De akármilyen a politikai környezet, az akadémia az mindenhogyan egy olyan szervezet, amelyért megéri küzdeni, illetve megéri dolgozni, hogy ez így működjön. Tehát ez egy nagyon sajátos dolog, hogy elvileg az összes magyar kutatót így összefogja. És ez egy alulról építkező önkormányzó szervezet. Itt senki nem mondja meg, hogy mi történjen. Persze kap pénzt a költségvetésből, de utána ezt felhasználhatja úgy, hogy saját maga és nyilván a közjavára használja, de ezzel nincs is nagyon probléma, mert valóban arra használja. És na ez volt az első ennek az eldöntése, hogy hát ezért megéri. Utána, hogy is kéne működni az akadémiának. És amit elmondtál, hogy mintha kényszerpályára került volna az akadémia, az nem feltétlenül baj. Tehát minden ilyen szervezetnél meg kell újulni időnként. Változnak a idők, változik a világ, változnak az emberek, és azért, hogyha belemerevedünk egy ilyen megszokott rendszerbe, az akkor egy idő után életképtelen lesz. Tehát nem akarom azt mondani, hogy jó ötlet volt leválasztani az intézethálózatot, mert azóta is folyton átszervezik őket, meg rengeteg macerával járt, kész csoda, hogy még van kedvük dolgozni, de ez az egész, ez az akadémiára végül is, hogyha hosszú távon nézzük, akár még előnyösen is hatott azzal, hogy ilyen stressz alá helyezte ezt az egészet, és akkor át kell gondolni, hogy akkor mire is vagyunk jók, vagy minek is csináljuk ezt az egészet. Tehát a hosszú bevezető után jön az, hogy ugye amire utaltál, hogy 2019-ben, mikor elszakították az intézethálózatot, akkor kellett ezt kigondolni, mert előtte azt lehetett mondani, hogy az akadémia az egy kutatóintézethálózatot működtet. A többi funkciója az úgy árnyékban maradt. Tehát, hogy az nem is olyan fontos, az a lényeg, hogy az akadémia kutat. De ha nem kutat, akkor meg minek van? Ez volt a következő kérdés. És akkor volt egy rendkívüli közgyűlés, ami megfogalmazott egy ilyen 7 pontból álló küldetésnyilatkozatot, hogy ez a 7 pont, tehát, hogy összefogja a magyar kutatói társadalmat, részt vesz a tudományos ismeretterjesztésben, elérhetővé teszi a tudomány eredményeit a társadalom számára, a nemzet tanácsadója, a nemzetközi kapcsolatok őrzője, kapocs a világ és magyar tudományosság között, és így tovább. Tehát van több ilyen mérce, hitelesítő szervezet, ez az MTA doktora cím például, az tudományos etika őre, és így tovább. Na most ezek nem olyan nagy különlegességek, tehát a nyugati akadémiák is többnyire így működnek, sok van közülük, amelyeknek nincsenek kutatóintézetei, de mégis egy hasznos tudós testület. És ezt hogyan lehet jól csinálni? Na most, amikor a programomat írtam, akkor ott a különböző célokat úgy soroltam föl, hogy úgy nagyjából két részre választottam. Röviden én leírtam azt, hogy az intézethálózat az nincs éppen egy ideális állapotban, és hogyha változna a dolog, a labda nem az akadémiánál van, mert az akadémia nem tud törvényt módosítani, nem tud semmit csinálni, legfeljebb kérhet vagy javasolhat dolgokat. Az elmúlt 6 évben hiába javasol dolgokat, azt a kormányzat nem fogadta meg. De ha mégis lenne valami esély, akkor készen kell állni arra, hogy akkor foglalkozunk az intézethálózat ügyével, ami nem egy egyszerű dolog. De ezzel olyan sokat nem tudtam mit kezdeni, mert most mit írjak róla, hogyha nem olyan a helyzet, hogy nem valamit lehet csinálni. És akkor hosszabban tárgyaltam az egyéb funkciókat, Tehát például azt, hogy amik azok a funkciók, amelyek ebben a 2019-es küldetésnyilatkozatban vannak, hogy ezeket hogyan lehetne kiteljesíteni. És elsősorban a programomban olyan dolgokat fogalmaztam meg, amelyek a köztestületet, tehát mindig mondjuk, hogy 19 ezer tagja van, de hát talán már több is, majdnem 20 ezer, ebben benne van 2000 határon túli kutató is, hogy őket jobban összefogni, számukra valamit nyújtani. Tehát nem az a kérdés, hogy most mit tehetnek ők az akadémiáért, hanem fordítva, hogy mit tud az akadémia tenni, miért jó nekik, ha köztestületi tagok, mit kapnak az akadémiától, miért jelent az nekik a munkájukban valami előnyt, vagy egyáltalán létezik az akadémia, hogy tudjuk segíteni őket a munkájukban, és erre próbáltam valamilyen kitalálni egy-két dolgot, nem nagy dolgok ezek, meg voltak éppen spanyol viasz, csak azt, hogy ezt hogy lehet jól csinálni. És például szerintem a kommunikáció nagyon sokat segít, tehát az, hogyha könnyen elérhető az akadémia, ha visszajelzést adhatnak a dolgok, tudják, hogy ott mi történik, világosan kommunikáljuk, hogy ezek a testületi ülések, ugye nagyon sokféle testülete van az akadémiának, nem tudom, a Tilos Rádió hallgatói talán tudják, de a széles nagy, nem tudom pontosan, hogy a hallgatóság kikből áll, de mindig zavar van abban, hogy ki az akadémikus, ki az akadémia doktora, ki a sima doktor, ráadásul még van ez a zavar a angol fordítással, hogy ugye magyarul az akadémikus, az akadémia tagja, akit megválasztottak. Az angolból, hogy aki a akadémiai területen dolgozik, az mindenki, aki kutató, és akkor aztán ez így, most már úgy használjuk az angol szavakat, magyarítjuk, hogy közben a jelentésük részben elveszik, vagy átalakul, és ebből lesz egy ilyen nagy zavar. Tehát ezt nem olyan könnyű így kommunikálni. Sokszor a köztestületi tagok sem tudják, hogy most akkor ott az akadémián belül mi van, hogy van, meg hogy miért is jó ez az egész. De hogyha ez tisztában van téve, illetve nyújtunk számukra olyan szolgáltatásokat, amelyekért megéri belépni a köztestületbe, ugye az léphet be a köztestületbe, aki megszerzi a PhD-t, és kéri a felvételét. Utána ez szinte már automatikus. És hogy ennek van értelme, azt mutatja az, hogy ugye tavaly készült egy nagy kutatói felmérés. Ez sok érdeme van különben az előző 6 évben regnáló vezetőségnek. Például ez is, hogy ezt megcsinálták a Fiatal Kutatók Akadémiájával közösen, tehát onnan egy kutatócsoport elemezte az egészet, és ez egy nagyon hosszú kérdőív volt, tehát ezzel vagy 40 percet eltöltött az ember, mindenfélére rákérdezett, és 5600-an visszaküldték teljesen kitöltve. Tehát ez egy szép nagy minta, amiből már lehet tényleg következtetéseket levonni. És például azt mondták, hogy nagyon nagy pontszámot kapott az, hogy ide tartozónak érzik magukat, ezért fontos nekik. Hát szerintem ez minden szakmában megvan. Mindig szeretnek az emberek valahova tartozni. Legyen az egy foci csapatnak a szurkolótábora, vagy egy templomi közösség, vagy egy amatőr foci csapat. Hozzátartozik az életünkhöz, hogy nem magányos lények vagyunk, és a társaságban érezzük jól magunkat. Na most, ha szakmailag van egy ilyen széles társaság, amelyik ráadásul tovább bomlik még a szűkebb egységekre, intézet, egyetem, vagy a tudományág, amiben működünk, és ebben otthon érezzük magunkat, és kapunk segítséget a munkánkhoz, az egy nagyon fontos dolog. És hogy ez, ahogy az előbb mondtam, ez az egész egy alulról jövő valami, tehát egy önkormányzó szervezet, itt minden rajtunk múlik. Hát amikor volt ez a választás, amikor ott ült a közgyűlésen 460 ember, és mindenkinek van egy ilyen kis szavazógépe, akkor amint egy kártya megnyomja a gombot, akkor várni kellett ott 20 másodpercet körülbelül, míg megjelenik a vásznon az eredmény, és akkor kijött, hogy 50%-nál többet kaptam, attól a ponttól kezdve én elnök vagyok, ezt senkinek nem kell jóváhagyni, se miniszternek, se egyébnek. Tehát ez egy ilyen intézmény, 200 éve. Hát közben persze sok minden változás volt, tehát nem akarom azt mondani, hogy 200 évig így működött. De ezzel csak azt akartam illusztrálni, hogy ezt mi magunk működtetjük. És fontos az, hogy akik benne vannak, azok csinálnak is valamit, és akkor mindenkinek haszna van belőle. Igazából ezért vállaltam az egészet. Tehát, mert hogyha már a közgyűlés engem választott, akkor feltételezem, hogy volt rá okuk, hogy miért pont engem. akkor viszont nekem ez kötelességem, hogy, hogy csináljak valamit, hogy ez így jól működjön. Még akkor is, hogyha nem minden tekintetben ez volt az életcélom, hogy én ott hagyjam például az elektronmikroszkópot, meg a kutatócsoportomat.
1: Ugye ezzel kapcsolatban két irányba tudunk elmenni, az egyikre majd később visszatérünk, hogy akkor a választási folyamatnál esetleg javasolsz-e változtatásokat, tehát hogy hogyan kerüljenek bele az emberek ebbe a testületbe, beleértve a köztestületet és, a, és az akadémikusokat is. De hogy először az első kérdésem az az lenne, amit már korábban is a más jelöltnek is feltettünk, hogy, a, hogy akkor a viszont a hatósági dolgokkal, mert ugye a köztestületként működik az akadémia, aminek van egy, egy hatósági eleme is, ami nem túl erős az akadémiánál, tehát hogyha mondjuk más köztestületekhez, például kamarákhoz hasonlítjuk, ugye vannak olyan kamarák, ahol a kamarai tagság az elengedhetetlen ahhoz, hogy az adott szakmát valaki művelje, ugye hát most az orvosokkal, hogy mi történt, abban nem menjünk be, nem tudom, ügyvédi kamara, stb. Stb. Itt ugye az MTA-nál a fő hatósági funkciót azt általában az MTA doktora címmel kapcsolatban szokták felvetni, ami tehát hogy is mondjam, hogy a hivatalos világban visszaszorult olyan értelemben, hogy, hogy kevesebb intézmény írja elő az különböző eljárásokban kötelezőként. Tehát, hogy neked ezzel kapcsolatban mi a véleményed, hogy ez akkor legyen inkább csak egy presztízs, amiért ugye valamekkora juttatás is jár, nem túl elképesztő juttatás, vagy pedig akkor itt jó lenne, hogyha mondjuk az egyetemek ezt, mint valamilyen hivatalos minősítést visszavezetnék a saját szabályzatokba, vagy akár központilag ezt mondjuk, nem tudom, egy jogszabály előírja, hogy...
0: Hát igen, általában én nem vagyok ilyen írott szabályoknak a híve. Régebben valóban volt ilyen, tehát hogy világos legyen, az MTA doktora cím, az ugye, ha valakinek van már PhD-ja, folytatja a kutatómunkát, eltelik legalább 5 év, vagy még több, nem is tudom most pontosan mennyi. Általában több szokott eltenni, a PhD után legalább 10, vagy még több. Akkor összegyűlik annyi új kutatás, hogy akkor az akadémia is kiad egy ilyen doktori fokozatot, ez az MTA doktora, vagy úgy is mondják, hogy nagy doktori. És ez egy nagyon hosszú és kicsit körülményes procedúra ezt megszerezni. Van két szakasza, az elsőt úgy hívják, hogy habitusvizsgálat, a bizottság meg mérlegeli, hogy az illetőnek vannak-e olyan mutatói, csinált-e annyi mindent, rengeteg tényezőt figyelembe vesznek, utánpótlásképzés, van neki végzett PhD hallgatója, mennyire ismerik a szakmában, és így tovább. Minden osztálynak, tehát minden, van 11 osztály az akadémiának, 11 különböző tudományterületről, mindegyiknek van egy ilyen kidolgozott szempontrendszere, hogy minek kell megfelelni. Na, ha ezen átment az illető, akkor utána a doktori dolgozatát is megbírálják, és aztán megvédi, és ha megszerzi, akkor MTA doktora lesz. Most régen ez úgy volt, hogy például, amikor én még egyetemi docens voltam, tanszékvezetőm mondta, hogy csináljam meg a MTA doktora címet, szerezzem meg. Én meg hát így vonakodtam, hogy most akkor azzal töltsem a nyaramat, hogy magyarra fordítom a cikkeimet, és abból egy könyvnyi dolgozatot csinálok, amit aztán 3 bíráló fog csak elolvasni. De mondta a tanszékvezetőm, hogy ha ezt nem csinálom meg, akkor nem lesz belőlem egyetemi tanár, professzor. Ami ugye ott a ranglétrán a legfelső lépcső, és a fizetésben sem mindegy, hogy az ember mi van. Ja, mondom, akkor hogy ne, akkor megcsinálom. Tehát akkor még, ez volt 2003-2004, akkor nálunk például ez előfeltétel volt, és most is úgy tekintjük a Pannon Egyetemen, hogy ez azért kéne ahhoz, hogy valaki egyetemi tanár legyen. Lehet, hogy nincsen kodifikálva, tehát lehet másképp is, mert az, hogy ki lesz egyetemi tanár, azt most a Magyar Akkreditációs Bizottság dönti el. És ott nem olyan szigorúak a követelmények, mint a tudományos kutatómunkát tekintve, mint az MTA doktora cím. Tehát lehetne egy ilyen irány, amit javasoltál, hogy akkor ezt próbáljuk törvénybe iktatni, hogy ez kell ahhoz, hogy egyetemi tanár legyen, ez biztos egy nagyon erős minőségbiztosítás lenne, de az is biztos, hogy óriási ellenkezést váltana ki, illetve nem tudom, akkor mit kezdenénk azokkal az egyetemi tanárokkal, akik már ki vannak nevezve, és még nem szereztek ilyen címet. Tehát nem, ezért mondtam azt, hogy nem vagyok híve ezeknek a nagyon szigorúan szabályozott dolgoknak. Az viszont mindenképpen jó lenne, ha ennek a presztízse megmaradna. Most jelenleg megvan. És ha ez az akadémia tekintélye újra nagyobb lesz, akkor nyilvánvalóan országosan ezt jobban figyelembe fogják venni.

0: valahogy így alakult ki. Nálunk az akadémiának nagyon nagy jelentősége. Itt van ez a kis ország, van egy erős akadémiája, és ebben láthatóan bíznak is a kutatók különben. Szerintem főleg azért, mert amit elmondtam, mi ezt magunk működtetjük. Tehát ugyan vannak olyan képzetek, hogy itt az akadémikusok mindent dirigálnak, vagy ülnek a tetején, de valójában nem ez történik, hanem ez egy ilyen közösen működtetett szervezet, közösség. Én legalábbis így látom, meg ennek megfelelően szeretnék ténykedni.
1: És akkor a másik kérdés az az, hogy tehát ugye a klasszikus kiválasztási eljárás az tulajdonképpen, tehát egy jelölés folyamat után egy úgynevezett kooptáció, tehát hogy a már akadémikusok, azok szavaznak az új tagokról.
0: Ja, most az akadémikus választás.
1: Igen. És hát ugye itt az utóbbi időkben ugye ezt a modellt, ezt úgy látszatra megpróbálták más esetekben is alkalmazni, de nyilván elég problematikus módon jelentős különbségekkel, például ugye a kekváknál is, hogy azt mondták, hogy a kuratórium régi tagjai választják meg az újakat, ugye eredetileg ezt élethosszígra akarták ott is, ugye ez a Hunrennél is, tehát a kutatóhálózat egy részénél is előkerül, de hogy ott is csak egy-két ember választja az új tagokat, tehát hogy nem tudom, hogy ez úgy általában mennyire fenntartható eljárás, ugye azt azért meg kell jegyezni, tehát hogy egyrészt nyilván ezt egy komoly jelölési folyamat előzi meg, tehát nem az van, hogy valaki így, nem tudom, behívja a barátját az utcáról, hogy akkor legyél te is akadémikus. Ami nekem érdekes, és azért ezzel szoktam vitatkozni, hogy az mi intézetünkből többen is vannak, akik a Fiatal Kutatók Akadémiájának a tagja, hogy ott azért mennyire érdemes ugyanezt a kooptációs folyamatot bevezetni, mert hogy ott ugye azért még akkora tudományos teljesítmények nincsenek, tehát ott is vannak elismerhető teljesítmények, de nem annyi, tehát hogy nem lenne érdemes azt például jobban kinyitni, illetve hát ugye a köztestületi képviselőknél ott viszont tehát az egész rendszer az azon alapul, hogy ott tényleg mégis egy PhD kell ahhoz, és a jelentkezés, és akkor utána ők egymás között tudnak választani tagokat, tehát hogy ezekben az eljárásokban tervezel-e valamilyen újdonságot. Nyilván ez ugye nem csak rajtad múlik, mert nyilván ezt át kell vinni.
0: Hát én javasolhatok dolgokat, de itt az akadémián ez nem úgy megy, hanem itt meg kell vitatni különböző testületeknek, és el kell fogadni. Egy kicsit ez körülményessé teszi a dolgokat, de ez biztosítja azt, hogy itt közösségi döntések születnek. Igen, kezdjük talán az aljáról, mármint úgy értem, hogy a köztestület. Ott én nem szabnék semmi korlátot. Tehát aki megszerezte a PhD-ját és kéri, hogy vegyük föl, tehát ő maga szeretne ide tartozni, annak nyilván megvan az oka. Itt a más előnye nem lesz belőle, mint hogy ő is ide akar tartozni, meg kutató. Tehát ott én, most is az van, hogy az osztályok ezt elbírálják, de gyakorlatilag ez olyan formális, tehát föl szokták venni, akinek megvan a PhD-ja. És én ezt a továbbiakban is így csinálnám. Az bekerült a köztestületbe, akkor a közgyűlési képviselők, akikről beszéltél, ugye a közgyűlés az az akadémiának a fő törvényhozó legfőbb szerve, ami évente normálisan egyszer ül össze. Tehát most volt ugye legutóbb május 4-5-én a közgyűlés. Most a közgyűlésnek alapból tagja az összes rendes és levelező tag, ez maximum 365 ember lehet. És van 200 nem akadémikus nagy doktor képviselő, vagy nem is biztos, hogy nagy doktornak kell lenni, és őket a kollégáik jelölik, a tudományos bizottságokon keresztül, tehát a szakmabeliek választják ki maguk közül. Ami egy nagyon szép dolog, ez egyébként 1994 óta van így, akkor nyitották ki ezt úgy, hogy legyenek nem akadémikus képviselők is, és viszont általában az történik, hogy elég kevesen élnek a szavazati jogukkal. Tehát én ezt is feladatomnak tartom, hogy megfelelően tájékoztatva legyenek a köztestületi tagok, hogy igenis éljenek ezzel a szavazati jogukkal, mert akkor van értelme olyan közgyűlési képviselőt választani, aki tényleg rendelkezik a bizalmukkal. Meg esetleg még azt is érdemes lenne körüljárni, hogy ez a mandátum, ez pontosan mire szól, tehát hogy hogyan tudja becsatornázni azoknak az érdekeit, akiket képvisel. Mert most az történik, hogy valakit megválasztanak, akkor ő maga vagy kikéri a véleményüket, vagy egyszerűen a saját véleményét tekinti úgy, hogy akkor azzal ő él.

0: Tehát ez is egy jó rendszer szerintem, csak kicsit meg kell egy kicsit bogarászni, hogy hatékonyabban működjön ez a közgyűlés. És akkor a másik szinten, tehát az akadémikus választásnál, ott tényleg úgy van, ahogyan elmondtad jelenleg, hogy egy akadémikus jelölhet két új levelezőtagot. Ugye itt a levelezőtag választásnál az a lényeg, mert utána ez is egy ilyen hagyomány, ami megőrződött, hogy van levelezőtag, meg rendes tag. De az is egy automatikus, hogy 6 év után a levelezőből rendes tag lesz. Tehát csak ennyi a különbség. És a levelezőtag az a szint, ahol új akadémikusok kerülhetnek be. Na most ott, igen, a bent lévők választják, meg ők döntik el. Ez valamennyire, hát ez szerintem a jogos is, tehát ez akkor kicsit olyan, mint egy klub, hogy megválasztjuk, hogy ki kerülhet oda. De az abban a kritikusoknak igaza van, hogy azért itt a tudományos szempontokon kívül egyebek is szerepet játszanak. Nem úgy, ahogyan szokták mondani sokszor, hogy érdemtelenek bekerülnek, hanem fordítva, hogy arra érdemesek nem kerülnek be. Hát emberekből áll ezek a testületek, tehát lehetnek olyan kollégák, akiknek tudományos teljesítménye van olyan jó, mint azoké, akik bent vannak, de valamiért nem kerülnek a szórásba, és aztán hát jogosan esetleg nem tartják ezt megfelelőnek, de ezek, hát sok minden oka lehet ennek. Többek között az, hogy mennyire elfogadott valaki, milyen az egyéb, hogy tud így, hogyan működik ilyen közösségben úgy egyáltalán. Na most az kétségtelen, hogy itt például lehetne javítani. És én a programomban írtam is két dolgot. Az egyik az, hogy nem tudom, hogy ezt a programban írtam-e, vagy csak szóban mondtam, amikor a program bemutató volt, de minden esetre ezt én elmondtam, hogy kicsit ki kéne terjeszteni az ajánlást. Tehát nem csak az akadémikusok ajánlhatnak, hanem az első listát, a hosszú listát, azt a tudományos bizottságok állítsák össze. Ők, akik a legszélesebb körben látják az adott tudományterületet. És van egy ilyen hosszú lista, utána azt bízzuk már az akadémikusokra, hogy abból egy rövid listát válasszanak ki, és utána arra szavazhassanak. Ez az egyik. Tehát ezzel egy kicsit így szélesítjük a kört. Kaptam egy érdekes javaslatot, ugye mindig felmerül az a kérdés is, hogy kevés a nő az akadémián, olyan 10%, és akkor hogyan lehetne azt elősegíteni, hogy több nő levelezőtagot válasszanak meg. Erre voltak kezdeményezések, még Lovász elnök úr idején volt egy sikeres választás, aztán utána valahogy úgy lecsengett a dolog, hogy azért érdekes ez a kérdés, mert nehéz szabályozni azt, hogy nehéz jól szabályozni. Tehát hogy azt mondanánk, hogy most pedig x százalék nőt meg kell választani, az nagyon rossz lenne, mert az akkor a nőkkel szemben is sértő lenne, hogy esetleg csak azt mondhatják, hogy azért került be, mert ő nő. Hanem ezt ilyen finom módon lehet. És akkor például kaptam egy ilyen javaslatot, hogy egy akadémikus két levelező tagot javasolhat, de ha az egyik nő, akkor javasolhasson egy harmadikat. És akkor neki 3 javaslata lesz akkor. És akkor persze, hogy összeadódik, akkor valószínűleg több nőt is fognak megválasztani. Itt nem az van, hogy azért, mert nő, megint mondom, hanem sokszor vannak ilyen beidegződések, amiket észre se vesznek az emberek, hogy van két egyforma, nagyon nehéz megmondani, hogy ki egyforma a tudományban, ez nem egy 100 méteres síkfutás. De úgy érezzük, hogy egyformák, akkor inkább a férfit választják. Tehát ilyen esetekben akkor választjuk a nőt. És a másik javaslatom pedig az volt, ezt a Fiatal Kutatók Akadémiája adta az ötletet. Ott, amikor választják a tagjaikat, akkor kell egy motivációs levelet írni az illetőnek, hogy konkrétan milyen tevékenységben fog részt venni. Mentorálás, vagy a pályázatok érdeklik, tudománypolitika, amikkel ők olyan témák, amelyekkel ők foglalkoznak, és aki ezt jól meg tudja fogalmazni, abból már látszik az, hogy ő tisztában van a dolgokkal, tudja, mire vállalkozik, hajlandó csinálni valamit. És az akadémikus választásnál sose volt ilyen. Tehát az olyan, mint egy jutalom, hogy te dolgoztál rengeteget életedben, elértél nagy tudományos eredményeket, ezért érdemes vagy arra, hogy akadémikus legyél, megválasztunk, és akkor kész.
1: Utólag van ugye egy székfoglaló.
0: Van egy székfoglaló, és aztán amikor akadémikus lesz az ember, akkor egyszer csak rádöbben, hogy hú, hát itt sok feladat van. Doktori tanácsban kell ülni, akkor kell szervezni programokat, akkor kell bírálni rengeteget, mindenféle pályázatot, zsűriben részt venni. Na most ez mind, ez annyi feladat tud lenni, mint egy második teljes állás. Egyébként itt ki lehetne térni a tiszteletdíj kérdésére is, hogy ez igazából ennek a honoráriuma, hogy ezt csinálja az ember. Na most aztán, hogyha megválasztunk valaki akadémikust, aki mindezt ügyesen elhárítja, továbbra is nagy tudós marad, lehet, hogy a legnagyobbak közül való, de a közért nem tesz semmit esetleg, vagy keveset, az nem olyan jó. Tehát az önfenntartó rendszert az bénítja, hogyha olyan tagok vannak benne, akik életképesek, munkaképesek, vagy úgy értem, hogy még benne vannak a sűrűjében, de nem csinálnak semmit. Elég hosszú bevezetést mondtam. A lényeg a javaslatomnak az, hogy csak egy bekezdést írjon minden jelölt, hogy mit csinálna az akadémián. Ez az egy bekezdés elég lenne ahhoz, hogy átgondolja, megnézze, tisztában legyen vele, hogyha bekerül, akkor őre feladatok várnak, és akkor az úgy szintén egy kicsit pesdíteni az életet, ezt gondolom. Tehát voltaképpen ez a két javaslatom volt, csak most, hogy összefoglalja, mert nagyon sokat beszélek itt szerte kalandozva. Az egyik az, hogy a jelölés bázisát szélesíteni, de a választás joga továbbra is az akadémikusoknál marad, és kettő, hogy egy ilyen motivációs bekezdést írjanak a jelöltek. Ennyi.
1: És a másik problémát azt fel is hoztad, tehát, hogy amire még rá szoktunk kérdezni, az ugye a nőknek a helyzet az akadémián is, egy kicsit visszakötve a korábbi témához, tehát ez is egy kicsit ugye olyan, mint a, nem tudom én, amikor bekerül a foszfor a vízbe, és amikor az alga elkezd virágozni, az ugye azért bizonyos idő, és hát ugye az egyik ilyen botrány az akkor tört ki, amikor a rendes tagok között nem volt nő, de hát ahhoz ugye az kellett volna, hogy akkor a levelező tagokat 6 évvel korábban, tehát hogy itt azért nyilván ezek a folyamatok lassan mennek át. Viszont így az utolsó negyed órára marad egy gyors folyamat, ami hát nyilván nem az akadémia akaratából gyors, de hogy ugye itt most van viszont, tehát hogy fel kellett készülni erre és arra a helyzetre is, és most itt van egy helyzet, ami az, hogy úgy tűnik, hogy a kormányzat részéről van arra szándék, hogy a kutatóhálózatot azt valamilyen formában visszaadja az akadémiának. Ugye ez egy az Akadémiai Dolgozók Fórumának a műsora, nekünk ugye erről van egy viszonylag világos elképzelésünk, tehát mi azt szeretnénk, hogy ez egységesen kerüljön vissza, hogy ez lehet költségvetési szervként kerüljön vissza, és hogy az akadémiához kerüljön vissza, tehát hogy valahogy az legyen a felső szerv, de ugyanakkor az már egy érdekes kérdés, hogy mi legyen mondjuk a döntéshozó szerv, hiszen hogy a közgyűlésben nem a kutatóhálózat delegál közvetlenül tagokat, tehát sok tag van, aki kutatóhálózatban is dolgozik, de ugye máshonnan is jönnek, illetve ugye ez még egy mi problémánk, hogy mondjuk egy egyetemi modellt, azt mennyire tudunk a kutatóhálózatra alkalmazni, tehát egy szenátust, egy saját szenátussal, illetve mondjuk a vezetőknek a választásával, amiben most de ez lenne, amire kellene reagálni, mint az akadémia új elnöke.
0: Igen, hát ugye elsőre egyszerűnek tűnt a dolog, hogy a kormányzat kinyilvánította a szándékát, hogy egyrészt a magyar tudományt is támogatni fogja jobban, tehát nagyobb a GDP-nek nagyobb százalékát költi rá, másrészt az akadémia közgyűlésére rögtön eljött a miniszterelnök és a tudományért felelős miniszter. Tehát ez mutatja azt, hogy megváltoztak az idők, hogy most az akadémiát azt fontosnak tartják, hasznosnak tartják, és a véleményét figyelembe veszik. Ez magával hozta azt is, hogy a kutatóhálózatnak az ügyét is kinyílt a kapu, most már lehet rendezni. És az elsőre nagyon egyszerűnek tűnik, hogy jó, hát akkor rakjuk be az akadémiára. Aztán utána egy hét múlva már az történik, hogy mintha minden intézet mást akarna körülbelül, vagy ha nem is minden, de nagyon sok felé tartó érdekek vannak, és ezt nyilván valahogy össze kell boronálni. Meg sok szempont van. Tehát az egyik az, hogy kezdem azzal, hogy ez egy jól működő intézethálózat legyen, tehát olyan, amire büszkék lehetünk, hogy nagyszerű tudományos eredményeket ér el, ellátja a közfeladatait, mert ezek az intézetek nem csak alapkutatást végeznek és nagy eredményeket érnek el, hanem vannak olyan feladataik, amelyek a magyar társadalomnak szükségesek. Például a szeizmológiai obszervatórium működtetése, vagy a Balaton monitorozása, vagy a magyar nagyszótár elkészítése, vagy a, hát a különösen a humán és társadalomtudományoknál vannak ilyen alapfeladatok. Azt is el kell látni, hogy kiváló legyen, és akik be, mitől lesz kiváló? Hát szerintem attól, hogy akik benne dolgoznak, azok szívesen csinálják a munkájukat. Ugye általában a kutatók azért kutatók, mert ezt szeretik csinálni. De ha megterhelik őket mindenféle bürokratikus dologgal, hátráltatják a munkájukat azzal, hogy nem jutnak vegyszerhez, vagy nem tudom, egyes kutatókat agyon terhelik órákkal, akkor az úgy nem jó. Tehát ki kell dolgozni egy rendszert, ahol ez mindez működik. Mindenkinek ez az érdeke szerintem. Tehát most így messziről indítok, hogy mik a szempontok. Na most, hogyha itt a kormány is így gondolja, az akadémia is, meg az intézetek is, akkor úgy tűnik, hogy minden nagyon egyszerű. De mégsem az, mert mások az intézetek, mások az érdekeik, és ráadásul hordozzák ezt az örökséget, ami egyrészt a 2019 előtti akadémiai helyzet, majd utána, ami történt, és most ugye két nagy részletre van vágva az egész, mert van 4 kutatóközpont, amelyet az ELTE-hez csatoltak, ezek a humán és társadalomtudományi intézetek, és van 14 másik, amelyik meg ebben a Hunren kutatóintézet hálózatban volt. És akkor hát zajlanak most az egyeztetések, tehát pénteken jött a tudományos miniszter az akadémiára, és főleg erről volt szó, hogy itt hogyan lehetne jól megszervezni, meg egy ilyen menetrend, hogy mikorra lehet egy egységes, hogyha nem egységes, akkor másféle intézethálózatot összerakni. Ma volt a miniszter úr egyrészt a bölcsészintézeteknél, vagy humánintézeteknél, másrészt pedig a Hunrenes intézetigazgatóknál, és aztán holnap talán megy az érdekképviseletekhez. Igen. Tehát nyilván tájékozódni akar, mindenkinek meghallgatja a véleményét, és az volt a javaslat, én nem tudom különben, hogy ma mi történt, tehát itt közben csörgött a telefonom ugyan, de hát nyilván nem tudom felvenni, de úgy láttam, hogy éppen a humánintézetekből hívott valaki, hogy tehát nem tudom, hogy ezeken az egyeztetéseken mi zajlott le. Én csak azt tudom mondani, hogy a nyitottság az látszik, hogy ez megvan, és ezek az alapvető szempontok, amelyeket elmondtam, hogy kiváló kutatás legyen, hogy jól működjön, hogy ennek a részletei hogyan alakulnak ki, azt majd egy kerekasztalnak kell eldöntenie valamikor júniusban, és utána lehetne egy ilyen távlati terv, hogy legalább 27 elejétől már működjön ez a rendszer. Mondjuk a 4 intézetnek az ELTE-nél nagyon sürgős a helyzete, mert nincs...
1: Anyagilag is, igen.
0: Anyagilag is, nem kaptak béremelést, tehát ők azonnal jönnének az akadémiához. Na most, amit én el tudok képzelni, most mondom a saját véleményemet, úgyhogy nem tudom, hogy ma mit beszéltek a igazgatókkal, a miniszter, hogy hát ahhoz általában mindenki ragaszkodik, az MTA név az legyen meg, de ez a legkisebb dolog. Ez se olyan kicsi különben, mert igen. Ugye...
1: Tekintete, hogy mennyit változott.
0: Mennyit változott, igen, meg ugye azt ígértem a programomban, hogy csak olyan változás jöhet, ami kíméli az intézeteket, hogy ne kelljen megint átvilágításon átesni, adatokat szolgáltatni, meg ilyesmit. Hát de azért mégis, mert máskülönben nem fog menni, hogyha most megváltozik bármi is. És akkor a természettudományos és műszaki intézetek, ők ebben a Hunren modellben láttak pozitívumokat. Tehát a szabadabb gazdálkodás, az innováció támogatása például, és ezt meg szeretnék tartani. Úgyhogy ez egy elfogadható szempont, ezt lehet egyébként már 2019-ben az akadémiának volt ilyen javaslata, hogy egy kicsit távolabb az akadémia köztestületétől, nem akarják közvetlenül az akadémia köztestületi irányítását, és meg akarják őrizni ezt a viszonylagos gazdálkodási és jogi szabadságot. Igazából még többet is kaphatnak, mint ami volt, mert a Hunren alatt a munkáltatói jogok az a központi ernyőszervezet alatt voltak, nem az egyes intézeteknél, és a szabadalmi jogok is. Tehát ezt például megkaphatnák az intézetek. És ezeket irányíthatná egy ilyen szenátusnak, nevezzük szenátusnak egy olyan testület, ami először azért azt nem hiszem, hogy teljesen önkormányzó az jó lenne, hanem akkor abban legyen a kormányképviselő, ők adják a pénzt, legyen benne MTA képviselő, mert ez biztosítja azt, hogy az ingatlanokat használhatják jogszerűen, és legyenek az intézetek képviselői. Nem csak az igazgatók, hanem így a kutatóknak is legyen valamilyen képviselete, meg aztán lehet benne még egyéb,
1: például érdekképviseletek, hogy hazabeszéljek.
0: Igen, igen, tehát, igen. Hogy igen. Úgyhogy szerintem ez egy jó elképzelés, és az is jó elképzelés, hogy ehhez tartozzon egy ilyen adminisztratív szerv, amelyik így a különböző adminisztratív ügyeket elintézi, de az legyen egy modern valami, tehát nem egy ilyen hatalmas vízfej. Uh-huh. És az tényleg egy szolgáltató szerv legyen. Így el tudom képzelni, hogy jól működne. Aztán később, hogyha kiérdemlik az intézetek, akár egy teljesen önkormányzó rendszer is lehet, mint egy Max Planck, de ott is az van, hogy kiváló kutatók vannak a vezetőtestületben. Az tényleg itt is fontos lenne, uh-huh. hogy ebben a szenátusban is azok legyenek, akiket tényleg fölnéznek rá a többiek, elismerik a teljesítményüket, és akkor így működhet az a rendszer. A négy humán és bölcs társadalomtudományi kutatóközpont, ők meg ugye, hogy vannak, visszajönnének az akadémiához, de ott, mint költségvetési szerv, az egy kicsit más dolog. Nem tudom, hogy az úgy jó-e, hogyha két külön egység van, minden esetre egyelőre ezt szeretnék. Azt hiszem, hogyha nagyon ragaszkodnak hozzá akárki is, akkor én azt nem tartanám okosnak, hogy erővel keresztül verjük most, tekintve azt, hogy mi volt eddig. Meg még azt szeretném elmondani, az is fontos, hogy mindig fölmerül az, hogy a finanszírozás, meg az értékelés. Tehát a finanszírozás az mehetne úgy, ez a másik, amit szeretnének megtartani a hunrenes intézetek, hogy volt nekik egy 6 évre szóló közfinanszírozási szerződésük, amiben le volt fektetve, hogy mennyi pénzt kapnak, és ha teljesítenek bizonyos indikátorokat. Hát ilyet is lehetne kötni, és én ezt a finanszírozást, ezt megint csak a saját véleményemet mondom, tehát nem tudom, hogy mi lesz a konszenzus, de lehetne 3 részre bontani. Lenne egy azokra a bizonyos közfeladatokra, amit ellátnak ezek az intézetek. Az egy stabil összeg, ez volt, amit mondtam, hogy Balaton monitorozás, meg szeizmológia, meg ilyenek. Akkor lenne egy olyan rész, ami a kutatói alapbéreket fedezi. Tehát ne az legyen, hogy most itt mindenkinek versenyen kell megszerezni a bérét, az úgy nem lesz életképes. Tehát valami alaptámogatás. És legyen egy harmadik egység, amit viszont versenyben, pályázatok útján lehet elnyerni. Ez biztosítja azt, hogy a kiválóság is tényleg felszínre juthasson. De ugyanakkor a csúcskutatók alattiak is legyenek támogatva, azok is hasznos munkát végeznek. Tehát ha ez megvan, ez a támogatás, akkor viszont lehet szintén differenciáltan értékelni az intézeteket. Egész másképp kell értékelni egy biológiai intézetben dolgozó kutatót, mint mondjuk egy társadalomkutatót, vagy egy nyelvészt. Attól függ, hogy mind dolgozik. Tehát lehetnek egy olyan projektje, hogy 10 évig kell rajta dolgozni, és az alatt nem publikál. Meg ugye a bölcsészeknél monográfiát szoktak írni, nem pedig ez a Q1-D1 cikket, amit itt fetisizálunk egy kicsit. Tehát azt saját maguk kidolgozhatják a szempontrendszert, hogy mi alapján lehet ezt jól értékelni, és nem kell egy kaptafára felhúzni ezt az egészet. Tehát szerintem ezeken múlik a dolog, hát hogy ezek a részleteit hogyan lehet, rengeteg minden ötlet körözít, de sokszor az emberek úgy mondanak véleményt, hogy nincsenek tisztában a jogi meg gazdasági vonatkozásaival ilyen szervezeti formáknak. Én is óvatosan beszélek erről, bár most igyekszem beleásni magam meg, hogy értsem, hogy mi közhasznú non-profit KFT mit jelent, meg mit jelent egy költségvetési államháztartáson belül működő, stb. De legtöbben ezt a kutatók nem tudják, hát nem ez a dolguk. Úgyhogy nekik nem ezzel kéne foglalkozni elsősorban, hanem azt kéne artikulálni, hogy mi az érdekük.
1: Hát igen, tehát ugye a költségvetési kérdésben nem akarok belemenni, de nyilván ott is vannak külső korlátok, tehát és azért ott vannak rossz tapasztalatok, hogy amikor meglehetősen laza keretek között költöttek el pénzeket, tehát például Hankó Balázs egyben odaadta a pénzt, és akkor a Kecskeméti Egyetem, vagy talán ott ugye pont az MNB-n keresztül jött ez az egész, de hogy voltak azért veszteségek, vagy hogy nem arra költötték a dolgokat, amire kellett volna, és ugye itt azért az uniónak is vannak bizonyos elvárásai a működéssel kapcsolatban, de hát reméljük akkor, hogy sikerül ezzel kapcsolatban egy rendes új modellt létrehozni. Ezt nyilván, tehát hogy nálunk is ugye a jogtudományi intézetben vannak olyan elképzelések, hogy hát azért mi miért a társadalomtudományi intézetekkel vagyunk együtt, mikor azért a jogtudomány az egy más történet, és hogy esetleg ugye nem történt volna mindez meg, hogyha nem tudom én egy jelentősebb, tehát mármint itt most ugye az elmúlt éveknek az alkotmányos módosulásaira gondolok, hogyha nekünk mondjuk nem tudom én egy nagyobb szervezetrendszer áll a rendelkezésre, tehát ezt én is látom, hogy itt számos különböző érdek van, ugye arról nem is beszél, hogy van, aki például a Pálinkás József előtti világba szeretne visszamenni, ahol sokkal több önálló intézet volt, hogy ezek fenntarthatóak, ez az megint egy érdekes kérdés. Hát ugye még, tehát ugye van azért az ingatlan ingó vagyon mellett ugye egy fontos kutatási infrastruktúra vagyon is, amiről kevesebb szó esik. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban, vagy ez már tényleg egy olyan részletkérdés. Ami...
0: Hát igen, ezt csak az ingatlanokat szoktuk emlegetni, de ez így egy csomag. Tehát a műszerek is fontosak, hogy ne. Meg a könyvtárak.
1: Meg az adatvagyon, igen.
0: Adatvagyon is fontos, igen. Tehát ez mind egybe tartozik. Tehát azt, hogy ezt... bérfizetés nélkül használják az intézetek, amelyeknek semmi közük az MTA-hoz, az egy szabály, jogszabályellenes állapot. Tehát ezért is fontos, hogy valamilyen módon az MTA valamilyen jogosultságot szerezzen ezeknek az intézeteknek az irányításába, ha csak annyit is, hogy mondjuk ebben a szenátusban kap két helyet. Ez fontos.
1: És akkor még egy kérdés merül fel, ami már csak egy fél percünk van, csak ezt többen is kérdezték tőlem, hogy például az akadémiának az egyéb tudományos szervezetekkel kapcsolatban milyen lesz majd a viszonya. Tehát ugye itt azért létrejöttek tulajdonképpen áltudományos szervezetek is az egyik oldalon, tehát amik egy részük minisztériumi háttérszervezetként működött, de van olyan, ami teljesen privát, de állami forrásból, akkor vannak olyan intézmények, amiket azért eléggé keményen üldöztek. Most ugye a kúriának az átépítése kapcsán megint előkerült a politika történeti intézet, például, amit onnan kirakoltattak, tehát hogy nem tudom én ez. Mert ugye azért az akadémiának van egy klasszikus kapcsolata a különböző egyéb tudományos társaságokkal, hogy ezzel kapcsolatban van-e valami.
0: Igen, hát ezek az állami pénzből létrehozott intézetek, hogyha nincs állami forrás, akkor valószínűleg elsorvadnak szerintem. Hát annak nincs értelme, hogy két külön történettudományi intézet legyen például, meg hasonlók. Tehát nyilván ott is vannak jó kutatók, azok meg fogják találni szerintem a helyüket máshol. Azt, hogy egyesével az összes intézettel mi történik, arra nem vállalkozom, mert ennyire nem vagyok tájékozott ebben akadémián kívül, pláne nem. De az fontos viszont, hogy az akadémia az igenis kapcsolatot tart a egyéb szakmai szervezetekkel, sőt támogatja ezeket. Volt egy ilyen ábrám, amit ott a programbemutatómon vetítettem, hogy egy ilyen, mint egy gömbhéjas szerkezet, aminek a magja az akadémia, és akkor utána a köztestület a következő, és itt a mag meg a többi része között a kapcsolatot, azt például a tudományos bizottságai az akadémiának, meg az egyéb szakmai szervezetek kötik össze. És az akadémia például ezeket lehet, hogy nem olyan jelentős összegekkel, de magához képest igen, tehát ami rendelkezésre áll, ezeket támogatni szokta. Meg a folyóirataikat például, meg a könyvkiadást is. És ez is nagyon fontos. Tehát, hogy ezt a mozgásban tartsa itt a magyar tudományos életet.
1: Hát szívesen beszélgetnék még ezekről a kérdésekről, de lehet, hogy egy pár hét múlva már jóval okosabbak leszünk, úgyhogy majd remélem még tudunk erről beszélni máskor is, de minden esetre most lejárt az időnk, és nagyon szépen köszönöm Pusfai Mihálynak, a Magyar Tudományos Akadémia új elnökének, hogy itt volt velünk.
0: Én is köszönöm a lehetőséget.
1: És nektek pedig azt, hogy minket hallgattatok, és ugyanígy két hét múlva este 6-tól fél 8-ig kedden találkozunk. Az 1% felajánlásáról pedig minden információt a honlapon találtok. Sziasztok!

Jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik. Minden hétköznap este 7:30-tól.

0: Milos Macurek, mese a vízvezetékről, amelyik olyan szívhez szólóan énekelt. A vízvezeték hétköznapi, ám de szörnyen fontos dolog. Vizet ad a fazekaknak, a vágylingoknak, poharaknak, az öntözőkannáknak, sőt, még a kádoknak is. Reggeltől estig gontja a vizet, és tudjátok, mégsem szomorkodik. Ahogy van egy szabad perce, dalra fakad. Vannak vízvezetékek, amelyek nem nagyon tudnak énekelni, az igaz, sőt, akad olyan is, amelyik hamisan énekel. Nem lehet mindenki tudjisten milyen tehetséges, de képzeljétek csak el, hogy egy konyhában van egy vízvezeték, amelyik olyan szépen énekel, hogy az óra a csodálkozástól mindig elfelejt tiktakolni. Gyönyörű hangja van, olyan mély, mint a mosófazék, és este, mikor már elmosogattak, s mindenhol csend van, énekelni kezd különböző nótákat, például azt, hogy...
1: Folyik a víz lefelé, folyik
0: a víz A poharak, a fazekak, a tányérok és az óra meg hallgatják, senki sem moccan, még lélegzetet sem mer venni senki, de mindnyájuknak akaratlanul is mosolyogniuk kell. Olyan szép ez az egész. Csak hogy a televízióban épp a Ruszalka megy, két öreg szék azt akarja hallgatni, és ezért elkezdenek dühötten recsegni.
2: Csendeszkék! Egy pisztelést se halljak, az operát akarjuk nézni.
0: És recsegnek. Mit tehet a vízvezeték? Abba hagyja az éneklést, hallgat, de el van keseredve, pereg a könnye, úgyhogy a piros fazék nem is állja meg, és így szól.
3: Hogy nem szégyelik ezek a székek magukat? Hát egy vízvezetéknek már énekelni sem szabad munka után.
4: És egyáltalán, mit veszteget itt az idejét ez a vízvezeték?
0: Mivel a vezeték felé áll, egyenesen a szemébe mondja.
4: Ne légy őrült, kár itt érted, menj a zeneiskolába, egyszer még talán a színházba is bejuthatsz, miért is ne?
0: A vízvezeték elgondolkozik, és végül így szól magában.
1: Miért is ne tanulnék énekelni, mikor a tehetséges vagyok?
0: És egy szép napon fogja magát, és megy. A zeneiskola csak úgy hemzseg a daltól. Itt egy zongora játszik, ott egy klarinét. A vízvezeték egy pillanatra zavarba jön, de azt mondja magában.
1: Csak nyugi, miért ne rajzolnának itt a dalok, hisz ez zeneiskola?
0: És a lépcsőn egyenesen felmegy az igazgatóságra.
1: Vízvezeték vagyok.
0: Mutatkozik be, amint belép. Az igazgató meg felkel az asztaltól, és így szól.
5: Nagyon örvendek.
0: S enged egy kis vizet a poharába, mert épp megszomjazott.
1: Szeretnék énekelni, tanulni.
0: Mondja a vízvezeték.
1: Állítólag tehetséges vagyok, ez a véleménye a poharaknak, a fazekaknak, a kredencnek és az órának is.
5: A kredenc és a poharak véleménye számomra nem mérvadó. De énekeljen valamit, és akkor majd meglátjuk.
0: A vízvezeték köhint egyet, és rákezdi a folyik a víz csendesen. Valóban elbűvölő. Az igazgatónak akaratlanul is mosolyognia kell, olyan szép ez az egész. S végül így szól.
5: Valóban nagyon tehetséges. Lehet még magából valami. Fel van véve. De viselkedjék illedelmesen. Főként ne csináljon tócsát maga alá.
0: Így hát a vízvezeték tisztességesen elszorítja a csapját, s neki fog tanulni. Tanul és tanul, amíg csak meg nem tanulja az összes dalt és az összes operát. Amikor mindezt tudja, fogja magát, és megy a nagy színházba, amely pont a folyóparton áll. A színház csak úgy hemzseg az énektől. Itt egy férfi kar énekel, ott egy női kar, amott egy gyermekkar. de a vízvezetéket ez egyáltalán nem lepi meg. Van már némi tapasztalata. Megy egyenesen az igazgatóhoz, és elénekel neki vagy 15 operát.
5: Jó.
0: Mondja végül az igazgató.
5: Nagyon szívesen felveszem, mert az itteni vízvezeték nem tud énekelni. És ítélje meg maga, hogy fest az? Egy operai vízvezeték, aki meg se mukkan.
0: És így módon a vízvezeték operai vízvezeték lett. Persze nagyon csalódott, s százszor is visszatérne már a konyhába. De képzeljék csak el, egy nap baleset történt. Az a bácsi, aki a Ruszalkában a vízimanót énekli, csuklani kezd, mindenki kétségbe esik, közeledik az előadás kezdete, senki nem tudja, hogy mi lesz. Amikor az igazgatónak hirtelen eszébe jut a vízvezeték, aki tud énekelni. Így hát zöld ruhát, parókát húznak a vízvezetékre, színpadra ráncigálják, és a nézők el vannak ragadtatva, mindenki tapsol és kiabál. Ez aztán igen, ez aztán egy igazi vízimanó, ebből tényleg víz csepeg. Az egész várost bejárja a hír, és amikor eljut a két öreg székhez a konyhába, azok felveszik bordó plüssruhájukat, s elmennek a színházba, amely tele van bordó plüssruhás székkel. Csendben vannak, csak az öreg konyhai székek recsegnek, hogy mindenki hallja őket, hogy mindenki hallja, amint társalognak egymással.
6: Ez a mi vízvezetékünk, valamikor nálunk énekelgetett a konyhában. Mi már akkor megmondtuk, hogy viszi valamire.
0: De a többi széket ez nem érdekli, s rájuk piszegnek.
3: Apadják végre ezt a recsegést! Szeretnénk hallgatni, hogy énekel a vízvezeték.
0: S mit tehet a két öreg ostoba konyhai szék? Szépen csöndbe kell maradniuk, s ebben a csöndben hallani, hogy a vízvezeték énekel, elbűvölően énekel, úgyhogy körös körül mindenkinek akaratlanul is mosolyognia kell. Olyan szép ez az egész.

Parti Nagy Lajos, a Teknőc és az Óriás. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer az indiánok földjén egy szép foltos teknőc, aki roppant hányaveti volt, de gyönyörűen tudott furulázni. Történt, hogy épp egy odvas, sokemeletes fánál jött rá a furjászhatnék. Abban a minutumban fogta a hangszerét, s rázen

0: nem. Az az odvasfa egy óriásnak volt a lakása, úgy hívták Kahipóra. Éppen a sezlonyon kummankodott, mert az óriások sokat, de vékonyan alszanak. És igen, fölócsúdt a furja szóra.
1: Ez nem lehet más, csak a tekenőt,
0: gondolta bosszusan, és föltette a fejfödőjét meg a patronyos derékszíját.
1: Kimenek is, megfenyítem, ne háborgasson óriás létemre.
0: Ki is ment? Odaszólt neki a 7 mérföldes ráspolos hangján.
1: Hé, teknőt! Mire háborgatol óriás létemre?
0: De a teknőc annyit sem mondott, hogy pakarasz, finkulózkodott tovább. A szájáról le nem vette volna a furujáját.
1: Hallod a teknőc? Amit mondottam óriás létemre?
2: Hallom, de te minek háborgatol teknőc létemre?
0: Megmérgedett a maga szelíd módján Kahipóra, és azt mondta.
1: Akkor az orcán! Mérjük össze erőnket!
0: A teknős ráállt, elcsomagolta a furuját a szárkjába, s leballagtak a folyópart. Az óriás berontott az erdőbe. Leszakított egy akkora liánkötelet, hogy a Montepuhalcói gőzös hajónak is sok volt volna. Az egyik végét a teknőc kezébe nyomta, a másikat megfogta maga, és ekképpen szólt.
1: Az a legény, aki elráncibálja a másikot. Te a vízből húzod, én a szárazról.
2: Jól van, te akartad.
0: A teknőc, s bémászott a folyóba. Épp ott rejtőzött egy öreg cethartya. Erős, kék hasú, ki a tenger alatt járóknál szolgált, s tudta a dörgést. Annak a farkára rákötötte a maga részét a teknőc. Azzal kilopakodott a partra, elbújt a sásban. Mikor Kahipóra meghúzta a liánt, a kiszolgált hal is megfeszítette erejét, s bizony Kahipórát nyakig a vízbe rántotta, pedig az sárkánytojáson élt 7 szám, s konzervpacalon, mint a szikla. Ellenben úszni semmit sem tudott, mert ahhoz volt szokva, hogy átlábol minden vizen, az értől az óceán. Nagy röstelkedve kievickélt, nézett erre, nézett arra, mintha a dolgát végezni, s figyelni, nem látja-e valaki. De nem látott senkit. Úgyhogy szusszant egyet, és nekiveselkedett megint. Húzta, húzta, majd kigúvadt a szeme, de hiába, a hal újfent erősebb volt, s Kahipóra megint bévon szolódott a víz alá. Győzte köpködni a hínárt, víziszöcskét, meg mi egyebet. Elment a kedve, de nagyon...
1: Elég volt ebből, te teknőc,
0: mondta.
1: Ki jöhetsz most már megengedem.
0: Akkor a teknőc nagy titokban becsusszant a sás alól a vízbe. Leoldotta a cetharcs farkáról a kötelet, marokra fogta, s fújtatva, lehegérezve hagyta magát kihúzni a partra.
1: Kicsi héján, megszakadtál, nem igaz?
0: Kérdezte, nagy leereszkedve az óriás.
2: Ahogy mondott, komám.
0: Felelte a teknőc.
2: Nézd meg, patakokban folyik rólam a víz.
0: Kahipóra bólogatott, és azt mondta.
1: Elismerem, hogy teknőc léted. Te sem vagy kisebb fickom megint. Csak itt tovább, tréningezgessé szépen, javadra válj.
0: Azzal elballagott, tűnődve, máig is ballag, ha meg nem halt.

Paulovkin boglárka, a Katica bogár elveszett pöttyei. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy Katica bogár. Nagyon büszke volt piros szárnyaira, és 7 szép fekete pöttyére. Szeretett a tó felett repkedni, ahol jól láthatta magát a víztükörben. A tó hullámain meg-megcsillant a napsugár. Körülötte hatalmas nádas zöldelt. Katicának egyszer csak csúszdázni támadt kedve. Ráült egy nádlevélre. De jaj! A levél megbillent, és Katica lebukfencezett a vízbe. Éppen arra úszott a ponty. Ahogy a nádlevelek között megpillantotta a piros Katica szárnyakat, rögtön kitalálta, mi történt. Szegényke, gondolta. S mivel nagyon jó szívű ponty volt, még azt is gondolta. Megpróbálok segíteni rajta. A ponty olyan gyorsan úszott, ahogy csak bírt. Tudta, ha baj van, minden pillanat számít. Az orrán egyensúlyozva kiemelte Katicát a vízből. A Katica szerencsésen megmenekült, de jaj, a pöttyei, a Katica bogár 7 pöttye. Hová tűntek? Szomorkodott. Pöttyök nélkül nem is vagyok Katica, csak egy kis piros bogár. Ne búsulj, ne búsulj, vigasztalta a ponty. Szólok a többieknek, és megkeressük az elveszett pöttyeidet. Lassacskán egyre

0: Nem csoda, hogy ő volt az első, aki felbukkant a vízből. Tessék, Katica! Nyújtott a diadalmas ábrázattal a pöttyöt Katica felé. Köszönöm, béka! Így Katicának egy pöttye újra megvolt. Katica visszatette legfelső pöttyét a helyére, és egy nádlevél széléről izgatottan kémlelte a tavat. Két fürge molnárka érkezett.
1: Én érek oda gyorsabban. Én adom oda neki először. Az enyémnek fog jobban örülni.
0: De aztán pont egyszerre értek oda. És a Katica mind a két pöttynek pont ugyanannyira örült. Így már három pöttye volt. A béka újabb segítőtársakat keresett. A víziboglárkák között talált rá a mindig vidám vízipókra. A vízipók nem tétovázott. Csinos légnadrágjában azonnal lemerült pöttyöket keresni. Sok-sok éles szemének köszönhetően hamarosan vissza is tért egy újabbal. Katicának így már négy pöttye volt.
2: Vízisikló, kedves vízisikló, kérlek add vissza azt a pöttyöt, amit a szádban viszel.
0: Kiáltott fel hirtelen a Katica. A félelmetes vízisikló pont az ő levele alatt úszott el gyors, kígyózó mozdulatokkal, és a szájában egy pöttyöt tartott.
2: Tudod, én vesztettem el az előbb, amikor a vízbe pottyantam,
0: tette hozzá a Katica pironkodva.
2: Tudom, tudom, neked hoztam. Nem akarom megenni, mondta a vízisikló, aki nem is volt annyira félelmetes.
0: A Katicának így már öt pöttye volt. Most a vadkacsán volt a sor. Egyetlen víz alá bukással kihalászott egy újabbat Katica elveszett pöttyei közül. Katicának így már hat pöttye volt. Katica boldogan számlálgatta a pöttyeit. Egy, kettő, három, négy, öt, hat. Ugyan hol lehet a hetedik? A béka még egyszer vízbe vetette magát, hogy kiderítse, hol rejtőzködhet az utolsó elveszett pöttyöcske. Meg is találta. A tó mélyén élő vénséges vénharcsa szorongatta a bajszai között. Ez bizony baj. A harcsa meglehetősen goromba hal hírében állt. Azért megpróbálom, gondolta a béka.
2: Harcsa, add nekem ide azt a pöttyöt.
3: Minek az neked? Nem adom,
0: hajtogatta a harcsa.
3: Nem félsz, hogy megharaplak?
2: Nem félek, mondta remegő hangon a béka. A pöttya Katicáé, szüksége van rá.
3: Megnézem én magamnak azt a Katicát, mormogta a harcsa, és lomhán felúszott a víz tetejére.
0: Szemügyre vette, és tetszett neki a pötty gazdája. Tetszettek Katica piros szárnyai, kedves arca, és tetszettek bizony a pöttyei is.
3: Talán igaza van a békának, gondolta. Ugyan, mihez is kezdenék én ezzel a pöttyel?
0: Azzal bajszával kidugta a vízből az utolsó pöttyöcskét.
2: Hála nektek, végre megvan az összes pöttyöm, mind a hét,
0: lelkendezett Katica, és a víztükrében megcsodálta régi új pöttyös szárnyait. Leszállt az este. Eljött az idő, hogy a kis Katica bogár, akinek immár megvolt mind a hét pöttye, hazatérjen. Sorban elbúcsúzott a ponttól, a békától, a molnárkáktól, a vízipóktól, a siklótól, a vadkacsától, no meg a harcsától.
2: Köszönöm, amit

0: Mosonyi Alíz, szekrénymesék. Volt egyszer egy Mari nevű szekrény, és ebben a szekrényben egy kis piros gomb. A felső polcon lakott, de egyszer valahogy elgurult.
1: Segítség, segítség, elvesztem!
0: Kiabált a kis piros gomb. Éppen arra szállt a Párizs-Londoni repülőgép, és a pilóta meghallotta a kiabálást. Lenézett a repülőablakból, és lekiáltott.
2: Piros gomb! Lent a legalsó polcon vagy, a jobb sarokban!
0: És aztán tovább repült. Elszállt London felé.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A Haneda repülőtérre, Tokió második legnagyobb légikikötőjébe 2 percenként érkeznek a gépek. Emiatt májusban mesterséges intelligencia vezérelte humanoid robotokat állít munkába a Japan Airlines. A tervek szerint 2028-ig tartó kísérlet során azt vizsgálják, miként boldogulnak az emberszabású masinák a repülőgépek kabinjainak tisztításával, vagy a földi kiszolgáló eszközök, például a podgyászkocsik kezelésével. Írja az Ars Technica nyomán a Qubit. A társaság munkaerőhiánnyal és a forgalom növekedésével indokolja a 10-100 000 dollárba kerülő kínai robotok kipróbálását. Akár az utasok is találkozhatnak majd velük, bár alkalmazásuk fölveti a kérdést, a reptér mely részei elég biztonságosak ehhez. Az Atemboronculus tau egy Chilében honos parazitadarázs, mindössze 3,5 milliméteresre nő meg. Petéit főként más ízelt lábúak testébe rakja, akik előlárvák életciklusuk kezdetén a gazdaállatból táplálkoznak. David Attenborough sorozata az Élet a Földön ismertette meg velem a rendszertant, miatta határoztam el, hogy egyszer taxonómus leszek, nyilatkozta Dr. Gavin Broad rovartudós. Az ő vezetésével készült tanulmány egy a londoni Természettudományi Múzeumban őrzött példány alapján írja le az élősködő darazsat. Ezáltal nem csak új faj rendszertani nevét vezeti be, hanem új nemzetségét is, hiszen a most 100 éves természetfilmes tiszteletére adott Attenboronculus ezt jelöli, írta meg a 24.hu. Az erdélyi biomasszával fűtött erőműveket hazánkban is támogatták és zöldekként népszerűsítették őket. A Princeton Egyetem kutatóinak modellszámításai szerint ezek korántsem zéró kibocsátású energiaforrások. A legjobbnak tartott módszer is csak elvben karbonsemleges. Ekkor az erőműben fa, növényi hulladék vagy trágya elégetésekor keletkező széndioxidot utóégés leválasztással visszanyerik, cseppfolyósítás után elszállítják, majd a felszín alatt tárolják, így a vegetáció által elnyelt üvegházgáz nem kerül a légkörbe. Csak hogy jelentős mennyiség már korábban odajut, egy csekély hatékonyságú energiaforrások pedig kétszer szennyezőbbek a fosszilisoknál. További aggályokat vetnek föl a biomassa ültetvények is, olvastuk a Qubiton.
0: Ezek voltak a hírek.

Man, won't always see me, man. Be man, be man.

Yeah.

Hello, hello, Tilos Rádió hallgatók! Ez itt a Dzsungelkönyve műsor. Egy két hetente jelentkező Jungle és Drum and Bass adásról van szó, melynek a két házigazdája

mai estét Digital és Tim Clay közös zenével, az Easy Netivel indítottam. Nem véletlenül, de erről majd pár szóban, picit később. Tartsatok velem!

Tilos Rádió FM 90.3. Ez a Dzsungelkönyve műsor velem Mentilliennel, és az előző percekben egyik idei nagy kedvencemet, a Soul Connection-től a Babylon Funkot hallhattátok. Ez pedig már egy friss megjelenés Overlook-tól, a Shadow of a Doubt. Csodálatos Metalheads kiadón jött ki a napokban ez a szám. Overlook debütáló Metalheads-es EP-jének az előhírnöke. És ha már Metalheads, akkor lenne egy a részben kapcsolódó programajánlom. Június 12-én pénteken ismét Ride Time buli lesz, ezúttal a helyszín a Népszigeten az Atno. És a vendég a legendás angol jungle drum and bass producer Digital, aki bő 3 évtizede ontja magából a minőségi zenéket, és egyébként a karrierje kezdetei erősen fűződnek a Metalheads-hez. És azon belül is az ikonikus Blue Note-os estekhez. A 90-es évek közepén zajló Blue Note-os bulik nagyon fontos része a drum and bass jungle történelemnek. És ebből hoz majd ízelítő Digital, de nem csak múltba révedés lesz, hanem egészen a jelenlegi, illetve a jövőbeli megjelenések is helyet kapnak majd a szettjében. Szóval izgalmas időutazás lesz ez a szett. Június 12, Ride Time az Atnóban Digitállal. Hazai fronton pedig a négy rezidens, Panka, Benc, Ekaterina és én Mentilliennel leszünk. Gyertek el, ez volt a programajánló.

Tilos Rádió FM 90.3, ez a dzsungelkönyve műsor velem Mentériennel, ahol éppen Kumaracsitól a Cast No Shadow című szám szól. Előtte egyel pedig egy friss Skeptical zene, a szám címe Sound Clash. Van egy olyan érzésem, hogy nagy kedvenc lesz ez számomra idén. Tökéletesen gördülő kis roller.

ami meglepő módon a Rapture kiadón jött ki, a Corsica Forever EP-n. És állítólag még lesz több Skeptical megjelenés is ezen a kiadón. Kíváncsian várom. Én éjfélig itt vagyok, maradjatok velem!

Ez itt a Tilos Rádió dzsungelkönyve című műsora velem Mentériennel. 11 óra múlt néhány perccel, túl vagyunk a műsor félidejénél, és ami éppen most szól, az egy friss kedvenc és egyben nagyon vicces zene. ODG Pirka és a Heat Check DJ Sof

Ez a Dzsungelkönyve műsor a Tilos Rádión továbbra is. A lejátszóknál én Mentérien, és ez a különleges hangulatú dzsungelzene. 24 Bush és a Jugla DJ Airwalk remixében. Egy, azt hiszem, finn kiadó az Ebel adta ki a napokban. Nagyon-nagyon bejövős. Gyorsan emlékeztetnék mindenkit, hogy az évnek az időszaka van, amikor rendelkezünk az 1%-os adónkról. Támogasd adód 1%-ával a Tilos Rádiót. Eddig is nagyon sokan támogattatok. Tegyetek továbbra is így. Nagyon sokat jelent a rádió működésének ez a támogatás. Úgyhogy köszi előre is. És még egy info, elmondanám, hogy a két héttel ezelőtti adás már elérhető a tilos.hu oldalon, akkor DJ Ren válogatta aktuális kedvenc drum and bass és jungle zenéit. Füleljetek bele abba az adásba is.

Dzsungelkönyve, Tilos Rádió, FM 90.3. Az előző percekben egy gyönyörű szám szólt Spinback-től, azaz a Total Science egyik felétől, ez volt a Lotus Flower, ez pedig már egy új Coco Bryce zene, Some Far Away a szám címe. Lenne gyorsan két programajánlom, csütörtökön Minimus Audio Night a Kassahajon, fellép Vida L, Longman és Orlan, május 29-én pénteken pedig Tempó Rádió est a Gólyában. Troa Quartz Taxis System a fellépő, a főfellépő, és számos hazai support lesz, többek közt Makrai Márton és Benedek. Ezek voltak a programajánlók.

Ez itt a Tilos Rádió dzsungelkönyve műsora, annak is az utolsó percei, hiszen mindjárt éjfél. Ami most szól, a Steam Reaper és a Triumphant March. Előtte egyel pedig Duality és a Save Our Soul Slater remixe. Ez a két zene az elmúlt pár hétben rengeteget pörgött nálam. Úgyhogy illendőnek éreztem, hogy ezekkel zárjam az adást. De még lenne egy búcsúzeném is. Előtte elmondanám, hogy megtaláltok minket a Facebookon, illetve az Instagramon. Arra kell keresni a dzsungelkönyve. És az adást meg fogjátok találni a tilos.hu, illetve mixcloud.com/dzsungelkönyve oldalakon. Tracklistával együtt lehet szemezgetni. Remélem, ti is annyi örömöt leltek ezekben a zenékben, mint én. És ha minden jól megy, akkor a youtube.com/mentirian oldalra is felkerül az adás.

És a búcsú zeném az nem más, mint Dibristől az Always You című felvétel. A Pleasure District sorozat 10. kiadványa az elmúlt pár napban jött ki ez is. Autonomic Style. Ezzel búcsúzom mára. Mentélient és a Dzsungel könyve műsort hallhattátok. Nagyon köszi mindenkinek a figyelmet. Legyetek jók, sziasztok!

Tony, Allen, Rich, Medina. 101 Apparel. Everybody say, yeah, yeah.

0: As we continue on.
1: The sounds of Tony Allen.

101.1 Power. Rich Medina.